0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Sándor Palota közzétette holnapján a köztársasági elnök határozatát az alaptörvény módosítás kihirdetésének elrendeléséről. Ebben Súlyog Tamás rögzítette, a jogállamiság helyreállításának indokával elfogadott alaptörvénymódosítás néhány eleme, így például az alkotmánybíróság hatásköreinek kiszélesítése valóban üdvözlendő, számos eleme ugyanakkor, különösen a választójog példátlan mértékű korlátozása, valamint egyes hivatalban lévő közjogi tisztségviselők személyre szabott jogalkotás útján történő eltávolítása sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. Mind a jelenkor szempontjából, mind pedig történeti távlatokban összeegyeztethetetlennek tartom Magyarország alkotmányos alapelveivel mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a jogállamiság követelményeinek semmibevételével avatkoznak be a népképviseleti demokrácia és a hatalommegosztás rendszerébe, fogalmazott a leköszönő államfő. Aláírta tehát az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Forsthofer Ágnes előterjesztés alapján pedig Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el az országgyűlés elnöki feladatait. Az Alkotmánybírósághoz fordult több a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerint a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt adjon a közös döntések meghozatalában. Magyarország kőolaj készlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be Kapitány István, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Emellett Kármán András írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A biztonság továbbra is az elsődleges szempont, ezért a Budapest-Belgrád vasútvonalon a forgalom csak akkor indulhat el, ha minden szükséges feltétel maradéktalanul teljesül, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kifejtette, az Európában még nem használt, de Kínában régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése megtörtént, ugyanakkor szoftver problémákat találtak abban, a hibákat pedig javítani kell. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátaljai iskoláknak küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index portál. A cikkben hozzáteszik, emiatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult. Egy nappal a Moszkvát megrázó ukrán dróntámadás után a háború egyik legnagyobb rakétacsapása érte Kijevet, Oroszország órákon át támadta az ukrán fővárost ballisztikus és hiperszónikus rakétákkal, legalább egy ember elhunyt. Végül az időjárásról. A hidegfront elvonul, így aztán csökken majd a felhőzet, és többnyire derült lesz már az ég. Csapadék napközben nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délutánra aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: A lélek útjain.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. A mai műsorunkban Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rend boldoggá avatás előtt álló vértanúiról. A befejező részt hallják, tartsanak velünk!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Varga Kamil testvér vagyok a gyöngyösi ferences kolostorból. Az elmúlt alkalommal a hét ferences vértanúról elmélkedtünk, mondtam el életrajzokat, idéztem írásokat. Kezdjük mai alkalmunkat is Szent Ferenc atyánk imádságával. Mindenható, szentséges, fölséges és hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó, neked áldozunk minden.

azt, hogy én is szenvedjek annyit Krisztusért, mint ő, sőt, a vérem oncsom érte. Már egészen fiatalon tehát, így fogalmaz kis Szaléz, megvolt benne a vértanúságra való hajlandóság. De nézzük, hogy ki is volt ő, hol született. Kis László néven született Szegeden 1904. július 27-én. Szeged alsóvároson laktak egészen sokáig a nagyszülei. Édesapja kis Ernő cipészmester volt, édesanyja pedig Halász Piroska. Az ő kis vállalkozásuk olyan jól működött, hogy alsóvárosról felsővárosra, illetve még helyesebb azt mondani, hogy a belvárosba költözhettek. A családban 10 gyermek született, kis András volt az első, aki 1892-ben született, és Béla az utolsó, aki 12-ben született. Én még láttam egy filmben Róza nevű testvérét, kivel majdnem egykorúak voltak. Sajnos az első világháború idején édesapja is, illetve fiú testvérei közül többen is meghaltak. Rendszeresen hazajárt Szeged alsóvárosra a nagyszülőkhöz, így a barátok temploma mellett vezetett el az útja. Egy alkalommal a szegedi domban lelki gyakorlatot hallgatott, és felélett benne a hivatás, hogy szerzetes legyen, hogy pap legyen. Bejelentette előbb ezt az eseményt nagyszüleinek, majd édesanyjának is. 1921. október 3-án Egerben volt novícius. Pécsen is lehetett volna, mint ahogy több novíciuson korábbi években, de sajnos ebben az időben a szerbek elfoglalták Pécs városát. Szalézi Szent Ferencet kapja védőszentül, azért kapja a Szaléz nevet, hogy meg tudják különböztetni könnyen, hogy melyik Ferenc az ő védőszentje. Nem sokkal noviciátusra után 1925-ben a Gyöngyösi Ferences kolostorba kerül, itt lesz teológus hallgató, növendék. Ebben az időben részt vállal a Magyar Umbria szerkesztésében, de még helyesebb azt mondani, hogy a háttérmunkákat végzi, az előállítás háttérmunkáit, nyomdai tevékenységet, csomagolást és más ehhez hasonló dolgokat. Később aztán cikkei jelennek meg a Magyar Barát újságban is, mely a ferenceseknek abban az időben volt egy általánosan terjesztett lapja, így neve is, arcképe is szerepel a Magyar Barát munkatársai című oldalon, melyet 1942-ben adtak ki. Papszentelésére sor kerül itt Gyöngyösen, és ezután nem sokkal a pécsi rendházba kerül. Abban az időben ott kollégium szerafikumot működtettünk, vagyis olyan középiskolás növendékeket vettünk fel a kolostori életbe, néhányat, talán 10-15 körüli létszámban, akikről feltételezték, hogy hát majd esetleg ferencesek, egyházmegyés papok, vagy jó családosok lesznek. Volt olyan rendtársam, aki szintén itt a kollégiumban élte életét, kis Szaléz atya elvitte őket táborozni, abban az időben nagy újdonság volt is, akár Mária Gyűdre mentek, akár a Balaton partjára. A kultuszminisztériumból sportfelszereléseket szerzett a diákoknak, szép egyenruhát csináltatott egyensapkával, sőt rádiót is beszereztek a kollégium részére, ahol nem csak Banga Béla beszédeit hallgatták meg, hanem bizony a sportközvetítéseket is. Szegény diákokat vettek föl, működtetett egy Szent Antal kegytárgy árudát is, és annak bevételéből igyekezett a szegény diákoknak a kollégiumi költségeit előteremteni. Volt olyan rendtársam, akinek a szüleinek a vagyonát a 30-as években elárverezték, semmivé lett az egész vagyonuk, de ezt kis Szaléz nem mondta meg neki, hanem mindent tovább finanszírozott, sőt karácsonyra kapott egy tábla csokoládét, meg egy papírlapot, utalványa Jézuskához egy öltözett ruhára. Különböző helyeken vállalt lelki gyakorlatot is,
Erről a rendházaknak a háztörténetei, vagyis Historia Domusai tanúskodnak.

0: 1934-ben azt kérték tőle, hogy belső úton tanuljon egy kis filozófiát, kerüljön át a jászberényi kolostorba, ahol a bevezetők első két évet folytatják a növendékek. Egy kis túlzással azt mondhatnánk, hogy a bolonyai rendszer első két éve Jászberénybe volt, és az utolsó három év a teológiából pedig Gyöngyösen. Persze ez egy kisé erős túlzás. Itt lakott a jászberényi kolostorban, különböző tantárgyakat tanított, részt vett a város életében, különböző előadásokat tartott. Ottani rendházunk mellett is volt egy kultúrház, neves előadókat hívott meg. Cikkei jelentek meg például a Korunk szavában, nem csak a különböző ferences kiadványokban. 1936. november 1-én katolikus Jászberény címen írt egy hosszabb tanulmányt ebbe a katolikus újságba, mely sokaknak azonban nem tetszett. Talán az is benne volt ebbe, hogy nem domborította ki eléggé az egyházmegyés papságnak a küzdelmeit, a Jászberény lakosságáért végzett tevékenységeit. Egyébként sok igazság van benne, melyet mind a mai napig meg lehet fontolni. Rövid időn belül a salgótarjáni rendházba kerül, ahol azonban nem marad sokat, mivel korábban alapítottunk amerikai magyarok között a keleti parton különböző missziós rendházakat New Yorkon keresztül New Brunswickig, és részt vettünk az amerikai magyarok vasárnapja újság szerkesztésében és kiadásában is, így felkérik őt, hogy tanuljon angolul és menjen ki Amerikába. Ebben az időben részt vett a katolikus magyarok vasárnapja szerkesztésében, 42-ig még hazajön, addig egy kivétellel úgy találtam, hogy minden héten ő írja a vezércikket. Különböző cikkírások között sajtónapokat is tartott, egész napon keresztül összehívta az ott élő magyarokat, lelki programokat szervezett nekik, és bemutatta az amerikai magyar sajtót is. Amellett, hogy New Brunswickon plébános volt, visszafizette a korábban a világgazdasági válság idején szerzett adósságokat, fejlesztette a rendházat, fejlesztette a Szent László iskolát, és az ottani isteni szeretet leányai kolostorát is tovább bővítette, és majdnem teljes egészében visszafizette, mondom, az adósságokat. Különböző lelki gyakorlatokat, 8 napos missziókat is tartott, és az odafelé vívő úton, az autóbuszon és a vonatúton, attól függően, hogy merre, mivel utazott, tanulta az angol nyelvet, mindig panaszkodott arra, hogy nem tudott igazából megtanulni jól angolul, annyira, hogy írjon, prédikáljon is ezen a nyelven. Annyit haladt előre az állandó munkája mellett, hogy hát konyha szinten el tudott beszélgetni az emberekkel. Gyakran fájt a feje, erős honvágy kínoszta, így azt kérte több alkalommal is levelében a provinciálistól, tartományfőnöktől, hogy engedje hazatérni. Az utolsó diplomáciai hajóval még hazaérkezett Magyarországba, nyilván hajóval érkezett, és megemlíti, hogy amikor vasúti pályaudvarra szállt különböző helyeken, be akarták a vasútnak az utasait szervezni abba, hogy minél jobban higgyenek a nácizmusban, és úgy félelemmel ír arról, mi lesz ebből, hogyha ezek valóban, hát nem csak, hogy hatalomra kerülnek, mert akkor már javában hatalmon voltak, hanem kimutatják foguk fehérjét. Rövid időn belül az újjá alakuló debreceni rendház élére kerül, harmadszor telepettünk le a századok folyamán Debrecenben. Abban az időben nem tudták elérni a váradi püspökséget, a püspöki székhelyet az országhatár miatt. Bánás László nevezetű helynök volt itt a püspöknek a képviselője, aki a nagy templom mellett elosztotta Debrecen városának a plébániáit, és a nyugati oldalon a domonkosokat telepítette le a Szent László plébánián, a ferenceseket pedig a keleti oldalon a Vámospérzi utcai plébániát alapította nekik. Tudni kell, hogy az ottani Szent István templom a vasutas telephez tartozott, tehát a vasúttársaság, amelynek egy óriási jármű, javító, összeállító műhelye volt, adta a telket és segített a templom építésben. Az első kolostorunk egy magánház volt a Szárazi Ferenc utcában, de másfél kilométerre volt a templomtól, így nagyon nehéz volt megközelíteni. Amikor megörült a templommal szemben lévő, hát kicsike igazából kocka alakú ház, ami eredetileg tejcsarnoknak épült, akkor azt vásárolták meg a Vámospérszi utca 8 szám alatt. Érdekes, hogy az első kolostorunk megvételéről július 27-én írja alá a papírt, vagyis éppen születése napján. Ebben az időben egy Debrecen csapókerti városrészben is alapítottunk kolostort. Érdemes megnézni a templomnak a fényképét az interneten, mert ez olyan különleges, én még ilyet másikat nem láttam. Bekapcsolódott az Egység útja című ferences kiadvány szerkesztésében. Az akkori magyar ferencesek igyekeztek a katolikusok és a protestánsok közötti egységet minél jobban erősíteni, létrehozni. Mivel azonban az üldözötteket is menekítette, ezért a városnak a katonai parancsnoka többször szőnyeg szélére állított őt, hogy ne prédikáljon a tengelyhatalmak ellen, mert elfűzik őt majd Dachauba, és ott fog majd hát egy kis kiképzésben részesülni. 1944. júniusában ezért a rendtartomány tagjai Gyöngyösre hozzák át, itt lesz a teológiai növendékeknek a tanára, magisztere, helybeli közösségeknek a szervezője. Abban az időben itt Gyöngyösen még állt a kultúrházunk, ahol megszervezte a katolikus ifjúsági demokratikus munkaközösséget, vagyis a Kedimet, összefogta benne a fiatalokat, akik már korábban tagjai voltak a Kalotnak, a Cserkészeknek, a Leánykörnek, a Mária Társulatnak. Volt vasárnaponként egy darab előadás a fiatalokat érdeklő témákról, aztán szervezett nekik zenekart, tánctanfolyamot, színházi előadás is volt. Igazából mindegyik közösség a saját területén, saját székházában élte a mindennapjait, ez csak egy összefogásra adott alkalmat. Ez a Kedim, meg attól féltek, hogy egyre jobban a diktatúra évei előre haladnak, és a kommunista párt az egész ifjúságot maga alá fogja gyűrni. Mintegy 500 fiatal járt az ő közösségeibe, hiszen tagdíj nem volt, meg tagsági igazolvány, meg fogadalom, meg szabályzat, inkább csak olyan szabályok voltak, hogy rendesen kell viselkedni a ferences kultúrházban. Ez nem tetszett azonban a városi kommunista vezetőknek, így a MADISZ-nak, sem a Magyar Dolgozók Ifjúsági Szövetségének, akik a maguk szárnyai alá szerették volna a fiatalságot vonni. Így 1946. április 28-án, miután elmondta a húsvéti szentmisét a Szent Orbán templomban, hazafele jövet letartóztatják. Május hónap folyamán 1-től 17-ig a különböző kommunista kézben levő sajtóorgánumok olyan cikkeket jelentettek meg, hogy gyöngyösi összeesküvés, Páter Kiszaléz és a rábízott fiatalok el akarták pusztítani a nagy szovjet szocialista köztársaságot, meg a vörös hadsereget. A pártnak az egyik ilyen orgánuma a Ludas Matyi nevezetű viclap volt, ahol hát igyekeztek különböző vicces formában is lázítani az egyház a ferencesek ellen. Többek között François Villonnak is tulajdonítottak egy balladát. És azt írták kis Szalézról szóló versükben, Szaléznak hívták, szőke volt és páter, erényes nasz és csuhája kopott. A két füle az áhítattól állt el, és mozdonyt is csak nagy ritkán lopott. Smidőn a lelkek békét esdekeltek, remélve, hogy imájuk égbe szárnyal, ő szelíden egy nyilas pucsra gondolt, 8 ágyúval, 12 géppuskával. Abban az időben, a világháború után többféle fegyvert találtak az utcákon eldobálva, és azt mondták, kérem, ezeket Kiszaléz gyűjtötte az ő fiataljaival, és ezzel kívánták a magyar demokráciát megszüntetni. Az idejáró fiatalok közül elkezdtek figyelni 40-valahányat, mert ebben az időben vagy megtörtént, vagy nem, egy koncepciós per iratai között ezt nehéz megmondani, különböző rendőrbiztonságokat támadtak meg, Nagyrédén, Gyöngyös-Solymoson, Gyöngyös-Orosziba, 45 novemberébe és decemberre között. Hogy aztán valóban ezek a fiatalok voltak-e, ezt én nem tudom megmondani. Az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárában két dossziót is olvastam Kiszaléz kapcsán. Ezekben látszódik, hogy ezeket a különböző iratokat előre megírták. Olyan emberek, akik nem jártak sohasem Gyöngyösen, például többször előfordul benne, a farkasjuki pincékbe rejtegették volna a kézigránátot, márpedig itt farkasmái pincék vannak. Ebben az időben több orosz katona is meghalt Gyöngyösen, 45. szeptemberétől kezdve 46-ig, legalább 9-et, vagy 12-t, vagy 8-at, vagy 10-et, vagy 11-et sorolnak fel az orosz katonák és a magyar újságok. És azt mondták, hogy Kiszaléz bújtatta fel őket, Mindszenty József volt a közvetlen felettesük. Letartóztatják a fiatalok egy részét, és hogy országos legyen ez a szervezkedés, 60-ból is letartóztatnak embereket. Még azt szerették volna, ha több szála is van ennek a pernek, de hiába írták meg előre a tanúvallomásokat, nem állt össze az egységes bírósági koncepció, egymásnak ellentmondók voltak a különböző tanúvallomások. Így aztán átadták őket a Vörös Hadsereg parancsnokságának, Sopron Kőhidán az első ötrendbeli vádlottat meggyilkolták, Kiszalészt valószínű 1946. december 10-én, a többieket pedig más alkalommal. A fiatalok közül többeket gulágon letöltendő szabadságvesztéseit éltek, többek között, amint már említettem, Lukács Pelbárt is ott halt meg. Szeretném figyelmébe ajánlani mindenkinek, hogy a Gyöngyösi Ferences plébánia honlapján van egy Kiszaléz programpont, választási lehetőség, ott megtalálható az általam megírt Kiszaléz életrajz, összegyűjtött művei, róla szóló cikkek, rengeteg sok fénykép, az az írás is megtalálható, amelyet Lukács Pelbártról vagy Kovács Kristófról írtam, számtalan fényképpel illusztrálva. Isten akaratában című filmet készített el Zsigmond Dezső a Dunaltáj Alapítványnak a támogatásával 1994-ben, még élő társak, tanúk bevonásával. A Kiszaléz önálló honlap már megszűnt, és a Gyöngyösi Ferences plébánián ezek a programpontok érhetők el Kiszaléz emlékezete címén. Végezetül álljon itt a hét ferences vértanú boldoggávatásáért mondott imádság Simonné Gulyás Eszter tolmácsolásában. Ezzel befejeztem a vértanúknak az ismertetését. Érdemes utánuk olvasni, akár könyveket, kiadványokat kérni. A Ferences rendtartomány elkészítette a hét ferences vértanú bemutatását szolgáló írást is, de az interneten még biztosan mást is találunk. Köszönöm szépen a figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrás sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
2: Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának 7. és egyben befejező részét hallották. A 7 boldogavatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Páter Kis Szaléz élettörténetét ismertette. Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjaim már a véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint a technikai munkatárs Bérincsük Márton és az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Vukás Bernárd Ulrichot, az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium volt növendékét, akit június 20-án az Egri Főegyházmegye szolgálatára szentelt dr. Ternyák Csaba érsekatya Isten hozott. Vukás, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, ámen, köszönöm szépen!
1: Te Lengyelországból származol, majd beszélgetünk erről. Készülve erre a beszélgetésre, most még ide érkeztem én is a stúdióba, végig gondoltam azt, hogy nekem Lengyelországról így első körben mi az, ami eszembe jut. Eszembe jut a Tátra, Zakopáné, motoros szánozás, eszembe jut Chopin, eszembe jut Karol Wojtyla, Szent II. János Pál pápa, és mondjuk Lewandowski. A legelső gondolatom az, ami érzelmileg valamilyen szinten megérint, megmozgat. Te 9 éve itt élsz Magyarországon. Neked így első körben Magyarországról mi jut eszedbe?
2: Hát amikor megtudtam, hogy Magyarországra fogok menni, ez a 9 évvel ezelőtt, akkor szinte mondom, hogy nem sokat tudtam, hogy Budapest a főváros, és tudtam, hogy volt a közös történelmünk, királyunk, mint a Szent Hedvig, Szent Kinga. Hallottam, vagy tudtam, hogy első magyar király, Szent István, arról is hallottam. És világos, hogy nálunk nagyon híres a magyar bor, mert sokszor ide jövünk a borért, és azért igazából ennyit tudtam. Világos, hogy ezek az évek alatt sokkal többet megtudtam a Magyarországról, és jobban ismertem meg a Magyarországot, kultúrát.
1: Ezek közül mondjuk érzelmileg, mert hogy ezzel kezdtem ezt a beszélgetést, hogy nekem az jut eszembe először Lengyelországról, ami érzelmileg megmozgat. Itt élsz 9 éve. Van bármi, amire azt mondod, hogy na így érzelmileg közelebb került hozzád? Akár egy tájegység, egy kirándulás, egy szemináriumi kirándulás alkalmával, akár én kevésbé ismerem a lengyel gasztronómiát, neked azért nagyobb lehetőséged volt megtapasztalni, itt a bort már megemlítetted, bármi ilyen jellegű.
2: Első, ami itt volt Magyarországon számomra, ez a csípős paprika. Én a Lengyelországban soha nem ettem csípős paprikát, vagy nem szerettem, vagy nem is találkoztam, azért szerintem nem szerettem. Itt nagyon megszerettem azt. Konyha elég hasonló a lengyel konyhához, azért én nevettem, hogy vasárnapi ebéd ez a húsleves meg rántott hús, és Magyarországon is.
1: Meg nálatok is Lengyelországon.
2: Igen, ez általában úgy van, vasárnapi ebéd úgy néz ki. De Magyarországon nagyon tetszett nekem ugye Balaton, többször is ott voltam, azért ez nagyon szép. És másik, én nagyon szeretem hegyeket Lengyelországban. Nem is Tatrát is, de inkább az a keleti rész, a Kárpátnak egy része, lengyelul Bieszczadinak hívjuk. És azért itt Bők hegyek nagyon tetszenek, meg Mátra. Ott is többször voltam, és nagyon szeretem kirándulni hegyekbe is ott lenni.
1: Akkor ez a 9 év azért segített, hogy egy kicsit jobban megismerd Magyarországot.
2: Igen, mert ugye vannak ezek a kis pop találkozók, és Pécsen voltam, Veszprémben, több helyen most hirtelenül nem jutott eszembe, de most Szegeden voltunk, azért tényleg tudtam megismerni Magyarországot elég jól.
1: Előtted a lehetőség, úgyhogy igazából most indul. Itt a felsorolás közben több nevet is megemlítettünk, szenteket, nem szenteket, akik valamilyen formában példaképeink is lehetnek az élet bármely területén. Lehetnek a szüleink is példaképek, családunk, lehet egy plébános is akár példakép. Hogyha így visszagondolsz a gyermekkorodra, te életedben kiket tudnál megnevezni példaképként?
2: Elsősorban édesanyám, mert ő mindig nagyon harcolt, hogy mi is járunk a templomba, a szentmisére. Utána voltak papok, akikkel találkoztam, most legalább 2 pap jutott szembe. Beszélgetések velük nagyon segítettek, például amikor én megjelent ez a gondolat, hogy lehet, hogy Isten hív engem popságra, akkor nagyon nem tetszett úgy, hogy 6 hónapig senkivel nem beszéltem róla. Végül első emberrel, akivel beszéltem róla, ez volt egy pap a krákói plébányáról, és azért mondom, hogy ez óriási feladatunk, azt gondolom, hogy papoknak ilyen a hivatás ébresztőben, meg tisztázásban.
1: Segítsétek azokat, akik foglalkoznak a papenivatás gondolatával.
2: De nekem is nagyon fontos volt Szent II. János Pál pápa. Nagyon szeretem ugye olvasni az ő könyveit, és meglepő volt nekem, hogy itt Magyarországot is nagyon tisztelik őt, és nagyon fontosnak tartják is, mintha magyar pápa lenne.
1: Igen, valahogy úgy, igen, úgy mert tekintek.
2: Gondolom, hogy a kommunizmus miatt is.
1: Ha már a szülők. Említettem, hogy te a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium diákja voltál az elmúlt években. Hogyan indultál te el a papi hivatás útján?
2: Hát én egészen 25 évig nem ismertem neokatemális utat. Most jelenleg 35 éves vagyok, holnap 36 leszek,
1: születésnapom lesz. Isten
2: éltessen szépen. És úgy volt, hogy ugye mi keresztény család voltunk, jártunk templomba, de megjelent ugye ez az idő, amikor kis krízisbe kerültem, mert megjelentek nagyobb bűnök, és én botránykoztam magamon, mert én is minisztráltam a templomba, utána lektor voltam. Azért mindig jó embernek tartottam magamat, és másik oldalon láttam, hogy mennyire képes vagyok, milyen rossz ember lenni, és ez nagyon botránykoztató volt számomra. Ez volt ilyen, amikor technikumban jártam, és utána jött az ides apámnak betegsége, rákos lett. Ezen is botránkoztattam, hogy lehet, hogy Isten, ez a jó Isten engedi ezek a dolgokat. Ha már említem az ides apámat, akkor ő meghalt 2016-ban, mert 8 évig beteg volt. Na és ez a pillanat, amikor ő meghalt, nagyon fontos volt az életemben, mert akkor komolyabban kezdtem kérdezni Istent, hogy mi a hivatásom. Mert láttam, hogy egyre jobban megértettem, hogy a keresztény embernek van hivatása, vagy család, vagy pap, vagy megszentelt élete. És amikor egyetemre jártam, Krakói Műszaki Egyetemre jártam, és villamos mérnök lettem, utána még dolgoztam másfél évig. Na, de visszatérve, hogyan kerültem be a neokatechumenális közösségbe, 2015-ben volt a plébányán egy koncert, ahol nem is mentem volna szerintem, csak énekelt ilyen zenész, akit én már ismertem régóta. És ott ő a koncert végén mondta a tapasztalatát, és mondta, hogy az egyházban van ilyen közösség, ami megmentette az életét, és ha utána olvastam az életrajzát, akkor tényleg nagy megtérés ezáltal történt az életében. És ahogy mondtam, én voltam ebben a válságban, vagy krízisben, hogy nem láttam az életének értelmét, vagy nagyon botránykoztam magamon, az Istenen is, és az érintett nagyon engem, mert láttam, hogy nekem van szükségem, hogy legyen az Istennel való kapcsolat. És akkor mentem a katekézisre, és úgy bekerültem a közösségbe, ugyanabban az időben, az édesanyám, húgom és kettő bátyám került a közösségbe. Azért én nem nőttem föl a neokatechumenális családban, úgy mondhatom. De az nagyon fontos volt, mert újra kezdtem felfedezni az Isten szeretetét, az, hogy Isten az élő, Isten, hogy aki akar, hogy legyen élő kapcsolata vele. És amikor jártam közösségbe, egy év után, ahogy mondtam, megjelent ilyen gondolatom, hogy lehet, hogy Isten hív papságra. Mondtam, hogy minisztráltam a templomban. Érettségi előtt volt ilyen gondolatom is, papok ajánlottak nekem hivatást tisztázó lelki gyakorlatot, de én elutasítottam, mert akkor tudtam, mit kell csinálnom, mit akarok csinálni. És elértem ez is, hogy befejeztem az egyetemet is, míg dolgoztam, de Isten, ahogy én azt látom, mindig keresett engem is. Ilyen módon megtalált engem, és 2017-ben nyáron volt ilyen küldetés kettesével Lengyelországban, az a neokatemális közösségben, ahogy Jézus küldött az apostolokat kettesével, a pénz nélkül, semmi nélkül. ott tapasztaltam, mennyire Isten irgalmas, és mennyire gondoskodik, és az volt ilyen pillanat, amely adott nekem bátorságot, hogy mondjam, hogy én akarok jelentkezni a szemináriumba. És utána mentem Olaszországban lelki gyakorlátra, és onnan kerültem a Magyarországra.
1: És amikor végül igent mondtál erre a meghívásra, meghallva a Jóistennek a meghívását, azt elfogadva rábólintottál erre, akkor a neokatekumenális közösségben történik egy sorsolás?
2: Hát amikor ott vagyunk Olaszországban, úgy nevezünk Merkába, ahol sorsolnak minket, mert ez a Redemptoris Mater Szeminárium a 125 országban van egész világon, körülbelül most nem tudom fejből pontosan, mert az is változik, ugye, hogy igen, valahol bezárják, újat nyitják. És ott igen, én kész voltam menni az egész világra, volt bennem ez a készség. Világos, hogy valahogyan akartam visszamenni Lengyelországban, mert Varsóban van ez a szeminárium, de nagy izgalom volt, amikor például sorsolták Jamaikára, vagy valahol. Nagy izgalom volt ezen az estén.
1: Volt benned vágy, hogy de jó lenne, hogyha valamelyik.
2: Igen, de mondom, hogy egy részről, másik részről, ugye ez az emberi gondolkodás mondta, hogy biztonságban maradjam, ugye. De nagyon örültem, hogy Magyarországra kerültem, mert nincs messze, és azért én évente háromszor tudok menni a
1: haza tudsz házba, menni a igen, családodhoz, szüleidhez. Hogyan telt ez a 9 év?
2: Őszinte mondom, hogy semmit nem tudtam magyar nyelvből, nem is hallottam. Világos, hogy amikor visszatértem a lelki gyakorlatról, akkor volt még egy hét, akkor néztem ez a nyelv, hogyan néz ki, hogyan hangzik. No, de amikor érkeztem, akkor csak sziát tudtam mondani. És nehéz volt ez az első év, mi Miskolcon tanultunk, minden nap oda mentünk tanulni nyelvet. 3 óra keresztül tanultunk, azért ez volt fárasztó. Kocsival jártunk minden nap, és amikor visszafelé mentünk, akkor már nem bírtunk hallani az magyar rádiót, hanem lehetett fogni a szlovák rádió, és ugye mi lengyelek írtunk sokat a szlovák nyelvből. Utána elkezdtem az iskolát, és tényleg ez nehéz volt első 2 év a nyelv miatt, filozófiát tanulni. Nehéz volt, de ebben is tapasztaltam, hogy Isten gondoskodik, mert általában ez volt, hogy még szemináriumban másik fiúk, magyar fiúk általában eladtak nekünk azt, amit a tanár az iskolában, főleg filozófiából, ugye, hogy valahogyan röviden is, és összefoglalva, hogy legalább tudjuk, miről van szó.
1: Van a szeminárium vége felé 1 év diakónusi gyakorlat. Te hol töltötted ezt a gyakorlatot?
2: Miskolcon, Diósgyőrben voltam. Örültem ennek, mert az előző évben is egy fiú köztünk ott volt, és sok-sok jót hallottam arról. És amikor odaérkeztem, tényleg jó volt az emberek. Arról is szeretném mondani, hogy itt Magyarországon, amikor valaki hallja, hogy lengyel vagyok, akkor látom, hogy nagy-nagy örömmel is, nyitott szívvel befogadják minket, lengyeleket. És ezzel is találkoztam ott Diósgyőrben, és Szabó Józsi atya ott plébános, és nagyon sokat tanított nekem, mutatott, segített, és azért neki hálás vagyok amiatt, és világos, hogy Drahos Dávid is káplán atya is nagyon segített, de emberek is nagyon segítették, ott többször is mentem az iskolába, a katolikus iskolába, és ott hidoktatók mindig nyitottak voltak, és segítették nekem, hogy jól érzem magamat ott, és örömmel befogadtam ez a dispozíciót, hogy oda fogok kerülni, mint a káplán.
1: Így az elmúlt percekben több közös vonást, történelmi személyiséget megemlítettél, meg utaltunk a lengyel-magyar jó barátságra. Hogyha hitéletet nézünk, azért beleláttál egy kicsit, lehet, hogy nem csak a Miskolc Diósgyőri egyházközség életébe, hanem részt vettél bárhol máshol az országban, hosszabb, rövidebb ideig, lelki gyakorlaton, akár ifjúsági találkozón. Összetudnád hasonlítani, hogy miben van hasonlóság, miben esetleg különbség Magyarországon, meg a hazádban, Lengyelországban a hívek vallás gyakorlata egyáltalán egyház felé való elkötelezettsége között?
2: Nagy különbség van a magyar és lengyel egyház között, mert nálunk ugye nem volt egyáltalán reformáció. Nálunk nagyon kevesen vannak protestánsok, meg görög katolikusok, és itt ezzel találkoztam, hogy ugye minden faluban legalább 2 templom van, és azt látom, hogy amiatt ugye sokkal kevesebben járnak a templomba. De mondom, hogy a Lengyelországban még 15 évvel ezelőtt tényleg 96% jár a templomban, most nálunk is csökkent a szám, mert vannak ezek az ideológiák, meg botrányok, és amiatt az egyházat nagyon támadnak, és nálunk azáltal megjelenik az, hogy sok ember csak szokás miatt, vagy szokásos módon járt a templomban. Itt, hát még Dürgyőrben vannak ugye fiatalok, de amikor voltam kidívik Budapesten, de csak ezen a plébányán, ahol én voltam, ott nagyon kevés fiatal volt. De világos, hogy vannak templomok is, vannak közösségek, ahol járnak fiatalok, ez nem lehet mondani, hogy nem.
1: Van valami ötlet, meg vágy, elhatározás benned, hogy hogyan tudnád következő években majd egy kicsit fellendíteni azt az egyházközséget, ahová éppen kerülsz?
2: Hát azt gondolom, hogy a fiatalokat az vonza, hogy látják a papot, aki nem tár távolságot tőlőd. Mert én is Lengyelországban ezzel találkoztam. Sok pap ugye nagy távolságot tartja is, klerikalizmus miatt ugye. Ezt gondolom, ami nagyon sokat arról beszél Ferenc pápa, meg most Leó pápa is arról beszél, hogy ez a legveszélyesebb, ez a klerikalizmus. És én remélem, és fogok kérni Isten, hogy ne legyek ilyen, hogy tudjam tényleg közvetlenül az emberekkel, a fiatalokkal beszélni, mint ember. Világos, hogy pap vagyok, de legyen ez a kapcsolat, hogy ne legyen ez a távolság.
1: Megszólíthatóvá kell válni.
2: Igen, és lenni velük, azt gondolom, hogy az legfontosabb, és tényleg őszintén beszélni velük. Ez is szerintem nagyon akárnak, hogy látják ez, hogy valaki őszinte. Szerintem az emberek, a fiatalok rögtön látják azt.
1: Kezemben tartom a papszentelésre készített szentképet. Minden szentelés előtt álló fiatalnak választani kell egy papi elmondatot. Te azt a elmondatot választottad János levélből, hogy a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Mit üzen számodra ez a jelmondat?
2: Hát azért ezt válaszoltam, mert ahogy mondtam, én sokáig úgy éltem, mondjuk 25 évet, hogy azt gondoltam, hogy nekem kell tetszeni az Istennek, hogy az életem tetszene, az én erőmből ezt csinálom, hogy én adom Istennek valamit, akkor ő köteles adni nekem valamit. De mondjuk, hogy az én megtérésem, de ez mindennapi dolog, megtérés, de akkor nagyon jól éreztem az, hogy felfedeztem az Isten szeretetét, hogy tényleg ő minden ingyen adja nekem. Elsősorban, hogy megbocsátás az Jónás szentségében, és azért is küldte a fiát, de ugyanúgy, hogy tényleg Isten az, aki már mielőtt születtem, már ismert engem és szeretett engem. És az volt a legnagyobb felfedezésem az életemben, hogy láttam, hogy Isten tényleg szeret engem úgy, ahogy vagyok, mert mondtam, ugye, hogy botránykoztam mindenen, hogy bűneim ment meg, ahogy Isten cselekszik, vagy mit engedi és mit nem, de felfedeztem azt, hogy minden történik, hogy én lássam, hogy Isten létezik, és ő szeret engem, és csak azt akarja, hogy én hozzáforduljak, hogy kérjek tőle segítséget, mert magamtól nem vagyok képes, ugye, se szeretni másikat, úgy írtam, ahogy a Jézus mondja, hogy teljesen ingyen is, és ellenségeiket, hanem ez kegyelem, hogy én tudjam látni, hogy másik ember is Isten teremtménye, és neki is ilyen méltósága van, mint nekem.
1: Gyönyörű gondolatot fogalmaztál meg. Ez igazából nem csak papként számodra útra való, hanem úgy gondolom, hogy valamennyiünknek hasonló módon kell élnünk az életünket. Ahogy említettem is, június 20-án az Egri Főegyházmegye szolgálatára szentelt dr. Ternyák Csaba érsek atya pár nap választ el bennünket a szenteléstől. Felidéznél olyan pillanatot, amikor azt érezted, hogy igen, Istenem, végre megérkeztem? Van ilyen pillanata a szentelésnek?
2: Hát nekem inkább az volt már szenteléskor, amikor Irseg atya ugye felhívott, a szent lelked is imádkozott fölöttem, akkor nagyon ez érintett engem, hogy Isten igazából most Jézus Krisztus szentel engem az Irseken keresztül, hogy kiválasztotta engem. Mert látom, hogy én gyenge vagyok, hogy magamtól, ahogy mondtam, tényleg nem tudok úgy élni, ahogy Jézus szeretne, vagy ahogy Jézus mondja, de ha Jézus Krisztussal vagyok, akkor ez lehetséges, és ez érinted engem, hogy Jézus Krisztus tényleg Isten elfogadta engem, és részesülök ebben a szentségben, hogy papá szentelt engem az Irsek, és igazából homíliában is arról beszél, hogy az Jézus Krisztus hatalmának közvetítője vagyunk, főleg a gyuntatószékben vagy szentmisében, és ez nagyon érinted engem, hogy ilyen méltóságban is részesültem, ilyen szentségben. Utána este tartottam primíciát itt Egerben, ahol voltak közösségem, családom, több ember, és az is óriási élmény volt, hogy én tartom a szentmisét is. Tényleg ezek a kezek, ami Irsek kente krizsmával, ezen keresztül a Szentlélek által ugye ez a kenyér is bor tényleg Krisztus testi és véri válik.
1: Én azt kívánom számodra, hogy bárhová kerülsz, akár most itt az első szolgálati helyeden, de később is mindig a Jóisten vezessen abban a szolgálatban, amire meghívott és amire igent mondtál, és vele együtt minél több embert sikerüljön elvezetni hozzá. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
2: Én is köszönöm szépen.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Sándor Palota közzétette holnapján a köztársasági elnök határozatát az alaptörvény módosítás kihirdetésének elrendeléséről. Ebben Súlyog Tamás rögzítette, a jogállamiság helyreállításának indokával elfogadott alaptörvénymódosítás néhány eleme, így például az alkotmánybíróság hatásköreinek kiszélesítése valóban üdvözlendő, számos eleme ugyanakkor, különösen a választójog példátlan mértékű korlátozása, valamint egyes hivatalban lévő közjogi tisztségviselők személyre szabott jogalkotás útján történő eltávolítása sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. Mind a jelenkor szempontjából, mind pedig történeti távlatokban összeegyeztethetetlennek tartom Magyarország alkotmányos alapelveivel mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a jogállamiság követelményeinek semmibevételével avatkoznak be a népképviseleti demokrácia és a hatalommegosztás rendszerébe, fogalmazott a leköszönő államfő. Aláírta tehát az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Forsthofer Ágnes előterjesztése alapján pedig Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el az országgyűlés elnöki feladatait. Az Alkotmánybírósághoz fordult több, a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerint a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt adjon a közös döntések meghozatalában. Magyarország kőolaj készlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be Kapitány István, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Emellett Kármán András írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A biztonság továbbra is az elsődleges szempont, ezért a Budapest-Belgrád vasútvonalon a forgalom csak akkor indulhat el, ha minden szükséges feltétel maradéktalanul teljesül, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kifejtette, az Európában még nem használt, de Kínában régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése megtörtént, ugyanakkor szoftver problémákat találtak abban, a hibákat pedig javítani kell. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátaljai iskoláknak küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index portál. A cikkben hozzáteszik, emiatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult. Egy nappal a Moszkvát megrázó ukrán dróntámadás után a háború egyik legnagyobb rakétacsapása érte Kijevet. Oroszország órákon át támadta az ukrán fővárost ballisztikus és hiperszónikus rakétákkal, legalább egy ember elhunyt. Végül az időjárásról. A hidegfront elvonul, így aztán csökken majd a felhőzet, és többnyire derült lesz már az ég. Csapadék napközben nem hullik, a szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délután aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Krisztus kereszt az erdőn.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai alkalommal először Hajdúböszörménybe látogatunk, utána pedig megismerhetik a gyöngyös tarjáni harangok történetét. És most néhány gondolat az első riport elé. Hajdúböszörmény határában egy kőkereszt áll, igaz, nem most került oda, de létezésére csak nemrégiben hívta fel figyelmemet egy kedves hallgatónk. Ezúton is köszönöm, hogy gondolt a műsor életben tartására, és szintén az ő segítségével jutottam el Szepesi Tiborhoz és feleségéhez Melindához is, akik megosztották velem a kereszt történetét.
4: A kereszt története az úgy kezdődött, hogy a feleségem 2021-ben beteg lett sajnos, és nagyon-nagyon féltettük, aggódtunk, nagyon sokat imádkoztunk, hogy felgyógyuljon ebből a betegségből, és úgy nézett ki, hogy fel is fog gyógyulni, tehát a Jóisten segítségével meggyógyul, és 2023-ban a feleségem szervezésében zarándoklatot szerveztünk a kisasszony napi búcsúra, Máriapócsra, és menet közben a út menti kereszteknél megálltunk, imádkoztunk, és úgy menet közben ott fogalmazódott meg bennem, hogy ha ebből a betegségből felgyógyul a feleségem, akkor keresztet állítok. Tehát így kezdődött ez az egész, és utána ugye hál' Istennek úgy nézett ki, hogy minden rendben van, jók voltak az eredmények, és olyan tartozásnak is éreztem belülről, hogy én ezzel a jó Istennek tartozom. Aztán, amikor készült a kereszt, akkor többször kérdezték, hogy mi lesz és miért. Mondtam, hogy hát mondom, egy adósságot rendezek, egy tartozást, és akkor kérdezték, hogy hát kinek tartozok én, és akkor mondtam, hogy jó Istennek tartozom ezzel. Valahogy így kezdődött, ez volt a kiindulás, ez volt az oka, miért megépítettük ezt a keresztet.
3: És úgy hallottam, hogy sok nehézséggel kellett megküzdenie, míg kész lett.
4: Több nehézséggel küzdöttünk meg menet közben. Az első az az, hogy nem is ide akartuk állítani, hanem ott a főút mellett az a földterület az saját család tulajdona. A túlsó végére szerettük volna állítani, de engedélyt kértünk, vagy egy hozzájárulást kértünk, így a saját területen van ez, akkor is a saját területre állítottuk. A közútkezelőtől kértünk egy engedélyt, itt az egyik böszörményi tervező jó barátunk segítségével, és ők nem járultak hozzá, mivel ott az útban van egy kanyarulat, és attól tartottak, hogyha ott a keresztnél megállnak az emberek imádkozni, akkor ugye általában ugye gépkocsival érkeznek, akik oda jönnek, akkor veszélyforrás lehet az, hogy baleset lesz belőle. És így nem járultak hozzá, de hál' Istennek, hogy nem járultak hozzá, mert menet közben már ugye mi ezt elkezdtük készíteni, mert úgy határoztuk meg, hogy pünkösdre, 2024 pünkösdre legyen kész, akkor szerettük volna felszentelni. És akkor ez még az első körben az volt, hogy a földem túlsó végén az út mellett lesz, és már akkor oda csináltunk neki egy dombot, tehát egy olyan 150 köbméter földet odahortunk, megalapoztuk, tettünk oda neki egy dombot, és menet közben derült ki, hogy nem lehet ott, és akkor az egészet azt elbontottuk, és áthelyeztük ide a másik helyre, ahol most van.
3: De most nem dombon áll.
4: De most is dombon áll, mert az egy gödör volt, és most is, hogyha jól megnézik, egyébként egy domb az, tehát azt az egészet át deponáltuk, és maga az, hogy lehet meg, honnan lehet megközelíteni, hát ugye ez is fontos volt.
3: Tanulmányokat is mondhatjuk úgy, hogy folytatott, hogy milyen legyen, vagy milyennek kell lennie ennek a keresztnek?
4: Igen, tehát körbejártam a témát elég jól, hogy milyen legyen itt ez a kereszt. Kértem segítséget is, itt a helyi plébánosunknak a felesége segített ebben nekem, de körbe mentünk, tehát itt Hajdúbihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon sok kereszthez ellátogattunk. megnéztük, utána olvasgattunk, ugye én is főleg, hogy milyen legyen. Tehát magát a kereszteknek, az útmenti kereszteknek a történetét is tanulmányoztuk. Mindenképpen fontos volt számomra, hogy mi készítsük, tehát idegen kezűség úgymond a korpusznak a festése, azt Janka Gábor plébános készítette, a többit azt...
3: Ahogy ránéztem, rögtön tudtam, hogy ez az ő keze munkáját dicséri, vagy ez is, mert sokat festett.
4: Így van.
3: Miért volt fontos, hogy minden saját kezűleg készüljön?
4: Úgy éreztem, hogy akkor sajátunk, meg maga az is egy zarándoklatnak felérte az, hogy mi készítettük az egészet, tehát saját kezűleg mindent, amit lehetett. Műkőből készült, és magának a műkőnek az elkészítését olyan valakiktől tanultam itt helyben is, akik készítettek műkövet már előtte, tehát foglalkozásszerűen, plusz zsákos műkőből készítettük, előre kevert műkőből, és a cégnek megkerestem a technológusát, és körülbelül egy másfél orosztás beszélgetés alkalmával teljesen kitárgyaltuk azt, amit erről tudni kell, tehát a műkő készítéséről
3: többféleképpen
4: is. Hát akár egy tanfolyamnak is felért, így van. Szeretek így utána menni a dolgoknak, és így készítettük el kollégáinkkal közösen magát a sablont, mert ezt egy sablonba öntöttük bele, magát a sablont azt nagy csütörtökön kezdtük el készíteni. Hát ugye ez is szimbolikus, a kisfiammal, Zolikával, aki most 12 éves kisfiú, és akkor pünköskor lett felszentelve. Érsek atya szentelte fel, Kossis Fülöp, metropolita, meg hát ott voltak a hajdúböszörményi görögkatolikus hívek,

0: Néztem, akár interneten, akár személyesen elmentünk megnézni, az mind kisebbek, nagyobbak, van amelyik zömöke volt, van amelyik ugye nyurgább, és akkor úgy próbáltuk úgy arányosra, úgy a helyhez méltó, meg úgy az egészhez nagyságából úgy arányos legyen. Eddig úgy néz ki, hogy jó, tehát nem volt még azóta olyan gondolatunk, hogy valaminek nem ilyennek kellene rajta lennie, tehát ez így jó, ahogy van, így gondoljuk.
1: És jól tudom azt, hogy ez az első hajdúböszörményben?
0: Így van, tehát Hajdúböszörmény közigazgatási területén út mellett kereszt eddig nem állt. Tehát az országban szinte bárhová megyünk, faluról falura, akár benne a faluban is, de a falu határában általában mindenütt van akár több kereszt is. Itt Hajdúböszörményben valamiért nem tartották ezt fontosnak, nem volt eddig. És ezt is éreztem, hogy kellene egy ilyet csinálni, tehát úgy egy kicsit hiányát éreztem mindig, mikor láttam, hogy akár ha Balaton felvidékre bárhová elmentünk, vagy akár Szabolcs, vagy Borsod bármegyébe, hogy mindenütt látom, hogy van kereszt, Böszörmény határában meg egyszerűen nincs kereszt. És azóta úgy be is bizonyosodott ez, hogy kell, tehát nagyon sok ember elzarándokol, ellátogat hozzá, akár helyiek, de hallottam már, akik egész messzebbről is jöttek, vagy itt mentek el, és utána megjegyezték, hogy itt volt ez a kereszt, és visszajöttek megnézni, mikor időt szakítottak rá, de akár a környéken lakók is megállnak, a keresztnél hoznak rá virágot, tehát van, akinek van valami megköszönni valója, vagy éppen valami betegség, vagy ilyesmi van a családjában, vannak, akik kimennek, imádkoznak. Sok köszönetet kaptam már azóta, mióta ez elkészült az emberektől.
1: És a felirat miért az lett, ami rákerült? Idézhetem? A te kereszted előtt leborulunk, uralkodó, és a te szent föltámadásodat dicsőítjük.
2: A feliratot úgy választottuk, vagyis dilemmáztunk, hogy melyik legyen. 23 óta rendszeresen zarándokolunk Mária Pócsra, a kis búcsúba, ami szeptemberben van, és ahogy egyre közelebb érünk Mária Pócshoz, a bazilikához, egyre több útszéli kereszttel találkozunk, vagy útmenti kereszttel találkozunk, és nézegettük a feliratokat, és van egy, amelyik különösen kedves számomra. A bizodalmom az Atya Isten, menedékem a Fiú Isten, oltalmazom a Szent Lélek Isten, Szent Háromság Egy Isten, könyörülj rajtam. Nekem ez nagyon szép, de nagyon hosszú lett volna. És akkor a tisztelendő asszonyunk, aki nekünk nagyon kedves, ő is beszállt ebbe a kereszt felirat keresésbe, és az ő kedvenc felirata pedig ez. És akkor mivel ez rövid, átfogó, benne van a szeretet, az alázat, ezért döntöttünk emellett a felirat mellett.
0: Mikor készítettük a keresztet, soha egy pillanatra fel nem merült bennem az, pedig hát ugye ennek is azért volt egy anyagi mozzata, abszolút nem számoltam össze, soha fel nem merült bennem, hogy valamit olcsóbb helyről vegyünk meg, vagy ilyesmi. Ez teljesen természetes volt, hogy ezt meg kell csinálnunk, és így álltunk hozzá, éreztem végig egyébként, míg készült a gondviselés, tehát mindenki szeretettel állt hozzá. Akiket megkértem, hogy segítsenek benne, akár azt a műkőkészítőt, egy nyugdíjast, aki valamikor készített műkövet, tanácsokkal, stb. Azok is nagyon jó szívvel segítettek benne. Éreztem az isteni gondviselést magában a kereszt készítésekor is, hogy itt egy ilyen dolog történik. Nagy élmény volt, tehát egy lelkileg felemelő dolog volt. Az meg, hogy igazándiból nem is nagyon hirdettük meg magát a szentelést, a kereszt szentelést, hogy mennyi ember eljött, hogy az utolsó pillanatban kellett a polgárőröknek szólni, hogy forgalmat jöjjenek ki irányítani, stb. Mert hiába ugye egy ünnepnapon volt ott a főúton, akkor nincs akkora forgalom, de mégis annyira sok ember jött, hogy a kocsikkal nem nagyon tudtak holott megállni, tehát nagyon nagy sikere volt úgymond a kereszt szentelésnek.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy megkerestek bennünket. Több újságnak adtunk már riportot, vagyis én még sosem. Mindig a férjem volt az, akit meginterjú voltak, mindig az ő oldaláról közelítették meg ezt a keresztel történteket, vagy az elkészítését, vagy hogy miért állította, de engem még nem kérdezett meg soha senki. Pedig éreztem késztetést, hogy elmondjam, mert ugye egy hosszú betegség után, ami fáradalmas és töredelmes volt, fel kellett építkeznünk mindkettőnknek. És Erdő Péter bíboros úr fogalmazta meg most kitűnően a hosszú betegsége után, hogy ő ezt úgy tudja értékelni, mint egy zarándokutat, az ő betegségét. És tegnap, ahogy jöttünk Budapestről, a férjemmel beszélgettünk, váltottunk néhány szót a riportról, és akkor összeraktuk a gondolatainkat, és mélységesen egyetértek bíboros úrral, mert egy betegség, egy zarándoklat. Tehát meg kell tapasztalni a mélységet ahhoz, hogy a magasságba is fel tudjunk emelkedni. Nyilván ezek hullámvölgyek, van mikor jobb, van mikor rosszabb, de nincs az a beteg ember, aki ne kezdené azzal, hogy perel az Istennel, hogy miért

0: megkapta. Legnehezebb, hogy szembesülnünk kell azzal, hogy megváltozik az életünk. Felelősséget kell vállalni a pillanatnyi döntésünkért, mert ettől függ az, hogy mi fog velünk történni ezután. A jelenlegi döntésünk befolyásolja a jövőnket, az, hogy milyen úton indulunk el. És nagyon nehéz róla beszélni egyébként, a kis szívem elkezdett dobogni, és választani kellett, hogy fizikai vagy spirituális úton hogy indulok el, kinek fogadom el a segítségét, ki az, aki mellettem fog állni. És a mai napig nagyon sokan megkérdezik, hogy hogy élted túl, mi volt az, ami segített, és én mindig elmondom, hogy hálás vagyok a jó Istennek, mert mindig éreztem a közelségét. Hálás vagyok Bodogán László atyának és a feleségének, Erzsikének, mert ők voltak, akik spirituálisan segítettek, és mindig emeltek, amikor úgy érezték, hogy nagyon sokáig mélyen vagyok, és nagyon-nagyon hálás vagyok a családomnak. Mert ha ők nincsenek mellettem, és nem támogatnak éjjel-nappal, akkor lehet, hogy most nem tudunk itt beszélgetni. És nekem a betegség volt a zarándokút. Honnan indultam, hová érkeztem, milyen minőségű életet éltem akkor, és milyen minőségűt élek most, ég és a föld, és hálás vagyok a jó Istennek. Egyáltalán nem perelek, hogy ezt meg kellett élnem, és át kellett élnem. És talán a keresztállítás volt az a pont, amikor a végére értem. Nem az, amikor azt mondta az orvos, hogy vége van a kezeléseknek, minden eredményem negatív, és megcsinálta Melinda, és gratulálok. Nem az volt a befejezés. Az volt a befejezés, amikor püspök atya felszentelte a keresztet. Viszont a férjemnek pedig azt láttam, hogy a kereszt építése, készítése volt az ő lelki zarándok útja és a lelki lezárása. És ő is a keresztszenteléskor ért a végére ennek a történetnek. Ugye, ahogy elkezdte a kőbor kifaragni, az a kő az csak egy matéria volt. És eltelt néhány hét, és ott állt előttem Jézus Krisztus a kereszten. És nyilván egy felajánlás, egy fogadalom volt ez a keresztépítés, de ezáltal ő is és én is megnyugodtunk, letettük, és onnan tudtunk tovább lépni.
1: Az elhangzott beszélgetésben a Hajdúbeszörményi kereszt történetét Szepesi Tibor és felesége Melinda mondta el.

0: És most, ahogy ígértem, Irán Gyöngyös Tarján az ott található harangok történetét Kerékgyártó József mondja el. Kerékgyártó József harangkutatóval itt ülök a Gyöngyös Tarjáni templomban. Nem először járok itt, évekkel, évtizedekkel ezelőtt sokszor előfordultam ebben a templomban, de ez a harang valahogy kimaradt, aminek a kedvéért most eljöttünk ide. Ez miért érdekes?
1: Tisztelettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Hát ez a harang tulajdonképpen azért érdekes, mert nagyon kevés középkori harang maradt meg Magyarország területén. Ebből a nagyon kevés harangból még kevesebb maradt meg Heves megye területén. Egy kezünkön össze lehet számolni azokat a harangokat, ami még látható, ami nem pusztult el. Ilyen szempontból a gyöngyöstarjáni harangnak nagyon nagy jelentősége van. Először is azért, mert a 20. század első felében találták, 1920-as években találták itt Gyöngyöstarján szélén a Lógik útban, és teljesen éppen találták, tehát épp formában, és egyből használatba is vették, tehát üzembe helyezték a harangot, melyen pár éven keresztül harangoztak, és a harangozás folytán vagy következtében 1930-32-ben, ez még pontosításra vár a dátum, hogy melyik éppen pontosan, letört a harangnak a füle.
0: Ez egy füles harang.
1: Ez egy füles, egy koronás harang. Maga a korona tulajdonképpen 6 fülből állt, a fülek derékszögben megtörtek. Jelentősége az, hogy ez egy gótikus stílusú harang. A feliratán gótikus kisbetűk, tehát minuszkulás betűkkel levő felirat, a kornak megfelelően levő szövegben, méghozzá egy máltai kereszt alakú jellel kezdődik a szöveg, Arex Gloriae Venicum Pace. Többször van rajta ez a kis szövegrész, ó dicsőség királya, jöjj el békével. Szöveg ismétlődik tulajdonképpen a harangon, egészen addig, amíg a harangvállón két körgyűrű között ez a szöveg össze nem ér az eleje a végével. Ez azt jelenti, hogy két darab máltai kereszt is található rajta a szövegnek a végén, illetve az elejét is jelzi. Maga a betűméret 30 mm-es, ez azért jelentős, azért fontos tudni ezt, mert nincsen dátum a harangon, de viszont egy közel levő, viszonylag közel levő Nógrádszakálon találtak egy hasonló típusú harangot.
0: Szintén kútban?
1: Nem, üzemben levő harangot, egy használatban levő harangot, amelynek a felirata kísértetésen hasonlít erre a feliratra. Betűmérete megegyezik, tehát a betűsablon alapján, a betűsűrűség alapján Patai Pál harangkutató kiderítette azt, hogy ennek a két harangnak, illetve még a balatoni harangnak és a tiszabőinek ugyanabban a sablonban kellett, hogy készüljön.
0: És ez azt jelenti, hogy ugyanabban az üzemben is?
1: Tehát mivel ugyanaz a sablon, valószínűleg, hogy ugyanaz az üzem, valószínűleg, hogy ugyanaz a harangöntő, tehát korral van összevetve, tehát tulajdonképpen 1523-as körül években készülhetett. Ez lehet plusz-minusz 20-30 év. Többet nem mondok 20 évnél, sőt, még annyit sem, mert 1541-ben ezt a területet a török elfoglalja, 60 várát elfoglalja a török, tehát ilyen szempontból akkor már elmenekíthették ezt a harangot.
0: Tehát akkor leszették a toronyból, leszették. Ha volt egyáltalán torony, vagy egy valami harangláb?
1: Hát harangláb biztos, hogy volt, és innét szekérrel elvitték a közeli Lógik útba, nincs olyan messze pár kilométer itt a falu határában, egy ilyen völgyes, vizenyős területre, és ott egy kútban, egy itatókútba elrejtették. Ez egy nem egy egyedi eset, tehát a török hódoltság területén nagyon sok hasonló harangmondát, harangtöltetet lehet megismerni. Nagy szerencse az, hogy ezt meg is találták, tehát ilyen szempontból ez egy óriási eredmény, hogy ez megvan.
0: Hát maga... De hogy találták meg, koppant a vödör, vagy valami?
1: Ezt nem tudom, tehát erről nincsen semmi, tehát erről nem tudta tulajdonképpen senki semmit, ehhez tüzetesen át kellene nézni az egyházi iratokat, hogy 1920-tól 32-ig, 35-ig, hogy mikor találták meg pontosan, milyen körülmények között, ki az, aki esetleg megtalálta, tehát hogy feljegyezték-e a nevét, mi történt akkor, tehát közszemlére tették, vagy egyből felhúzták a toronyba. Most szerencsénk van, mert ugye kiállítási tárgyként a község hívei nap mint nap megcsodálhatják.
0: Mert megrepett, ugye?
1: A harangot tulajdonképpen a Lógik útban a 1920-as években találták meg, és akkor ugye használatba is vették itt a templomban, de a 30-as évek elején, 1930-32 körül ez a harang elhasadt. Ezt a hasadást ugye próbálták kijavítani, amely a harangnak a palástján egy hegesztési varrat formájában mai napig látható. Hát nem egy szép javítás, valószínűleg a hangját is elvesztette ezáltal, és így lekerült a toronyból ide a szószék alá, és itt kiállításra került a harang. Nyolcszög a nyelvét kivették, mert amúgy meg ugye nem férne el itt ezen a falszalapzaton, de így, hogy megtisztítva szépen zöldes színben, patináson, gyönyörű szép emlék tulajdonképpen a községnek, illetve nem csak a községnek, hanem egész Magyarországnak.
0: Szerinted így kutatásaid, tudásod alapján kijönthette ezt a harangot? Van tipped?
1: Tipp az van, elvileg talán a pálmester, az a pálmester, aki a hevesi harangot is öntötte, elképzelhető.
0: A hevesi harang is valahogy így került elő?
1: Hát, a hevesi harangot is ásás közben találták, 1966-ban került az elő. Egy csatornaépítés közben egy vízvezetéket vezettek a új művezési házhoz, és a templom mellett, a templom kertben ásták a vízcsatornát, és hát abban találták meg. Ilyen szempontból elképzelhető, mivel az is gótikus stílusú harang. Majdnem egy időben, ez az 50 év, ez nem olyan sok. Tehát ez viszonylag elég kevés, 50-60 év, ez nem olyan sok. Elképzelhető, hogy ugyanaz a műhely, de erre nincsen semmiféle bizonyíték. Ez majd akkor derül ki, hogyha netalántán valaki anyagmintát vesz, és akkor abból kormeghatározást készít.
0: Illetve, vagy minden mesternek volt egy saját keveréke?
1: Volt egy saját keveréke, tehát ugye azt mindenki tudja, hogy a harangbronz az ugye 78% rézés, 22%-on, vagy 20%-on, tehát ez a 20-22% ez eltérő. Ugye a harang méretétől függ, ilyen a zón, ugye a bronzot mikor készítik, rezető, mikor megolvasszák, utólag adagolják bele a zónt. És minél nagyobb a harangnak a tömege, annál több a párolgási veszélyesség is az öntés folyamán, vagy a bronz készítés folyamán, és általában ilyen 10-15%-kal több ónt szoktak beleönteni, mint ami konkrétan kellene. Az, hogy most kicsivel több ón van-e benne, vagy kevesebb, ha több az ón, akkor ugye csengőben szó, tehát csengőbb hangja van.
0: Ami nekem feltűnt ezen a harangon, az, hogy nem olyan szép, sima a külseje, a palástja, mint amit megszoktunk a mostani harangoktól, hanem olyan kicsit olyan toldozott, foldozott, rücskös.
1: Ez tulajdonképpen lehet maga az öntéstől is, tehát az öntő formától, ahogy kivették, és nem lett szépen lecsiszolva, vagy már a kornak, az időnek a nyoma látható a harangon. Ugye, mert nem szépen patinásodott be, mert ez tulajdonképpen a patina réteg rajta. Tehát elképzelhető az, hogyha szépen gyönyörűen lecsiszolna az ember, akkor egyöntetű dolgot hagyna, de akkor meg ugye elveszteni ezt a zöldes szint. Tehát ennek a harangnak a történetét ugye most, hogy kicsit kibogoztuk, most lemértük itt a harangfelmérés során a harangnak a méreteit. Erről készül egy tabló, mely bemutatja Heves megye középkori harangjait. Két tabló készül a terveim alapján. Az egyik az 1465-ben készült hevesi harangot mutatja be, a másik tabló viszont bemutatja azt a három harangot, amely a mai napig Heves megyében található, a Gyöngyös-Tarjánit, a Balatonit és a Tiszabűit. Na, a Tiszabű most már nem Heves megyéhez tartozik, de Zegri Vármúzeumban van a harang, és a három harangnak az öntőmestere elvileg ugyanaz, ezért egy tablón kerül bemutatásra ez a három harang, melyből tulajdonképpen csak a balatoni harang az, amelyik még használatban van.
0: A Gyöngyös-Tarjáni harangok történetét Kerékgyártó Józseftől hallották, és ezzel már a műsorunk véget ért, de bízva abban, hogy talán ismét vízhangra talál, elmondom a szokásos felhívásunkat. Tehát, ha ismernek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, esetleg toronyórákhoz fűződő történeteket, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők, címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvánradio.hu címre várunk. Új műsorral két hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Ez alkalommal a narcizmusról hallhatnak. Barcs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője beszélget. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A témánk az előttünk álló percekben nem más, mint a narcizmus, a narcisztikus kapcsolat, a narcisztikus személy. Én azt hiszem, hogyha a narcizmusról vagy a narcisztikus egyénekről beszélgetünk, akkor szerintem nagyon sokunknak bevillan egy kép, egy szép fiatalemberről, aki hasalva egy tó partján a fejét a víztükör felé hajtja, és meretten bámulja önmagát. Ő az a tipikus narcisztikus férfi, Freud a görög mitológiából, Narcissosztól mintázta meg. Azért beszélünk mi erről a témáról, mert az utóbbi időben egyre többször találkozunk olyan jelenséggel, amikor oda mondjuk valamelyik férfi a fiatalemberre, hogy a narcisztikus alkat, és hát, hogy ennek milyen negatív hatásai vannak például a kapcsolatra. Valahol az interneten kurkászva találtam rá egy olyan videóra, amelyben pontosan erről volt szó, hogy milyen hatással van egy kapcsolatban a másikra például egy narcisztikus személy. Öntől idézem, hogy a narcisztikus szülő nem tud igazán szeretni.
1: Lehet, hogy elhangzott tőlem is ez. Ez egy eléggé alapvető történés, hogy egy narcisztikus nem tud szeretni sem szülőként, sem testvérként, sem házastársként, sehogyan sem.
0: De azért ez egy elég meredek mondat ezt kijelenteni, nem gondolja?
1: Hát ugye attól függ, hogy hogyan definiáljuk azt, hogy szeretet. Mert ha úgy definiáljuk, hogy a szeretet azt jelenti, hogy én a másikat az ő személyéért szeretem, nem azért, mert valami hasznot hajt, vagy felelős vagyok érte, nem pedig magas ívből teszek arra, hogy mi történik vele, vagy empatizálni tudok vele, együtt érzek vele, ha valami gondja van, nem pedig csak a saját mozimat nézem mindeközben is. Szóval, hogy mit értünk szeretet alatt? Ahogyan én értem a szeretetet, úgy egy narcisztikus hát nem igazán tud szeretni.
0: Tehát maga a narcizmus, az tulajdonképpen az egy létező valami, egy személyiség zavar, egy rendellenesség.
1: Igen, bár most már azért tényleg szitokszóként használják ezt a jelzőt, tehát simán használják olyan emberekre, akik önzőek, vagy egocentrikusak, vagy törtetőek, másokon átgyalogolnak. A személyiségzavar az egy elég körülhatárolt állapot, és hát több jellemző van, aminek teljesülni kell. Tehát itt a személyiségnek egy nagyon alapvető, rossz módon történt kifejlődéséről van szó, ami nem változik egy életen át.
0: Azaz, hogy ő mindent magáról megpróbál bebizonyítani másoknak, hogy ő a Jani?
1: Igen, van ilyen is, bár vannak olyan rejtőzködőbb típusúak is, akikről ezt így elsőre nem lehet megmondani, mégis az történik körülöttük, hogy róluk szól az élet. Tehát vannak olyanok, akik nem nagy hangúak, meg nem kérkednek, csak valahogy mégis elérik, hogy egy egész család mondjuk köréjük rendeződik és alárendelődik az ő éppen aktuális lelkiállapotának. Szóval hogy ez egy picit bonyolult kérdés.
0: Mert hogy különleges személynek tartják magukat.
1: Igen, van egy ilyen feljogosítottságérzet bennük, úgy érzik, hogy ők többet érdemelnek, mint mások, vagy többre érdemesek, mint mások. Aztán van úgy, hogy emögött van teljesítmény, tehát tényleg elérnek valami nagyot az életben, de van olyan is, hogy ez csak egy fantázia marad, és hát sokkal többet gondolnak magukról, mint mennyit érnek valójában.
0: És el is követnek mindent, hogy elfogadtassák ezt másokkal, és azt hiszem, hogy itt kell beszélni akkor az áldozatsegítésről.
1: Igen, egy ilyen ember mellett azért nagyon nehéz az élet, nagyon stresszes az élet. Az áldozatok sokszor azt élik meg, hogy elbeszélünk egymás mellett, nem tud megbeszélni a problémáinkat, az, hogy igazodni kell ehhez az emberhez, az, hogy mindig az van, amit ő akar, neki lehet, nekem nem, tehát van egy ilyen kettős mérce, ez nagyon igazságtalan. Sokszor nagyon kritikusak tudnak lenni, tehát ha egy pici hajszál van a levesben, akkor azon hatalmas hiszti van. Tehát azért ezt elviselni, ez egy nagyon-nagyon stresszes, hosszú távú kitettség, és ebbe azért bele lehet betegedni. Mentálisan is, meg fizikailag is.
0: Maguk a narcisztikus emberek, azok tudják magukról, hogy ők azok?
1: Hát miután ennyit beszélünk róluk, most már azért előfordul az, hogy így esetleg így eljut hozzá ez az információ, mert mondjuk már hárman mondták neki, hogy te narcisztikus vagy. De azért a nagy többség nem, tehát hogy ugyanúgy, ahogy bármilyen más kritikát nem veszi komolyan, vagy lesöpri az asztalról.
0: Na de sokan csak azt mondják, hogy hiú, sokat foglalkozik magával, és az a kettő az nem ugyanaz?
1: Igen, ő sokat foglalkozik magával, de ő szereti tökéletesnek látni magát. És hát a legapróbb kritika sem elfogadható a számára. Tehát egy pici módosításra sem képesek sokszor azért, hogy a másiknak mondjuk jobb legyen.
0: Sok mindent elolvastam, és például ilyenre is ráleltem, hogy van narcisztikus szégyenérzet, narcisztikus düh, arrogancia, önelégültség, irítség, önzőség, ezek az elmaradhatatlan jelzők. Ezt még jobban megértem, de mit kell az alatt érteni, hogy narcisztikus szégyenérzet, meg narcisztikus düh?
1: Jó kérdés. Én arra tippelnék, hogy ez a narcisztikus személyiségében munkáló szégyen, ami nagyon átható, de sokunkban munkál szégyen. Tehát ez nem feltétlenül okoz narcizmust. Tehát sokunk viselkedését azért vezérli az, hogy jaj, nehogy mások rosszat gondoljanak rólam, vagy esetleg gyerekként felnövünk abban, hogy mindig kritizálnak, és van egy ilyen mély belső elégtelenségérzetünk önmagunkkal kapcsolatban, ettől még nem leszünk narcisztikusok. De a narcisztikusnak a szégyene, az, hát azt tudnám mondani, hogy ennek a hatványa vagy nagyon erős, tehát hogy annyira erős, hogy mindent leural, és egy speciális védekezést alakít erre ő ki. Ő ezelől az állapota elől, ahol ő szégyenkezik, vagy ahol ő rossznak éli meg magát, máshogy menekül el, mint mondjuk egy egészséges ember. Egy egészséges ember munkálkodik magán, próbálja kicsiszolni azokat a észlelt hibákat, vagy vélt, vagy valós hibákat, amiket magában felfedez. Egy narcisztikus kiugrik ebből az állapotból, és úgy tesz, mintha ő vele minden rendben lenne.
0: Azért is kérdeztem az előbb, hogy tudják-e magukról, hogy azok, mert akkor, ha tudja, akkor az megint kiválthat egy másfajta érzést jó esetben.
1: Igen, ugye ez az információ, hogy én narcisztikus vagyok, ez egyébként senkinek sem lenne egy könnyen emészthető információ, hogy valami alapvető zavar van a személyiségemmel. Szóval ez senkinek nem könnyű.
0: Hát, még egy narcisztikusnak milyen nehéz elfogadni.
1: Tehát ő ezt teszi, hogy jó, hát ez elhangzott, de nem, ez nincs így, nem igaz rám. Tehát a leggyakrabban az történik, hogy ezt ők lekeverik, nem veszik komolyan, hülye a másik, hogy ilyet mond rám. Ő a narcisztikus, ilyesmi reakcióik vannak.

0: Manapság divat okolni például a negatív tulajdonságaink vagy hozzáállásunk miatt a múltat, netán például azt a családi milliót, amibe beleszülettünk, ahogy engem neveltek, vagy ahogy amiben, amilyen közösségben voltam. Kevésbé divat felvállalni mondjuk egy rossz tulajdonságot, hogy az az én bűnöm, az az én bajom. Rögtön hárít az ember, vagy legalábbis legtöbbször hárít az ember. A nácizmussal, a nácisztikus alkatokkal is előfordul ez, gondolom. Ott is hárít az ember, tehát megpróbálja rányomni másra a felelősséget, holott ez tulajdonképpen egy belekódolt valami az emberbe?
1: Hú, ez egy nagyon kiterjedt kérdés, és sokféle bugyra vagy iránya van. Egyrészt az igaz, hogy hát ugye a modern pszichológia is, meg ez a sok-sok pszichológiai könyv, ami most már elérhető a könyvesboltokban, ezek mind sugallják ezt, hogy a család, az első évek, ezek tehetnek a bármiről is. És hát véleményem szerint nem hangsúlyozzák eléggé az embernek a szabad akaratát. Tehát oké, hogy nekem mondjuk volt egy nehéz gyerekkorom, de nem lesz mindenkiből, nem tudom, sorozatgyilkos, csak azért, mert nehéz volt a gyermekkora. Tehát azért ott van a szabad akaratunk, a képességeink, a hajlandóságunk, a megküzdése, egy csomó minden. Tehát azért az éremnek két oldala van, igen, oké, szüleink tehetnek arról a millióról, amiben mi felnőttünk, de mi is tehetünk arról, hogy mi hogyan reagáltuk ezt le.
0: Kétségtelen.
1: Emberek hihetetlen hátterekből tudnak
0: óriásit alkotni.
1: Csodálatos dolgokat létrehozni, igen. Tehát, hogy hihetetlen szenvedést tudnak igazgyöngyi alakítani, mondjuk így. De van olyan, aki nem ezt teszi, hanem inkább elindul egy lefelé tartó spirálban. Na most a narcisztikusok, hát ők náluk az úgy van, hogy a világ tehet mindenről. Tehát nem csak a szüleim, hanem a hülye főnököm, munkatársam, az a gyalogos, aki átment előttem, a boltos. Tehát, hogy mindenki más tehet a problémáimról, én nem. Tehát ez egy nagyon kiterjedten így van az ő életükben, hogy mindig más a hibás, mert ugye én nem lehetek az. Ez az, amit ő mindenképp ebből akar ő mindig kiugrani, hogy ő volna bármiben is a hibás, vagy ő vele bármi probléma lehetne.
0: Mint pszichológus és mint a területtel, témával foglalkozó találkozik, vagy találkozott olyannal, hogy egy narcisztikus valaki felismeri magáról ezt a jellemzőségét, és ki akar ebből vonulni valahogy, vagy ki akar szakadni, menekülni akar?
1: Előfordul ilyen, bár nagyon ritka, de előfordul. Keresnek meg engem is ilyennel, hogy állítólag narcisztikus vagyok, tudnánk ezen valahogy segíteni, de én erre nem vagyok kiképezve. Tehát egy narcisztikus személyiségzavar, hát az nagyon nehéz történet egyébként is, de hogy az különleges, speciális, egy magas szintű szakképzettséget igényel, hogy valaki ebben bármit is tudjon segíteni. Bár azért a szakma elég pessimista, tehát azért nevezünk valamit személyiségzavarnak, mert azt gondoljuk, hogy az minimálisan változtatható, vagy inkább egyáltalán nem egy élet alatt. Tehát ebben különbözik a más lelki betegségektől. A személyiségzavarok ezért vannak egy külön csoportba sorolva, mert ezek nagyon makacsul fennálló dolgok, és nem nagyon lehet velük, tehát egy picit lehet csiszolni rajta, de nem sokat.
0: Tehát marad az eltűrés, a tolerancia?
1: Akiknek én segítek, narcisztikusok körül élő emberek, áldozatok, hát inkább arra szoktam őket biztatni, vagy azt szoktuk inkább megkeresni, hogy lehet akár ezt a kapcsolatot lezárni, vagy ha nem lehet, mert mondjuk összeköt minket munka, gyerekek, egzisztencia, akkor hogy lehet valahogyan leszeparálódni, minél kevesebb sérüléssel túlélni egy ilyen helyzetben, kivárni azt, ahogyan lehet ebből menekülni.
0: De hát egy narcisztikus alkat is lehet valahol vonzó, meg szimpatikus, akitől nehéz megszabadulni, még akkor is, hogyha ránk negatívan hat mindenféle értelemben.
1: Abszolút vonzóak, tehát ők ezt nagyon jól tudják előadni. Van egy ilyen hát, ilyen nagyon érdekes, ilyen, mintha ilyen bűv erejük lenne, vagy bűv körbe tudják vonni azokat, akiket így kipécéznek maguknak. És nagyon lehengerlőek, vagy vonzóak tudnak lenni, elő tudják azt adni, hogy hú, mi mennyire egy hullámhosszon vagyunk. Ezt nehéz így elsőre felismerni, aki már volt ilyenben, az már lehet, hogy gyanakszik esetleg egy következőnél.
0: Mi most beszélünk a narcizmusról, a narcisztikus emberekről, és én szerintem a legtöbben férfiakra gondolnak, holott nők körében is előfordul.
1: Igen, bár jóval kisebb mértékben. Hát nehéz becsléseket tenni, már csak amiatt is, mert narcisztikus ritkán jut el szakemberhez, de hát az a becslés, hogy nagyjából 1/5-4/5 az arány a férfiak javára. Ami azt jelenti, hogy igen, léteznek narcisztikus nők, narcisztikus anyák, de a nagy többség az férfi. Bár azt is meg kell itt jegyeznem, hogy azért az a férfi szerep, az a hagyományos férfi szerep, amiben belenevelődnek a fiúgyerekek, azért az sok közös vonást mutat a narcizmussal. Egy nagyon férfi uralmú gondolkodásban nevelődött fiú az tud ugyanolyan feljogosított lenni, ugyanolyan empátia hiányos lenni, anélkül, hogy narcisztikus személyiségzavara lenne.
0: Igen, hát az is eszembe jut, hogy ez a jelen világ, ez a magamutogatós szelepvilág, azt harsogni, hogy ne vállalt fel a külsődet, legyél a lehető legtöbb eszköz segítségével a legszebb, a legek legje. Ez vajon kedvez annak, hogy kicsit eldeformálódjanak azok a személyiségjegyek, amelyek a normál kerékvágásban haladnak? Haladnának?
1: Igen, ettől tartok én is, hogy ez nem jó irány. Nem jó irányba megyünk ezzel. Abszolút rásegít. Tehát ha nincs egy ilyen kora gyermekkorból kialakult narcizmus, személyiségzavar, attól még a viselkedés válhat olyanná emiatt, hogy követi ezeket a példákat.
0: Akkor még kell beszélnünk ezekről sajnálatos módon, mert ideje meg időszerűsége van. Hát az áldozat segítésről szóltunk elsősorban, pontosabban arról, hogy az ön feladata azoknak az embereknek a segítése, akik egy ilyen narcisztikus alkat közelében vagy vele élnek. Nem tudom, hogy hogy lehetne magának a narcisztikusnak segíteni, különösen annak, aki felismeri magáról, és nem tudom, hogy hogy lehetne megoldást találni arra, hogy ne több, hanem kevesebb legyen a feladat ezen a téren.
1: Az áldozat segítés az egy speciális tudás, tehát fontos, hogy hogyan állok hozzá ahhoz, aki mondjuk most egy kicsit kibővítve a kört, bántalmazás áldozata. Ugye egy narcisztikus az mindenképp bántalmazza hozzá közel kerülőket, de hogy szimplán enélkül is a bántalmazás áldozataival foglalkozni, ott azért nagyon tapintatosnak kell lenni, nagyon tiszteletben kell tartani az áldozatnak az élményét, tapasztalatát, tudni kell azt, hogy sok áldozat négyszer, ötször is akár, vagy még akár többször is visszamegy a bántalmazójához, ez a folyamat része. Itt sok-sok minden van, és én nagyon remélem, hogy egyre több szakember tanulja meg ezt a fajta működésmódot, hogy egyrészt, hogy felismerje a bántalmazást, másrészt, hogy jól tudjon benne segíteni.
0: Hát ez a kapcsolati erőszak egy tipikus formája, ha jól belegondolunk.
1: Igen, így van.
0: És erről elég sokat lehet olvasni, hallani.
1: Egy specializált formája, igen, amit mondjuk egy narcisztikus személyiségzavar hátterén alakul ki. Tehát egy narcisztikus ugyanúgy tudja fizikailag bántalmazni a másikat, lelkileg bántalmazni, szexuálisan bántalmazni, tud anyagi kontrollgyakorlást csinálni a másik felett, tehát tudja a bántalmazásnak az összes formáját, ugyanúgy elszigeteli az áldozatát a barátoktól, családtagoktól, tehát ugyanúgy tudja ezeket egy narcisztikus is, csak itt az ő viselkedését nem az magyarázza, hogy ebben nevelődött bele, mint mondjuk férfi, hogy egy ilyen patriarchális férfi uralmú világban egy férfinek ez a dolga, és a nőnek meg az a helye, hogy ennek alárendelődjön, hanem itt a narcizmus az, ami kialakítja ugyanezeket a viselkedéseket.
0: Hát a tanács az, hogy menekülni az ilyen emberek közelségéből, meg az, hogy akit úgy segítsen azoknak, akik ilyen emberek közelében élnek és menekülni akarnak.
1: Én mindig ezt szoktam javasolni, hogy arra fölösleges várni, vagy nem éri meg várni, hogy a narcisztikus valaha is megváltozik. Tehát ez körülbelül olyan esélye van erre, mint megnyerni a lottó ötöst. Van rá esély, de nagyon elenyésző. Tehát inkább magát mentse, a szeretteit mentse, próbáljon meg egy távolságot képezni, ahogyan tud.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a narcizmusról hallhattak. Bacs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Idén is sikerrel zajlott az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programsorozat csütörtökön kezdődött, a nyitó szentmisét akkor Ternyák Csaba egriesek mutatta be. A találkozó keretében előadások, tanúságtételek hangzottak el, volt vezetett szentségimádás, imák, emellett koncertek és színpadi előadások is színesítették az elmúlt napokat. Délben aztán a búcsú szentmisét Marosi Balázs szerencsi ifjúsági régió felelős mutatta be. A Sándor Palota közzétette honlapján a köztársasági elnök határozatát az alaptörvény módosítás kihirdetésének elrendeléséről. Ebben Sólyog Tamás rögzítette, a jogállamiság helyreállításának indokával elfogadott alaptörvénymódosítás néhány eleme, így például az alkotmánybíróság hatásköreinek kiszélesítése valóban üdvözlendő, számos eleme ugyanakkor, különösen a választójog példátlan mértékű korlátozása, valamint egyes hivatalban lévő közjogi tisztségviselők személyre szabott jogalkotás útján történő eltávolítása sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. Mind a jelenkor szempontjából, mind pedig történeti távlatokban összeegyeztethetetlennek tartom Magyarország alkotmányos alapelveivel mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a jogállamiság követelményeinek semmibevételével avatkoznak be a népképviseleti demokrácia és a hatalommegosztás rendszerébe, fogalmazott a leköszönő államfő. Aláírta tehát az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Forsthofer Ágnes előterjesztése alapján pedig Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el az országgyűlés elnöki feladatait. Az Alkotmánybírósághoz fordult több a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerint a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt adjon a közös döntések meghozatalában. Magyarország kőolaj készlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be Kapitány István, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Emellett Kármán András írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A biztonság továbbra is az elsődleges szempont, ezért a Budapest-Belgrád vasútvonalon a forgalom csak akkor indulhat el, ha minden szükséges feltétel maradéktalanul teljesül, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kifejtette, az Európában még nem használt, de Kínában régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése megtörtént, ugyanakkor szoftver problémákat találtak abban, a hibákat pedig javítani kell. Egy nappal a Moszkvát megrázó ukrán dróntámadás után a háború egyik legnagyobb rakétacsapása érte Kijevet, Oroszország órákon át támadta az ukrán fővárost ballisztikus és hiperszónikus rakétákkal, legalább egy ember elhunyt. Végül az időjárásról. A hidegfront elvonul, így aztán csökken majd a felhőzet, és többnyire derült lesz már az ég. Csapadék napközben nem hullik, a szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délután aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, most következő zenés műsorunkban Szentmártoni Imre, művész nevén Szent Martin, szaxofon és pánsép művész felvételeiből készült válogatásunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Szent Martin szaxofon és pánsipművész felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Turi Sarolta.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. július 20-a van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Milan Kundera-tól származik, és így hangzik: amikor a szív szól, az észnek nem illik akadékoskodnia. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Hamarosan a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, 6-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg, 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!

Jöjj, Uram Jézus! Tépj ki minden botrányt országodból, vagyis lelkemből, és vedd át benne jogos uralmadat. Nézd, jön a kapzsiság, és helyet követel magának, a hencegés, és uralkodni akar rajtam. A kevésség és királynő akar lenni. A kényelem szeretet és jogokat követel. Nos, itt én uralkodok. Nagyra vágyás, irítség, megszólás, harag viszálykodnak bennem, hogy lássák, melyiknek kedvezek. Megteszem, amit tudok, hogy ellenálljak, küzdök az utolsó leheletig. Kérlek, Jézusom, Uram, jöjj segítségemre, te érted védekezem, mert elismerem, hogy a tiéd vagyok. Rajtad kívül, Uram Jézus, nincs más királyom. Jöjj tehát, Uram, hatalmaddal szúrd szét az ellenfeleket, uralkodj bennem, mert te vagy az én királyom és Istenem.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: A Sándor Palota közzétette holnapján a köztársasági elnök határozatát az alaptörvény módosítás kihirdetésének elrendeléséről. Ebben Súlyog Tamás rögzítette, a jogállamiság helyreállításának indokával elfogadott alaptörvénymódosítás néhány eleme, így például az alkotmánybíróság hatásköreinek kiszélesítése valóban üdvözlendő, számos eleme ugyanakkor, különösen a választójog példátlan mértékű korlátozása, valamint egyes hivatalban lévő közjogi tisztségviselők személyre szabott jogalkotás útján történő eltávolítása sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. Mind a jelenkor szempontjából, mind pedig történeti távlatokban összeegyeztethetetlennek tartom Magyarország alkotmányos alapelveivel mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a jogállamiság követelményeinek semmibevételével avatkoznak be a népképviseleti demokrácia és a hatalommegosztás rendszerébe, fogalmazott a leköszönő államfő. Aláírta tehát az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Forsthofer Ágnes előterjesztés alapján pedig Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el az országgyűlés elnöki feladatait. Az Alkotmánybírósághoz fordul több a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Magyarország kőolaj készlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be Kapitány István, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Emellett Kármán András írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A biztonság továbbra is az elsődleges szempont, ezért a Budapest-Belgrád vasútvonalon a forgalom csak akkor indulhat el, ha minden szükséges feltétel maradéktalanul teljesül, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kifejtette, az Európában még nem használt, de Kínában régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése megtörtént, ugyanakkor szoftver problémákat találtak abban, a hibákat pedig javítani kell. Végül az időjárásról. A hidegfront elvonul, így aztán csökken majd a felhőzet, és többnyire derült lesz már az ég. Csapadék napközben nem hullik, a szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délutánra aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Magyar cserkészek az USA-ban, élő hagyomány. Tóth Tamás atya beszámol a Fillmore-i Cserkész Központban tett látogatásáról, amelyet a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatának koordinálásával tett New York államban. XIV. Leó pápa tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Szombaton este Castel Gandolfóban az Albánói Egyházmegye koncerttel kedveskedett a pápának, aki nyári pihenését tölti. A Szent Atya meghatottan mondott köszönetet az előadóknak és az egyházmegyének a koncert ajándékáért, amelyen a szépség közelebb vitt Istenhez. Olyan világban élünk, ahonnan hiányzik a szépség. Sok gond van, háború, konfliktusok, gyűlölet, erőszak, nincs munka és sok más dolog. Az, hogy alkalmunk van egy ilyen helyzetre, mint ez, tényleg nagy ajándék, mert arra emlékeztet, hogy sokkal több van ennél. A férfiak és a nők pedig, ha akarjuk, mind együtt bemutatják a szépséget, ami szívtől szívig segít látni és felemelni.

művészet értékéről elmélkedett. Ezek segítségével az ember képes felülemelkedni a jelen nehézségein, a szépség megtapasztalása pedig Istenhez vezet és visszaadja a reményt. Éppen ez jött létre ezen a hangversenyen, amelyen Marco Rogliano hegedűművész előadta Niccolò Paganini harmadik hegedű versenyének polonéz variációját, majd Rossana Tommasi Golcár zongoraművész szólaltatta meg a Vincenzo Bellini Norma című operájára Luis Bacalov által írt szabad fantáziát és variációt a Pármai Muzsikusok zenekarával, amelyet Pier Carlo Orizio karmester vezényelt. Elsőként éppen a zenészeknek mondott köszönetet 14. Leó pápa. Nagy köszönet illeti a művészeket, akik meghatottak engem. Az Albánói Egyházmegyét, amelyik felajánlotta ezt a koncertet nekünk. Minden itt jelenlévőt, mert valóban nagyszerű dolgot tapasztalhattunk meg a szépségnek ezekben a perceiben. Beléptünk minden értelemben abba, amit Isten akart a teremtésben, s ami éppen a szépség, mondta rögtönzött szavakkal a pápa. Az estet az albánói püspök Vincenzo Viva nyitotta meg, aki 14. Leó pápához intézte köszöntését, emlékeztetve a helyi egyház hálájára, amiért a pápa visszatért Castel Gandolfóba. Kifejtette, hogy a koncerttel akartak köszönetet mondani, és együtt osztozni a szimfonikus zene ajándékában. Bellini normájára utalva a főpásztor azokra a nőkre és anyákra gondolt, akik a világot szétszaggató különböző háborús helyzetekben gyermekeikkel és családjukkal együtt a legkeményebb árat fizetik a konfliktusokért. Éppen bennük tükröződik vissza egy kiengesztelődött holnap reménye, Leó pápa békefelhívásai nyomán, amelyeket pápasága kezdete óta intéz a világhoz. A koncerten a 19. századi olasz zene két főszereplőjétől választottak műveket. Niccolò Paganini és Vincenzo Bellini zenéjében közös szál a dallamosság, ahol a hangszeres virtuozitás összefonódik a melodráma nyelvezetével. A norma újraolvasata ebben az értelemben csak zongorára és zenekarra íródott, ahol a főszereplőt végig kísérhetjük a fájdalomtól a megbocsátásig és az áldozatig, amikor a személyes történet egyetemes visszatükröződésévé válik a szeretet és a béke erejének, ami, ahogy a librettóban jól illusztrálták, képes a háborús szelek dúlt a levegőben is újra felhangozni. Ez a kívánság szállt fel Castel Gandolfo egéről, hogy egyetemes legyen. Nem véletlen, hogy a hangverseny a csillagos ég képével zárult, amelyet a zenekar mögötti kivetítőn jelenítettek meg. A koncert végén a pápa, mielőtt elhagyta az apostoli palota udvarát, köszöntötte a művészeket és a jelenlévőket, akik hagyományosan gyűrűcsókra járultak elé.

0: Magyar cserkészek az USA-ban élő hagyomány. Hallgassák meg Tóth Tamás atya beszámolóját.
1: A Szent Atya 14. Leó pápa szülőhazájában az idén 250 éves fennállását ünneplő Amerikai Egyesült Államokban a terület lakosságának sajátos összetételéből adódóan, akiknek túlnyomó többsége valamikor ide érkezett és itt talált új otthonra, fontos a gyökerek ismerete és az azokhoz való ragaszkodás. A hivatalos felmérések szerint az Egyesült Államokban 1.380.000 ember vallja magát így vagy úgy magyar származásúnak. Ebből 150-200.000 ember beszél valamilyen szinten magyarul. Ma is vannak működő magyar közösségek. Közülük az egyik legismertebb hagyományos diaszpora közösség Ohio államban, Clevelandban működik, ahol magyar plébánia is van. A szövetségi fővárosban, Washington DC-ben úgy 2-3 ezer magyar él. Nagy a fluktuáció, hiszen sokan néhány évre kiküldetésbe érkeznek ide, illetve a főváros hivatali és intézményhálózata

Tudományos élete sajátos tudást igényel, ami ugyancsak szűrőként működik. Gondoljunk csak bele, a városban számos felsőoktatási intézmény és kutatóközpont, köztük több katolikus egyetem is található. A fővárost körülvevő régióban közel 50 ezer lehet a magyarok száma. A magyar nyelv és kultúra ápolásának, a vallási, így a katolikus közösségeken és a kulturális szervezeteken túl, illetve velük együttműködve két fontos pillére van. Az egyik a magyar iskola. A világon úgy 250 működik belőlük, ebből az Egyesült Államokban 60-70 található. Mivel a gyerekeket ezekben a hétvégi, szombati iskolákban a szülők segítségével tanítják, így a létük értelemszerűen a szülők elkötelezettségétől függ. Ahol van szülő, aki magyar nyelvre és kultúrára akarja tanítani, taníttatni a gyermekét, és neki magának is van iskoláskorú gyermeke, ott tud fennmaradni ez az iskolatípus. Washingtonban a Magyar Nagykövetség régi épülete ad otthont a washingtoni magyar iskola és óvodának, amely 15 éve működik, jelenleg úgy 50 diákkal, akiknek egy része nyelvileg vegyes családokban nő fel. Vagyis, ahol az egyik szülő magyar, illetve rendelkezik magyar gyökerekkel, a másik azonban nem. A magyar nyelv és kultúra ápolásának másik fontos pillére a vallási és nemzetiségi alapon működő külföldi magyar cserkész szövetség. Éppen 80 éve, amikor 1946-ban a kommunista hatóságok betiltották a keresztény ifjúsági szervezeteket, köztük a Magyar Cserkész Szövetséget, az emigráns magyarok már javában szervezték a mozgalmat külföldön, amely így rövidesen a világ diaszpóra magyarságának egyik legfontosabb jellemnevelő szervezetévé vált. Észak- és Dél-Amerikától kezdve, Nyugat-Európán át, egészen Ausztráliáig a cserkész mozgalom a magyar nyelv és kultúra megőrzésének és továbbadásának a kulcsa lett. Mindez az alapító Lord Baden-Powell eredeti szándékával egyező módon vallásos keretek között történt és történik, így nem csoda, hogy a cserkész csapatok szoros kapcsolatban állnak a magyar egyházi közösségekkel, plébániákkal. A statisztikák szerint a magyar cserkészek nagyobbik része itt is katolikus. Az Egyesült Államok északkeleti részén, 600 méterrel a tenger szintje felett, Fillmore-ban található a Sík Sándor Cserkészpark, az észak-amerikai magyar cserkészek legfontosabb találkozási helye. A külföldi magyar cserkész szövetség 1963 végén vásárolta meg a New York állam nyugati szélén fekvő Fillmore-i területet. A vételárat cserkészvezetők adták össze, köztük olyanok, akiknek a II. Világháború, illetve az 1956-os forradalom leverése után kellett elhagyni hazájukat. Közülük többen erőn felül vállaltak anyagi áldozatot az ügy érdekében. A helyet Sík Sándor piarista szerzetes papról, a magyar cserkészet programadó vezetőjéről nevezték el, aki ugyanabban az évben, 1963-ban hunyt el. Fillmore azonnal az Egyesült Államok keleti és középső, illetve Kanada keleti részének legfontosabb táborhelye, a cserkész vezető képzés központja lett. A rendszerváltást követően a hazai cserkész mozgalom újraindulása idején az első magyarországi cserkész tiszteket ugyancsak Fillmore-ban képezték ki. Az 1989-ben végzettek közt több katolikus pap is volt. Itt ma is rendszeresen zajlanak nyári, illetve vezetőképző táborok, köztük a hagyományos központi akadályverseny. Idén több mint 300-an érkeztek ide az Egyesült Államok béli New Jersey, New York, Massachusetts, Ohio és Connecticut államokból,
továbbá Washington DC szövetségi fővárosból, illetve a kanadai Ontario és Quebec tartományokból, valamint a főváros Ottawából a pünkösdi hétvégére azért, hogy játékos keretek közt adjanak számot cserkész tudásukról. A kétnapos megmérettetésre Washingtontól Torontóig hónapokon keresztül készültek a fiatalok. Az akadályverseny keretét most az 1956-os forradalom adta. Miközben a cserkészek megmutatták tudásukat például a magyar nyelvű imádságok, a térképészet és geocaching, az elsősegélynyújtás, a népzene vagy a tűzrakás és a palacsintasütés terén, ismereteket szereztek a forradalomról és annak fájdalmas következményeiről. A résztvevők közt többen voltak olyanok, akiknek a nagyszülei vagy a szülei akkor 70 évvel ezelőtt kényszerültek elhagyni hazájukat, örökre megváltoztatva ezzel az ő és leszármazottaik életét. A cserkészeket a szokatlanul hideg és esős idő sem tántoríthatta el a hagyományos esti tábortűztől, amely a közös táborozásoknak mindig egyik kiemelkedő eseménye. A hétvége lelki csúcspontja azonban a pünkösdi szentmise volt, amelyet idén Tóth Tamás atya, e sorok szerzője, tarthatott, maga is cserkész segédtiszt, és aki a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálata koordinálásával érkezett a cserkészparkba. A Sík Sándor cserkészpark területe jelenleg 64 hektár. A tulajdonos a külföldi Magyar Cserkész Szövetség, amelyet 1946-tól kezdve Bodnár Gábor vezetett. Tőle 1996-ban Lendvain Lindner Imre vette át a stafétát, aki az elnöki teendőket 2025-ben adta át Vajtai Istvánnak. A szövetségnek jelenleg 4 földrész, 14 országa, 72 csapatában 3000 cserkész tagja van. Vannak olyan cserkész csapatok, amelyek stabilan tartják magukat, ilyen például a New Jersey állam területén fekvő Garfieldben működő két csapat. Mindkettő, egy a fiúknak, egy a lányoknak, az 50-es években alakult, és azóta működik. Saját cserkészházuk van, amelyet a legendás cserkészvezetőről, Bodnár Gáborról neveztek el, aki családjával csupán néhány saroknyira lakott innen. Ezen a környéken Passaicban található az Egyesült Államok keleti partvidékének egyetlen ma is működő magyar katolikus plébániája, amellyel a cserkészek természetesen élő kapcsolatban állnak. Vannak olyan cserkész csapatok is, amelyek a magyarság fogyása, illetve az asszimiláció következtében lassan fogynak vagy megszűnnek, de vannak olyan csapatok is, amelyek most alakulnak, vagy most kezdenek újra növekedni. Ilyen például a washingtoni, amelyben jelenleg körülbelül 60 cserkész ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. Sokat mondó az, ami a csapat pólóra van írva. Beszéljünk magyarul. A foglalkozások ugyanis szigorúan magyar nyelven zajlanak, így az imákat is magyarul tanulják meg. A taglétszám a korábban megszokott 30-40 cserkészről az utóbbi években nőtt meg, hála a toborzásnak és annak, hogy az érdekelt családok egyre több gyermeküket beíratják. A foglalkozások miatt a szülők közül sokan több órát is autóznak minden szombaton. A Szentatya 14. Leó éppen nem régen, 2026. június 1-én találkozott európai katolikus cserkészvezetőkkel, akiket arra bátorított, hogy a rájuk bízottakkal együtt éljék meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljanak nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív, hogy másszanak fel a csúcsra, hogy elvezzenek a mélyre, hogy együtt járjanak az erény útján. A több mint 100 éve működő magyar cserkészet,
amelynek legszebb hagyományait viszi tovább a külföldi Magyar Cselkész Szövetség, szintén ezen az úton igyekszik járni. A Filmori Cselkészpark névadója, Sík Sándor pianista volt az, akinek a hazai cselkészpedagógia kidolgozását köszönhetjük. Hozzá kötődik az emberebb embert, magyarabb magyart nevelési elv, és mindez keresztény keretek között. Így bátran hozzátehetjük azt a harmadik tételt, amivel egy másik cselkész, az 1999-ben elhunyt Veszprémi Tibor pialista szerzetes, e-sorok szerzőjének bélmapja, egészítette ki rendtársa híres mondását: emberebb embert, magyarabb magyart és krisztusibb keresztényt. Ez a magyar cselkész hivatás.

Tóth Tamás atya beszámolóját hallották a Filmori Cserkész Központban tett látogatásáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Idén is sikerrel zajlott az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programsorozat csütörtökön kezdődött, a nyitó szentmisét akkor Ternyák Csaba egriesek mutatta be. A találkozó keretében előadások, tanúságtételek hangzottak el, volt vezetett szentségimádás imák, emellett koncertek és színpadi előadások is színesítették az elmúlt napokat. Délben aztán a búcsú szentmisét Marosi Balázs szerencsi ifjúsági régiófelelős mutatta be. A Sándor Palota közzétette honlapján a köztársasági elnök határozatát az alaptörvény módosítás kihirdetésének elrendeléséről. Ebben Súlyog Tamás rögzítette, a jogállamiság helyreállításának indokával elfogadott alaptörvénymódosítás néhány eleme, így például az alkotmánybíróság hatásköreinek kiszélesítése valóban üdvözlendő, számos eleme ugyanakkor, különösen a választójog példátlan mértékű korlátozása, valamint egyes hivatalban lévő közjogi tisztségviselők személyre szabott jogalkotás útján történő eltávolítása sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. Mind a jelenkor szempontjából, mind pedig történeti távlatokban összeegyeztethetetlennek tartom Magyarország alkotmányos alapelveivel mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a jogállamiság követelményeinek semmibevételével avatkoznak be a népképviseleti demokrácia és a hatalommegosztás rendszerébe, fogalmazott a leköszönő államfő. Aláírta tehát az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Forsthofer Ágnes előterjesztés alapján pedig Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el az országgyűlés elnöki feladatait. Az Alkotmánybírósághoz fordul több a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerint a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt adjon a közös döntések meghozatalában. Magyarország kőolaj készlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be Kapitány István, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Emellett Kármán András írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Végül az időjárásról. A hidegfront elvonul, így aztán csökken majd a felhőzet, és többnyire derült lesz már az ég. Csapadék napközben nem hullik, a szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délután aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Kedves hallgatóink, ma július 20-án Illés napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Héber, latin, görög eredetű név, az Éliás önállósult változata, jelentése Jahve az én Istenem, az Úr az én erősségem. Isten éltesse tehát az Illéseket, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Július 20-a az év 201. napja, a Gergely naptár szerint az évből még 164 nap van hátra. A Hold napja annak emlékére, hogy az Apollo program keretében az Apollo 11 legénységének két tagja 1969-ben ezen a napon léptek a Holdra. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. Krisztus előtt 356-ban született harmadik Alexandrosz makedón király, ismertebb nevén Nagy Sándor. 1304-ben született Francesco Petrarca, az egyik legnevesebb itáliai prehumanista költő. Életműve évszázadok óta befolyást gyakorolt az olasz és az európai költészetre, hatása érződik Magyarországon is Balassi Bálinttól a kortárs Rózsássy Barbaráig. 1519-ben született 9. Ince pápa. 1755-ben látta meg a napvilágot Martinovics Ignác ferences rendi szerzetes teológiai doktor, a magyar jakobinus mozgalom főszervezője. 1822-ben született Gregor Mendel, szudéta német származású Ágoston rendi szerzetes, a brünni Ágoston rendi monostor apátja, botanikusa, tudományos örökléstan megalapozója. 1895-ben született Moholy Nagy László, magyar képzőművész. 1899-ben született Nerai Szabó István, magyar vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1908-ban ezen a napon született Baja Hugo, Európa-bajnok magyar evezős, edző. 1919-ben született Sir Edmund Hillary, új-zélandi hegymászó, a Monteverest első meghódítója. 1920-ban született Novák István, Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész, a Debreceni Csokonai Színház örökös tagja. 1938-ban született Natalie Wood, kétszeres Golden Globe díjas, háromszoros Oscar díjjelölt amerikai színésznő. 1950-ben született I.S. Mari, magyar színésznő. 1952-ben született Bukta Imre, Kossuth és Munkácsy Mihály díjas magyar képzőművész. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1514-ben halt meg Dózsa György, az 1514-es parasztfelkelés vezére, kivégezték. 1869-ben hunyt el Vellas Antal, magyar mérnök, matematikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1903. július 20-án hunyt el 13. Leó pápa. Tevékenysége az egész világra kiterjedt, ő volt az első modern pápa. 1945-ben hunyt el Paul Valéry, francia költőfilozófus, esszéista. 1973-ban ezen a napon halt meg Bruce Lee, amerikai születésű kínai harcművész, színész. 2016-ban távozott közülünk Kéri György, Széchenyi díjas magyar biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A jelátviteli terápia nemzetközi hírű tudósa. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. Észak-Ciprusban ma a szabadság és a béke napja van, Kolumbiában a kolumbiai függetlenség napját ünneplik. 1541-ben ezen a napon Fogaras megadta magát a törököknek, Majláth István erdélyi vajdát elfogták. 1543-ban ezen a napon a törökök elfoglalták Pécset. 1795-ben Zichy Károly grófot Vég Péter váltotta fel az országbírói tisztben. 1810-ben Kolumbia kikiáltotta függetlenségét, megszűnt a spanyol gyarmati státusz. 1858-ban megszületett Erzsébet királyné zsiráfja Schönbrunnban. Ez az első zsiráf volt, amely Európában született, valamint egyben az első zsiráfja a magyarországi fővárosi állat- és növénykertnek is. 1871-ben ezen a napon Brit-Kolumbia szövetségi államként csatlakozott Kanadához. 1969-ben holtra szállt az Apollo 11 fedélzetén Neil Armstronggal és Edwin E. Aldrinnal. Armstrong az első ember, aki a holdra lépett. 1974-ben ezen a napon Törökország megszállta Észak-Ciprust. 1976-ban a Viking 1 űrszonda leszállt a Marson. 1996-ban megkezdődtek a 26. nyári olimpiai játékok Atlantában. 2011. július 20-án utolsó útjáról tért vissza az Atlantis űrrepülőgép, 42 évvel azután, hogy ember lépett a Holdra, ezzel befejeződött az amerikai űrrepülőgép program. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Sándor Palota közzétette holnapján a köztársasági elnök határozatát az alaptörvény módosítás kihirdetésének elrendeléséről. Ebben Súlyog Tamás rögzítette, a jogállamiság helyreállításának indokával elfogadott alaptörvénymódosítás néhány eleme, így például az alkotmánybíróság hatásköreinek kiszélesítése valóban üdvözlendő, számos eleme ugyanakkor, különösen a választójog példátlan mértékű korlátozása, valamint egyes hivatalban lévő közjogi tisztségviselők személyre szabott jogalkotás útján történő eltávolítása sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. Mind a jelenkor szempontjából, mind pedig történeti távlatokban összeegyeztethetetlennek tartom Magyarország alkotmányos alapelveivel mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a jogállamiság követelményeinek semmibevételével avatkoznak be a népképviseleti demokrácia és a hatalommegosztás rendszerébe, fogalmazott a leköszönő államfő. Aláírta tehát az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Forsthofer Ágnes előterjesztése alapján pedig Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el az országgyűlés elnöki feladatait. Az Alkotmánybírósághoz fordult több, a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerint a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt adjon a közös döntések meghozatalában. Magyarország kőolaj készlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be Kapitány István, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Emellett Kármán András írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A biztonság továbbra is az elsődleges szempont, ezért a Budapest-Belgrád vasútvonalon a forgalom csak akkor indulhat el, ha minden szükséges feltétel maradéktalanul teljesül, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kifejtette, az Európában még nem használt, de Kínában régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése megtörtént, ugyanakkor szoftver problémákat találtak abban, a hibákat pedig javítani kell. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátaljai iskoláknak küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index portál. A cikkben hozzáteszik, emiatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult. Egy nappal a Moszkvát megrázó ukrán dróntámadás után a háború egyik legnagyobb rakétacsapása érte Kijevet, Oroszország órákon át támadta az ukrán fővárost ballisztikus és hiperszónikus rakétákkal, legalább egy ember elhunyt. Végül az időjárásról. A hidegfront elvonul, így aztán csökken majd a felhőzet, és többnyire derült lesz már az ég. Csapadék napközben nem hullik, a szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délután aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
1: Megjelent az Új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
5: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. július 20-a van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Karkus István és Tompos Péter ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Milán Kunderától származik és így hangzik: amikor a szív szól, az észnek nem illik akadékoskodnia. Most kiderül, mi vár ránk a következő két órában. Hamarosan kérem a következőt című egészségperceinken jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Nemes Nagy Ágnes Macska című versét Jakó Beáta mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban antiókiai Szent Margit és Illés próféta életéről lesz szó. 7:50-től Cseppelinyi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas hétkezdést kívánok minden munkatársam nevében.
7: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
8: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Buteyko légzésről beszélget Balog Emese Viktória légzéstrénerrel, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
9: Köszönöm szépen, hogy itt van velünk, és valóban beszélgethetünk erről a légzéstechnikáról, amiről szerintem mindig van aktualitása beszélgetni, de talán különösen télen majd fogunk erről is, hogy vajon miért, de kezdjük talán ott, hogy hogyan lesz valakiből légzéstréner, légzésszelídítő, mi az az út, ami önt idáig elvezette?
10: Az én utam körülbelül 10 évvel ezelőtt indult, és akkor még nem a légzés tréninge, hanem testépítés fitness edzői végzettsége, mert hogy ekkor szereztem meg ezt a képesítést, és hát azóta foglalkozom emberek egészségének a fejlesztésével. Ugye nagyon sok ehhez kapcsolódó tanfolyamon vettem részt, és elindultam egy ilyen komplexebb nézet felé, egy funkcionálisabb irányba, hogyha ugye funkcionális tréninget nézzük, akár ezt is érthetjük alatta. Majd ugye a jóga bejött az élet, és hát a Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskolára vezetett az utam, mert hogy ezt egy főiskolán is el lehet sajátítani, és itt pedig Vaisnava joga mester szakon tanultam, és diplomáztam, kismama és gyermekjoga specializációm. És itt jött a képbe a Buteyko légzés, mert hogy főiskolai éveim alatt, hát elég erősen elkezdtem orsprét használni, mert tovább használtam, mint kellett volna, és orspréfüggővé váltam tulajdonképpen. Tehát több mint egy éve voltam orspréfüggő már, túl voltam több szakorvosi vizsgálaton, és igazából hosszabb távú segítséget nem kaptam, és kvázi ilyen utolsó mencsvárként jött az életembe a Buteyko légzés, és elvégeztem egy ehhez kapcsolódó tanfolyamot. És a nagy bizonyíték számomra az a saját példám, hogy 2 hét gyakorlás után már le tudtam tenni az orsprét, és ez nekem egy nagyon nagy visszaigazolás, hogy ez a technika mennyire hatásos tud lenni, és bár ugye sokan ezt nem tudják, de nekem pánikrohamaim is voltak, és ezeket is teljesen meg tudta oldani.
9: Ez ugye azért nagyon érdekes, mert nagyon sokan használnak orsprét, és gyakorlatilag nagyon-nagyon rendszeresen már majdnem, hogy függővé válnak ennek a használatától. Azt mondja, hogy ezzel a Buteyko légzés technikának az elsajátításával többek között az orspré használatát abba lehet hagyni viszonylag rövid úton?
10: Nyilván meg kell vizsgálni, hogy van-e más probléma a háttérben, van-e szervi eltérés, de alapvetően, ha csak ez az egy probléma van, akkor nagy eséllyel megoldható, igen.
9: Kezdjük talán ott, kimondtuk ugye többször, hogy Buteyko légzés. Ki volt Buteyko, mit lehet róla tudni?
10: Róla azt érdemes tudni, hogy egy ukrán származású professzor volt, és azt a feladatot kapta orvosként, hogy a kórházban a nagyon beteg emberek légzési jellemzőit megfigyelje, és ebből készítsen feljegyzéseket. És ugye ezek a megfigyelések és feljegyzések segítették őt hozzá, hogy elkezdjen saját magán is kísérletezni, mert hogy neki egy magas vérnyomás betegsége volt, és ezek alapján a feljegyzések és tapasztalatok alapján a saját magas vérnyomását nagyon szépen helyre tudta állítani. És akkor így elkezdett különböző más betegségeken is kísérletezni a légzés módszerével, és hát így nyert bizonyosságot, hogy nagyon sok különböző betegségre, tehát nem csak a magas vérnyomásra, de akár pánikrohamra, alvási apnoéra, asztmára is nagyon-nagyon jó megoldás lehet a Buteyko légzés, akár mint kiegészítő terápia a hagyományos orvoslás mellé.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Válogatás az Utinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Ugyancsak a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab-pusztai pihenőhelyet lezárták, mert aszfaltoznak. Ugyancsak az M3-ason felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében a 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni. A munka kapcsán a 78-as kilométernél lévő Gyöngyös-Kelet csomópont lehajtó ágát a határ felé vezető oldalon lezárták. Az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé vezető oldalon az 1-es és a 3-as kilométer között a betontáblákat javítják, ezért a külső sávot elkerítették a forgalom elől. A 3-as főúton Miskolc belterületén a 180-as kilométernél felújítják a burkolatot, mindkét oldalon lezártak egy sávot, így most irányonként egy-egy sáv járható. Szintén Miskolc belterületén és a 3-ason a 182-es és a 183-as kilométer között az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik, irányonként egy-egy sávon haladhat a forgalom. Kicsit távolabb a városközpont felé a 184-es és a 187-es kilométer között is csőtörés nehezíti a közlekedést, mindkét helyszínen Szikszó felé a külső sávot zárták le. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan félútpályát lezárták. Munkaidőben jelszó.

őrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a 16-os és a 19-es kilométer között több helyen továbbra is közműépítés vagy aszfaltozás miatt kell sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Frontmentesen, sok napsütéssel indul a hét, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma sok napsütés várható, csapadék nem érkezik a térségbe, többfelé élénk, főként régiónkban, időnként erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, reggel 17, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de a számottevő csapadék nem valószínű, egy-egy zápor nyugaton, délnyugaton alakulhat ki. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az észak-nyugati szél, hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny derültebb helyeken 10 fok alá hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, a több-kevesebb felhőből értemi csapadék ezen a napon sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős szellökések kísérhetik majd az észak-nyugati szelet, a friss reggelt követően délután 24-29 fokot mérhetünk. Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hideg front hatására, és elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Élénk erős lesz az észak-nyugati szél, a csúcshőmérséklet 23-30 fok között alakul, a nyugati-észak-nyugati tájakon lesznek alacsonyabbak az értékek. Csökken a pollen terhelés, a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szintet ér el, alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hersa, a szelídgesztenye, a fenyőfélék, továbbá a lágyszerú allergének közül a pezsitfűfélék, az útifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma általában közepes szintet ér el, ugyanakkor a késői virágzású fák, a pázsitfűfélék és a lágyszerú allergének pollenjére allergiások is számíthatnak különféle tünetekre. Orvos meteorológia, ma a fronthatással nem kell számolni, napos, meleg nyári időnk lesz, a meleg megterhelő lehet, bágyadtságot, tompaságot okozhat, csökkenhet a reflexidő. Vérnyomásingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás előfordulhat, a szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, azért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, zöldséget, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelére. Közlekedés meteorológia, ma sok napsütés várható, legfeljebb kevés zápor zivatar alakulhat ki, amelyek környezetében átmenetileg vízes, csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők, az észak-nyugati szél élénk helyenként erős lesz, emiatt jelentősebb mértékben romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni, ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot, tűző napon álló, lezárt parkoló járműben még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
0: A napverset.

0: Nemes Nagy Ágnes, macska. Jött a macska, jött a lépcsőn, nyújtózkodva szélesen. Karcsú mancsát majd kinyújtva, majd behúzva kényesen, mint a tigris, mint a hattyú imbolyogva és puhán. Bomba folytó homokdombra pince lépcső oldalán. Hogy felért, a fénybe nézett fintorogva, lent aludt, aztán elnyúlt a homokban, s szép volt, mint egy drága muff. Macska, macska, állatocska, gyermekecske, csillagocska, lágy pihéjű őszi pitypang, bőruhájú májvacsokra. Könnyű szélben öntudatlan borzolódva, szenderegve, mint növény, vagy régi szobrok napsugáros szentberegben. Macska, Isten, macska álom, könnyű keccsel, pöttyös hassal, bombafolytó homokdombra csak egy percre vígy magaddal.
1: Elhangzott Nemes Nagy Ágnes macska című verse, elmondta Jakó Beáta. Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus, diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg. Ugyanebben az évben lépett be a Magyar Írószövetségbe, később tagja volt a Magyar Penklubnak is. Ez évben alapította férjével közösen az Új Hold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a babicsi nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű műveket fordított, de antológiákban számos más nyelvből is készült fordítása megjelent. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 54 és 58 között pedig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára, 58-tól szabadfoglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált, további új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta versciklusát az Eknáton jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar eszi irodalom kimagasló művelője volt, a 70-es, 80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is. 1991-ben hunyt el.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Magyar cserkészek az USA-ban, élő hagyomány. Tóth Tamás atya beszámol a Fillmore-i Cserkész Központban tett látogatásáról, amelyet a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatának koordinálásával tett New York államban. XIV. Leó pápa tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Szombaton este Castel Gandolfóban az Albánói Egyházmegye koncerttel kedveskedett a pápának, aki nyári pihenését tölti. A Szent Atya meghatottan mondott köszönetet az előadóknak és az egyházmegyének a koncert ajándékáért, amelyen a szépség közelebb vitt Istenhez. Olyan világban élünk, ahonnan hiányzik a szépség. Sok gond van, háború, konfliktusok, gyűlölet, erőszak, nincs munka és sok más dolog. Az, hogy alkalmunk van egy ilyen helyzetre, mint ez, tényleg nagy ajándék, mert arra emlékeztet, hogy sokkal több van ennél. A férfiak és a nők pedig, ha akarjuk, mind együtt bemutatják a szépséget, ami szívtől szívig segít látni és felemelni tekintetünket az ég felé. 14. Leó pápa ezekkel a szavakkal üdvözölte szombaton este mindazokat, akik a Castel Gandolfói apostoli palota udvarán jelen voltak a hangversenyen, amit az Albánói Egyházmegye rendezett, közelsége és szeretete jeléül a pápának, aki a Róma környéki kisvárosban tölti nyári pihenését. Tudjátok, alig több mint egy hónapja Spanyolországba utaztam, és az utazás célja éppen az volt, hogy felemeljük a szemünket, a tekintetünket az ég felé. A zene, a művészet, a szépség olyan eszköz, ami segít Isten irányába nézni, s ami valóban az emberi lény egyik legjobb része, folytatta a pápa, aki a zene és a művészet értékéről elmélkedett. Ezek segítségével az ember képes felülemelkedni a jelen nehézségein, a szépség megtapasztalása pedig Istenhez vezet és visszaadja a reményt. Éppen ez jött létre ezen a hangversenyen, amelyen Marco Rogliano hegedűművész előadta Niccolò Paganini harmadik hegedű versenyének polonéz variációját, majd Rossana Tommasi Golcár zongoraművész szólaltatta meg a Vincenzo Bellini Norma című operájára Luis Bacalov által írt szabad fantáziát és variációt, a Pármai Muzsikusok zenekarával, amelyet Pier Carlo Orizio karmester vezényelt. Elsőként éppen a zenészeknek mondott köszönetet 14. Leó pápa. Nagy köszönet illeti a művészeket, akik meghatottak engem. Az Albánói Egyházmegyét, amelyik felajánlotta ezt a koncertet nekünk. Minden itt jelenlévőt, mert valóban nagyszerű dolgot tapasztalhattunk meg a szépségnek ezekben a perceiben. Beléptünk minden értelemben abba, amit Isten akart a teremtésben, s ami éppen a szépség, mondta rögtönzött szavakkal a pápa. Az estet az albánói püspök Vincenzo Viva nyitotta meg, aki 14. Leó pápához intézte köszöntését, emlékeztetve a helyi egyház hálájára, amiért a pápa visszatért Castel Gandolfóba. Kifejtette, hogy a koncerttel akartak köszönetet mondani, és együtt osztozni a szimfonikus zene ajándékában. Bellini normájára utalva a főpásztor azokra a nőkre és anyákra gondolt, akik a világot szétszaggató különböző háborús helyzetekben gyermekeikkel és családjukkal együtt a legkeményebb árat fizetik a konfliktusokért. Éppen bennük tükröződik vissza egy kiengesztelődött holnap reménye, Leó pápa béke felhívásai nyomán, amelyeket pápasága kezdete óta intéz a világhoz.
A koncerten a 19. századi olasz zene két főszereplőjétől választottak műveket. Niccolò Paganini és Vincenzo Bellini zenéjében közös szál a dallamosság, ahol a hangszeres virtuozitás összefonódik a melodráma nyelvezetével. A norma újraolvasata ebben az értelemben csak zongorára és zenekarra íródott, ahol a főszereplőt végig kísérhetjük a fájdalomtól a megbocsátásig és az áldozatig, amikor a személyes történet egyetemes visszatükröződésévé válik a szeretet és a béke erejének, ami, ahogy a librettóban jól illusztrálták, képes a háborús szelek dúlt a levegőben is újra felhangozni. Ez a kívánság szállt fel Castel Gandolfo egéről, hogy egyetemes legyen. Nem véletlen, hogy a hangverseny a csillagos ég képével zárult, amelyet a zenekar mögötti kivetítőn jelenítettek meg. A koncert végén a pápa, mielőtt elhagyta az apostoli palota udvarát, köszöntötte a művészeket és a jelenlévőket, akik hagyományosan gyűrűcsókra járultak elé.

0: Magyar cserkészek az USA-ban élő hagyomány. Hallgassák meg Tóth Tamás atya beszámolóját.
1: A Szent Atya 14. Leó pápa szülőhazájában az idén 250 éves fennállását ünneplő Amerikai Egyesült Államokban a terület lakosságának sajátos összetételéből adódóan, akiknek túlnyomó többsége valamikor ide érkezett és itt talált új otthonra, fontos a gyökerek ismerete és az azokhoz való ragaszkodás. A hivatalos felmérések szerint az Egyesült Államokban 1.380.000 ember vallja magát így vagy úgy magyar származásúnak. Ebből 150-200.000 ember beszél valamilyen szinten magyarul. Ma is vannak működő magyar közösségek. Közülük az egyik legismertebb hagyományos diaszpora közösség Ohio államban, Clevelandban működik, ahol magyar plébánia is van. A szövetségi fővárosban, Washington DC-ben úgy 2-3 ezer magyar él. Nagy a fluktuáció, hiszen sokan néhány évre kiküldetésbe érkeznek ide, illetve a főváros hivatali és intézményhálózata, tudományos élete sajátos tudást igényel, ami ugyancsak szűrőként működik. Gondoljunk csak bele, a városban számos felsőoktatási intézmény és kutatóközpont, köztük több katolikus egyetem is található. A fővárost körülvevő régióban közel 50 ezer lehet a magyarok száma. A magyar nyelv és kultúra ápolásának, a vallási, így a katolikus közösségeken és a kulturális szervezeteken túl, illetve velük együttműködve két fontos pillére van. Az egyik a magyar iskola. A világon úgy 250 működik belőlük, ebből az Egyesült Államokban 60-70 található. Mivel a gyerekeket ezekben a hétvégi, szombati iskolákban a szülők segítségével tanítják, így a létük értelemszerűen a szülők elkötelezettségétől függ. Ahol van szülő, aki magyar nyelvre és kultúrára akarja tanítani, taníttatni a gyermekét, és neki magának is van iskoláskorú gyermeke, ott tud fennmaradni ez az iskolatípus. Washingtonban a magyar nagykövetség régi épülete ad otthont a washingtoni magyar iskola és óvodának, amely 15 éve működik, jelenleg úgy 50 diákkal, akiknek egy része nyelvileg vegyes családokban nő fel. Vagyis, ahol az egyik szülő magyar, illetve rendelkezik magyar gyökerekkel, a másik azonban nem. A magyar nyelv és kultúra ápolásának másik fontos pillére a vallási és nemzetiségi alapon működő külföldi magyar cserkész szövetség. Éppen 80 éve, amikor 1946-ban a kommunista hatóságok betiltották a keresztény ifjúsági szervezeteket, köztük a Magyar Cserkész Szövetséget, az emigráns magyarok már javában szervezték a mozgalmat külföldön, amely így rövidesen a világ diaszpora magyarságának egyik legfontosabb jellemnevelő szervezetévé vált. Észak- és Dél-Amerikától kezdve, Nyugat-Európán át, egészen Ausztráliáig a cserkész mozgalom a magyar nyelv és kultúra megőrzésének és továbbadásának a kulcsa lett. Mindez az alapító Lord Baden-Powell eredeti szándékával egyező módon vallásos keretek között történt és történik, így nem csoda, hogy a cserkész csapatok szoros kapcsolatban állnak a magyar egyházi közösségekkel, plébániákkal. A statisztikák szerint a magyar cserkészek nagyobbik része itt is katolikus. Az Egyesült Államok északkeleti részén, 600 méterrel a tenger szintje felett, Fillmore-ban található a Sík Sándor Cserkészpark, az észak-amerikai magyar cserkészek legfontosabb találkozási helye. A külföldi magyar cserkész szövetség 1963 végén vásárolta meg a New York állam nyugati szélén fekvő Fillmore-i területet. A vételárat cserkészvezetők adták össze, köztük olyanok, akiknek a II. Világháború, illetve az 1956-os forradalom leverése után kellett elhagyni hazájukat. Közülük többen erőn felül vállaltak anyagi áldozatot az ügy érdekében. A helyet Sík Sándor piarista szerzetes papról, a magyar cserkészet programadó vezetőjéről nevezték el, aki ugyanabban az évben, 1963-ban hunyt el. Fillmore azonnal az Egyesült Államok keleti és középső, illetve Kanada keleti részének legfontosabb táborhelye, a cserkész vezető képzés központja lett. A rendszerváltást követően a hazai cserkész mozgalom újraindulása idején az első magyarországi cserkésztiszteket ugyancsak Fillmore-ban képezték ki. Az 1989-ben végzettek közt több katolikus pap is volt. Itt ma is rendszeresen zajlanak nyári, illetve vezetőképző táborok, köztük a hagyományos központi akadályverseny. Idén több mint 300-an érkeztek ide az Egyesült Államok béli New Jersey, New York, Massachusetts, Ohio és Connecticut államokból, továbbá Washington DC szövetségi fővárosból, illetve a kanadai Ontario és Quebec tartományokból, valamint a főváros Ottawából a pünkösdi hétvégére azért, hogy játékos keretek közt adjanak számot cserkész tudásukról. A kétnapos megmérettetésre Washingtontól Torontóig hónapokon keresztül készültek a fiatalok. Az akadályverseny keretét most az 1956-os forradalom adta. Miközben a cserkészek megmutatták tudásukat például a magyar nyelvű imádságok, a térképészet és geocaching, az elsősegélynyújtás, a népzene vagy a tűzrakás és a palcsintasütés terén, ismereteket szereztek a forradalomról és annak fájdalmas következményeiről. A résztvevők közt többen voltak olyanok, akiknek a nagyszülei vagy a szülei akkor 70 évvel ezelőtt kényszerültek elhagyni hazájukat, örökre megváltoztatva ezzel az ő és leszármazottaik életét. A cserkészeket a szokatlanul hideg és esős idő sem tántoríthatta el a hagyományos esti tábortűztől, amely a közös táborozásoknak mindig egyik kiemelkedő eseménye. A hétvége lelki csúcspontja azonban a pünkösdi szentmise volt, amelyet idén Tóth Tamás atya, e sorok szerzője, tarthatott, maga is cserkész segédtiszt, és aki a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálata koordinálásával érkezett a cserkészparkba. A Sík Sándor cserkészpark területe jelenleg 64 hektár. A tulajdonos a külföldi Magyar Cserkész Szövetség, amelyet 1946-tól kezdve Bodnár Gábor vezetett. Tőle 1996-ban Lendvain Lindner Imre vette át a stafétát, aki az elnöki teendőket 2025-ben adta át Vajtai Istvánnak. A szövetségnek jelenleg 4 földrész, 14 országa, 72 csapatában 3000 cserkész tagja van. Vannak olyan cserkész csapatok, amelyek stabilan tartják magukat, ilyen például a New Jersey állam területén fekvő Garfieldben működő két csapat. Mindkettő, egy a fiúknak, egy a lányoknak, az 50-es években alakult, és azóta működik. Saját cserkészházuk van, amelyet a legendás cserkészvezetőről, Bodnár Gáborról neveztek el, aki családjával csupán néhány saroknyira lakott innen. Ezen a környéken, Passaicban található az Egyesült Államok keleti partvidékének egyetlen ma is működő magyar katolikus plébániája, amellyel a cserkészek természetesen élő kapcsolatban állnak. Vannak olyan cserkész csapatok is, amelyek a magyarság fogyása, illetve az asszimiláció következtében lassan fogynak vagy megszűnnek, de vannak olyan csapatok is, amelyek most alakulnak, vagy most kezdenek újra növekedni. Ilyen például a washingtoni, amelyben jelenleg körülbelül 60 cserkész ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. Sokat mondó az, ami a csapat pólóra van írva. Beszéljünk magyarul. A foglalkozások ugyanis szigorúan magyar nyelven zajlanak, így az imákat is magyarul tanulják meg. A taglétszám a korábban megszokott 30-40 cserkészről az utóbbi években nőtt meg, hála a toborzásnak és annak, hogy az érdekelt családok egyre több gyermeküket beíratják. A foglalkozások miatt a szülők közül sokan több órát is autóznak minden szombaton. A Szentatya 14. Leó éppen nem régen, 2026. június 1-én találkozott európai katolikus cserkészvezetőkkel, akiket arra bátorított, hogy a rájuk bízottakkal együtt éljék meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljanak nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív, hogy másszanak fel a csúcsra, hogy evezzenek a mélyre, hogy együtt járjanak az erény útján. A több mint 100 éve működő magyar cserkészet, amelynek legszebb hagyományait viszi tovább a külföldi Magyar Cserkész Szövetség, szintén ezen az úton igyekszik járni. A Filmori Cserkészpark névadója, Sík Sándor piarista volt az, akinek a hazai cserkészpedagógia kidolgozását köszönhetjük. Hozzá kötődik az emberebb embert, magyarabb magyart nevelési elv, és mindez keresztény keretek között. Így bátran hozzátehetjük azt a harmadik tételt, amivel egy másik cserkész, az 1999-ben elhunyt Veszprémi Tibor piarista szerzetes, esorok szerzőjének bélmapja, egészítette ki rendtársa híres mondását: emberebb embert, magyarabb magyart és krisztusibb keresztényt. Ez a magyar cserkész hivatás.

Tóth Tamás atya beszámolóját hallották a Filmori Cserkész Központban tett látogatásáról. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A farizeusok és írástudók jelet kérnek Jézustól. Kérésük mögött nem hit, hanem kételyes elutasítás húzódik. Jézus nem teljesíti a kívánságukat, mert tudja, aki valóban nyitott, az már eddig is elegendő jelet látott, de aki nem hisz, annak a legnagyobb csoda sem lesz elég. Jézus gonosz és hűtlen nemzedéknek tartja a kérdezőket. Ez nem indulat, hanem prófétai figyelmeztetés, amely számon kéri a nép hűtlenségét, mert újra és újra máshoz fordulnak, nem Istenhez. Az emberi szívnek valójában nem bizonyíték kell, hanem megtérés, nem újabb jelek, hanem alázat és engedelmesség. Aztán Jézus Jónás személyéről beszél, aki 3 napot töltött a halgyomrában, Jézus pedig 3 napot tölt majd a sírban. Ez a legnagyobb jel, az ő halála és feltámadása. A példák, amelyeket Jézus említ, a niniveiek megtérése, illetve a királynő Salamon iránti tisztelete arra emlékeztetnek, hogy a pogányok nyitottabbak Isten szavára, mint a választott nép tagjai. Megdöbbentő, de igaz. Sokszor azok, akik kívül vannak, őszintébben hallgatják Isten szavát, mint azok, akik ismerik. Vajon mi is jeleket kérünk? Sokat látunk, sokat hallunk, sokszor részesülünk a szentségekben, de megnyitjuk-e igazán a szívünket? Engedjük-e, hogy Jézus feltámadása bennünk is életet ébresszen? Nem új jelekre van szükség, hanem arra, hogy a már meglévő jelekre választ adjunk, bűnbánattal és hittel.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 227-es, a 112-es és a 104-es hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 227-es, a 112-es és a 104-es csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm kedves híveket hétfő reggeli szentmisénken, azokat is, akik a Szent István rádión keresztül kapcsolódnak be. Ezt a reggeli szentmisénket elhunyt Vasas Pálért, az ő feleségért, Rozinka Máriáért, valamint fiúkért, elhunyt Péterért ajánljuk fel, továbbá elhunyt Szakszon Istvánért és lányáért, Erzsébetért. Szent liturgián kezdetén először is vizsgáljuk meg szívünket, lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom, a mindenható Istennek, és tettek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és nyilasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, könyörülj népeden, és add bőséges kegyelmed ajándékait nekünk, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Olvasmány Mikeás próféta könyvéből. Profétája által szól az Úr. Halljátok hát az Úr szavát. Rajta, szájperbe a hegyek előtt, a halmok hallják meg szavadat. Halljátok meg tehát az Úr panaszát, ti hegyek, és ti erős alapjai a földnek. Mert az Úr perbe száll népével, vádbeszédet mond Izrael ellen. Népem, mit vétettem ellened, vagy mivel voltam terhedre? Felelj nekem, talán azzal, hogy kihoztalak Egyiptom földjéről, kiszabadítottalak a szolgaság házából, vagy azzal, hogy Mózest, Áront és Mirjámot küldtem előtted? Akkor a nép bűnbánó lélekkel ezt mondta: mivel állhatok az Úr elé, mivel borulhatok a magasságos Isten elé? Vajon álljak oda égő áldozatokkal, egyesztendős borjakkal? Kosok ezreiben telik-e az Úrnak a kedve, vagy áradó olajpatakokban? Feláldozzam-e elsőszülöttemet vétkemért, drága gyermekemet életem bűnéért? Isten pedig így válaszolt: megmondták neked, ó ember, mi a jó, és mit kíván tőled az Úr? Semmi mást, mint hogy válts tettekre az igazságot, szerest hűségesen, és járj alázatosan a te Isteneddel. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz. Mester, jelet szeretnénk tőled látni. Jézus így válaszolt. Ez a gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta 3 nap és 3 éjjel volt a haldgyomrában, úgy lesz az emberfia 3 nap és 3 éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb van, mint Jónás. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek! Hallottuk az Alleluja versben, amit Tamás énekelt, vagy együtt énekeltünk vele az evangélium előtt. Meg ne keményítsétek ma a szíveteket. Ez a kemény szívűség, amely kapcsolódik az embernek a gőgjéhez, kevésségéhez, ez nagyon veszélyes tud lenni. Két irányba való kitérését hallottuk itt az olvasmányban, illetve az evangéliumban. Egyfelől itt egy ilyen teljesítmény alakú bűnbánat tartás, bár egy jó szándék van talán mögötte, és végső soron ott van egyfajta előírás is. Bár az utolsó azért az Ábrahámra utalhat, de egyébként a környező népeknek a bizonyos gondolkodásmódját is tükrözheti. Mikor Isten számon kéri a népét, mit vétettem ellen, stb., akkor a nép bűnbánó lélekkel mondta, itt mondjuk megvan a bűnbánó lélek, a jó szándék. Mivel borulhatok az Úr elé? Mivel állhatok a magasságos elé? És akkor itt sorolja. Égő áldozatokkal, egyesztendős borjakkal, mondjuk ez benne volt a törvénybe, kosok ezreiben, olajpatakokban, itt jön a nagyzolás, hogy valami nagy áldozatot kell hozni. Feláldozzam-e első szülöttemet vétkemért, drága gyermekemet, életem bűnéért? A legnagyobbat, első szülött gyermekét feláldozni, felajánlani. Vagy nagyzolás, vagy talán tényleg ott lehet az igazi őszinte megtérés, a jó szándék, és hogy akkor valami nagy dolgot kell oda tennem az Isten elé, a legnagyobbat, hát akkor az első szülött gyermekemet, aki egyébként abban a korban hordozta az ígéreteket, és úgymond vitte tovább a családnak.

0: azért, hogy mondjuk megnyerjenek egy háborút. Valamelyik gyerekét akkor halálra adta. Kész. Feláldozták. És Isten azt mondja, nem. Megmondták neked, ó ember, mi a jó, és mit kíván tőled az Úr. Isten folyamatosan harsogja a népének. Nem valami óriás dolgokat kell tenni, nem ilyen extrém dolgokat kell bemutatni, ami ráadásul külsődleges. Talán egy fokkal, sokkal nehezebbet is kíván az Isten. Semmi más, csak hogy váltsd tettekre az igazságot, szeresd hűségesen, és járj alázatosan a te Isteneddel. Az igazságot tenni, az igazságban lenni, nem a mindenféle bűnt, meg igazságtalanságot, szeretni hűségesen az Istent. Talán ez tényleg még nehezebb, mint kitalálni valami óriási áldozatot. Most akkor hozzak valamit, böjtöljek egy hétig, adjam oda elsőszülött gyermekemet, mert ezt egy egyszeri aktussal meg lehet tenni, de szeretni hűségesen az Istent. És az evangéliumban itt a másik oldal, a farizeusok a kemény szívűségükben jelet követelnek Jézustól. Valami égi jelet. Itt most csak jelet mondja, de más evangéliumi szakaszokban égi jelet követelnek, valami nagyot. Nem voltak elég a gyógyítások, az ördögűzések, az egyéb csodák, amiket Jézus végzett. A kemény szívűségből ez következik. Nem. Mutass valami nagyot. Mert különben nem hiszünk benned. Ez mindig oda van kapcsolva. Tapasztalatból tudom, én is estem ilyen csapdába, mikor a kemény szívűségbe az ember, na Istenem, akkor mutass valami jelet. Megyek én papnak, csak mutass valami égi jelet körülbelül. Tele volt körülöttem minden jellel, csak a kemény szívűségem meg a gőgöm miatt nem vettem észre. Észre is vettem, de úgy, majd ha valami nagyot. Istennek legyen hála, hogy kaptam én például olyan embereket, katekéták személyében, akik segítettek lebontani ezt a gőgöt, hogy mit képzelek én magamról, hogy majd kikényszerítem az Istentől, hogy jelet adjon nekem, majd az Isten fel fog engem telefonon hívni, vagy küld egy SMS-t, hogy akkor légy szíves, Ádám, ezt meg ezt kéne. Tele voltam egyébként, így utólag látom, jelekkel, pici jelekkel, amivel Isten szépen, türelmesen, alázatosan, és itt jön, hogy Jézus adja a jeleket folyamatosan. Csak aki kemény szívű, gőgös, az nem veszi észre, az még újabbakat követel. Nekem még kell. Ezért kérjük ezt, ahogy itt énekeltük az Alleluiába. Meg ne keményítsétek ma szíveteket, inkább kérjük úgy, hogy Istenünk, könyörülj rajtunk, segíts rajtunk, hogy ne keményítsük meg a szívünket, hanem odafigyelhessünk rád. Mert akik nem kísértik az Istent, azok megtalálják. Akik nem kemény szívűek vele szembe, azokat az Úr megszólítja, és elkezdi vezetni. Úgyhogy kedves testvérek, kérjük ezt, hogy ne legyen kemény a szívünk, hanem legyen nyitott, alázatos az Úr felé, hogy meg tudjon szólítani bennünket, és tudjon vezetni életünk útján. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük.
1: Add, Urunk, hogy az anyagi világjavait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jó szívűséget és a türelmet. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Istenünk, könyörgünk hozzád,

0: Vasas Pálért, az ő feleségéért, Rozinka Máriáért, az ő fiúkért, Péterért, valamint Szakszon Istvánért és lányáért, Erzsébetért, add, hogy a te boldogító színelátásodban örökre örvendezhessenek. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísért segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig feledkezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk is az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Istenünk, Te a sokféle ószövetségi áldozat hegyébe, egyetlen tökéletes áldozatul, fiat kereszt áldozatát rendelted. Kérünk, fogadd el híveid áldozati adományait, amint egykor elfogadtad Ábel áldozatát, hogy amit most fölséged dicsőítésére felajánlunk, az egész világ üdvösségére váljék, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

mi Urunk által. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek. Az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői, s a boldog szeráf kórusok újongva együtt tisztelik. Ott kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat kérdezzük tőlünk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egy házad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Pál, Mária, Péter, István és Erzsébet testvéreinkről, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
1: és bocsásd meg vétkeinket,
0: miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűz anya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk, papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Herbst Ádám, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás, a felolvasó dr. Löffler Erzsébet volt, a technikai közvetítést Tompos Péter irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Idén is sikeres volt az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programsorozat csütörtökön kezdődött, a nyitó szentmisét akkor Ternyák Csaba egriesek mutatta be. A találkozó keretében előadások, tanúságtételek hangzottak el. Volt vezetett szentségimádás, imák, emellett koncertek és színpadi előadások is színesítették ezeket a napokat egészen vasárnapig. Tegnap délben aztán a búcsú szentmisét Marosi Balázs, Szerencsi ifjúsági régió felelős mutatta be. Megszűnt Súlyog Tamás államfői mandátuma, miután a köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 17. módosítását. A magyar közlönyben is megjelent határozat alapján éjféltől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfő jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Súlyog Tamás az aláírás után úgy értékelt, az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy az szerinte súlyosan alkotmányellenes. A miniszterelnök viszont biztos abban, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választani, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének megteremtésére. Magyar Péter arra kérte a pártokat, a közélet szereplőit és a magánembereket, mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a magyar köztársaságot képviselje. Közben Forsthoffer Ágnes azt közölte, az államfői feladatok átmeneti ellátása miatt Hallerné Nagy Anikó veheti át ideiglenesen az országgyűlés elnökének feladatait. Később kiderült, Polgár Judit Csakkozót szeretné felkérni köztársasági elnöknek a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelezte, a világhírű Csakkozó neve évtizedek óta a tehetség és a kitartás szimbóluma Magyarországon. Azt írta, ma személyesen találkozik Polgár Judittal, és szeretné tehát felkérni őt a tisztségre. Magyar Péter szerint az országnak olyan államfőre van szüksége, aki képes megtestesíteni a nemzeti egységet, és akire minden magyar büszke lehet. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető EU-s források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Emellett Kármán András írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat is, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a telepített, Európában még nem alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. Hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt. Vonat helyett buszok közlekednek Vámosgyörg és Gyöngyös között mától augusztus 31-ig, mert a vasúti pálya felújítása miatt szünetel a vonatforgalom az érintett szakaszon, közölt a MÁV csoport a honlapján. Az 1 milliárd 100 millió forintos költséggel megvalósuló munkálatok eredményeként megszűnnek a vonatok menetidejét, mint egy 3-5 perccel növelő sebességkorlátozások, szeptembertől pedig ismét óránkénti 80 kilométeres engedélyezett sebességgel haladhatnak majd a szerelvények. Sport. A spanyol válogatott hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a címvédő argentin csapatot az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság New York-i döntőjében, így története során másodszor lett aranyérmes. A spanyol futball büszkesége most Ferran Torres, a VB döntő győztes gólját megszerző csatár. Végül az időjárásról, szinte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem hullik, a szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Szentek, szentéletű emberek.
2: Antiókiai Szent Margit szűz vértanú. Antiókiában született 290 körül, és 305 körül halt meg ugyancsak Antiókiában. Margit egy tekintélyes pogánypap leánya volt. Apja nagyon szerette, anyja viszont korán meghalt, s így a kicsi Margit vidékre került egy dajkához, aki keresztény volt. Fölcseperedvén hazakerült, s apja fölismerte, hogy keresztény lett. Mindent elkövetett, hogy leányát kijózanítsa. Amikor látta, hogy semmire sem megy, iszonyúan megharagudott rá, és nem is bírta többé elviselni odahaza, elűzte a házától. Az úr azonban, aki soha nem hagyja el a benne bízókat, megvigasztalta Margitot, s oly kedvessé tette egykori dajkája előtt, hogy az leányává fogadta. Az erények közül főként az alázatosságot kapta ajándékba az úrtól. Mindenben szolgálatára állt dajkájának, még bárányait is ő hajtotta ki legelni. Ebben az időben érkezett Antiókiába Olybrius prefektus a keresztények üldözésére. Útja a legelő mellett vitt el, ahol Margit a többi lányjal együtt bárányokat őrizte. Olybrius meglátta Margitot, ő volt a legszebb közöttük, és parancsot adott szolgáinak, hogy tudják meg, ki ez a leány. A szolgák útnak eredtek, megkeresték Margitot, és a prefektus elé vitték. Eközben Margit imádkozott. A katonákkal a prefektus szállásához ért. Jelentették a katonák. Ez a leány, akit meg kellett keresnünk, kereszténynek vallotta magát, és azt vallja, hogy a zsidók által megfeszített Jézust tiszteli. Ennek hallatára a gonosz bíró nagyon megharagudott, és elrendelte, hogy sötét börtönbe zárják Isten szolgálóját, senki ne látogathassa, ételt és italt se adjanak neki. Majd megparancsolta, hogy Margitot a hajánál fogva akasszák föl, és vesszőzzék meg. Mivel Margitot sem szép szóval, sem fenyegetéssel nem tudta megtörni, hitéhez továbbra is hűségesen ragaszkodott, ezért megparancsolta, hogy ruhátlanul függesszék fel, és fáklyákkal égessék oldalát. Ekkor Margit így imádkozott. Mindenek teremtő ura, kinek szolgálnak az elemek, hallgasd meg kiáltásomat, add meg nekem, hogy ez a tűz ne égessen el. És ime az Úr csodálatos kegyelme. Margit úgy érezte a fáklyák lángját, mintha gyenge harmat érintené. A bíró végül megparancsolta, hogy Margitot fejezzék le azokkal együtt, akik példájára és szavára keresztényekké lettek. A keresztények eljöttek, és elvitték testét, s méltó tisztelettel eltemették. Amikor az egyház visszanyerte a békét, sírja fölé bazilikát építettek az Úr Jézus Krisztus dicsőségére. Ezen a napon emlékezünk meg Illés prófétáról. Illés, héberül, Élia, azt jelenti, az Úr az én Istenem. Illés a proféták atya, az egyik legnagyobb ószövetségi szent személyiség, akit a zsidók, a keresztények és a muszlimok egyaránt tisztelnek. A kármeliták ősatja. Az Ószövetségben a Jahve kultusz harcosa és megmentője Izraelben. Az Aháb király és főleg annak felesége Izebel által szorgalmazott Bál kultusz ellen lépett föl. Népszerűségét legendás elemekkel átszőrt történetek sora tanúsítja. Csodáinak történetét a Királyok könyve őrizte meg. Aki szeretne többet tudni Illés prófétáról, olvassa el a Királyok első könyvének 17., 18., 19. és 21. fejezetét. Az Új Szövetség 33-szor említi nevét. Illés Mózessel együtt tanulja Jézus színe változásának. Amikor Jézus megmutatta ott isteni dicsőségét, akkor mellette látta Péter, Jakab és János, Illést és Mózest is. Liturgikus tisztelete a keleti egyházakban általános. A nyugati egyházban leginkább a karmelita rendben él. A karmelita rendi hagyomány Illés személyét és életének nagy eseményeit előképnek tekinti. Az életet hozó eső például a Szentlélek megtermékenyítő elejének, az égből lecsapó tűz a pünkösnek a képe, pusztai élményei, engedelmessége Isten igéje iránt, harca az élő Istenért, a szemlélődők, főként a karmeliták élő példaképe. A karmelita rend alapítójaként tisztelik, ezért a kolostorok képein igen gyakran látható. A magyar néphagyományban nagyon sok mondás és különféle legendás elbeszélés kapcsolódik Illés prófétához. Aki ezeket is szeretné megismerni, a Magyar Katolikus Lexikon 5. kötetében megtalálja, Mint hallottuk, Illés, héber neve Élia, ez jelenti, az Úr az én Istenem. Mi is mondjuk gyakran, külön-külön, egyenként, az Úr az én Istenem.
3: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Jöjj, Uram Jézus! Tépj ki minden botrányt országodból, vagyis lelkemből, és vedd át benne jogos uralmadat. Nézd, jön a kapzsiság, és helyet követel magának, a hencegés, és uralkodni akar rajtam, a kevésség, és királynő akar lenni, a kényelem szeretet, és jogokat követel, nos, itt én uralkodok. Nagyra vágyás, irítség, megszólás, harag viszálykodnak bennem, hogy lássák, melyiknek kedvezek. Megteszem, amit tudok, hogy ellenálljak, küzdök az utolsó leheletig. Kérlek, Jézusom, Uram, jöjj segítségemre, te érted védekezem, mert elismerem, hogy a tiéd vagyok. Rajtad kívül, Uram Jézus, nincs más királyom. Jöjj tehát, Uram, hatalmaddal szúrd szét az ellenfeleket, uralkodj bennem, mert te vagy az én királyom és Istenem.

Napköszöntő. Reggeli magazin. Kedves hallgatóink, programajánlónk következik. Július 23 és 30 között ismét Tokajad otthont a Crescendo Summer Institute 2026 rendezvénysorozatnak a Nemzetközi Komoly Zenei Fesztivál keretében a város több ikonikus helyszínén. Többek között a Református templomban, a zsinagógában, a Paula Hiede színházban és a Turin Farm Tokajban kamarakoncertek, operaestek, kortárs zenei előadások, tanszaki koncertek és gála hangversenyek várják a közönséget. A rendezvény valamennyi koncertje ingyenesen látogatható. Július 23 és 25 között is érdemes lesz ellátogatni Miskolc Tapolcára. Csütörtök este az Akropolis Szabadtéri Színházban az ikonikus Meseautó című musical comedy kerül bemutatásra, míg pénteken és szombaton a Gastroplatz keretein belül ízletes kraft söröket és kézműves hamburgereket kóstolhatnak majd a látogatók. Szent Anna búcsú a Gilitka kápolnánál Bélapát falván július 26-án 11:30-tól. Bélapát falváról a kisbuszok 9 órától a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek. Egész napos, csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszter templomban július 23-án csütörtökön 9 órától délután 6 óráig az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség szervezésében. Pontot Parti 2026 Miskolcon a Csengei kertben. Egy este, ami érted van és csak rólad szól, áll a meghívóban. Találkozzunk július 23-án Miskolc kedvenc szabadtéri rendezvény helyszínén a Csengei kertben, és ünnepeljük meg együtt a ponthatárok kihirdetését. A rendezvény ingyenes. Július 25-éig megtekinthető a 22. Virágzó Népművészet című tárlat a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban, a belépés ingyenes. Augusztus 20-án ismét kinyílt a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő a kültéri medencékkel együtt. Nyáresti piknik és csillagászati bemutató lesz a Bükki csillagdában július 24-én 20 óra 30 perctől. Naplemente, finom falatok és csillagos égbolt. Az Élet Szent címmel vendorkiállítást tekinthetnek meg Szent Janka Beretta Molla életszentségét bemutató tárlatot az Egri Bazilikában. Szent Janka az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. Az egri borvidék nem csak pazar történelmi látnivalóival csábít, de számos borászatnál lehet több borkóstoló élmény közül is válogatni, ha még nem kóstolta meg a híres egri borokat és nem barangolta be Eger csodálatos városát, épp itt az ideje. A borkóstoló programokon az egri borok 29 fajtáját lehet megkóstolni, 34 egri pincészetet lehet felkeresni, 52 borkóstoló ajánlat közül lehet választani. A legjobb pincészetek, borok és borkóstolók várják Egerben. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megszűnt Súlyog Tamás államfői mandátuma, miután a köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 17. módosítását. A magyar közlönyben is megjelent határozat alapján éjféltől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfő jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Súlyog Tamás az aláírás után úgy értékelt, az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy az szerinte súlyosan alkotmányellenes. A miniszterelnök viszont biztos abban, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választani, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének megteremtésére. Magyar Péter arra kérte a pártokat, a közélet szereplőit és a magánembereket, mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a magyar köztársaságot képviselje. Közben Forsthoffer Ágnes azt közölte, az államfői feladatok átmeneti ellátása miatt Hallerné Nagy Anikó veheti át ideiglenesen az országgyűlés elnökének feladatait. Később kiderült, Polgár Judit csakkozót szeretné felkérni köztársasági elnöknek a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelezte, a világhírű csakkozó neve évtizedek óta a tehetség és a kitartás szimbóluma Magyarországon. Azt írta, ma személyesen találkozik Polgár Judittal, és szeretné tehát felkérni őt a tisztségre. Magyar Péter szerint az országnak olyan államfőre van szüksége, aki képes megtestesíteni a nemzeti egységet, és akire minden magyar büszke lehet. A tudomány, a kultúra és a sport 16 szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az országgyűlés elnökéhez, amelyben Polgár Judit felkérését és megválasztását javasolják. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerint a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt vegyen a közös döntések meghozatalában. Magyarország kőolajkészlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be a hétvégén a gazdasági és energetikai miniszter, miután a pétfürdői kőolajtárolónál látogatást tett. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette a készletet, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette Kapitány István. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak el hamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető EU-s források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Emellett Kármán András írt arról is, kivezetik a szén-dioxid kvótaadót és tranzakciós díjat is, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, sorolta a tárcavezető. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a telepített, Európában még nem alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. Hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt. Vonat helyett buszok közlekednek Vámos, Györk és Gyöngyös között mától augusztus 31-ig, mert a vasúti pálya felújítása miatt szünetel a vonatforgalom az érintett szakaszon, között a MÁV csoport a honlapján. Az 1 milliárd 100 millió forintos költséggel megvalósuló munkálatok eredményeként megszűnnek a vonatok menetidejét, mint egy 3-5 perccel növelő sebességkorlátozások, szeptembertől pedig ismét óránkénti 80 kilométeres engedélyezett sebességgel haladhatnak majd a szerelvények. Sport. A spanyol válogatott hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a címvédő argentin csapatot az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság New Yorki döntőjében, így története során másodszor lett aranyérmes. A spanyol futball büszkesége most Ferran Torres, a VB döntő győztes gólját megszerző csatár. Végül az időjárásról. Szinte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem hullik, a szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Barada horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestyéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Megjelent az Új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
6: Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus 2026. július 20-án, hétfőn reggel, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Karkus István és Tompos Péter ül, rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai reggel gondolatébresztő mondata Milán Kunderától származik, és így hangzik, amikor a szív szól, az észnek nem illik akadékoskodnia. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik a játék, kvízjátékunk lesz a mai reggelen, 3 kvíz kérdésre kell tudni a választ ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba, és nyerjenek tőlünk egy szép könyvet, vagy egy páros mozi belépőt Miskolcra. Bejátszásunkban pedig a pénteki iránytűből hozunk részleteket. Lukács Ádám, táncművész, koreográfussal beszélgetünk életéről, szerepekről, elismerésekről, tervekről és következő évadról is. Kiderül az is, hogy mivel tölti a nyári időszakot, amikor nincsenek fellépések. Jöjjön egy részlet a bejátszásból a sikerről.
8: A siker az nekem, vagy számomra azt jelenti, hogy nem az adott, nem a taps, nem a végén az, hogy ma most mennyire örültek, hogy felállta a közönség, hogy mennyire, hányszor tapsoltak vissza minket, hanem leginkább az, hogyha egy nappal, két nappal, 3 nap múlva egyszer csak jelentkeznek nálam, hogy ú, Ádám, még mindig a hatás alatt vagyunk, beszéljünk már róla, és akár egy telefonhívás alatt elérzékenyülve elcsukló hangon mondják, hogy mekkora nagyszerű előadás volt, és ez most a gettónál is hatványozottan igaz, de egyébként meg mindegyik előadásom után volt ilyen, vagy hasonló élmény.
7: Ezen kívül filmes hírekkel és mozi ajánlóval is várunk mindenkit a készülékek elé a játékidő közben, tehát érdemes ma velünk tartani és velünk játszani is a játék örömén túl is. 9-től hírek, majd kezdődik Közélet című műsorunk. Ebből kiderül, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a második évfolyamon 22 hallgató végzett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakon. Műsorunkban erről hallanak összeállítást. Ajánlunkban Domjánné dr. Nyizsalovszky Ritát, az Egyetem Turizmus Tanszékének tanszékvezető egyetemi docensét hallják.
9: Gyakorlatilag ez a 22 fő sikeresen teljesítette is az államvizsgát méghozzá kitűnő eredménnyel. Ezzel gyakorlatilag megdupláztuk az előző évnek a végzett és a jelentkezett évfolyamának a létszámát, és úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá, hogy ennyi hallgatónk végzett, és főleg arra, hogy nagyon sikeres teljesítmény nyújtottak az államvizsgán is.
7: Kilátó című regionális műsorunkban 9 után Tokaj környékén Galamb Alexszel, a Sütni Jó Alapítvány alapítójával, megálmodójával beszélgetünk, aki szerint a csellengés helyett is sokkal hasznosabb a cigány gyerekeknek, ha megtanulnak sütni. Következzen bejátszásunk, melyben a cigányság helyzetéről is lesz szó.
10: Nekem egy kicsit azért is vagyok csalódott, hogy az én generációmnak az lenne a küldetése, a cigányságról beszélve, hogy változtassuk már meg a világot olyan szempontból, hogy amit az apáink, anyáink netán tisztelt a kivétel, hogy elrontottak önhibájunk kívül vagy saját magukból, akkor azt változtassuk meg, álljunk el szépen dolgozni, tanuljunk, a gyerekeinket tisztességgel neveljünk, és nagyon fontos, annyi gyereket kell vállalni, amennyit el is tudunk tartani. Szép a nagy család, vallás szerint is, hát de azt fel is kell tudni nevelni.
7: Napról napra című regionális műsorunkban 9 után a precíziós talajgazdálkodásról lesz szó. Professzor dr. Dobos Endre Zsoltot, a Magyar Talajtani Társaság elnökét, a Miskolci Egyetem professzorát idézzük.
11: Nem akarok talajtan előadást tartani, azért emeltem ki, ez a saját kis definícióm rá, az összes többi nem az enyém. Mi az élet? Mi a talaj? A talaj élet mellékterméke. Az élettudományok közé van besorolva. Az összes működésünk azzal kezdődik, hogy totális baktérium, totális gombaölő, totális herbicid, és a többi. Mindenkit megölünk, csak a főnövény maradjon, ugye? Igen ám, de hogyha a talaj élet mellékterméke, akkor minden egyes hozzányúlásnál ez a tápláléklánc, ez a funkcionális szövevény, ami a talajban él, ami táplálja a növényt, a mikorrizák, a gombafonalak, amik hosszú-hosszú kilométeren keresztül kanyarognak lent a talajban, és hozzánőnek a kukoricának a gyökeréhez, és meg százszorozzák azt a hajszál gyökérrendszert, és hozzák a mikroelemeket, a tápanyagokat, a stresszorokat, kommunikálnak a többiekkel, na ezt mi mind megöljük.
7: 10 órától hírek, majd Mindennapi Egészségünk című műsorunkkal jelentkezünk. Ebben dr. Harangozó Hajnalka egri fogorvossal beszélgetünk gyakori fogászati problémákról, a megelőzés lehetőségeiről, fogszabályzásról és fogfehérítésről is. Bejátszásunkban az alapos fogmosás jelentőségéről szól.
12: Tehát ugye, hogyha megfelelően van mosva a fog, akkor nem fog kialakulni fogkő, hiszen a fogkő az a mineralizált vagy elmeszesedett plakból, lepedékből alakul ki. Tehát, hogyha megtanítjuk a páciensnek a megfelelő fogmosást, és el tudja távolítani a lepedéket, akkor csak egy minimális mennyiségű fogkő fog összegyűlni általában itt a metszőfogaknak a belső felszínén alul.
7: 11 órától híreket mondunk, majd kezdődik Mesterségem címere című adásunk. A mai műsorban Udvari Józseffel, akit Alsó-Zsolcán és környékén mindenki csak a Fagyis Józsi bácsiként ismer, nos, ezúttal vele beszélget életéről és a fagylalt készítés szeretetéről a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet. Érdemes lesz velünk tartani, következze most rövid ajánlónk.
13: Fagyizó? Milyen fagyizó is? Hogyan lehetne leírni? Milyen fagyikat készít ön?
14: Hát én teljes fagyikat, vizes fagyikat készítek, és keverem első perctől, tehát én kész fagylatokat, mint olyan tartósítós fagylatokat nem hozok. Én magamnak keverem, azóta is megvan a keverőgépen minden, és most is a mai pillanatban is keverem.
7: 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Nemes Nagy Ágnes, Macska című költeményét Jakó Beáta mondja el. Ezt az órát a napi mellja zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiunk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől egyházi hírekkel jelentkezünk, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12.25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban antiókiai Szent Margit és Illés próféta életéről lesz szó. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, 12:45-től a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Neuma

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Kedves hallgatóink, játékidő kezdődik itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Három kvíz kérdésre várjuk a helyes megfejtést, mind három megfejtés kell ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba, és nyerjenek tőlünk egy szép könyvet, vagy egy páros mozi belépőt. Jöjjenek is a kérdések. Mekkora a Vatikán területe? 0,23 négyzetkilométer, 0,44 négyzetkilométer, 1,12 négyzetkilométer, vagy 2,23 négyzetkilométer. Melyik évben történt az első holdra szállás? Ez a következő kérdésünk. Az Apollo 11 szállt a Holdra fedélzetén Neil Armstronggal és Buzz Aldrinnal. Armstrong az első ember volt, aki a Holdra lépett. Melyik évben tehát ez a kérdésünk? A lehetőségek pedig 1967, 1969, 1971 vagy 1973, illetve hol rendezték a 26. nyári olimpiai játékokat 1996-ban. Pontosan 1996. július 20-án kezdődött a kérdésünk hol. Atlanta, Sydney, Athén vagy Peking. 36-os körzet 510-610, ez a telefonszámunk, erre várjuk a helyes megfejtéseket. Technikus kollégámnak jelezzék, hogy könyvet szeretnének nyerni tőlünk, vagy pedig moziba mennének Miskolcra. Az Uránia és a Béketerem kínálatából választhatják ki a normáláras belépős filmek közül, hogy melyiket szeretnék megnézni. Tehát jelezzék ezt technikus kollégámnak, és szurkoljanak a sorsoláskor. Hívjanak minket bátran egészen 8:50-ig, van lehetőségük a helyes megfejtésre. Utána sorsolunk, és elárulom, hogy kik a

mai nyerteseink, tehát három nyertesünk lesz a mai napon. Most zenélünk, utána még egyszer meghallgathatják a három kérdést, és bejátszással folytatjuk majd játékidőnket. Lukács Ádám táncművész, koreográfussal beszélgetek, később pedig lesznek majd filmes híreink és mozi ajánlónk is a pénteki iránytűből. Tartsanak velünk, játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: Mint ígértem, jöjjenek újra a kérdések. Mekkora a Vatikán területe, mekkora a Vatikán állam területe? Így is hangozhat a kérdés. 0,23, 0,44, 1,12 vagy 2,23 négyzetkilométer. Melyik évben történt az első holdra szállás? Neil Armstrong mikor mondta azt, hogy kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek? Július 20-a volt, ennyit elárulok. 1967, 1969, 1971 vagy 1973 július 20-án történt, illetve hol rendezték meg a 26. nyári olimpiai játékokat 1996 július 20-ától. Atlanta, Sydney, Athén vagy Peking. 36-os körzet, 5-10-6-10, ez a telefonszámunk. Várjuk hívásukat, nyerhetnek tőlünk egy szép könyvet, ketten is, és egy páros mozi belépőt Miskolcra, az Uránia terem és a Béke terem kínálatából választhatják ki a normál díjas filmet, amelyet megnézhetnek a következő egy hónapban. Hívjanak minket bátran, játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Most bejátszással folytatjuk játékidőnket.
1: Lukács Ádám, táncművész, koreográfust köszöntöm szeretettel, szervusz, szia!
2: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Mikor döntöttél úgy, hogy táncművész leszel, hogyan is kezdődött a karriered?
2: Hát ez nem egy döntés volt, hanem sodródtam az árral, mert a legelső gondolat a pályaválasztásnál ott a lévai református gimire esett elsősorban, mert nagyon szerettem volna pap lenni. Ott második helyre jelöltem meg Putnokon a katonatiszti képzőt, oda nem vettek föl az adottságaim miatt. És harmadik helyen szerepelt a Szemere. Dédesben ott az általános suliba volt jazzballett, azt nagyon szerettem, de nem fordult ez meg a fejembe, hogy én táncos szeretnék lenni. A művészet az annyira foglalkoztatott, hogy zenéltem, illetve tanultam zenélni. A felvételire is nem koreográfiát vittem, hanem vittem a hangszert, és mondtam, hogy hát táncolni nem nagyon érzem még, hogy tudok, úgyhogy egy koreográfiát én nem hoztam, de hoztam egy darabot, azt szeretném elfújni, és akkor innen indult az egész táncos történet.
1: A koreográfia a mai napig nagyon fontos szerepe van az életedben. Miért is a koreográfia?
2: Ez is nagyon érdekes. Otthonról mindig jött egy kisebb nyomás, hogy csak tovább kéne tanulni, csak kellene egy főiskola, vagy akár egy egyetem, és egyszer csak 30, nem tudom hány éves koromra így beakadt, hogy jó, akkor egyetem. És a koreográfus szakot azon az éven nem indították el, így elkezdtem táncos és próvezetőit csinálni, és aztán sikerült átmennem a következő évben a koreográfus szakra. Amikor már azt hittem, hogy ebből pont elég volt, akkor pedig indult a mesterképzés, úgyhogy ott maradtak a fél évek, és akkor elvégeztem azt is. És hát egy álomjó csapattal, nagyon jó tanárokkal, az egész egy nagyon nagy utazás volt. Hihetetlen ablakok nyíltak ki egyik pillanatról a másikra.
1: Beszéljünk az előző évadról, volt egy nagyon érdekes szereped, mesélj erről, hogy mit is játszottál, és mik voltak a legnagyobb kihívások ebben a szerepben, a felkészülésben.
2: A Gettő című előadásban a bábú szerepe akadt rám, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon imádom, iszonyat jó meló. Ez, hát Budapesten próbáltunk, amikor Béres Attila igazgató úr még nem mondott róla semmit, csak megkérdezte, hogy hajlandó vagyok-e megborotválkozni. Ugye viszonylag nagy szakállal éltem eddig az életemet. És a következő kérdés az volt, hogy tudok-e énekelni. Aztán elmondta, hogy miről is van szó.
1: Mind a két kérdésre igen volt a válasz.
2: Persze. Persze. Persze, úgyhogy fú, hát hihetetlen élmény volt ez a szerep. De mindegy, tehát kis szerep sosincs. Jó, mondjuk egy sablon, de tényleg nincs. De rég volt már ekkora feladatom a színházba.
1: Mondjuk elhallgatóinknak, hogy mi is volt a szerep, tehát bábuként mit kellett tenned?
2: Hát leginkább semmi. Tehát azt, amit az én gazdám csinál velem, azt az ő kivetülését, azt, amit akár ő nem mer kimondani, de rajtam keresztül kimer. Úgyhogy fú, egy egy nagy, nagy trip mindegyik előadás. Egyik előadás sem ugyanolyan, tehát mindig vannak kicsi apró dolgok, amik így bejönnek új dolgok, vagy akár egy gyönyörű sztorit, hagyd mondjak el, fent ragadt, a kellékesünk egy kicsivel erősebben rakta fel a zászlót, amit le kell tépni az adott jelenetben, és hát éreztem, hogy Olivernek nem megy, és már ott mondom, Oli, engedj el, majd én összeesek, felveszel, engedj el, tépd le két kézzel, és Oli abban a pillanatban elengedett, letépte két kézzel, én már buktam le, és a nulláról szinte fölkapott, és mikor kimentünk a jelenetből, akkor mondta, hogy bocs. Mondom, mi bocs, hát nem bocsánat, hát ez így kellett lennie, hát ez, hogy annyira figyeltünk egymásra tényleg, hogy egyszerűen, de ez a jó szó, rá szimbiózisban vagyunk. A próba folyamat alatt is abban voltunk, meg minden előadáson igazából ez a legjobb szó rá, hogy szimbiózisban élünk.
1: A szerep is megkívánta, hogy teljes összhangban mozogjatok a színpadon. Ezt gondolom majdnem mindig így van, de itt különösen is így volt.
2: Igen, ez abszolút, tehát ott ketten egyek vagyunk teljesen.
1: Lesz még szeptembertől gettó?
2: Igen, hál' Istennek még játszunk, még nem játszottuk ki.
1: Most egy kicsit zenélünk, utána folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Mekkora a Vatikán állam területe, melyik évben történt az első holdra szállás, illetve hol rendezték a 26. nyári olimpiai játékokat, 1996-ban hol volt az olimpia? Ezek a kérdéseink, ha mindhárom megfejtés megvan, hívjanak minket bátran. 36-os körzet 5-10-6-10, három nyertesünk is lesz, tehát két könyvet és egy páros mozi belépőt sorsolunk. Technikus kollégámnak jelezzék, hogy melyiket szeretnék megnyerni tőlünk. Most folytatjuk a bejátszást.
1: Lukács Ádám, táncművész, koreográfussal beszélgetek. A következő évadról áruljunk el néhány kulisszatitkot hallgatóinknak. Milyen darabok maradnak, és mire készültök?
2: Hát maradni, biztosan maradnak a frissen bemutatott táncdarabjaink. Marad a meseelőadásunk, a Toldi, illetve az Ágnes asszony és a Tetemre hívás, az még biztosan játszani fogjuk. És hát előkészületben a nyár elején megcsináltuk az Ida regényét is, illetve hát készülünk majd a Diótörőre. Úgyhogy azok nagyon-nagyon izgalmas próbák lesznek megint. Annak idején 99-ben csináltam legelőször Diótörőt, akkor még kis katonaként, aztán, hogy az utolsó mikor volt, azt már nem tudom, ott pedig az arab herceget táncoltam, de hát csodálatos élmény lesz biztos mind a nézőknek, mind nekünk.
1: Most mi lesz a szereped?
2: Még fogalmam sincs róla. Még ezt nem tudjuk.
1: Mi az vágyott szereped? Van olyan a bakancslistán, amit szeretnél eljátszani, eltáncolni, vagy akár elkoreografálni?
2: Ez sose volt, mindig, hál' Istennek, mindig a rendezők mindig valamit a lábamra húztak. Nagyon-nagyon szerettem annak idején a Don Quixote-t, a Ludasemmet imádtam, de mindegyik szerepem nagyon-nagyon hálás volt. És persze lehet, hogy lehetne ilyen szerepálom, de nincs. Tehát mindig bízok abban, hogy megtalálnak azzal, amit rám adnak, hogy azt adott rendező, adott koreográfus mindig nagyon-nagyon jól tudja, hogy jó, ez nekem való, és megbirkózok vele.
1: Milyen a csapat? Néhány szót a társulatról.
2: Fiatalok, nagyon-nagyon fiatalok, iszonyat ügyesek, tehát nem is tudom elmondani, hogy milyen nehéz mellettük tartani az iramot, mint technikailag, mint a fiatalságukból adódóan, a robbanékonyságuk, a teherbírásuk, de hú, hihetetlen jó csapat van.
1: És milyen a közönség? Van rajongótábor, vagy van néhány, például leveleket szokták kapni akár interneten?
2: Leveleket nem kapok interneten, de van egy miskolci színházbarátok egyesülete, ők mindig nagyon-nagyon jó visszajelzést adnak mindenről, és hát levelek helyett inkább megbeszéljük a adott presszóban a tanulságokat, vagy az észrevételeket, de igen, nagyon-nagyon jó a miskolci közönség.
1: És ebben a presszóban akár nézőkkel is szoktatok találkozni, ugye rajongókkal?
2: Így van.
1: Mit jelent számodra a siker? Mi a siker?
2: A siker az nekem, vagy számomra azt jelenti, hogy nem az adott, nem a taps, nem a végén az, hogy na most mennyire örültek, hogy felállt a közönség, hogy mennyire, hányszor tapsoltak vissza minket, hanem leginkább az, hogyha egy nappal, két nappal, három nap múlva egyszer csak jelentkeznek nálam, hogy Ádám, még mindig a hatás alatt vagyunk, beszéljünk már róla, és akár egy telefonhívás alatt elérzékenyülve elcsukló hangon mondják, hogy mekkora nagyszerű előadás volt, és ez most a gettónál is hatványozottan igaz, de egyébként meg mindegyik előadásom után volt ilyen, vagy hasonló élmény.
1: A gettóra visszatérve nagyon sok elismerést is kaptál ezért a szerepért, ugye? Büszkélkedj nyugodtan.
2: Igen, nagyon díjaztak a éven, nagyon-nagyon jól esett, és nagyon köszönöm.
1: Milyen díjakat kaptál?
2: Igen, hát Debrecenből elhoztuk az Olivérrel a legjobb férfi mellékszereplő díját, megosztva, illetve hát a miskolci közönség és a társulaton belüli szavazásnál a legjobb balettáncos díját, férfi balettáncos díját.
1: Koreográfusként milyen darabban vagy darabokban tudsz kiteljesedni?
2: Hát leginkább az operett és a musical a fő vonal. Innen is indult az egész, míg a Nyíregyházi Színháznál az Arthurral, a Chicagóval indultunk. És azóta már volt jó pár operett, musical, amiben dolgozhattunk. Idén pedig ugye a Puncspancssal kezdtünk, és nagyon szép keretet adott a egész évadunknak, hogy Ambrussal megcsináltuk a 8-kor a Bárkán című előadásnak a koreográfiáját, illetve ő rendező, és hát egy tünemény mese lett, úgyhogy remélem, hogy jövőre a gyerekek és a felnőttek is nagyon élvezni fogják, mert egy nagyon-nagyon-nagyon gyönyörű mese lett belőle.
1: Mesélj a távlati terveidről, például tanítani akarod? Akár a koreográfiát, akár a táncot?
2: Hát ahogy kiöregszek, belőle mindenképpen kell valami B-opció. B-opciónak most ott van az, hogy van egy végzettségem, OK és mezőgazdasági végzettséggel is rendelkezem, és B-opciónak az ott van, tanítani is nagyon szeretek, de hát leginkább jó lenne most már nyugdíjasnak lenni, szóval hogyha visszakapnánk a szakmai nyugdíjat, akkor onnantól kezdve megint csak lehet gondolkozni, hogy akkor merre, mit és hogyan lehetne sodródni az árral.
3: Hát a legfőbb további cél pedig az, hogy azért lassan jó volna megállapodni. Jó lenne valakit a oldalamon tudni, és lassan elkezdeni a családalapítást, mert hát mégiscsak a életértelme az ez.
1: Hogyan látod a színjátszást országos szinten? Tehát szoktatok járni máshová is szerepelni. Kollégákat, kortársakat hogyan értékeled a mai színházi világot?
3: Nagyon-nagyon jó, hogyha ki tudunk mozdulni Miskolcról. De hát az évad közben azért elég nehézkes, úgyhogy leginkább úgy tudok előadásokat nézni, amik jönnek Miskolcra, és azokat nagyon nagy szeretettel nézem is, és ott kötődnek szép ismerettségek, akár határon túliak, akár itthoniak, de hát imádom, tehát nincs nehéz rossz színházat nézni, szerintem Magyarországon.
1: A Horizonton szoktál szerepelni, gondolom, ott is készültök.
3: Így van, az is egy nagyon-nagyon-nagyon szuper lehetőség arra, hogy a többiekre rá tudjunk nézni, ha éppen nincs előadásunk aznap este, de szuper jó kis fesztivál szokott lenni.
1: Mit csinálsz a nyáron? Ilyenkor van egy kis idő megpihenni, mi például a hobbit?
3: Hát pihenni nincs idő, mert otthon mindig van mit csinálni, úgyhogy a pihenés az valahogy elmarad a nyáron is. A családdal el szoktunk menni persze nyaralni, az mindig feltölt, de hát hozzájuk kapaszkodok a hétköznapokban is, tehát tényleg feltöltődni járok haza, még hogyha munka van akkor is, mert mégiscsak ők töltenek föl leginkább. Holnap elrepülök Filippónak az esküvőjére, Dél-Olaszországba,
1: egy kollega
3: esküvőjére, azt most hihetetlenül várom. Hobbi, hát mindig találok valamit. Most újra elkezdtem a klarinétot elővenni, és azt nyúzom ezerrel. Fent a szomszédok nem túl nagy örömére.
1: Tánc, melyik műfaj, melyik stílus, melyik korszak a kedvenced?
3: Hát Fosszi egyértelműen, tehát az valami csoda, amit ő művelt, de közben pedig táncos oldalról pedig a kortárs, tehát a kemény földön fetrengős kombi, hátán kombi volt a fővonal, most már azért ez a kor előre haladtával viszonylag csillapodik, pedig a 40 az új 20, de hát valamit már nem bír a test.
1: Ádám, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és jó pihenést a nyárra, és kéz- és lábtörést a következő évadra. Ugye a táncművészeknek lehet ilyet mondani.
3: Így van, nagyon-nagyon köszönjük, és nagyon-nagyon remélem, hogy minél hamarabb találkozunk a közönséggel, és megint telt sorokat láthatunk a színpadról.

Még egyszer utoljára a mai három kérdésünk, azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be az adásba, és szeretnének még velünk játszani, megtehetik, ha tudják, mekkora a Vatikán állam területe, 0,23, 0,44, 1,12 vagy 2,23 négyzetkilométer, melyik évben történt az első holdra szállás Neil Armstrong és Buzz Aldrin, tehát melyik évben landolt a holdon az Apollo 11 fedélzetén, 1967, 1969, 1971 vagy 1973, illetve hol rendezték a 26. nyári olimpiai játékokat 1996-ban, Atlanta, Sydney, Athéna vagy Peking. Tehát ha mindhárom kérdésre tudják a helyes választ, akkor tárcsázzák a 0636 510-610-es telefonszámot. Nyerhetnek egy könyvet, ketten is, és egy páros mozi belépőt. Most zenélünk egy kicsit, utána filmes hírekkel és mozi ajánlóval folytatjuk majd játékidőnket.

filmes híreink és mozi ajánlónk következik. 50 éves lesz a Rocky, most megtudhatod, hogyan készült. Kenneth Branagh még sosem volt ennyire menő. Megérkezett a The Mongoose előzetese, amelyben Liam Neeson ismét menekülő üzemmódba kapcsol. Lássuk a részleteket. 50 éves lesz a Rocky. Az Amazon MGM Studios a Rocky megjelenésének 50. évfordulóján november elején hozza el a mozikba a Sylvester Stallone Oscar-díjas filmjének születését elbeszélő I Play Rocky-t. A legendás színész-rendezőt Anthony Ippolito játssza. A legjobb forgatókönyvért Oscar-díjat nyert zöld könyv író rendezője Peter Farrelly ezúttal is kettő szerepben jegyzi az I Play Rocky-t, amely a filmtörténet egyik legkedveltebb sportdrámájának elkészítését övező rendkívüli valós történetet meséli el. A főszerepet Anthony Ippolito játssza, aki a fiatal Sylvester Stallone szerepét alakítja. Nem ez az első eset, hogy Ippolito egy kulisszák mögötti sztoriban egy nagy nevű színészt kelt életre, a Keresztapa készítését feldolgozó The Offer című sorozatban Al Pacino karakterét öltötte magára. Az I Play Rocky azt a meghatározó időszakot ábrázolja, amikor a színész és forgatókönyvíró azért küzdött, hogy a Rocky-ról alkotott elképzelését a nagy képernyőre vigye, és a főszerepet maga alakíthassa. A várva várt projektre némi árnyékot vet, hogy maga a történet főszereplője Sylvester Stallone semmilyen szinten sem kapcsolódik a projekthez. A nemrégiben 80 évesé vált színész legenda elmondta, hogy a film bejelentése meglehetősen váratlanul érte. Megdöbbentem, amikor olvastam róla, semmi közöm hozzá. Mivel én magam éltem át, azt gondoltam, talán részt vehetnék benne, és adhatnék nekik némi betekintést. Ettől függetlenül az első képkockákat látva ígéretes a film, és Ippolito úgy tűnik nagyon elkapta a figurát, írja a filmtekercs.hu. Ryan Reynolds és Kenneth Branagh mókáznak az Apple Original Films szeptember 4-én debütáló hidegháborús akció vígjátékában a Mayday előzetese magasra teszi a lécet. Az amerikai haditengerészeti pilóta, a Ryan Reynolds alakította Troy Assassin Kelly hadnagy a hidegháború csúcspontján egy szigorúan titkos küldetésre indul orosz területre, de a művelet kudarcba fullad, és ő az ellenséges vonalak mögött reked. Nikolaj Ustinov, akit Branagh alakít, egy mogorva, de az amerikai kultúráját rajongó volt KGB ügynök találja meg, akivel úgy néz ki, hogy Troynak talán mégiscsak van esélye a menekülésre és egy új barátságra. Megérkezett a The Mongoose előzetese, amelyben Liam Neeson ismét menekülő üzemmódba kapcsol. A sztori középpontjában Ryan Fang Flanagan el egy háborús hős, akit olyan bűncselekménnyel vádolnak, amit nem ő követett el. Fang ezért egy egész országon átívelő autós üldözésbe kezd, miközben egykori különleges egységének tagjai segítik, a közönség pedig lelkesen szurkol neki. A film idén október 30-án érkezik az amerikai mozikba, a hazai premiérről egyelőre nincsenek információk. Hosszú várakozás után végre megérkezett az első hivatalos betekintés a Matt Reeves rendezésében készülő Batman 2-höz. A produkció megjelenésével kapcsolatban ugyanakkor nincsenek jó híreink. A folytatás fejlesztése az elmúlt években többször is akadályokba ütközött, bár a munkálatok már az első film 2022-es bemutatója után elindultak a forgatókönyv elkészítését, és a produkció előkészítését több tényező is lassította. A Matt Reeves és Mattson Tamlin által közösen írt második rész forgatása eredetileg 2023 végén kezdődött volna, ám a hollywoodi író sztrájk és a színészek munkabeszüntetése jelentős csúszást okozott. A Warner Brothers nemrég bejelentette, hogy a film premierje ismét későbbre tolódik, a korábban kitűzött 2027 októberi dátum helyett már csak 2028 februárjában érkezik a mozikba. A főszerepben visszatér Robert Pattinson, a Batman 2 mindemellett ismét egy sztárparádénak ígérkezik, olyan további nagy nevekkel a fedélzeten, mint Scarlett Johansson, Colin Farrell, Charles Dance vagy Sebastian Stan.
Most lássuk, milyen filmeket nézhettek meg a miskolci filmszínházakban. Az Uránia terem és a Béketerem kínálata következik. A Minyonok és Szörnyek című szinkronizált amerikai animációs filmet 16:30-tól vetíti az Uránia terem Miskolcon. Szürke Zóna címmel vetít szinkronizált amerikai-angol akciófilmet az Uránia terem 19 órás kezdettel. 19:30-tól pedig a Meghívás című szinkronizált amerikai vígjátékra ülhettek be, ugyancsak a Béketerembe. Hétfőn, kedden és szerdán az Exhibition a Vincent van Gogh Új látásmód című feliratos angol dokumentumfilmet vetíti a Béketerem Miskolcon. Részletek a cinemis.hu oldalon olvashatóak. Most zenélünk, közben sorsolás, és kiderül, hogy kik a mai nyerteseink.

Megtörtént a sorsolás, és mindjárt elárulom a nyertesek nevét, de előbb a megfejtésekről. Vatikán állam területe 0,44 négyzetkilométer, tehát ez volt a helyes válasz. Az első holdra szállás az Apollo 11 fedélzetén Neil Armstronggal és Buzz Aldrinnal 1969. július 20-án történt. A 26. nyári olimpiai játékokat Atlantában rendezték, 1996. július 20-án kezdődött. Ezek voltak a helyes megfejtések, a nyerteseink pedig. A páros mozi jegyet Kós János nyerte Ostorosról, egy-egy könyvvel lett gazdagabb, Szira Anna Krisztina, Vác Szent Lászlói hallgatónk és Péntek Péter 60-ból. Postázzuk nekik a könyveket. Forgassák egészséggel. Gratulálok a nyerteseknek, mindenkinek köszönöm, aki hívott minket a mai reggelen és velünk játszott. Tegyenek így holnap és azután is játékidőben. Munkatársaimnak pedig köszönöm a közreműködést, a zenéket Kovács Krisztinának, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait Karkus Istvánnak és Tompos Péter technikus kollégáimnak. A stúdióban Debner Ádám várt engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek. Búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 9 óra.
2: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés ülése 13 órakor. A kormányfő és a frakciók napirendelőtti felszólalásait követően a parlament dönt az országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök jelöléséről. Erre azért van szükség, mert az alaptörvény 17. módosításának ma hatályba lépett rendelkezése okán Sólyog Tamás köztársasági elnöki megbízatása megszűnt, helyette Forsthoffer Ágnes házelnök gyakorolja a köztársasági elnök feladat és hatásköreit. A képviselők ismét tárgyalják az országos közlekedés szervező létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Megszűnt Sólyog Tamás államfői mandátuma, miután az államfő aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Ideglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja az államfő jogkereit, a parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Sólyog Tamás úgy értékelt, az alaptörvény alapján nem volt más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy az szerinte súlyosan alkotmányellenes. A miniszterelnök viszont biztos abban, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választani, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének megteremtésére. Magyar Péter arra kérte a pártokat, a közélet szereplőit és a magánembereket, mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a magyar köztársaságot képviselje. Közben Forsthoffer Ágnes azt közölte, az államfői feladatok átmeneti ellátása miatt Hallerné Nagy Anikó veheti át ideiglenesen az országgyűlés elnökének feladatait. Polgár Judit Csakkozót szeretné felkérni köztársasági elnöknek a miniszterelnök, derült ki később. Magyar Péter a közösségi oldalán jelezte, a világhírű Csakkozó neve évtizedek óta a tehetség és a kitartás szimbóluma. A kormányfő azt írta, ma személyesen találkozik a Csakkozóval és szeretné tehát felkérni a köztársasági elnöki tisztség betöltésére. Magyar Péter szerint Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, aki képes megtestesíteni a nemzeti egységet és akire minden magyar büszke lehet. A tudomány, a kultúra és a sport 16 szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az országgyűlés elnökéhez, amelyben Polgár Judit felkérését és megválasztását javasolják köztársasági elnöknek. Magyarország kőolajkészlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter, miután a pétfürdői kőolajtárolónál látogatást tett a hétvégén. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette Kapitány István. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak el hamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek, egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta alá a pénzügyminiszter. Emellett a Facebook oldalán Kármán András arról is írt, kivezetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a vasútvonalon telepített, Európában még nem alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. Hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a beruházás állásáról. Vonat helyett buszok közlekednek Vámosgyörk és Gyöngyös között mától augusztus 31-ig, mert a vasúti pálya felújítása miatt szünetel a vonatforgalom az érintett szakaszon, közölte a MÁV csoport. Az 1 milliárd 100 millió forintos költséggel megvalósuló munkálatok eredményeként megszűnnek a vonatok menetidejét, mintegy 3-5 perccel növelő sebességkorlátozások. Szeptembertől pedig ismét óránként 80 kilométeres engedélyezett sebességgel haladhatnak majd a szerelvények. Végül az időjárásról, szinte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem hullik, a szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 28-29 fok körül alakul ma. Híreinket hallották.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Reklámot hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. 2026. július 20-a hétfő van. Az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen a második évfolyamon 22 hallgató végzett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakon. Műsorunkban erről hallanak összeállítást. Kérjük, tartsanak velünk!

0: A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakról Domjánné dr. Nyizsalovszki Ritával, az EKKE turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélgetünk.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Itt az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen már a második év folyam végzett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakon. A műsor folytatásában majd hallgatókkal is hallanak interjúkat a hallgatók, de mégis kezdjük a legelején. Ez már a második évfolyam, ezek szerint akkor volt igény a hallgatóság részéről, tehát mennyien jelentkeztek, mennyien végeztek most?
2: Eredetileg 27-en jelentkeztek, és abból 22-en végeztek most. A maradék 5 hallgató közben sajnos abba hagyták a tanulmányaikat mindenféle adminisztratív személyes okokkal. A lényeg az, hogy gyakorlatilag ez a 22 fő sikeresen teljesítette is az államvizsgát méghozzá kitűnő eredménnyel. Ezzel gyakorlatilag megdupláztuk az előző évnek a végzett és a jelentkezett évfolyamának a létszámát, és úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá, hogy ennyi hallgatónk végzett, és főleg arra, hogy nagyon sikeres teljesítményt nyújtottak az államvizsgán is.
1: Az előző évfolyamhoz képest az oktatás rendjében, tematikájában mik voltak az újdonságok?
2: Minden éven úgy indulunk neki a képzésnek, hogy én már az év elején kérem a hallgatókat arra, hogy a képzéssel kapcsolatos kritikáikat, észrevételeiket, javaslataikat, azokat fogalmazzák meg felém, és ennek alapján ugye az első évfolyamunktól szerzett tapasztalatokat, visszajelzéseket tudtuk beépíteni már a második évfolyam képzéseibe. Éppen ezért pár változtatást sikerült is véghez vinni. Az egyik az volt a kérésük, hogy tegyük még ökumenikusabbá a képzésünket, és éppen ezért sikerült bevonni a képzésbe Róna Ivánt, aki a Mazsihisz turisztikai igazgatója, és ő jött előadást tartani gyakorlatilag a zsidó kultúrához, zsidó vallásturisztikai értékekhez kapcsolódó, a zsidó vallást, a zsidó kultúrát, az ehhez kapcsolódó viselkedési normákat mutatta be. Volt még egy változtatásunk méghozzá, van egy ilyen tantárgyunk, hogy vendéglátás, szállásadás a vallási turizmusban, a szállásadás részéhez sikerült egy új kolléganőt bevonnunk ebben a képzésben, hogy még inkább gyakorlatorientált tudást tudjunk átadni a hallgatóknak, illetve ezen az éven próbáltuk a szakmai tanulmányutunkat is egy kicsit átvariálni, hogy most ne ugyanazokat a helyszíneket látogassuk meg. Így jutottunk most el ebben az évben plusz megállóként például a felújított Veszprémi Várnegyedet, ennek a vallásturisztikai értékeit tekintettük meg középpontban például, és itt egy vezetett túrán is vettünk részt a Várbörtönnel, ahol többek között Mindszenty József bíboros is raboskodott, és különlegessége volt ennek a helyszínnek, hogy papokat, kispapokat szentelt. Itt nagyon különleges élmény volt itt végigjárni ezeket a helyszíneket, illetve még egy másik programpont is került bevonásra. Talán kevesek számára tudott, hogy a Felvidék bővelkedik a svábokhoz, németekhez kapcsolódó vallásturisztikai értékekkel, kálváriákkal, és az egyik nagyon szép állapotban megmaradt, illetve felújított kálváriát tekintettük meg, és hallgattuk meg az ottani polgármesterasszonynak az előadásában azt, hogy milyen szerepet játszanak ezek az úgynevezett szakrális kísértékek a Balaton felvidéknek a kulturális és vallásturisztikai kínálatában.
1: Ahogy láttam az évfolyamot, elég nagy volt a szórás az év, a születési év tekintetében, akár a 30 évestől a 70 évesekig is voltak. Szerintem ez is újdonság volt.
2: Igen, nagyon örültünk neki, meg is lepődtünk azon, hogy Varga Antal, Tóni bácsi 70 évesen is belevágott ebbe a képzésbe, de nagyon szépen teljesítette, ő volt az, aki egyébként, akinek a közvetítésével megismerhettük ezeket a Balatonfelvidéki kálváriákat, hiszen ő ebben a Via Kálvária mozgalomban egy nagyon oszlopos és nagyon tevékeny tag. Voltak hallgatóink tényleg az országnak a különböző részeiről, Dunántúról,

0: Most kisebb vallásturisztikai fejlesztések is történtek, ami segít bemutatni, hogy a halotti beszéd hogyan, milyen körülmények között keletkezett, illetve Gartner Györgyi, aki a zsinatnál dolgozik.
1: Többnyire olyan emberek jöttek erre a képzésre, akik már egyébként is ezen a szakterületen dolgoznak?
0: Igen, voltak olyanok is, akik már ezen a szakterületen, vagy valamilyen módon a turizmus vendéglátásban dolgoznak, de eddig mondjuk csak így a perifériáját tapasztalták meg a vallási turizmusnak, viszont nagyon érdeklődőnek és nyitottnak mutatkoztak a téma iránt. Voltak közöttük, akik szállásadással foglalkoznak, ugye volt nyugdíjas, voltak tanárok, voltak nekünk is egyetemi kollégáink, úgyhogy nagyon-nagyon széles volt a spektrum, akiket hál' Istennek meg tudtunk szólítani.
1: Ez a képzés is egy záróvizsgával készült portfóliót kellett készíteniük a hallgatóknak. Itt milyen témákat választottak?
0: 22 hallgató természetesen nem egy kolléga mentorált a portfóliójának. Ez gyakorlatilag ez a portfólió, ez olyan, mint egy szakdolgozat. Ott lehet elképzelni, tehát több kolléga menedzselte le ezt a 22 hallgatót. Nekem 4 hallgatón volt, aki nálam írt, tehát leginkább az én témaköreimben tudom elmondani, hogy milyen anyagok születtek, de természetesen a záróvizsgán, mivel ezeket az anyagokat PPT előadás formájában is be kellett mutatni, van rálátásom a többiekre is. Mindenki nyilván a saját lakóhelyéhez, saját munkahelyéhez, vagy esetleg érdeklődési köréhez kapcsolódóan próbált portfólió témát megválasztani, és annak külön örültem, hogy többen olyan témát választottak, ami nem csak szimpla leíró téma volt, tehát egy meglevő vallásturisztikai helyszínnek, kegyhelynek, zarándokhelynek a bemutatása, hanem igenis igyekeztek olyan feladatokat választani, amivel jobbá tudják tenni azokat a helyszíneket, kvázi turisztikai termékfejlesztési célokat, eszközöket tudtak bemutatni. Például az egyik hallgató, ő a Vajdahunyadvárban lévő Jáki templom másolatában dolgozik, és ő is egy termékfejlesztési csomagot mutatott be arra nézve, hogy hogyan lehetne ezt még inkább felhasználóbaráttá tenni, még inkább bemutatni ezeket az értékeket. Külön büszke vagyok az egyik saját tanítványomra, Rauch Anitára, aki a Nagyváradi püspökségnek a munkatársa, mivel hogy az ő általa elkészített portfóliós dolgozat gyakorlatilag már élesbe is megvalósításra került. Ő a Nagyváradi püspökségnek a területén található Szent Jobbi apátság turisztikai termékfejlesztési lehetőségeit dolgozta fel. Ez külön öröm számunkra olyan szempontból is, hogy a Szent Jobbi apátság, illetve maga Szent Jobb, ugye a neve is mutatja, hogy nagyon sokáig itt őrizték Szent István királyunknak a jobbját. Az elmúlt években, évtizedekben sajnos feledésbe merült Szent Jobbnak a neve, illetve a hozzá kapcsolódó értékek. Hál' Istennek ez most egy projekt keretében megtörtént ezeknek a felújítása, illetve a turisztikai termékfejlesztési anyagot, az Anita által készített portfólió volt ennek az alapja. Tehát elmondhatjuk, hogy ez egy olyan terv, ami már rögtön megvalósításra is került.
1: Jövőre indul-e ez a képzés, van-e már valami hír a következő tanévről?
0: Mi tervezzük, hogy indítjuk ezt a képzést továbbra is, úgyhogy mindenki figyelmébe ajánlom, minden információt az egyetemnek a honlapján lehet megtalálni, vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzést kell beütni, és akkor meg lehet látni, hogy mik a feltételek. A beiskolázásnál szélesre tártuk a kaput, tehát bármilyen BA-s, vagyis alapszakos diplomával be lehet lépni a képzésre, nem feltétel a nyelvvizsga, tehát bárkit várunk szeretettel, érdeklődőket. Engem már többen megkerestek telefonon is, hogy szeretnének jelentkezni. 5 fő felett fogjuk indítani a képzést. Minden egyéb részletet tényleg a honlapon, vagy hogyha engem személy szerint a nizsalovszki.rita@unikotőjel.eszterházi.hu címen megkeresnek, én mint szakfelelős természetesen mindenkinek közvetlen információkkal is tudok segíteni. Én nagyon remélem, hogy a következő évben is tudjuk indítani a képzést.

0: A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakot két református lelkész is elvégezte. Most Prókai Árpád boldvai református lelkipásztorral beszélgetünk.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak záróvizsgája után van most ön, itt beszélgetünk. Hát lelkészként gondolom adódott a helyzet, hogy ön jelentkezik erre a képzésre, de mégis mi ösztönözte, hogy jelentkezzen, illetve hol hallott erről a képzésről?
2: Erről a képzésről egy vallásturisztikai fórumon hallottam először, és mint egy olyan templomnak a lelkipásztora, amely a Kárpát-medence egyik legrégebben épült temploma, fontosnak tartottam, hogy ne csak lelki élményt nyújtsunk az odaérkezőknek, hanem egy kulturális élményben is részleg legyen az embereknek, és ehhez a vallásturisztika azt gondolom, hogy alapvető dolog.
1: Mely volt a kedvenc tárgya vagy tantárgyai, melyek voltak itt az egy tanév alatt?
2: Nagyon szerettem az emberközpontú gazdaságtant, amit Barisz Sarolta, a szerzetesnő tanított, mert ebben a mai világban azt látjuk, hogy minden a profitra és a vagyonszerzésre épül, és ő arról tanított, hogy az ember a központ, és a legfőbb jó, Istenhez eljutni az embereknek. Ez volt az egyik, és a másik pedig a szakrális helyek, amelyek akár a világban, akár itt Magyarországon vannak, azoknak a bemutatása, róla beszélgetés, ez nagyon érdekes volt, és jó volt.
1: Boldván milyen az idegenforgalom, mennyire keresik fel ezt a Borsod-Abuj-Zemplén vármegyei települést?
2: Istennek hála, egyre többen, csoportok, fiatalok, idősek jönnek, de családok is bejelentkeznek, megnézik. 2011-től van egy úgynevezett barátok háza a templom mellett, ez egy látogatóközpont, amit az önkormányzat tart fönt, ahol a halotti beszédről van kiállítás, és ezt a kettőt együtt szoktuk bemutatni, és ezek érdekesek azok számára, akik ide érkeznek. Fontos, hogy megismerjék nem csak a templom történetét, hanem az első nyelvemlékünk történetét is. A Prahai Kódexben található a halotti beszéd és könyörgés. Ez egy olyan beszéd, ami az első összefüggő nyelvemlékünk, magyar nyelvemlékünk, és abban az időben ugye latin volt a mise nyelve, és ezt a könyörgést, halotti beszédet, ezt temetésen mondták el a szerzetesek, ahol végre magyarul hallhatták a szavakat azok, akik valamelyik szeretüket temették éppen.
1: A boldvai református templomnak mi a különlegessége?
2: A különlegessége az, hogy ott mesél a múlt. Az egyik része a templomunknak, ugye ez egy bencés monostori templomnak épült, és van a szentély része, hajó része. A szentélyben megtalálták egy cölöpfalunak a nyomait, ami 5000 évvel ezelőtt állt ott, tehát innen indul a története a templomnak, és a mai napig élő közösség. Tehát ez a gyülekezet temploma, minden gyülekezeti, istentiszteleti alkalom itt van a templomban.
1: És azért Boldvához ugye történelmi személyiségek is kapcsolódnak, akik még ellátogatnak Boldvára, mit érdemes még ott megnézniük?
2: Igen, nagyon fontos, hogy Szatmári király Ádám, aki második Rákóczi Ferencnek volt a napló írója és apródja, ő itt élt, miután hazajött a számüzetésből, emléktáblája is van a templomban, de meg kell említenünk a Szentléleki Zsóri család emléktábláját is. Szentléleki Zsóri család boldvai család volt, de Mezőkövesden is éltek, és Szentléleki Zsóri Lajos volt az, aki 1938-ban Mezőkövesden egy gyógyfürdőt hozott létre. Ma Mezőköves tulajdona a városi, de nevében a családot említi meg, és ők is boldvaiak voltak, reformátusok voltak, ők is. És még van egy harmadik személy, akinek emléktáblája van a templomunkban, az pedig Ablonci Menyhért, aki az első prédikátora volt a gyülekezetnek, Wittenbergben tanult, és onnan hozta haza a reformáció eszméit, és lett reformátussá a gyülekezet 1578-ban.
1: Református lelkipásztorként mik a tapasztalatai, hogyha így érkeznek önökhöz? Hát nevezhetjük őket turistáknak vagy zarándokoknak. Tehát, hogy mennyire nyitottak a transzcendens felé, mennyire nyitottak az egyház értékkincsei felé?
2: Ez egy érdekes dolog. Ezt azon is le lehet mérni. Bemegyek a templomba egy csoporttal, fél óra alatt végzek, vagy két óra alatt végzek, mert látszik azokon, akik odaérkeznek, hogy csak egy templomot, egy kulturális helyet szeretnének látni, és többre nem kíváncsiak, de olyan jó, amikor lelki dolgokról is el tudunk beszélgetni, megkérdezem, hogy milyen felekezőtőek, és akkor innen elindulhat egy beszélgetés, és sokkal mélyebbre tudunk néhány emberrel jutni. Ez embere válogatja.
1: Ön számára összességében ez a képzés mit adott? Mi az, amivel úgy érzi, hogy akkor talán most így szakmailag, tehát mint turisztikai szakember is, még jobban tovább tudja adni a tudását, vagy jobb módszert annal?
2: Azt gondolom, hogy amiben segítségemre volt, az, hogy ezt tanultuk itt, a terméket jobban eladni. Ha ez egy csúnya kifejezés, mert hát egy templom, egy szakrális hely nem termék, de mégis fontos, hogy jobban tudjuk reklámozni, jobban tudjunk hívogatni embereket, és ehhez viszont nagyon jó támpontokat kaptunk itt, nagyon jó segítséget kaptunk.
1: Saját tapasztalatára vagyok kíváncsi, hogy amikor ön lelkészként mondjuk bemutatja a templomukat, a református templomot Boldván, tehát akkor tényleg érzi ezt a nyitottságot esetleg így az emberekbe, hogy tud a Szentlélek erejével rájuk hatni?
2: Igen. Tehát vannak, amikor nagyon jó nyitott beszélgetéseink alakulnak ki, sőt, olyan kapcsolatok, hogy következő évben is visszajönnek, mert kaptak egy olyan spirituális lelki élményt, hogy vágynak vissza újra találkozni a templomban, akár velem, akár a helyjel.
1: És végül kiknek ajánlaná ezt a képzést? Ugye itt, ahogy beszélgettem a évfolyam tagjaival, elég sokféle alapvégzettséggel rendelkező emberek alkották az évfolyamot. Szerinte, ön szerint kinek jó ez a képzés?
2: Úgy gondolom mindenkinek. Valóban vannak közöttünk biológus végzettségűek, tanárok, lelkész végzettségű, de ebben az országban annyi csodálatos vallási értékünk van, hogy ha laikusként, idézőjelben laikusként foglalkozunk ezzel és tanulunk, mi is gazdagabbak leszünk, és talán odahaza, abban a helyen, ahonnan jöttünk, tudunk segíteni a helyi lelkipásztornak, tudunk segíteni ott a templomban, azon a szent helyen bemutatni. Tehát mindenképp gazdagodunk ezáltal a képzés által.
1: Köszönöm szépen, és Isten áldja.
2: Köszönöm szépen én is.

0: Bernát Magdolna Gyöngyöspatárról érkezett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakra, és turizmussal foglalkozik, valamint borászkodik.
1: Egy éves volt ez a képzés, már másodjára hirdette meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Mi vonzotta ide erre a szakra?
2: Hát elsősorban gondoltam, hogy még életemben utoljára tanulok valamit, valami olyat, ami engem érdekel. És miután sokáig idegen vezettem, és magam is turizmussal foglalkozom, és nálunk van egy fantasztikus templom, egy gyönyörű templom, ezért ez nem állt messze tőlem ez a téma, és gondoltam, hogy akkor megnézem azért, mert az ember erről a témakörről tud valamit az életében, itt-ott felszed, de így egy csokorban, szisztematikusan összeszedve gondoltam, hogy ezt érdemes lesz megnéznem.
1: Melyik ez a gyönyörű templom?
2: Ez a gyöngyöspatai templom, és hát a Jesze oltára az világhírű, az művészettörténeti ritkaság, és most teljes pompájában látható, csodálatosan felújított minden részletében.
1: Igen, Ternyák érsek úr nemrég áldotta meg újra ezt a templomot, és mi az, amit itt tanult ebben a tanévben, ebben az egy tanévben itt újdonságként?
2: Hát elég sok dolog volt. Volt, ami a helyére került a fejemben. A vallásturizmus nálunk, ha úgy tetszik, akkor ez egy új vonal, egy új szegmense a turizmusnak, és nálunk ez most van kialakulóban. Vannak az országban olyan részek már, ahol ezt profi módon és üzleti szemlélettel is végzik, nyilván a hely szellemét megőrizve, de hogy itt egy kis rácsodálkozásom is volt, hogy mi minden rejlik egy vallási vagy egy szakrális központban.
1: Igen, és itt tulajdonképpen az is a lényeg, vagy az a lényeg, hogy a szakrálison keresztül, tehát az idegeneket, vagy a érdeklődőket, zarándokokat elvezessük a transzcendenshez.
2: Úgy van. És akkor nekünk most ez lehetőségünk adott, de én a saját vendégeimet is mindig elviszem a templomba. Lehet, hogy csak olyanok járnak hozzám, akiket abóvó érdekel, nem tudom, de mindig elviszem őket. Egyébként is van néhány látnivaló, de van, hogy misére is elmegyünk együtt, vagy van, hogy én megmondom nekik, hogy én elmegyek, és mikor jövök vissza. De sok érdeklődő van, és nem áll távol az emberektől egy-egy szép szakrális helynek a megtekintése.
1: És ahogy mondta, hogy borászként is dolgozik, tehát tulajdonképpen a bor gasztronómia is lehet a turizmusnak egy ága, tehát akár a gasztronómián keresztül, a boron keresztül is lehet az embereket hát közelebb vinni az Istenhez is, meg a valláshoz is.
2: Hát természetesen. Nem véletlenül van például a János áldás, ugye? Hogy a bor a művészetek minden területén jelen van, és hát minden misén is ott van. Tehát, hogy ez természetes, normális része az életünknek.
1: Igen, fontos mindig a terménynek a megáldása is. És most, ahogy az államvizsga, az áróvizsga után beszélgetünk, miből állt ez az áróvizsga?
2: Hát szerintem a Jóisten velem volt, mert azt húzatta ki velem. Én a szállodákat húztam ki, és hát jó érzés volt. Jó érzés volt, nagyon kellemes hangulatban telt a vizsga is. És akkor, mivel a szálloda nem állt tőlem messze, megkészültem is persze, tehát hogy jó érzéssel jöttem ki. És jó volt, hogy eljöttem, de lehet, hogy az életem utolsó vizsgája, de ismeretek bővítésére még biztos, hogy becsatlakozok valahová.
1: Ránézve már túl vagy a 70-en, de majd megmondod pontosan, hogy mégis hány éves vagy pontosan. Honnan hallottál erről a képzésről?
2: Hát egy fiatal kollégám, aki egyébként a Patai templomnak a felújítását vezette, csak összefutottunk, azt mondja, mit csinálok, nem megyek Elegerbe a vallásturizmus tanulni? Fú, mondom, tök jó, pont ide készülök. Ennyi volt.
1: Két fél év alatt nyilván megvoltak a tantárgyak, voltak beadandók. Összességében milyennek látta ezt a képzést?
2: Hát elég sokat kellett tanulni, maradjunk abba, hogy ez nem egy sétaút volt. Sokat kellett, mert más dolog, amikor az ember mindennapjaiban jön, megy, lát és beszélget róla, és más, amikor szakmai szemmel rendszerbe kell tenni valamit. Ne adj Isten, tehát az én korosztályom nem a számítógépen nőtt fel, És akkor itt egyúttal szerkesztőnek is kell lenni. Tehát ezúttal simán írhatunk egy könyvet, mert ami a fiataloknak természetes, azt komolyan kellett tanulni. Jó, és csomó rácsodálkozásom is volt. Voltak tantárgyak, amelyekkel például sose foglalkoztam. Meg a világvallásait összeszedte a rendszer, hogy kik, mikor, honnan jöttek, mentek, mennyien vannak, mi a tendencia. Nagyon érdekes volt.
1: Kiknek ajánlanád ezt a képzést?
2: Én azt gondolom, hogy aki érdeklődik a szakrális értékek iránt egyszer, aki a turizmusban van, és van egy kicsit vallási lelkületem, ez anélkül nem fog menni, mert a kívül, tehát nem lehet kibicnek lenni egy ilyen tanulmányi folyamatban. És aki az ismereteit szeretné bővíteni, annak is, és majdnem minden korosztálynak ajánlom. Tehát, hogy az, hogy az ember hogyan bővíti az ismereteit, amíg épp elménk van, ott nem érdekes a kor.
1: 76 évesként te számítottál rongidősnek?
2: Hát nem tudták egyébként az osztálytársaim. Azt hiszem, ketten vannak, akik nem lehetnének a gyerekeim, de ez így teljesen rendben van.
1: Gratulálok akkor, és további Köszönöm. Eredményes munkát, idegenvezetést és borászkodást kívánok.
2: Köszönöm szépen.

0: Varga Antal nyugdíjasként 69 évesen ült be az egyetem padjába. A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakra a Veszprém vármegyei Olaszfaluból érkezett. Portfólióját a Veszprém vármegye kálváriáiból írta, amelyekkel már régóta foglalkozik.
1: Honnan hallott erről, és jó messziről Veszprém megyéből eljött ide Egerbe tanulni?
2: Ugye nagyon pici Magyarország, és aki a Veszprém megyei Honismeret Egyesület elnöke, őket a Veszprém megye főlevéltárosa volt, amely nem nyugdíjazták, hát ő mindent tud, és az érseki főiskolán Veszprémben ott egyszer kiírták tavaly, hogy indul egy ilyen szak. És mivel mi előtte évben fejeztük be vele, karöltve a Via Kálváriát, akkor gondoltuk, hogy igen. És jelentkeztünk is, de a szak nem indult el. Hanem utána kaptuk az értesítést, hogy ott nem, viszont Egerben igen. És akkor most azért a munkamegosztás, hogy én már tényleg nyugdíjas vagyok, ő most készül nyugdíjba, és akkor én vállaltam be ezt, hogy akkor átutazom 24-szer szép Magyarországunkat.
1: És megérte az átutazás? Mit tanult ebben ezen az képzésen, ebben az egy évben?
2: Nagyon megérte. Én tényleg a teremtő ajándékának gondolom ezt a képzést, hogy egyáltalán megtaláltuk, meg azt, hogy magát a Via Kálváriát is megcsinálhattuk. Na most azt, ő levéltáros volt. Én egyébként gazdasági szakember pénzügyesként éltem az aktív életemet, mellette foglalkoztam azért értékteremtéssel, de klasszikusan, autodidakta módon raktuk össze, amit az érzéseink, amit a tudásunk, a kapcsolatunk adott, ezt a kálvária rendszert. És mikor hallottuk ezt, akkor most úgy fogalmaztam magamban, hogy amit autodidakta módon megcsináltuk, azt most egy picit a magyarországi és európai vagy világkonszektusba helyeztük bele. Tehát amit mi gyártottunk, egy mini zarándoklat, az most hogy ül be a magyarországi viszonyok között, hogy ül be az európai és hogy ül be a világviszonyok között. Tehát ezt a mi kis mini pályákat tudásilag, érzelmileg és minden tekintetben el tudtam helyezni.
1: Melyik volt a kedvenc tantárgya itt az egy év során?
2: A pénzügy számvitel, mert mivel pénzügyes voltam, nem kellett vizsgáznom. Egyébként a világ vallás turisztikai térképe, mert az emberek volt fogalma arról, hogy lent a sziget világban milyen vallások vannak, hogy uralkodnak, de azért rendszerezve. És ez egy picit még az általános kultúra része is. Tehát így rendszerezve, azért így még nem kaptuk meg. Meg az zarándoklat szempontjai, ki hogy zarándokol, miért zarándokol, az is. Tehát egyfajta rendszerezettség, egyfajta kitekintés, tehát ahhoz, amit mi civilként elképzeltünk, ez egy nagyon szép adalék volt.
1: Említette, hogy akkor a portfólióját a Veszprém vármegyei kálváriákból írta. Hány kálvária található ott, és milyen állapotban vannak? Tehát akkor ezt mennyi idő alatt lehet végig zarándokolni?
2: Mindösszesen 45 kálvária van Veszprém megyében. Nos, ebből sajnos azt kell mondani, mivel azért a vallás úgy európai szinten és magyarországi szinten is azért mind kevesebb vallásgyakorló ember van, tehát a kálváriák sem annyira látogatottak, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt. És ebből 15 kálváriát tudtunk úgy kiválasztani, ahol partnerségre is találtunk a helyi szereplők között, ez volt civil szervezet, vagy a polgármesterek, vagy így. Tehát 15-öt tudtunk úgy kiválasztani, akiket fel lehetett fűzni, egyet három irányba fűztük fel őket, ők voltak a partnerek. Na most, őket egy virtuális térképre tettük. De nem azt akartuk, hogy most egyszer megjelenek a térképen, és akkor soha nem történik, hanem utána ezekhez, a kálváriákhoz eseményeket rendeltünk folyamatosan. Meg volt, hogy ki a márciusi, a passió, a húsvéti események utána. Az egyéb események akkor, ahol volt például a Mária naphoz kapcsolódó kálváriák, akkor oda, tehát egy picit élővé akartuk tenni ezt. Tehát nem egy statikus helyzetfelmérés, nem egy statikus térképkészítés, hanem ennek egy kis, ebbe egy kis életet leheltünk.
1: És akkor azt jelenti, hogy például ez a 15 a 45-ből, ez mind felújított kálvária, vagy ezek milyen állapotúak ezek a kálváriák Veszprém vármegyében?
2: Ők viszonylag jók. Ők viszonylag jók. Most nem úgy válogattunk, hogy egyébként ki a szép, meg ki a nem szép, hanem ahol tényleg partnerséget találtunk, tehát inkább ez volt a fő motiváció, de ők egyébként igen. Tehát valószínű, valaki nem újítja fel, és vagy hivatal, vagy civil elhanyagolja, ő akkor nem is jelentkezett volna nálunk. Tehát igazából ugye, ahol aktivitás volt, ők azért aktív, voltak aktívak, mert ők csak kálváriájukat karbantartják. Tehát úgy hátul jött az aktivitás.
1: Ezek a kálváriák többsége hogy néz ki?
2: Pici kis kápolnák, kétszer-két méteres kápolnák, jellemzően ugye kőből, téglából építettek, és minden fedett részben van egy kép. Most vannak az úgynevezett, ezek a stációk, Jézus szenvedésének a stációi, van, ahol hírt stációs, de a többség az 14 stációs, tehát avval, hogy megjelenik Pilátus előtt, tehát ahogy segítik Jézust, és a vége a Golgota. Tehát a legjellemzőbb a 14, tehát 14 pici kis, de nagyon pici kápolnát kell érteni alatt, ami gyakorlatilag egy ember számára egy beálló. És ebből van egy 14, és a legtöbb helyen, hála Istennek, a végén van a Golgota. Tehát ott azért ott megjelenik a Jézus meg a két lator. De az már az út vége.
1: Akkor ezek tulajdonképpen ezek keresztútak, keresztút?
2: Egészen pontosan keresztútak. És általában, és ez is szerencse, általában a település mellett valami dombon, tehát ha volt nekik dombjuk, akkor oda tették. És a mi programunk úgy szólt, hogy kálváriak és csendhegyek, mert ezek igazából amellett, hogy kálvária és keresztút, és van egy üzenete, amellett csendhegy is. Tehát, ha én felmegyek, ott csend van. És ott tudok meditálni, tehát a kettő az emberbe összekapcsolódik.
1: És akkor tulajdonképpen ezek a keresztutak, kálváriák gyakorlatban is használva vannak, tehát gondolom a római katolikusok legalább nagybőti időszakban kizarándokolnak és végigjárják Krisztus útját, szenvedésének az útját.
2: Igen, igen, tehát valóban így történik. Több-kevesebb aktivitással láttuk ilyet, és láttunk olyat is. Igen, és akkor én is már végigimádkoztam az összes stációt. Tehát igen, ez egy élő vallás gyakorlat.
1: Akkor tulajdonképpen önnek nagyon szakmába vágott ez a képzés. Kiknek ajánlaná végül ezt a képzést, hogyha indul jövőre is?
2: Nem kell kálvária építőnek lenni egyéb iránt. Én azt mondom, aki fogékony arra, és nem feltétlenül szakralitás. Tehát mi az imént beszélgettünk róla, hogy ha kimondolok egy csendes helyre, az önmagában már egy lelki békét terem, meg békélek magamat, keresem a lelki békémet. Tehát hogy az ilyen típusú ismereték, meg inkább lelki megközelítés, amit itt is kaptunk, ez nem kell feltétlenül vallásosnak lenni. Tehát bárki, aki úgy gondolja, hogy ez egyfajta meditációs lehet. Rengeteg ismeretet kapok, szemléletet sugároznak, és ezzel ugyanúgy tudom a saját lelkemet ápolni.
1: Ön azt hogy látja, hogy például így a Veszprém vármegyébe és ezek iránt, a kálváriák iránt az egyszerű turisták mennyire érdeklődnek, tehát felkeresik a szakrális helyeket az ön tapasztalata szerint?
2: Ez egy érdekes kérdés, tehát vannak úgynevezett sztárhelyek. Most például nálunk ugye Sümeg a sok tekintetben az, mert a vár, meg a kálvária, meg az érseki palota, tehát itt önmagában azért a turisztikai látványossága van zerőd, de nagyon sok olyan kis település van, ahol ma a kálvária van, és a templom. És nincs több említéssel méltó. Tehát, hogyha valamerre át szeretnék menni, és meg szeretnék nézni, mondjuk éjszakra mondom a Bozna völgyét, akkor ami ott útbe esik, azt megnézem, és a kis településen templom és kálvária. Tehát ő a látványosság, ő az épített örökségünk része, és őt lehet megnézni, hogy nincs más.
1: De akkor ezek szerint meg is nézik?
2: Meg is nézik, igen, igen, igen. Tehát igazából nem tudok neki más mutatni. Nem tudok neki más mutatni, hanem azt mondja, hogy eljövök a településre, itt ez van, itt ez van, itt ez van, és ezek régiek, tehát tényleg 100 meg 200, meg 300 évesek. Tehát ez az épített örökségünk, ha van szakrális tartalma, ezeknek van.
0: Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakjáról.

Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés ülése 13 órakor. A kormányfő és a frakciók napi rendelőtti felszólalásait követően a parlament dönt az országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök jelöléséről. Erre azért van szükség, mert az alaptörvény 17. módosításának ma hatályba lépett rendelkezése okán Sólyog Tamás köztársasági elnöki megbízatása megszűnt, helyette Forsthoffer Ágnes házelnök gyakorolja a köztársasági elnök feladat és hatásköreit. A képviselők ismét tárgyalják az országos közlekedés szervező létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Megszűnt át Sólyog Tamás államfői mandátuma, miután az államfő aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Ideglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja az államfő jogkereit, a parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Sólyog Tamás úgy értékelt, az alaptörvény alapján nem volt más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy az szerinte súlyosan alkotmányellenes. A miniszterelnök viszont biztos abban, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választani, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének megteremtésére. Magyar Péter arra kérte a pártokat, a közélet szereplőit és a magánembereket, mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a magyar köztársaságot képviselje. Közben Forsthoffer Ágnes azt közölte, az államfői feladatok átmeneti ellátása miatt Hallerné Nagy Anikó veheti át ideiglenesen az országgyűlés elnökének feladatait. Polgár Judit Csakkozót szeretné felkérni köztársasági elnöknek a miniszterelnök, derült ki később. Magyar Péter a közösségi oldalán jelezte, a világhírű Csakkozó neve évtizedek óta a tehetség és a kitartás szimbóluma. A kormányfő azt írta, ma személyesen találkozik a Csakkozóval és szeretné tehát felkérni a köztársasági elnöki tisztség betöltésére. Magyar Péter szerint Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, aki képes megtestesíteni a nemzeti egységet és akire minden magyar büszke lehet. A tudomány, a kultúra és a sport 16 szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az országgyűlés elnökéhez, amelyben Polgár Judit felkérését és megválasztását javasolják köztársasági elnöknek. Magyarország kőolajkészlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter, miután a pétfürdői kőolajtárolónál látogatást tett a hétvégén. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette Kapitány István. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak el hamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek, egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta alá a pénzügyminiszter. Emellett a Facebook oldalán Kármán András arról is írt, kivezetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a vasútvonalon telepített, Európában még nem alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. Hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a beruházás állásáról. Vonat helyett buszok közlekednek Vámos, György és Gyöngyös között mától augusztus 31-ig, mert a vasúti pálya felújítása miatt szünetel a vonatforgalom az érintett szakaszon, közölte a MÁV csoport. Az 1 milliárd 100 millió forintos költséggel megvalósuló munkálatok eredményeként megszűnnek a vonatok menetidejét, mint egy 3-5 perccel növelő sebességkorlátozások. Szeptembertől pedig ismét óránként 80 kilométeres engedélyezett sebességgel haladhatnak majd a szerelvények. Végül az időjárásról, szinte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem hullik, a szél sokfelé élénk, a csúcshőmérséklet 28-29 fok körül alakul ma. Híreinket hallották.
1: Irie, Mafia, yeah.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. A mai adásban dr. Harangozó Hajnalka egri fogorvossal beszélgetünk. Elmondja, hogyan is kell helyesen fogat mosni, miért van szükség a fluoridos fogkrémre, miért hatékony az elektromos fogkefe, de szó lesz a fogszabályozás jelentőségéről, valamint a fogfehérítő technikákról is. Ha tehetik, tartsanak velünk. Nagyon-nagyon régóta keresek már szakembert ehhez a témához, a fogászat és a fogorvos. Hát nyilván mondjuk amiatt sem sikerül általában, hogy nagyon leterheltek ezek a szakemberek. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, üdvözlöm itt a stúdióban. Nagyon fontos témáról fogunk beszélgetni, hiszen a száj, a fogak egészsége szerintem nagyon sok minden miatt is, minden más miatt is fontos. Üdvözlöm itt a stúdióban.
2: Köszönöm a meghívást, én is üdvözlöm.
1: Alapvetően, ha beszélünk a szájhigiéniáról, akkor mit érdemes szem előtt tartani?
2: Ugye a legfontosabb az lenne, hogy a szájhigiéniánk az megfelelő legyen, tehát hogy próbáljuk megelőzni azt, hogy kialakuljon bármilyen elváltozás. Ugye ehhez elengedhetetlen, hogy fél évente legalább ellátogassunk a fogorvoshoz egy általános vizsgálatra, ahol felmérjük, hogy van-e valami teendő, ha van fogkő, akkor azt eltávolítjuk, illetve instruáljuk, motiváljuk a pácienst, hogy hogy kellene helyesen fogat mosni.
1: Én azt gondolom, hogy pont ezt a részét nem tesszük meg, és hogy valahogy a fogorvos egy kicsit ilyen mumus kategória. Igen. A legtöbb felnőttnél is, nem csak a gyereknél. Tehát akkor mikor megyünk mi fogorvoshoz?
2: Sajnos az esetek többségében akkor mennek a páciensek fogorvoshoz, amikor valami probléma van, de tényleg az előírás, a szakmai előírás, hogy fél évente azért menjünk fogorvoshoz. Ugye már ez kisgyerek kortól kezdve, tehát hogy a legjobb, amikor már mondjuk a pici babának megjelenik az első fogak a szájában, és akkor ellátogatunk a fogorvoshoz, hogy a szülőt is megtanítsuk, hogy hogyan kell a babának megfelelően mosni a fogát. És onnantól kezdve ugye hozzászokatjuk a gyerekeket is, hogy nem egy mumus a fogorvos, hanem hogy tényleg egy jó közegbe érkeznek, és hogyha nincsen semmi probléma, akkor nem is kell mitől tartani.
1: Milyen problémákkal keresik meg a rendelőt az emberek?
2: Általában, hogy letört a fog, letört a tömésből, vagy hogyha már nagyon nagy a probléma, akkor ugye fájdalommal keresnek föl, vagy akár duzzanattal. Ezek a leggyakoribb problémák. Nagyon kevesen vannak azok, akik csak mondjuk egy fogkőszedésért, vagy csak egy általános vizsgálatért jönnek a rendelőbe.
1: Hát ha már a fogkőről beszélünk, miért fontos leszedetni? Mert hogy fontos leszedetni a fogkövet?
2: Igen, az lenne talán a legfontosabb, amit mi tehetünk otthon a szájhigiénink fenntartásáért. Tehát ugye, hogyha megfelelően van mosva a fog, akkor nem fog kialakulni fogkő, hiszen a fogkő az a mineralizált vagy elmeszesedett plakból, lepedékből alakul ki. Tehát hogyha megtanítjuk a páciensnek a megfelelő fogmosást, és el tudja távolítani a lepedéket, akkor csak egy minimális mennyiségű fogkő fog összegyűlni általában itt a metszőfogaknak a belső felszínén alul, amit, hogyha fél évente leszedünk, akkor azzal megelőzzük, hogy az íny nagyon begyulladjon, hiszen hogyha sokáig fogkő fedi a fogakat, akkor azon egyrészt a további lepedék is jobban meg fog tapadni, és ez begyullasztja az ínyszövetet, ami vérezni fog, fájni fog, és hogyha ez hosszú távon fennáll, akkor pedig a csont is fokozatosan sorvad, és előbb-utóbb mozoghatnak a fogak, hiszen kialakul egy fogágybetegség, ami azért egy visszafordíthatatlan folyamat.
1: Van itt a szájhigiéne fenntartásában tévhit? Tehát, hogy ami úgy berögzült az embereknek, mondjuk az, hogy nem is kell annyiszor fogat mosni, nem is úgy kell fogat mosni, vagy nem úgy kell csinálni. Tehát, hogy mennyire vannak tisztában az emberek, mit tapasztal azzal, hogy ugye, hogy is kell ezt csinálni?
2: Hát a helyes fogmosás az nem igazán megy. Nagyon sokan csak erőből sikálják általában a
1: jobbkezesek.
2: Minél gyorsabban,
1: rajta.
2: Így van, és tényleg erőből, és lesúrolják a fognyakról az ínyszövetet, és utána, ez egy idő után az érzékenyé is válhat, és ugye ez a helytelen fogmosás következtében alakul ki. Nyilván az íny visszahúzódásnak más oka is lehet, de azért, hogyha megvizsgáljuk a pácienst, akkor könnyen rájövünk, hogy ez mitől van. Tehát igazából ez szerintem a leggyakoribb tévhit, hogy minél erősebben kell mosni, tehát nem igazán a technikán van a, náluk a nagy hangsúly, hanem hogy erőből mossa nagyon sok ember a fogát.
1: Hányszor kell fogat mosni egy nap? Egy felnőttnek, vagy egy gyereknek van ebbe különbség?
2: Hát legalább napi kétszer, ugye reggel meg este. Az esti fogmosás a legfontosabb, nyilván reggel is kell, de hogy azért, amit eszünk napközben, az ételmaradékokat, ezeket el kell, hogy távolítsuk, hogy egész este ne maradjon a szánkban. Illetve hát akinek mondjuk torlódott fogazata van, vagy mondjuk fogszabályzót visel, annak azért napi többször ajánlott, meg igénylik ők is, hogy ne maradjon ott a fogai között semmi, mert az zavaró nekik is.
1: Miért fontos az, mit kockáztatunk azzal, hogyha nem mosunk este fogat, tehát itt éjszaka, milyen folyamat zajlik le a szánkban?
2: Ugye a szánkban rengeteg baktérium van, és ezek a baktériumok szénhidráttal táplálkoznak. Tehát, hogyha nem mosunk fogat, és ott maradnak kis ételmaradékok, akkor ezeket szépen elkezdik ők megemészteni, és ennek következtében savat termelnek, ami pedig a fogszúvasodás kialakulásához vezet, ugyanis az ománcban egy olyan folyamatot indít el, amiben a szervetlen anyagok kioldódnak, és ugye ez a kezdeti fogszúvasodás, tehát hogy ezért nagyon fontos, hogy ne maradjon ott lepedék hosszú ideig a fogakon.
1: Említettük most a fogkövet is, azt, hogy ott a fognyaknál, ugye ott is okozhatunk problémát a fogkefével. Hogyan fogjuk felfedezni ezeket a problémákat? Tehát, hogy mindenképpen fáj, vagy tudunk egy kicsit tudatosabbak lenni, hogy megnézzük mindig esetleg a szánkat, a fogakat, hogy milyen állapotban vannak?
2: Nyilván mi is megnézhetjük otthon fogmosás után, de a legjobb, hogyha szakemberhez megyünk, mert vannak olyan területek a szájban, amit mi mondjuk nem fogunk látni, de a fogorvos egy tükörrel fogja látni ezeket, tehát hogy nem mindent tudunk mondjuk észrevenni.
1: Alapvetően az, hogy fogat mosunk elegendő, vagy érdemes esetleg ugye a szájvizeket használni, vagy miért jó egyáltalán ez?
2: Nagyon jók a szájvizek, viszont nem hosszú távon. Mert hosszú távon bizonyos

0: nézzük meg a fogkeféket, mert talán erről kevés szó esik, hogy mi is a jó fogkefe. Azért itt el lehet veszni a piacon, ami ott van a boltokban.
1: Így van, rengetegféle típusú fogkefe van a színétől kezdve, a formáján át, egészen a, hogy milyen erős sörtéket tartalmaz. Mindenképpen puha sörtéjű fogkefét szoktam javasolni, mert azzal, akiket nagyon nehezen tudunk leszoktatni tényleg erről az erős fogmosásról, azzal sem tudnak olyan nagy kárt csinálni. Illetve inkább a elektromos fogkeféket javaslom, mert azzal hatékonyabban meg tudjuk tisztítani a fogakat, hogyha nincsen meg a megfelelő technikánk, akkor is már annyira szuper elektromos fogkefék vannak, hogy akár egy telefonos applikáción tudjuk követni, hogy hol nem sikerült megmosni, ez főleg mondjuk a gyerekeknél nagyon jó, meg különböző játékok vannak, amivel még izgalmasabbá lehet tenni a fogmosást. Tehát a márka az nyilván mindenki mást mond, de itt inkább a sörtén van a hangsúly, hogy puha sörtéjű legyen.
0: Tehát azt keressük mindenképpen. Igen. Is a formája, a hosszúsága?
1: Hát nem ezeket a nagyfejűeket, mert ugye, ha valakinek mondjuk tollódott fogazata van, ezek a nagyfejű fogkefék nem biztos, hogy megfelelően oda fognak érni, illetve hogy vannak különböző kiegészítő eszközök, mondjuk a fogköztisztító kefe, ami nem annyira elterjedt.
0: Nincs nagy gyakorlata ennek a köztudatban.
1: Igen, meg hát nyilván a fogsejmet is említsük meg, mert az egy másik nagyon fontos tényező a fogápolásban, a fogmosás mellett, hiszen a fogkefe a fogközökbe nem fog beérni, és ezeket a területeket a fogsejemmel tudjuk megtisztítani. Ha viszont valakinek már fogágybetegsége van, vagy hízagosak a fogai, akkor pedig tovább megyünk, és akkor már a fogköztisztító kefe. Abból is nagyon sok méret van, az fog nekünk megfelelő.
0: Tehát a fogköztisztítót azt nem kell mindenkinek rendszeresen használni, hanem valakinek javallott?
1: Igen. Tehát ez fogközöktől függ. Van, akinek annyira szoros fogközei vannak, hogy lehetetlen egy fogköztisztító kefét oda betömöszölni. A fogsejem, akinek szűk fogközei vannak, a fogsejem a megfelelő. Vagy a legeslegvékonyabb fogköztisztító, de nyilván ezt be kell próbálni, tehát hogyha az fájdalmas bedugni a két fog közbe, akkor nem kell erőltetni, mert nem azon van a lényeg, hanem azon, hogy meg legyen tisztítva ott a egymáshoz érő felszínei a fogaknak.
0: Egyébként tényleg az a helyzet, hogy a mai ember nem figyel oda arra, hogy milyen állapotban is van a foga? Tehát, hogy itt van már valami tudatosság, vagy egyre inkább elhanyagoljuk? Mert ugye ezért a szuvasodás az megjelenik, de általában tényleg akkor megyünk, ha fáj.
1: Én azt gondolom, hogy a mostani ilyen 40-es, 50-es korosztály, akinek nagyon rossz tapasztalata van a fogorvosokkal, ők most azért felbátorodnak, hogy akkor igenis elmegyek, hogy hát ha történt már változás. A fiatalok pedig szerintem nekik még annyira nincs rossz tapasztalatuk, úgyhogy egyre jobban odafigyelnek. Nagyon fontos szerintem az, hogy megfelelő legyen a kapcsolat a fogorvos meg a páciens között, hogy ne féljünk menni a fogorvoshoz, hanem akár egy ilyen baráti viszony is ki tudjon alakulni, és az a kölcsönös szimpátia az azért nagyon fontos.

0: Említettük a fogszabályozóknak a kérdéskörét. Miért fontos az, hogy a fogszabályozás megtörténjen indokolt esetben?
1: A fogszabályozásnak igazából nagyon nagy szerepe van, hogy később, mondjuk, hogyha most egy fiatal gyermekpáciást veszünk, később ne legyen bármilyen állkapocsizületi, vagy a növekedésben ne történjen olyan eltérés. Tehát nagyon fontos, hogy időben felismerjük, hogy valami probléma van. Általában azt szoktam javasolni, hogy ha máskor nem is, de 6 éves kor körül azért egy fogszabályozó szakorvoshoz vigyük el a gyermeket, hogy nézzenek rá, hogy csináljanak esetleg egy panorámaröntgent, megnézzék, hogy minden fogcsirája megvan-e, vagy hogy áll a fogváltása a röntgen alapján, és azért tudunk következtetni bizonyos dolgokra. És ugye a növekedési időszakban azok a készülékek, amik az álcsont növekedésre hatnak, azokkal tudjuk irányítani ugye az álcsontok növekedését. Hogyha ez kimarad, ez az időszak, és már felnőttként jön hozzánk a páciens, akkor már nagyon sok mindent, tehát a növekedést már nem fogjuk befolyásolni. Előfordul, hogy ilyenkor műtéti kezelésre is szükség van, ami megelőzhető lett volna, hogyha gyerekkorban megfelelő készüléket kap. Tehát ugye az álcsontok egymáshoz viszonyított helyzetén is tudunk változtatni, illetve hogyha valaki mondjuk fogtorlódásra hajlamos, akkor a fogváltását tudjuk megfelelően irányítani, hogy esetleg később ne kelljen fogat húzni. Tehát nagyon sok lehetőség van, de a lényeg az, hogy gyermekkorban a legjobb, hogyha erre fény derül, hogyha bármi olyan probléma van, mert akkor még sokkal könnyebben tudjuk kezelni ezeket az eltéréseket.
0: Hogyan kell elképzelni ezt a folyamatot, amikor még kint sincs maga a fog? Szerintem ez nincs köztudatban, ugyanúgy, ahogy az eddigiekről beszéltünk, hogy hogyan kell ezt elképzelni gyerekek esetében?
1: Gyerekeknél nagyon gyakoriak, még mondjuk ha 6 éves kor alatt nézelődünk, az úgynevezett nyitott harapás, mondjuk aki cumizik, vagy szopja az ujját, ugye ezek azok a káros szokások, amik az álcsontokat is, meg a fogakat is elferdíthetik, inkább az álcsontokat ferdítik el, tehát azért alakul ki a nyitott harapás, mert ugye folyamatosan ott van mondjuk a cumi. És erről, hogyha leszoktatjuk a gyermeket, vannak erre ilyen különböző készülékek is, meg hát nyilván itt a logopédus, a manuálterapeuta, a légzésterapeuta mind segít nekünk ebben. Hogyha leszoktatjuk, még mondjuk 4 éves kor alatt, hogyha mondjuk az újszopást vesszük példának, akkor nagyon jól normalizálódik a fogív is. Hogyha ez fennmarad, ez a káros szokás, akkor ugye kezdődnek a problémák, mert minél idősebb a gyermek, annál nehezebb leszoktatni, de azért van remény, tehát nem kell kétségbe esni. De ez nagyon fontos, hogy ezeket mondjuk a nyitott harapás, vagy mondjuk a fogváltás környékén, tehát amikor a tájfogakat leváltják a maradó fogak, ugye ez ilyen 6 éves kor körül indul be, általában megjelennek ilyen picik kis rések a tájfogak között. Ez teljesen normális, hiszen a maradó fogak sokkal nagyobbak, szélesebbek, mint a tájfogak, és hogyha valakinek ez nem jelenik meg, tehát nincsenek rések, hanem nagyon szorosan vannak egymás mellett a tájfogai, az például egy ilyen figyelemfelhívó lehet, hogy a maradó fogai nem fognak elférni, össze fognak torlódni. Tehát nagyon sok dolgot figyelünk, de inkább a gyerekeknél a funkciókat, meg tényleg, hogy a két fogív hogyan viszonyul egymáshoz.
0: És akkor ez a későbbiek folyamán, tehát hogy mit figyeljen a szülő egyébként? Mit tud ő észrevenni a gyerekén, hogy már érdemes felkeresni a szakembert?
1: Hát ha nyitott harapása van, azt egyértelműen. Tehát amikor összezárja a fogait, akkor nem érnek össze elől, vagy oldalt. Ugye ilyen is van. Vagy hogyha például az alsó fogak megelőzik a felsőt, ezt az úgynevezett buldog harapást tudnám még példának említeni. Vagy hogyha az alsó fogéven nagyon hátul van a felsőhöz képest, vagy hogyha mondjuk összezár, és nem az, hogy nyitott harapása van, hanem inkább nem is látszódnak az alsó fogaik, az úgynevezett mély harapás. Tehát ezeket érdemes figyelni, hogy látszódnak-e az alsó fogak, van-e hézag az alsó-felső fogív között, vagy hogy megelőzi-e az alsó fogív a felsőt.
0: Az, hogyha nem állnak megfelelően a fogak, az későbbiekben okozhat akár korábbi romlást is a fogak egészségében?
1: Hát, hogyha nagyon összetorlódnak, akkor igen. Tehát ugye nem tudjuk megfelelően tisztítani őket, és előbb-utóbb elkezdenek szúvasodni. Vagy hogyha mondjuk a méharapást tudnám példának említeni, ugye méharapás során a felső fogak sokkal jobban fedik az alsókat, mint kellene, normál esetben ez ilyen 2 milliméter, de van, akinek teljesen elfedik, hogyha összezárt, tehát nem látszódnak egyszerűen az alsó fogai. Ugye ilyenkor sokszor az alsó metszőfogak a szájpadlásra harapnak, és ez nem normális, és egy idő után akár az íny vissza is húzódhat a felső fogak belső felszínén, vagy hogyha nagyon előre megyek az időben, akkor elkezdhetnek mozogni a metszőfogak. Ez ugye nem megfelelő terhelés miatt van. Hogyha nem megfelelő terhelő erő jut bizonyos fogakra, akkor bizony az hosszú távon fogágy problémákat, és akár a fogak idő előtti elvesztését is okozhatja.
0: Mi a helyzet a káros szokásokkal, itt a kávéfogyasztás, dohányzás, stb. Gondolok, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy valaki mondjuk nem mossa napi szinten egyszer vagy kétszer a fogát.
1: A kávé az inkább ugye ilyen elszíneződéseket tud okozni, tehát azok, akik rendszeres kávé vagy teafogyasztók, itt mondjuk a fekete tea is problémás lehet, ők azért nem fél évente, hanem van, aki negyed évente jön polírozásra, de egyébként az elektromos fogkeféknek már van ilyen úgynevezett fehérítő funkciója is, meg a megfelelő fogkrém együtt csodákra képes, tehát hogy önmagunknak is egyébként nagyon jól meg tudjuk tisztítani, de hogyha ez az elszíneződés a fogkőre rakódik rá, akkor azt nyilván otthoni körülmények között nem fogjuk tudni eltávolítani. A dohányzás az már egy másik téma, mert a dohányzásra nem csak elszíneződnek a fogak, meg akár a nyelv, hanem egy általános érösszehúzódást csinál a szájüregben is, a kiseregben is, és ezért nem megfelelően oxigenizált lesz az ínyszövet. Sokkal könnyebben vérzik, és ugye a szájüregi különböző elváltozásokra hajlamosabbak lesznek azok, akik dohányoznak, tehát ez semmiképpen nem ajánlanám.
0: Ha már a szájüregi elváltozásokról beszélünk, szerintem az is nagyon fontos, hogy keveset hallani a szájüregi daganatokról, tehát hogy mondjuk egy ilyen vizsgálat során, ami szűrővizsgálat, nem problémával érkezünk. Van-e esély arra, hogy ezek kiderüljenek?
1: Természetesen, amikor szűrővizsgálatra érkezik a páciens, akkor nem csak a fogait nézzük meg, hanem a látszöveteket is, tehát ugye a nyelvet, az ajkakat, a szájfeneket, és hogyha bármilyen olyan jellegű elváltozást látunk, ami aggodalomra ad okot, akkor ezt mindenképpen jelezzük a páciensnek. Vannak az úgynevezett ilyen rák megelőző állapotok, amik már láthatóak, de hogyha időben kezeljük őket, akkor el tudnak múlni, tehát hogy ezért is fontos, hogy nem biztos, hogy mindenki nézegeti a nyelvének az oldalsó felszínét, de ha érkezik a szűrővizsgálatra, akkor természetesen azt is megnézzük.
0: Miket kell esetleg észrevennünk? Tehát van-e valami, ami már kitapintható, érezhető?
1: Ha ilyen fehéres elváltozások vannak a nyálkahártyán, vagy hogyha egy olyan seb a szájban, ami már hosszú ideje fennáll, és nem gyógyul be, most ez a hosszú idő 2 hétnél tovább fennálló sebek, vagy csomók esetleg, amiket így észre tudunk venni, ezek a leggyakoribbak.
0: Ilyen esetekben akkor már automatikusan tovább küldik a beteget, vagy milyennek a további menete?
1: Hát attól függ, tehát hogyha ezek a fehéres elváltozások vannak, ezek még annyira nem radikális elváltozások, tehát vannak olyan ecsetelők, gélek, amikkel kezdetben megpróbáljuk ugye kezelni, és hogyha semmi változás nincsen, akkor természetesen tovább küldjük a megfelelő ellátó helyre, tehát vagy a szájsebészetre, vagy a paradontológiára, attól függően. Ez attól függ, hogy tényleg milyen jellegű elváltozással állunk szemben. Van, akit egyből oda küldünk, hogyha már mondjuk nyirokcsomókat is megszoktuk olyankor tapintani, és hogyha már nyirokcsomó duzzanat is van, azért már az nem egy olyan nagyon jó jel, tehát akkor nem vacakolunk az ecsetelőkkel, hanem akkor egyből tovább küldjük a pácienst.
0: Gyakoriak egyébként az ilyen felfedezések, vagy hol tartunk most a saját praxisát tekintve?
1: Én nem mondanám, hogy ez nagyon gyakori lenne, hála jó Istennek. Próbálunk azért mindenkit ezekről a káros szokásokról leszoktatni, meg ezek tényleg azért rizikó tényezőt jelentenek, főleg a masszív dohányosoknál fordul ez inkább elő. Úgyhogy aki odafigyel a fogápolásra, az előbb-utóbb leteszi a cigarettát is, hogy ne sárguljanak úgy el a fogai, meg tényleg, hogy a szájüregi egészségét azt megőrizze.
0: Mi a helyzet a rágózás kérdésével? Jó ez nekünk, vagy nem, vagy ajánlott, vagy nem?
1: A rágózással tulajdonképpen nincs sok probléma. Nyilván, hogyha túlzásba visszük, akkor az nem jó. Főleg olyan rágókat szoktunk javasolni, amik cukormentesek, tehát édesítőszert tartalmaznak, hiszen azzal sem tápláljuk a már említett baktériumokat a szájban. Meg hát, hogyha valaki nagyon sokat rágózik, ez nem feltétlen probléma, de így az izmai, a rágó izmai egy picit megvastagodhatnak, tehát az mondjuk látszik valakin, hogyha azért napi 2-3 csomag rágót megeszik.
0: Hogy ez a mennyiség, ez már.
1: igen, de az, hogy most valaki 2-3 darab rágót elrágcsál egy nap, azért az nem gondolom, hogy problémát jelentene.
0: Egyébként olyan szempontból, hogy végül is ugye a maradék az hozzá tapadhat, ez tulajdonképpen akkor fontos is napközben, ha nem jutunk hozzá a fogmosáshoz?
1: Igen, lényegében igen. Maga az, hogy friss leheletet is biztosít, meg ugye serkenti a nyálképződést, és a nyállal pedig ugye az ételmaradékokat lenyeljük, ami esetleg ott maradt. Tehát, hogy igen, még hasznos is lehet.
0: Mi a helyzet manapság a cukorbevitellel, a cukorfogyasztással, a gyerekek vagy felnőttek esetében?
1: Hát sajnos ez eléggé meg van emelkedve. Ugye itt nem feltétlenül a cukrokra kell csak gondolni, meg az édességekre, hanem a szájüregi baktériumoknak a gyümölcsben lévő cukrok is, vagy például a péksütiben, tehát ugye a szénhidrátok, a finomított szénhidrátok is elég nagy baj tudnak okozni. Alapvetően, hogyha valaki nagyon szénhidrátban gazdag étrendet követ, akkor nagyon jó, hogyha mondjuk megeszünk egy péksütit, de utána mondjuk megeszünk egy kis sajtot, akár, hiszen a sajt egy picit megemeli a szájüregi pH értéket, és ezáltal ugye kevésbé roncsoljuk a fogzománcunkat. Tehát nem csak az a fontos, hogy mit eszünk, hanem mit miután eszünk, vagy mit mivel eszünk. Ez egyébként nem csak a szájüregi egészség, hanem akár a vércukorszintünknek a normál tartományban való tartásához is fontos, hogy mivel eszünk, mondjuk.
0: Most ehhez kapcsolódnék, hogy nekem azért valahogy úgy berögződött gyerekkorom óta, hogy az étkezés után az alma az milyen jót tesz nekünk, de akkor lehet, hogy nem is tesz jót.
1: Hát az is cukros, igen, de maga a mosó tulajdonsága miatt, tehát azok az ételek mondjuk, amik nagyon ragacsosak, gondolok itt mondjuk a karamellre, az duplán nem jó, hiszen nem csak cukrokat tartalmaz, hanem még nagyon jól oda is ragad a fogakhoz, és hosszú időn keresztül nem tudjuk lenyelni, hiszen beleragad a kis barázdákba, tehát hogy az nem annyira jó. Az alma abból a szempontból jobb, hogy azért azt megesszük, ugye nagyon nagy a víztartalma, tehát hogy lecsúszik, nem maradott a fogakon, de nyilván azt is mértékkel.
0: Én azt látom most így a közösségi médiát tekintve, hogy valahogy a száj, ugye, ahogy látjuk a sok híres embert, hogy milyen szép a mosolya, a szájnak a szépsége, a fogak szépsége lehet, hogy mégis egy kicsit felértékelődött, de itt inkább egy korosztályt ragadnék ki. Hogy a fiatalok körében egyébként ez most akkor így elindult valahol egy pozitív irányba?
1: Mondhatom azt, hogy igen. Igen, tehát odafigyelnek, meg felmérik a helyzetet. Vannak ezek a kis képek, amiket a social médián lehet látni, hogy ott van egy család, és akkor a férfinak hiányzik a középső metszőfoga, de éppenséggel az egyik szemöldöke is hiányzik, és hogy mit vesz először észre az ember? Hát az, hogy nincsen egy foga, tehát egy foga hiányzik. Úgyhogy bárki bármit mond, azért amikor valaki elmosolyodik, az az első, hogy azt megnézzük. És ezért nagyon hiúak a mai fiatalok, tehát hogy próbálnak mindent megtenni, hogy szépek legyenek, jól nézzenek ki, és azért egyre többen ezt komolyan veszik, tehát hogy nagy figyelmet fordítanak már, hála jó Istennek.

0: ha már a hiúság, azért itt egy kicsit beemelném ezt a fogfehérítés témakörét, hogy azért van ennek hátulütője egyébként?
1: A fogfehérítésből is nagyon sokféle van. A rendelői fogfehérítés az, ami igazán látványos, tehát azonnali fehérséget nyújt, de ebből is különböző fokozatok vannak. Általában az ilyen erősebb rendelői fehérítést, azt évente egyszer szoktuk javasolni, tehát nem szabad azt sem túlzásba vinni. Igazából ilyenkor az történik, hogy a zománcban letapadt kis szennyeződéseket, ezeket kifehéríti maga ez az anyag. Ugye otthoni fehérítő rendszereket is lehet kapni, de azok kisebb százalékban tartalmazzák ezt a hidrogénperoxidot, ami igazából a hatóanyaga a fehérítőknek. Ezáltal azért olyan nagy fehérséget ezek nem fognak eredményezni, amiket otthon használunk. Illetve minél nagyobb koncentrációban tartalmazzák ezt a hidrogénperoxidot, annál inkább az ínyre is káros, tehát nagyon fontos, hogy az ínt megfelelően védjük a fehérítés során, ugye otthon ez annyira nem biztosítható.
0: Igen, hát ugye azért is kérdezem, mert hogy elérhetőek házi használatra ezek a felhelyezhető fehérítős készülékek, ők tulajdonképpen UV-fénnyel is mahinálnak?
1: Az UV-fény hatására indítják be abban a gélben, amit ugye a fogakra kell nyomni, a fehérítő hatást, de azért mondom, hogy a koncentrációja közel sem sincs ott, mint mondjuk egy rendelői fehérítőnek.
0: Nem, mint hogy alacsonyabb?
1: Alacsonyabb, akkor... sokkal alacsonyabb, igen, hogy ne tudjunk magunkban kárt okozni. Tehát én megmondom őszintén, ezeket az otthoni, mindenhol kapható fehérítő rendszereket nem igazán ajánlom, mert tényleg bajt is tudunk vele csinálni, hogyha nagyon gyakran használjuk őket. A rendelői fehérítőt azért nyilván kontrolláljuk, tehát hogyha valakinek van egy fogorvosa, akihez jár folyamatosan, és mondjuk idő előtt szeretné a fogfehérítést, akkor a fogorvos ezt nyilván jelzi neki, hogy még azért nem telt el annyi idő, vagy akkor valami más alternatívát választunk, ami az ő szempontjából jobb.
0: És a fogak szempontjából ennek van egy maximum határa, hogy mennyit lehet összesen? Tehát, hogy ami még nem roncsol, vagy egyáltalán nem roncsolja?
1: Igazából az, hogy valakinek mennyire fog kifehéredni a foga, ez attól is függ, hogy milyen vastag az ománc a fogunkon. Ugye idősebbeknél ez egy természetes dolog, hogy kopik a fogzománcunk, tehát idősebbeknél nagyon nehéz ugyanazt a fehérséget mondjuk elérni, mint fiataloknál. Ezért ilyen sziszifuszi dolog ez, hogy vannak nyilván előtte-utána fotók, de mondjuk egy fiatal páciensnél sokkal látványosabb. Az, hogy mi a maximum, ugye különböző fehérítő rendszerek vannak, van ez a rendelőben elérhető lámpás verzió is, illetve van olyan, amihez nem használunk lámpát, és például amihez nem használunk lámpát, ott nézzük, ezt felkenjük egy ilyen 20 percre a fogakra, és maximum 3-szor lehet megismételni, de van, akinek már második alkalom után nagyon-nagyon szép fehér, és nem is nincs szükség egy harmadik körre, de van, akinek 3 kör szükséges, hogy azért valamilyen változás legyen. Tehát itt igazából ez egyénfüggő, hogy mennyire is fehéredik, meg hogy igénybe vesszük-e az összes ilyen szekciót, vagy megelégedünk azzal, hogy már 2-vel nagyon szép fehér.
0: Sokat éri az a kritika, főleg, hogyha magárendelőbe szeretnénk eljutni, hogy hát ez nekem drága. De hát, hogy nyilván nagyon sokat változott maga a technológia, de ezt ön látja a legjobban.
1: Igen, sajnos ez egy drága mulatság, de nem is szükséges ezt mondjuk évente megismételni. Tehát az, aki odafigyel a szájhigiéniára, betartja az előírásokat, tehát hogy a fehérítés után legalább 3 napig, de én azt szoktam javasolni, hogy 2 hétig ne ígyunk mondjuk kávét, vagy vörösbort, ugye ezek azok, amik nagyon elszínezhetik a fogakat, meg hát nyilván a dohányzás, meg a teafogyasztás is, tehát hogyha ezeket betartjuk mértékkel, vagy mondjuk a kávé után megiszunk egy pohár vizet, már az is nagyon nagy segítség, vagy tejjel isszuk a kávét. Hogyha ezekre így odafigyelünk, akkor szerintem fent lehet tartani azt a fehérséget akár, tehát elegendő mondjuk 2-3 évente fehéríteni, hogyha nagyon szeretnénk. Ezekkel az otthoni verziókkal annyira nem próbálkoznék, maximum a fehérítős fogkrémekkel, azokkal fent lehet tartani a fogfehérítés, tehát a rendelői fehérítés utáni állapotot, de ezeket tudnám javasolni, tehát hogy mi is figyeljünk oda arra, hogy mondjuk mit teszünk, milyen káros szokásaink vannak.
0: Érdekes még szerintem a fluoridos fogkrémeknek a kérdésköre, mert ugye ezt nagyon sok kritika éri, hogy most kell-e, ez egy fontos kérdés, és hogy a gyerekeknek adhatjuk-e például.
1: A fluoridos fogkrém nagyon fontos, tehát hogy mindenképpen olyan fogkrémet válaszunk, ami fluorid tartalmú, hiszen a zománcból kioldott szervetlen anyagokat vissza kell, hogy pótoljuk. Gyerekek esetében ez a fluorid tartalom, ez minimalizálva van, tehát nekik még nagyon fontos, hogy ne vigyük túlzásba a fluoridot, mert nagyon sokan lenyelik a fogkrémet, és ezáltal fluorózis alakulhat ki, amit úgy veszünk, vagy úgy tudunk detektálni, hogy ilyen fehér kis foltok jelennek meg a fogaikon, amikor áttörnek. Ugye ez jelzi azt, hogy túl nagy volt a fluorbevitel, tehát gyerekek esetében azért minimalizálva van ez, de mindenképpen ugye gyerekfogkrémet válasszunk, életkornak megfelelően is tartsuk be az előírásokat, hogy tényleg csak egy borsonyi mennyiségű fogkrémet rakjunk, és ne ugyanazt, amivel mondjuk mi mossuk a fogunkat, mert tényleg itt az, hogyha lenyelik, akkor abból lehetnek problémák. De mi felnőttként ugye azért már odafigyelünk, hogy nem nyeljük le a fogkrémet, és azért, hogy ilyen kezdeti szuvasodásokat esetleg megállítsunk, arra a fluoridos fogkrém az elengedhetetlen.
0: Most így a műsoridő vége felé talán még fontos lenne átvenni jobban azt, hogyha megpróbáljuk átadni a hallgatóknak. Nyilván ez képi világgal sokkal átadhatóbb lenne, de megpróbáljuk-e esetleg a helyes fogmosást átadni most, hogy hogyan is kell, és hol is kell mosni?
1: Nagyon fontos, hogy a fogaknak minden felszínét meg kell, hogy mossuk, tehát a külső, a belső és a rágó felszínt is, és inkább ilyen körkörös, úgynevezett sepregető mozdulatokkal nem csak a fogakat, hanem az ínyszélt is mossuk meg. Ez nagyon fontos, mert a lepedék, ahol az íny és a fog találkozik, általában ott szokott felgyülemleni. És én azt szoktam javasolni, hogy hátulról kezdjük el, tehát mondjuk, ha jobbkezesek vagyunk, akkor felül jobb oldalon elkezdjük, megmossuk a külső felszínét, ugye ilyen körkörös mozdulatokkal, aztán a belső felszínét, és majd a rágó felszínt, és aztán megyünk alulra, ott pedig ugyanúgy minden felszínt megmosunk, és hogyha ezzel készen vagyunk, azért jó az elektromos fogkefe, mert az ugye méri az időt, de általában ahhoz, hogy hatékonyan megmossuk a fogainkat, ahhoz egy-két perc az szükséges, minimum, és hogyha ezekkel megvagyunk, akkor utána jön a fogsejem, és szépen az ujjunkra tekerjük egy, hát szerintem egy 50-60 centiméteres fogsejmet, és minden fog közbe óvatosan bevezetjük, és a fogaknak a egymás felé néző felszíneit is megtisztítjuk, és aztán vagyunk kész. Vagy hogyha fogköztisztító kefét is kell használnunk, hiszen vannak olyan nagyobb fogközeink, akkor azt is bele lehet mártani egyébként a kefét is fogkrémbe, vagy szájöblögetőbe is, de tényleg ezen a körkörös mozdulaton van a hangsúly. Hogyha azt veszük észre, hogy valahol vérzik az íny, az nagyon fontos, hogy nem meg kell ijedni, hanem az azt jelenti, hogy valami ott maradt, valami lepedék, korábbi ételmaradék, és ez begyullasztotta az ínyt, tehát ott duplán meg kell, hogy mossuk az ínyt. Erre nagyon fontos odafigyelni, mert sokan mondják azt, hogy ó, de hát itt most vérzett az ínyem, igen, az azért vérzett, mert előtte nem lett ott jól megmosva, tehát ott duplán meg kell mosni, és akkor el fog múlni.
0: Sokszor említettük már a elektromos fogkefének a körét, de hogy mi az a technológia, amit ő alkalmaz, és hatékonyabb tud lenni a manuálisnál, mármint hogy az egyszerűbb fogkefénél?
1: Maga ez a rezgés, amivel rendelkezik, ugye bizonyos márkáknál forog a fej, van amelyiknél rezeg a fej, van amelyik mind a kettőt is ötvözi, és ezekkel a kis apró forgásokkal, rezgésekkel sokkal hatékonyabban el tudja távolítani azokat a régebbi ételmaradékokat is a fogról, mint az, hogyha valaki, ugye, ha csak sikáljuk, akkor egy irányba történik a fogkefének a mozgása, és ezért nem tudunk hatékonyan minden fog közbe szépen bemenni. Hogyha valaki ezt a körkörös sepregető mozgást alkalmazza, akkor azért már sokkal jobb a helyzet, csak hát ugye nem mindenki van ezzel tisztában, és ezért javasoljuk, hogy hatékonyabb az elektromos fogkefe azok számára, akik ezt nem tanulták meg, vagy esetleg nem áll a kezükre ez az egész dolog.
0: Én bízom benne, hogy tudjuk majd folytatni a témát, nagyon érdekes, és akkor lehet, hogy ezeket ki is bontjuk majd még jobban. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Én is köszönöm.

Az elmúlt közel egy órában dr. Harangozó Hajnalka egrifogorvossal beszélgettünk. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22:10-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődik az országgyűlés ülése 13 órakor. A kormányfő és a frakciók napi rendelőti felszólalásait követően a parlament dönt az országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök jelöléséről. Erre azért van szükség, mert az alaptörvény 17. módosításának ma hatályba lépett rendelkezése okán Sólyog Tamás köztársasági elnöki megbízatása megszűnt, helyette Forsthoffer Ágnes házelnök gyakorolja a köztársasági elnök feladat és hatásköreit. A képviselők ismét tárgyalják az országos közlekedés szervező létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Megszűnt át Sólyog Tamás államfői mandátuma, miután az államfő aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Ideglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja az államfő jogkereit, a parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Sólyog Tamás úgy értékelt, az alaptörvény alapján nem volt más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy az szerinte súlyosan alkotmányellenes. A miniszterelnök viszont biztos abban, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választani, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének megteremtésére. Magyar Péter arra kérte a pártokat, a közélet szereplőit és a magánembereket, mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a magyar köztársaságot képviselje. Közben Forsthoffer Ágnes azt közölte, az államfői feladatok átmeneti ellátása miatt Hallerné Nagy Anikó veheti át ideiglenesen az országgyűlés elnökének feladatait. Polgár Judit Csakkozót szeretné felkérni köztársasági elnöknek a miniszterelnök, derült ki később. Magyar Péter a közösségi oldalán jelezte, a világhírű Csakkozó neve évtizedek óta a tehetség és a kitartás szimbóluma. A kormányfő azt írta, ma személyesen találkozik a Csakkozóval, és szeretné tehát felkérni a köztársasági elnöki tisztség betöltésére. Magyar Péter szerint Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, aki képes megtestesíteni a nemzeti egységet, és akire minden magyar büszke lehet. A tudomány, a kultúra és a sport 16 szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az országgyűlés elnökéhez, amelyben Polgár Judit felkérését és megválasztását javasolják köztársasági elnöknek. Magyarország kőolajkészlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter, miután a pétfürdői kőolajtárolónál látogatást tett a hétvégén. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette Kapitány István. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak el hamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek, egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta alá a pénzügyminiszter. Emellett a Facebook oldalán Kármán András arról is írt, kivezetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid elmondta, a vasútvonalon telepített, Európában még nem alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. Hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a beruházás állásáról. Vonat helyett buszok közlekednek Vámos, György és Gyöngyös között mától augusztus 31-ig, mert a vasúti pálya felújítása miatt szünetel a vonatforgalom az érintett szakaszon, közölte a MÁV csoport. Az 1 milliárd 100 millió forintos költséggel megvalósuló munkálatok eredményeként megszűnnek a vonatok menetidejét, mint egy 3-5 perccel növelő sebességkorlátozások. Szeptembertől pedig ismét óránként 80 kilométeres engedélyezett sebességgel haladhatnak majd a szerelvények. Végül az időjárásról, szinte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem hullik, a szél sokfelé élénk, a csúcshőmérséklet 28-29 fok körül alakul ma. Híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Reklámot hallottak.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Mesterségem címere. Portré műsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
5: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
6: A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Udvari Józsefet, akit Alsó-Zsolcán és környékén mindenki csak úgy ismer, hogy a Fagyis Józsi bácsi. Jól gondolom én ezt?
7: Jó, igen, mindenki így nevez, és a környező falvakból is úgy jönnek. Józsi bácsi fagyizóját keresik. Ezt mindenki meg tudja mutatni, hogy hol van.
6: Ez így van. És mikor kezdődik a történet? Mióta is foglalkozik Ön fagyi készítéssel?
7: 84-ben nyitottunk, 84 tavaszán. A feleségem nevén volt ez a fagyizó. Én ugye a Bájevnél dolgoztam. Én mikor hazajöttem, akkor álltam be mindig fagyit készíteni, segíteni, hogy ő tudjon pihenni.
6: Hogyan jött az ötlet, hogy miért éppen fagyizó?
7: Hát ez úgy jött össze, hogy az anyósom itt volt velünk. És beteg lett. A feleségem tanított az egészségügyi szakiskolában, ott tanított, és valakinek haza kellett jönni. Hát én, mint vő, nem vigyázhatok az édesanyjára, így le kellett neki mondani a pedagógus pályáról, hazajött, de hát egy fizetésből ugye nehéz megélni, és én találtam ki ezt, hogy csináljunk egy fagyizót. És annak idején még úgy lehetett csinálni, hogy teívó fagyizóként szerepelt. Így adták ki az engedélyt.
6: Tehát nem hát szükséges volt hozzá a teívó is?
7: Igen. És az annak idején ugye a tanácselnök Horváth Jancsi megkövetelte, hogy tejet áruljak. Hát én 5 litert rendeltem, és a szomszédokkal megvetettem, hogy vegyétek már meg az 5 liter tejet, hogy ne maradjon itt a nyakamon. Ez így kezdődött, és utána, amikor már ezt meg lehetett szüntetni, akkor lett csak fagyizó.
6: Fagyizó? Milyen fagyizó is? Hogyan lehetne leírni? Milyen fagyikat készít Ön?
7: Hát én teljes fagyikat, vizes fagyikat készítek, és keverem első perctől, tehát én kész fagylatokat, mint olyan tartósítós fagylatokat nem hozok. Én magamnak keverem, azóta is megvan a keverőgépen minden, és most is a mai pillanatban is keverem.
6: Igen, hát megszületett az ötlet, hogy legyen fagyizó. Na de hát ez is egy szakma, ezt is meg kell tanulni, ki kell tanulni. Hogyan tanulta meg az alapokat?
7: Saját bőrömön kellett kitapasztalni, hogy kell jó fagylatot csinálni. Ezt nem fogom elárulni, hogy volt, mert ezt mindenki próbálja ki, és csinálja, és a másik dolog az, és most is mondom, hogy aki a gyereket nem szereti, a gyerekeket, az ne nyisson fagyizót. Mert a gyereket nem lehet becsapni, és megjátszani, hogy jól, de szeretlek, édesem. Nem, ez nem megy. Ez tényleg így van. Szeretni kell a gyereket, mondom, másképp ne is kezdjen hozzá, mert ebből nem lehet megélni. Tehát ez csak egy ilyen kisegítő valami. Hát most is ugye, ahogy én csinálom, nyugdíj mellett. Nekem nem ez a fő keresett lehetőség, mert nyugdíjam megvan. Egy kicsit hoz hozzá, hát azért árulom ilyen áron, mint amilyen áron árulom. De én azért csinálom, mert szeretem. Szeretem a gyerekeket, és én szeretem. És nekem már hiányzik, hogy én ne csináljam ezt.
6: Gondolom, van egy napi rend. Valamikor el kell kezdeni a fagyit készíteni, hogy aztán délutára, dél körül, hát majd ön elárulja, mindig friss fagyi legyen.
7: Na, azt kérlek szépen, azt úgy kell csinálni, hogy reggel én már 6 órakor kint vagyok, és délelőtt lekeverem a fagylaltot, ami kell délutáron. 12-kor nyitok, este 7-ig vagyok nyitva, de én délelőtt mindig lekeverem a fagylaltot, ami kell.
6: A mennyiséget már kitapasztalta az évek során?
7: Majdnem 40 év alatt már kitapasztaltam, hogy mennyi kell, úgyhogy tudom, hogy mennyi kell. Ez nem gond a részemről.
6: Beszéljünk az ízekről. Nagyon nehéz az ízeket szavakkal érzékeltetni, de azért mégis amennyire tudjuk, írjuk le Józsi bácsi, hogy milyen ízűek az udvari féle fagylaltok.
7: Az alap, a csoki, vanília, puncs és a citrom, de a citrom az kell.
6: Nekem a kedvencem.
7: Na, mellé megcsinálom a gyümölcsöket. Tehát őszi barack, mindenféle gyümölcsöt csinálok, és benne van a szárított gyümölcs is, tehát valódi gyümölcsfagylaltok, úgyhogy mindenki dicséri. Hát én is szeretem a fagylaltot, mert még a mai napig is 4-5 fagylaltot megeszek, úgyhogy meg a gyerekeim is, pedig már nagyok, de mindig fagyiznak ők is, úgyhogy gyümölcsfagylaltok főleg. Én nem szeretem ezeket a különleges akármiket, mert ez csak szédítés, tehát az nem az igazi.
6: És akkor az alapízekből minden nap kapható, valamint variálja mindig valamilyen gyümölcsízzel is?
7: Variálom mindig, hát 7 féle fagylaltot tudok egyszerre, mert tárolom ilyen. Tehát 4 ugye az stabil, a 3-at tudom mindig variálni, és mindig, hát figyelem általában, hogy miket kérnek az emberek, és próbálok ahhoz alkalmazkodni, hogy mindenkinek a kedvébe járjak. Ezt így csinálom.
6: Említette, hogy vizes fagylalt, teljes fagylalt. Nem kérem, hogy a kulisszatitkokat elárulja, de mihez mi szükséges? Vagy hogyan dől el, hogy milyen fagyinak milyen lesz az alapja?
7: Hát én Debrecenből rendelem az alapanyagot. Onnan hozzák nekem, és ahhoz teszem a vizet. Tejet nem teszek bele. Nem, az benne van. Tejporból van az alapanyag, tehát ez mese, hogy kézműves, meg mit tudom én, hát az kézműves azért, mert keverem. Én soha nem adok ilyen neveket neki, hogy kézműves vagy van, mert ez csak szédítés. Ez nem igaz. Most is azt mondom, meg mondják, hogy főzött fagylalt. Olyan ritka már most a főzött fagylalt, és az, hogy külön szakma, tehát ez nem megy. De mondom, sokat becsapnak ezzel, hogy főzött fagylalt, kézműves. Hát kézműves azért, mert keverem, de aki kiírja sokszor, mert én ugye tapasztalom, ez ágába sincs, hogy keverje, hanem kézfagylaltokat rendel, és kiírja, hogy kézműves fagylalt. Én nem szeretem az embereket becsapni.
6: Nagyon fontos a keverés. Mennyi ideig szükséges egy fagylaltot keverni? Valamint mitől finom a fagylalt? Minél lágyabb, minél sejmesebb ízű?
7: Hát megvan, a gépet úgy kell beállítani, hogy az kellő ideig keverje, úgyhogy először így is be kell áztatni, tehát ezt elő kell készíteni. A keverés az nem sokáig tart, 10-15 perc a gépbe, ami megy, de hát egy fagylalt úgy összességében, hogyha mindennel számolom, olyan 3-4 óra. De mondom, a keverés az csak egy olyan 15 perc, semmi több.
6: Fontos a hűtés, ne legyenek benne jégdarabok. Arra nagyon oda kell figyelni, valamint
7: vízből,
6: még mire?
7: Vízből nem lehet fagylaltot csinálni. Sokszor az a baj, hogy sok vizet tesznek bele, az világos, hogy kicsapódik. És a formán az vizes. És olyan kásás lesz. Az enyém nem kásás. Ezt merem állítani, hogy inkább kevesebbet teszek bele a vizet, mint többet.
6: Önnek van kedvenc fagylaltja?
7: Nekem csak a gyümölcsök a kedvenceim. Én az édeseket annyira nem szeretem. Én a gyümölcs fagylaltokat, azokat mindig is eszem, tehát én a mai napig is.
6: És ha már édességet említ, akkor hogyan tud arra törekedni az ember, hogy ne legyen túl édes az a fagylalt, akár több gombócot is meg lehessen belőle úgy enni, hogy még mindig kellemes az íze?
7: Hát ez csak annyit árulok el, hogy én megkóstolom, mikor én bekeverem, tehát a levet is megkóstolom, és úgy csinálom. Úgy a megalom.
8: Jancsinak, Panninak, Sárinak is. A szíve dobog, ha

0: Egyetünk áruljuk el a kedves hallgatóknak, most valóban szezonja, aktualitása van a fagylaltnak. Tulajdonképpen mettől meddig tart a fagylalt szezon?
1: Általában március-április elején nyitok, amikor jó az idő, tehát én határozom meg. Amikor már úgy gondolom, hogy egy hét vagy két hét jó idő van, akkor már érdemes kinyitni, és ősszel általában szeptember közepén zárok be, mert amikor az iskola megkezdődik, akkor már sok a kiadás a gyerekeknek, ezt már tapasztalom ennyi év alatt, akkor már nem érdemes nyitva tartani. Mert ugye kiköltekeznek a szülők, és ugye meg kell gondolni, hiába én ennyiért adom, de hát ha most azt számolom, hogy 4 gombóc fagylaltot megesz, és ezt sajnos sok embernek meg kell gondolni, hogy most mit vegyek, fagylaltot, vagy vegyek 2 füzetet a gyerekemnek. Úgyhogy én általában szeptember közepén bezárok.
0: És ebben az időszakban, az adott időszakban minden nap nyitva van?
1: Minden nap nyitva van, nincs szünet, úgyhogy én állandóan nyitva vagyok minden nap 12-től 7-ig, mert ugye délelőtt nekem keverni kell, meg hát beszerzés van, meg minden, akkor mindig megyek iskolcra, meg ahova kell. Intézem a dolgomat.
0: És visszajáró vendégei vannak, ezt a 40 év alatt nyugodtan kijelenthetjük.
1: Nekem csak az van. Nekem nincs átmenő forgalmam. Nekem a helybeliek vannak, akik, mikor nyitottunk, gyerek volt, most ezt hozza a gyerekeit ide hozzám fagyizni.
0: Szép, hogy a generációk hogyan és hogyan örökítik a szép és jó szokásokat.
1: Így igaz, úgyhogy én örülök neki, mert mindenkit ismerek. Tehát itt a faluban tényleg nincs, akit ne ismernék, de engem is mindenki ismer. De a nevemet jóformán csak úgy tudják, hogy Józsi bácsi. Ha bemegyek a boltba, ott is kiabálnak utána a gyerekek. Szia Józsi bácsi, úgyhogy nekem ez a boldogság.
0: És nem is az igazi vezeték neve alapján szokták beazonosítani, hanem ahogy említettem is, a Fagyis Józsi bácsi.
1: Igen, igen. A nevemet sokan nem tudják, hogy a vezeték neve, de nem is érdekes, úgyhogy elég annyi, hogy Józsi bácsi fagyizója, ezt mindenki tudja, hogy ki az, és ide irányítanak, hogyha valaki keres, mert van olyan, hogy most legutóbb is megjelent a Facebookon, vagy hol, nem tudom már hol, és jöttek Miskolcról is, hogy olvastuk a cikket, hát kijöttünk már megnézni, hogy ki az a Józsi bácsi. És mikor megmondom, hogy mennyi idős vagyok, akkor már nem akarják elhinni, hogy én 85 évesen még csinálom, de hál' Istennek bírom csinálni, és addig, míg én bírom csinálni, addig fogom is csinálni. Mert utána bezár a bazár.
0: Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy valóban nem lehetne megmondani önről, hogy hány éves. Nagyon jól tartja magát, és mindenkihez van egy kedves szava, sőt, több kedves szava is, mindenkihez olyan kedvesen közelít.
1: Igen, hát szava, lényeges, hogy az emberek tartsák egymással a kapcsolatot. Ne fújjanak egymással, ne haragudjanak egymással. Rövid az élet, ezt ki kell használni úgy, hogy az jó legyen. Nekem ez a véleményem, és ezért mondom, én nekem mindenki kedves. Mindenki, főleg a gyerekek.
0: Hogyan kell a gyerekekkel bánni? Megértéssel? Türelemmel? Mindig a kedvükbe kell járni? Ön mire törekszik?
1: Én arra törekszek, hogy mindig kedves legyek velük. Ha meg tudom véletlenül, mint tegnap volt egy érdekes, és hát jött egy édesapa a gyerekével, és nevi nevezte, és rájöttem, hoppá, ennek a gyereknek most van a névnapja, és amit kért az édesapja, mondtam neki, hogy ez Józsi bácsi ajándéka, ezért most édesapa nem fog fizetni, mert Józsi bácsi ezt ajándékba adja neked a névnapodra. És azt látni kellett a gyereket, amilyen boldog volt, hogy Józsi bácsi felköszöntötte őt, mikor hazament, az anyjával beszéltem utána, hogy az volt az első szava, hogy dicsekedjen, hogy Józsi bácsi felköszöntött. Ilyenekre kell odafigyelni.
0: Apróságok ezek, de nagyon fontos apróságok.
1: De nagyon fontos, mert a gyerekek ezeket nagyon megjegyzik. Nagyon megjegyzik, hogy milyen vele szemben. Tehát én nem is tudnék olyan lenni, hogy mogorván álljak ott bent az ablak mögött, azt nézzek a gyerekre, hogy rosszul legyen, megijedjen tőlem. Hát nem lehet, nem. Ezt szeretni kell csinálni. A gyerekeket, mondom, én csak azt mindig azt hajtom. Gyerekeket szeretni kell, nem megjátszani, mert azt nem lehet, mert a gyerek észreveszi. Úgyhogy ezért szeretnek idejönni a gyerekek. Amikor már kapunk bejön, az rohan felém, hogy Józsi bácsi, szia, ha fiú, akkor nyomja a kezit. Tehát ez ettől boldogabb nem lehet az ember.
0: Az elmúlt 40 évből eszébe jut most hirtelen valamilyen szép történet, kellemes történet, amire jó visszaemlékezni, ami olyan emlékezetes marad önnek, amíg csak él.
1: Hát, nagyon sok ilyen van. Nagyon sok ilyen van, mert

0: Például vannak olyanok, hogy jön ide a szülő, hogy a gyerek senkihez nem szól. Az óvodában is csak a gyerekekkel beszél felnőtt, mikor közelít felé, bújik el. Itt megszólal. Szépen mondom, hogy gyere gyönyörűm, mit kérsz? Nem akarja megmondani. Hát mondom, jó, ülj le, gondolk végig, hogy mit kérsz, kis idő múlva oda jön és kéri. És utána már beszél. És mondja a szülő, hogy hát ezt senki nem tudta még elérni vele. De ez nem is egy van. Ilyen. Nagyon sok van.
1: Igazi jó pedagógus ön.
0: Hát pedig semmi közöm a pedagógiához, mert építőiparos voltam, Bayernnél dolgoztam. Én belecsöppentem ebbe a fagyiba. És imádom csinálni. Ez a lényeg.
1: Beszéljünk még a fagylaltozás kísérő eszközeiről. Töltsér, a gyöngyök, a színes gyöngyök, a csoki öntet. Ezek mennyire szükségesek? És erről még beszéljen, legyen olyan kedves, vagy ismertesse, hogy milyen széles ma a kínálat, a paletta.
0: Hát a gyerekek imádják a cukrot, ezt az apró zizit, mert színes, és ráteszi az ember a fagylalt, ha beleforgatom, tehát én nem szórom, én beleforgatom, amikor már belenyalt, már nem, csak előre kell kérni, hogy cukrot kér, mert akkor beleforgatom, hogy nem szórom ott szanaszéje. És hogyha például csoki öntetet is kér rá, vagy eperöntetet is kér rá, akkor nagy tőcsérbe teszem, hogy ne folyjon a kezére, az enyémre sem, meg a gyerek kezére sem. Hiába drágább a nagy tölcsér, mondom, nekem nem ez a lényeg. Nekem egy minimális jön rajta, akkor nekem az bőven elég, tehát én nem, ebből nem lehet meggazdagodni. Ebből családot nem lehet eltartani, ezt csak szeretni kell, csinálni kell, ameddig bírja az ember, kész, ennyi.
1: Mi a jellemző? A gyerekek inkább tölcsérben kérik a fagylaltot? Vagy ilyen kis fagylaltoske helyben?
0: Zömmel tölcsérbe kérik. Nagyon kevesen eszik pohárból, vagy tégelyből, főleg azok, akik lisztérzékenyek.
1: Valóban itt álljunk meg egy szóra. Önnek még arra is oda kell figyelnie, hogyha gluténmentes, lisztérzékeny. Gondolom, hogy a termék kínálatában ilyen fagylaltot is kínál.
0: Fagylaltom az egyfajta van. Van gluténmentes, de hát olyan már is igény van rá, hogy az nem. Akkor ajánlok neki valami mást. A lisztérzékenynek egyértelműen a pohárban. Nem adom tölcsérbe, mert ha közlik velem, mert ha nem tudok róla, akkor nyilván, de ha közlik velem, akkor én ajánlom a poharat, tégelyt, beleteszem neki kanálra, megeszi, semmi baj nem történik. Eddig hál' Istennek, hogy lekopogjam, majdnem 40 évig nem volt ilyen bajom, mert mindig odafigyeltem az ilyenekre.
1: Ha fagylalt, akkor gombóc. És általában a gyerekek azon versenyeznek, hogy ki tud és ki kaphat és ki tud több gombócot megenni. Mi az általános Józsi bácsi? Milyen mennyiségeket kérnek és szeretnek elfogyasztani a gyerekek?
0: Hát a pici gyerekek azok általában egy gombócot esznek, de azoknak is nagy tőcsérbe teszem, mert ugye ő lassan eszi, mert még nincs hozzászokva. Már olyan 5 éves gyerekek már 2 gombócot esznek, a 10 fölöttiek már a 3-at rábeszélik a szülőket, hogy 3 gombócot tegyenek. 4 dekás, ugye, az 3 gombóc, az 12 deka. Én nem húzom le, biztos, hogy megvan a súly, de ők már 3-at esznek. Az én nagyfiam az 5-tel kezdi naponta, nem unja meg még most se. Úgyhogy imádja a fagylaltomat, és mondom, még a mai napig is megeszi.
1: Gondolom az unokái is szeretik a fagylaltot.
0: Nem mindegyik.
1: Nem mindegyik?
0: Nem mindegyik. Nem mindegyik. Van olyan unokám, amelyik egy héten, ha 1-2 gombócot megeszik, ő inkább a csokit teszi. És hát tudomásul veszem, hogy ő nem szereti. Amelyik szereti, annak adom. Már vannak olyan nagy unokáim, akik kiszolgálják önmagukat úgy, hogy ügyesek.
1: Ennyi év elteltével nyugodtan kijelenthetjük, hogy jó ötlet volt évekkel ezelőtt ebbe a vállalkozásba belefogni, belekezdeni. Ön is így látja ezt?
0: Hát így látom, mert akkor már abba hagytam volna, hogyha nem így látnám. És ugye sokan nyitottak már itt, nem kell mondani neked, hogy mennyien nyitottak már itt fagylaltozót, és mindegyik abba hagyta, mert azt hitték, hogy jó, hát ez micsoda nagy üzlet. Meg alkalmazottat tartottak, én nekem soha nem volt alkalmazottam.
1: Ez is egy lényeges dolog, hogy ön mindig saját maga szolgálta ki a kedves vendégeket.
0: Igen, mert én nekem az én rovásomra senki ne csináljon semmit, és általában a alkalmazott az mindig csak olyan GPS-en kiszolgál, én nekem ez nem jó. Én a vevőket meg akarom tartani, eddig is megtartottam, ezután is meg fogom tartani, és csak én szolgálhatok ki, senki más.
1: Ami még lényeges az ön fagyizójánál, hogy önnek van ideje a másik emberre, meghallgatja a másik embert, jókat beszélgetnek. Ez a mai világban úgy kell mindenkinek, mint egy falat kenyér.
0: Igen, én ezt nagyon is hiányolom, mert ezelőtt még nem volt ilyen nagy hajtás. Itt leültek szülők, jöttek az óvodába, beszélgettek. Most nagyon ritka, nagyon ritka. Nem állnak egymással szóba az emberek. És én persze, hogy próbálok velük beszélgetni. És örülnek. Van olyan vevőm, most is hívtam már, megkér, hogyha ilyen fagylalt lesz, például kék szőlő, akkor hívjam már fel, mert akkor jönnek fagyizni. Már az előbb telefonáltam neki, hogy kék szőlő lesz, gyere. Én szeretek velük beszélgetni, mindenkivel.
1: Itt legalább, ha megérkeznek az emberek és fagyiznak egy jót, akkor nem kell sietni, nem, van idő, mindenki. És mindenki ráér egymásra.
0: Mindenki ráér, itt egy bizonyos időt mindenki eltölt, és egymással szóba állnak. Mert ha itt ülnek, már akkor szóba is állnak egymással, ami hiányzik nagyon az embereknél.
1: Milyen érdekes dolog, hogy a fagylalt kell ehhez, valamint egy kedves ember, ez a két alapvető dolog, és már is létrejön az a fajta környezet, az a fajta lehetőség, amire tulajdonképpen mindenki vágyik. Igen, itt megtalálja a békeszigetét.
0: Igen, mert az az igazság, hogy volt olyan vendéglátó egység, ahol árulták a fagylaltot, és ugye ott ültek mellette a részeg emberek, és a gyerekek látták, hogy néz ki egy részeg ember, hát ezt ne tanítsuk már meg a gyerekekkel. És én annak idején, mikor nyitottam ezt, én azt mondtam, hogy legyen már egy hely, ahol a gyerek nem látja a részeg embereket. Itt nálam soha alkoholt nem ihatott senki, mivel hogy én sem fogyasztom, de amúgy sem engedném, hogy legyen már egy hely, ahol mehetnek nyugodtan a gyerekkel, józan emberek ülnek ott, józan emberek beszélgetnek, és nem kell látni a részeg embert. És én ezért mondtam azt, hogy legyen már egy hely, ahol nincs alkohol. Volt olyan dolog, hogy ellenőriztek, mert valaki följelentett, hogy én alkoholt árulok. Mikor kijött az ellenőr, mondtam neki, művész leszel, hogyha találsz ita, menjél be nyugodtan a raktárban, meg mindenütt, még a lakásomat is megmutatom neked. Mert nálam alkoholt egy dekát nem találsz. Nem tudom, ki volt a jó akaró, aki ezért feljelentett, hogy én italt árulok. Mondom, ilyen is van. Tehát ezt tudomásul kell venni, vannak jó akarói az embernek. Én nem tudnék ilyen lenni minden esetre, úgyhogy én maradok ilyen, amilyen vagyok. Már nem fogok változni koromnál fogva sem, de amúgy sem tudnék változni.
1: De hála jó Istennek, az élet önt igazolta.
0: Igen, mert én a Májúnél is, ahogy dolgoztam, ugye 70 asztalos volt a kezem alatt, úgyhogy azoknak voltam a főnöke. Engem mindenki tisztelt Józsi bácsinak szólított 30 éves koromban is, és én végig Józsi bácsi maradtam, és mikor megszűnt a cégem, akkor ide rengetegen eljöttek még a volt dolgozóim meglátogatni. Tehát ha olyan rossz lettem volna, akkor nem jöttek volna utánam.
1: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, ha egyfajta összegzésként meg kellene fogalmaznunk, hogy miért jó ezzel foglalkozni, miért jó a fagyi készítéssel foglalkozni az ön mindennapjaiban, hétköznapjaiban, akkor mit válaszolna erre a kérdésre?
0: Én csak azt válaszolnám erre a kérdésre, hogy én belecsöppentem ebbe a fagylaltba, és imádom csinálni, imádom a gyerekeket, és nem tudok munkanélkül lenni. Tehát ez nekem nem létfontosságú, hogy én ebből élek, mert nekem, hál' Istennek, jó nyugdíjam van, mert egy kicsi jön, az nem árt sosem, de nem ez a fő foglalkozásom, de szeretem csinálni, és nem fogom abba hagyni, míg bírok mozogni.
1: Udvari Józsefnek, akit Alsó Zsolcán és környékén mindenki csak a Fagyis Józsi bácsiként ismer, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen, Erzsikém. tudom, hogy te ismersz engem nagyon régen, mert itt lakunk az utcában, úgyhogy amikor te születtél, kicsi jágy voltál, akkortól ismernek benneteket. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy csináltál velem egy riportot.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Magyar cserkészek az USA-ban élő hagyomány. Tóth Tamás atya beszámol a Fillmore-i Cserkész Központban tett látogatásáról, amelyet a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatának koordinálásával tett New York államban. XIV. Leó pápa tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Szombaton este Castel Gandolfóban az Albánói Egyház megye koncerttel kedveskedett a pápának, aki nyári pihenését tölti. A Szent Atya meghatottan mondott köszönetet az előadóknak és az egyház megyének a koncert ajándékáért, amelyen a szépség közelebb vitt Istenhez. Olyan világban élünk, ahonnan hiányzik a szépség. Sok gond van, háború, konfliktusok, gyűlölet, erőszak, nincs munka és sok más dolog. Az, hogy alkalmunk van egy ilyen helyzetre, mint ez, tényleg nagy ajándék, mert arra emlékeztet, hogy sokkal több van ennél. A férfiak és a nők pedig, ha akarjuk, mind együtt bemutatják a szépséget, ami szívtől szívig segít látni és felemelni tekintetünket az ég felé. 14. Leó pápa ezekkel a szavakkal üdvözölte szombaton este mindazokat, akik a Castel Gandolfói apostoli palota udvarán jelen voltak a hangversenyen, amit az Albánói Egyház megye rendezett, közelsége és szeretete jeléül a pápának, aki a Róma környéki kisvárosban tölti nyári pihenését. Tudjátok, alig több mint egy hónapja Spanyolországba utaztam, és az utazás célja éppen az volt, hogy felemeljük a szemünket, a tekintetünket az ég felé. A zene, a művészet, a szépség olyan eszköz, ami segít Isten irányába nézni, s ami valóban az emberi lény egyik legjobb része, folytatta a pápa, aki a zene és a művészet értékéről elmélkedett. Ezek segítségével az ember képes felülemelkedni a jelen nehézségein, a szépség megtapasztalása pedig Istenhez vezet és visszaadja a reményt. Éppen ez jött létre ezen a hangversenyen, amelyen Marco Rogliano hegedűművész előadta Niccolò Paganini harmadik hegedű versenyének polonéz variációját, majd Rossana Tommasi Golcár zongoraművész szólaltatta meg a Vincenzo Bellini Norma című operájára Luis Bacalov által írt szabad fantáziát és variációt, a Pármai Muzsikusok zenekarával, amelyet Pier Carlo Orizio karmester vezényelt. Elsőként éppen a zenészeknek mondott köszönetet 14. Leó pápa. Nagy köszönet illeti a művészeket, akik meghatottak engem. Az Albánói Egyház megyét, amelyik felajánlotta ezt a koncertet nekünk. Minden itt jelenlévőt, mert valóban nagyszerű dolgot tapasztalhattunk meg a szépségnek ezekben a perceiben, beléptünk minden értelemben abba, amit Isten akart a teremtésben, s ami éppen a szépség, mondta rögtönzött szavakkal a pápa. Az estet az albánói püspök Vincenzo Viva nyitotta meg, aki 14. Leó pápához intézte köszöntését, emlékeztetve a helyi egyház hálájára, amiért a pápa visszatért Castel Gandolfóba. Kifejtette, hogy a koncerttel akartak köszönetet mondani, és együtt osztozni a szimfonikus zene ajándékában. Bellini normájára utalva a főpásztor azokra a nőkre és anyákra gondolt, akik a világot szétszaggató különböző háborús helyzetekben gyermekeikkel és családjukkal együtt a legkeményebb árat fizetik a konfliktusokért. Éppen bennük tükröződik vissza egy kiengesztelődött holnap reménye, Leó pápa béke felhívásai nyomán, amelyeket pápasága kezdete óta intéz a világhoz.
A koncerten a 19. századi olasz zene két főszereplőjétől választottak műveket. Niccolò Paganini és Vincenzo Bellini zenéjében közös szál a dallamosság, ahol a hangszeres virtuozitás összefonódik a melodráma nyelvezetével. A norma újraolvasata ebben az értelemben csak zongorára és zenekarra íródott, ahol a főszereplőt végig kísérhetjük a fájdalomtól a megbocsátásig és az áldozatig, amikor a személyes történet egyetemes visszatükröződésévé válik a szeretet és a béke erejének, ami, ahogy a librettóban jól illusztrálták, képes a háborús szelek dúlt a levegőben is újra felhangozni. Ez a kívánság szállt fel Castel Gandolfo egéről, hogy egyetemes legyen. Nem véletlen, hogy a hangverseny a csillagos ég képével zárult, amelyet a zenekar mögötti kivetítőn jelenítettek meg. A koncert végén a pápa, mielőtt elhagyta az apostoli palota udvarát, köszöntötte a művészeket és a jelenlévőket, akik hagyományosan gyűrűcsókra járultak elé.

0: Magyar cserkészek az USA-ban élő hagyomány. Hallgassák meg Tóth Tamás atya beszámolóját.
1: A Szent Atya 14. Leó pápa szülőhazájában az idén 250 éves fennállását ünneplő Amerikai Egyesült Államokban a terület lakosságának sajátos összetételéből adódóan, akiknek túlnyomó többsége valamikor ide érkezett és itt talált új otthonra, fontos a gyökerek ismerete és az azokhoz való ragaszkodás. A hivatalos felmérések szerint az Egyesült Államokban 1.380.000 ember vallja magát így vagy úgy magyar származásúnak. Ebből 150-200.000 ember beszél valamilyen szinten magyarul. Ma is vannak működő magyar közösségek. Közülük az egyik legismertebb hagyományos diaszpóra közösség Ohio államban, Clevelandban működik, ahol magyar plébánia is van. A szövetségi fővárosban, Washington DC-ben úgy 2-3 ezer magyar él. Nagy a fluktuáció, hiszen sokan néhány évre kiküldetésbe érkeznek ide, illetve a főváros hivatali és intézményhálózata, tudományos élete sajátos tudást igényel, ami ugyancsak szűrőként működik. Gondoljunk csak bele, a városban számos felsőoktatási intézmény és kutatóközpont, köztük több katolikus egyetem is található. A fővárost körülvevő régióban közel 50 ezer lehet a magyarok száma. A magyar nyelv és kultúra ápolásának, a vallási, így a katolikus közösségeken és a kulturális szervezeteken túl, illetve velük együttműködve két fontos pillére van. Az egyik a magyar iskola. A világon úgy 250 működik belőlük, ebből az Egyesült Államokban 60-70 található. Mivel a gyerekeket ezekben a hétvégi, szombati iskolákban a szülők segítségével tanítják, így a létük értelemszerűen a szülők elkötelezettségétől függ. Ahol van szülő, aki magyar nyelvre és kultúrára akarja tanítani, taníttatni a gyermekét, és neki magának is van iskoláskorú gyermeke, ott tud fennmaradni ez az iskolatípus. Washingtonban a magyar nagykövetség régi épülete ad otthont a washingtoni magyar iskola és óvodának, amely 15 éve működik, jelenleg úgy 50 diákkal, akiknek egy része nyelvileg vegyes családokban nő fel. Vagyis, ahol az egyik szülő magyar, illetve rendelkezik magyar gyökerekkel, a másik azonban nem. A magyar nyelv és kultúra ápolásának másik fontos pillére a vallási és nemzetiségi alapon működő külföldi magyar cserkész szövetség. Éppen 80 éve, amikor 1946-ban a kommunista hatóságok betiltották a keresztény ifjúsági szervezeteket, köztük a Magyar Cserkész Szövetséget, az emigráns magyarok már javában szervezték a mozgalmat külföldön, amely így rövidesen a világ diaszpóra magyarságának egyik legfontosabb jellemnevelő szervezetévé vált. Észak- és Dél-Amerikától kezdve, Nyugat-Európán át, egészen Ausztráliáig a cserkész mozgalom a magyar nyelv és kultúra megőrzésének és továbbadásának a kulcsa lett. Mindez az alapító Lord Baden-Powell eredeti szándékával egyező módon vallásos keretek között történt és történik, így nem csoda, hogy a cserkész csapatok szoros kapcsolatban állnak a magyar egyházi közösségekkel, plébániákkal. A statisztikák szerint a magyar cserkészek nagyobbik része itt is katolikus. Az Egyesült Államok északkeleti részén 600 méterrel a tenger szintje felett Fillmore-ban található a Sík Sándor Cserkészpark, az észak-amerikai magyar cserkészek legfontosabb találkozási helye. A külföldi magyar cserkész szövetség 1963 végén vásárolta meg a New York állam nyugati szélén fekvő Fillmore-i területet. A vételárat cserkészvezetők adták össze, köztük olyanok, akiknek a II. Világháború, illetve az 1956-os forradalom leverése után kellett elhagyni hazájukat. Közülük többen erőn felül vállaltak anyagi áldozatot az ügy érdekében. A helyet Sík Sándor piarista szerzetes papról, a magyar cserkészet programadó vezetőjéről nevezték el, aki ugyanabban az évben, 1963-ban hunyt el. Fillmore azonnal az Egyesült Államok keleti és középső, illetve Kanada keleti részének legfontosabb táborhelye, a cserkész vezető képzés központja lett. A rendszerváltást követően a hazai cserkész mozgalom újraindulása idején az első magyarországi cserkésztiszteket ugyancsak Fillmore-ban képezték ki. Az 1989-ben végzettek közt több katolikus pap is volt. Itt ma is rendszeresen zajlanak nyári, illetve vezetőképző táborok, köztük a hagyományos központi akadályverseny. Idén több mint 300-an érkeztek ide az Egyesült Államok béli New Jersey, New York, Massachusetts, Ohio és Connecticut államokból, továbbá Washington DC szövetségi fővárosból, illetve a kanadai Ontario és Quebec tartományokból, valamint a főváros Ottawából a pünkösdi hétvégére azért, hogy játékos keretek közt adjanak számot cserkész tudásukról. A kétnapos megmérettetésre Washingtontól Torontóig hónapokon keresztül készültek a fiatalok. Az akadályverseny keretét most az 1956-os forradalom adta. Miközben a cserkészek megmutatták tudásukat például a magyar nyelvű imádságok, a térképészet és geocaching, az elsősegélynyújtás, a népzene vagy a tűzrakás és a palcsintasütés terén, ismereteket szereztek a forradalomról és annak fájdalmas következményeiről. A résztvevők közt többen voltak olyanok, akiknek a nagyszülei vagy a szülei akkor 70 évvel ezelőtt kényszerültek elhagyni hazájukat, örökre megváltoztatva ezzel az ő és leszármazottaik életét. A cserkészeket a szokatlanul hideg és esős idő sem tántoríthatta el a hagyományos esti tábortűztől, amely a közös táborozásoknak mindig egyik kiemelkedő eseménye. A hétvége lelki csúcspontja azonban a pünkösdi szentmise volt, amelyet idén Tóth Tamás atya, e sorok szerzője, tarthatott, maga is cserkész segédtiszt, és aki a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálata koordinálásával érkezett a cserkészparkba. A Sík Sándor cserkészpark területe jelenleg 64 hektár. A tulajdonos a külföldi Magyar Cserkész Szövetség, amelyet 1946-tól kezdve Bodnár Gábor vezetett. Tőle 1996-ban Lendvain Lindner Imre vette át a stafétát, aki az elnöki teendőket 2025-ben adta át Vajtai Istvánnak. A szövetségnek jelenleg 4 földrész, 14 országa, 72 csapatában 3000 cserkész tagja van. Vannak olyan cserkész csapatok, amelyek stabilan tartják magukat, ilyen például a New Jersey állam területén fekvő Garfieldben működő két csapat. Mindkettő, egy a fiúknak, egy a lányoknak, az 50-es években alakult, és azóta működik. Saját cserkészházuk van, amelyet a legendás cserkészvezetőről, Bodnár Gáborról neveztek el, aki családjával csupán néhány saroknyira lakott innen. Ezen a környéken Passaicban található az Egyesült Államok keleti partvidékének egyetlen ma is működő magyar katolikus plébániája, amellyel a cserkészek természetesen élő kapcsolatban állnak. Vannak olyan cserkész csapatok is, amelyek a magyarság fogyása, illetve az asszimiláció következtében lassan fogynak vagy megszűnnek, de vannak olyan csapatok is, amelyek most alakulnak, vagy most kezdenek újra növekedni. Ilyen például a washingtoni, amelyben jelenleg körülbelül 60 cserkész ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. Sokat mondó az, ami a csapat pólóra van írva. Beszéljünk magyarul. A foglalkozások ugyanis szigorúan magyar nyelven zajlanak, így az imákat is magyarul tanulják meg. A taglétszám a korábban megszokott 30-40 cserkészről az utóbbi években nőtt meg, hála a toborzásnak és annak, hogy az érdekelt családok egyre több gyermeküket beíratják. A foglalkozások miatt a szülők közül sokan több órát is autóznak minden szombaton. A Szent Atya, 14. Leó éppen nem régen, 2026. június 1-én találkozott európai katolikus cserkészvezetőkkel, akiket arra bátorított, hogy a rájuk bízottakkal együtt éljék meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljanak nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív, hogy másszanak fel a csúcsra, hogy evezzenek a mélyre, hogy együtt járjanak az erény útján. A több mint 100 éve működő magyar cserkészet, amelynek legszebb hagyományait viszi tovább a külföldi Magyar Cserkész Szövetség, szintén ezen az úton igyekszik járni. A Filmori Cserkészpark névadója, Sík Sándor pianista volt az, akinek a hazai cserkészpedagógia kidolgozását köszönhetjük. Hozzá kötődik az emberebb embert, magyarabb magyart nevelési elv, és mindez keresztény keretek között. Így bátran hozzátehetjük azt a harmadik tételt, amivel egy másik cserkész, az 1999-ben elhunyt Veszprémi Tibor pialista szerzetes, esorok szerzőjének bélmapja, egészítette ki rendtársa híres mondását: emberebb embert, magyarabb magyart és Krisztusibb keresztényt. Ez a magyar cserkész hivatás.

Tóth Tamás atya beszámolóját hallották a Filmori Cserkész Központban tett látogatásáról. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Nemes Nagy Ágnes, macska. Jött a macska, jött a lépcsőn, nyújtózkodva szélesen. Karcsú mancsát majd kinyújtva, majd behúzva kényesen, mint a tigris, mint a hattyú imbolyogva és puhán. Bomba folytó homokdombra pince lépcső oldalán. Hogy felért, a fénybe nézett fintorogva, lent aludt, aztán elnyúlt a homokban, s szép volt, mint egy drága muff. Macska, macska, állatocska, gyermekecske, csillagocska, lágy pihéjű őszi pitypang, bőruhájú májvacsokra. Könnyű szélben öntudatlan borzolódva, szenderegve, mint növény, vagy régi szobrok napsugáros szentberegben. Macska, Isten, macska álom, könnyű keccsel, pöttyös hassal, bombafolytó homokdombra csak egy percre vígy magaddal.
1: Elhangzott Nemes Nagy Ágnes macska című verse, elmondta Jakó Beáta. Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus, diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg. Ugyanebben az évben lépett be a Magyar Írószövetségbe, később tagja volt a Magyar Penklubnak is. Ez évben alapította férjével közösen az Új Hold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a babicsi nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű műveket fordított, de antológiákban számos más nyelvből is készült fordítása megjelent. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 54 és 58 között pedig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára. 58-tól szabadfoglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált, további új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta a vers ciklusát az Eknáton jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar eszi irodalom kimagasló művelője volt, a 70-es, 80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is. 1991-ben hunyt el.

Jöjj, Uram Jézus! Tépj ki minden botrányt országodból, vagyis lelkemből, és vedd át benne jogos uralmadat. Nézd, jön a kapzsiság, és helyet követel magának, a hencegés, és uralkodni akar rajtam, a kevésség, és királynő akar lenni, a kényelem szeretet, és jogokat követel, nos, itt én uralkodok. Nagyra vágyás, irítség, megszólás, harag viszálykodnak bennem, hogy lássák, melyiknek kedvezek. Megteszem, amit tudok, hogy ellenálljak, küzdök az utolsó leheletig. Kérlek, Jézusom, Uram, jöjj segítségemre, te érted védekezem, mert elismerem, hogy a tiéd vagyok. Rajtad kívül, Uram Jézus, nincs más királyom. Jöjj tehát, Uram! Hatalmaddal szúrd szét az ellenfeleket, uralkodj bennem, mert te vagy az én királyom és Istenem.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
2: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
1: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék, üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Idén is sikeres volt az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programsorozat csütörtökön kezdődött, a nyitószentmisét akkor Ternyák Csaba egréjesek mutatta be. A találkozó keretében előadások, tanúságtételek hangzottak el. Volt vezetett szentségimádás, imák, emellett koncertek és színpadi előadások is színesítették ezeket a napokat egészen tegnapig. A program második napján pénteken tartották a hagyományos beszédet a Szalóki tónál, melyet Lengyel Donát Ferences atya mondott. Felidézte, az első 1982-es találkozón is Szent Ferenc volt a középpontban, születésének 800. évfordulóján. A szerzetes a Ferences lelkiség egyetemességéről szólva úgy fogalmazott, minden katolikus ember bizonyos fokon ferences. Rámutatott, Szent Ferenc Betlehemet épített, hogy közelebb hozza az emberekhez a megváltás művét, ezért mondhatjuk, hogy a Betlehemet szemléve lélekben egy kicsit ferencesek leszünk. Ferenc halál előtt 2 évvel egy lelki gyakorlat alkalmával megkapta a stigmákat, ő volt az első, aki Krisztus szent sebeit igazoltan viselte, s ajándéknak tekintette, példát adva mindannyiunknak. Délután 2 fiatal tanúságtételét hallgatták meg a jelenlévők. Szabó Gréta, korábbi hittantáboros emlékét idézve elmondta, korábban félt a Szent Jónástól, de ezt legyőzve megtapasztalta Isten bizalmát, aki hibáink ellenére is szeret bennünket. Később szervezőként is kapott feladatokat, elvégezte a mustármag vezetőképzőt, sok mindent tanult, ami beépült a mindennapi életébe. Sasbirincsi Gergely hitének gyökereiről vallott, elmondta, vallásos nevelést kapott, s egyre jobban megtalálja Istent az oltár melletti szolgálatban, minisztránsként, s emellett aktív szerepet vállal az egyházközség életében. A vezetőképzőn sokakkal került kapcsolatba, akik megerősítést adtak, segítik a kapcsolatépítését Istennel. Ezt követően a szalóki találkozók szervezésében hosszú időn keresztül aktív szerepet vállaló, nemrég elhunyt Karnok Ádám emlékére fát ültettek. Az esti szentmisét Pam Gilbert Antal atya mutatta be, aki tanításában Szent Ferenc örökségét állította középpontba, elmondva, az evangéliumi életet maga az evangélium tudja értelmezni, és ez minden egyes napra érvényes. Az irgalmasságot tanulnunk kell, egyre jobban megismerve Istent, Jézus Krisztusban, s megismerve magunkat. Ferenc is ezt az utat járta, s élete végére lett szenté. Az esti program folytatásaként Tronkáti Szent Mária életét felelevenítő színdarabot mutattak be. Szombaton Szent Ferenc kisnővérei vezették a reggeli imádságot, majd az azt követő kerekasztal beszélgetést. Délután Tóth Péter szalézi diakónus tartott előadást, aki Isten dicsőítésének üdvösségszerző jelentőségéről szólt, elmondva, ha ez életformánk részévé válik, közelebb kerülhetünk az Úrral való teljes találkozáshoz. A szalóki találkozó meglepetés vendége a program életre hívója, a 100. életévébe lépett Kerényi Lajos piarista szerzetes volt, aki a templomban találkozott a fiatalokkal, s buzdító szavakat intézett hozzájuk. A Rád találtam együttes koncertje után az esti szentmisét Varga József atya mutatta be, tanításában az Úrral való találkozás jelentőségéről szólt. Mint mondta, a találkozás szükséges ahhoz, hogy dicsőíteni és áldani tudjuk őt. A Jézussal való találkozás gyógyít és erőt ad, itt Szalókon is. A Szentírás számos személyes találkozást ír le, ahol örökre megváltozik valami. Jézust a találkozáskor egyetlen dolog érdekli, szeretem-e őt. Erre akkor tudok igent mondani, ha először engedem, hogy ő szeressen engem. A szombatesti szentmise fáklyás körmenettel zárult. A program utolsó napján Darányi Né dr. Szabó Eszter és Jágerné Luca Enikő teremtésvédelmi előadását hallgatták meg a fiatalok. A záró szentmisét Marosi Balázs atya, Szerencsi ifjúsági régió felelős mutatta be a Szalók benzenei szolgálatával. A lelkipásztor elmondta, korábban számos alkalommal volt a találkozó részese, különféle feladatokban, s örömének adott hangot, hogy most Kármelhegyi Boldogasszony búcsú ünnepén szólhat a hívekhez. A Kármelhegy a Szentföldön található, a szó jelentése Isten szőlőskertje. Ezen a területen számos remete élt, akikből később az istenkeresők közössége lett. Ma Egerszalókon valamennyien egy kicsit karmeliták vagyunk, mert az ő hívására vagyunk itt. Isten szülőskertjében nincs helye a szeretetlenségnek, mert kiszorítja Istent. Ahol Isten jelen van, ott béke és jóság van, Pax et Bonum, ez Szent Ferenc közösségének iránymutatása. A szívünkben is ennek kell jelen lennie, mert küldetésünk van, hogy általunk jobb legyen a világ. A szentmise végén Vizi János egyházmegyei ifjúsági referens megköszönte a szervezés segítők áldozatos munkáját, Ternyák Csaba egriesek támogatását, majd a főpásztor üzenetét továbbítva kihirdette, 2027-ben is lesz szalóki találkozó, július 15-e és 18-a között. A természet csendjét, a fizikai fáradozást és az imádságos háttérországot kapcsolja össze, az a rendhagyó kezdeményezés, amelyet az Egyházközségi Nővérek Társasága hívott életre. A Felső Mátra legszebb lankáin kanyargó, áldott lépések elnevezésű tematikus zarándokút kifejezetten a lelkipásztorokért és az új papi hivatásokért végzett felajánlásra hívja a hívőket, írja a Magyar Kurír. Az Egyházközségi Nővérek Társasága első általános főnöknője, Künle M. Teodóra nővér emlékezetére és szellemiségében álmodták meg a zarándokutat, melyet végigjárva a zarándokok a papokért végzett imádsággal lelki támogatást nyújthatnak a papságnak. Az út során az erdők békéje, a meredekebb szakaszok nehézségei és a megérkezések öröme mind-mind felajánlhatók azokért a lelkipásztorokért, akik oly sokat fáradoznak a rájuk bízott hívekért. A megközelítőleg 12 kilométer hosszú útvonal Mátra-Szentimre bagóírtástól egészen Gajatetőig vezet. A kezdeményezés különlegessége, hogy miközben fizikai valójában a Mátra legmagasabb és legszebb szakrális pontjait köti össze, lelki értelemben a papi szolgálat és hivatás egy-egy lényegi területére koncentrál, emelkedése és közbenjáró imára buzdítva a résztvevőket. A zarándokút kiinduló pontja a Felső Mátra szívében fekvő, nagyjából 800-850 méteres tengerszint feletti magasságban, sűrű fenyvesekkel és bükkösökkel körülölelt Stella katolikus egyházi üdülő mély történelmi gyökerekkel rendelkezik. 1947-ben két kalocsai kanonok, Gyetvai Péter és Bárdi János saját örökségéből vásárolta meg a bagolyírtási épületet, hogy benne tüdőbeteg papok gyógyulását segítő szanatóriumot hozzanak létre. Ennek vezetésére és a papok gondozására hívták meg az egyházközségi nővéreket, akik az akkori nehéz időkben önfeláldozó módon, állattartással, a mindennapi élelmiszert a megállótól a hegyre a hátukon felcipelve szolgálták az ott élő beteg lelkipásztorokat. A rend alapításának 90. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséghez kapcsolódóan a nővérközösség tagjai márványtáblát helyeztettek el az épület falán, hogy az elődök hősies és szeretetteljes mátrai szolgálatának emlékét az utókor számára is megőrizzék. Az útvonal hat állomást élint, Stella katolikus egyházi üdülő bagolyírtás, Faloskúti béke királynőjek egy templom, Mátra-Szentimrei Szent Imre templom, a három falu temploma, Szent István király templom, egy kilátópont, mely a jó úton járás megerősítésének helye, és végül a megérkezés, a beteljesedés és a háladás csúcspontja Gajatetőn, a Magyarok Nagyasszonya templom, amit a köznyelv Kodály kápolnának is nevez, mert a híres zeneszerző gyakran kirándult a környéken, és a hagyomány szerint a kápolna harmóniumán komponálta a híres Csendes Mise című művét. Kihelyezett táblák és a rajtuk található QR kód segítségével az zarándokok a helyszínen is könnyen elérhetik az állomáshoz tartozó imádságokat és szentírási gondolatokat, de könnyebbséget jelent, ha indulás előtt le is töltjük, vagy kinyomtatjuk a digitális zarándok füzetet a honlapról. Az út közepesen nehéz, körülbelül 330 méteres szintemelkedést és 220 méternyi lejtést tartalmaz. Kényelmes, az állomásokon elidőző tempóban a végigjárására legalább 4 óra menetidővel érdemes számolni. Megfordítható az irány, a zarándoklat Gajatetőről indulva bagolyírtás felé is bejárható, ez kevesebb emelkedőt tartalmaz, így fizikailag könnyebben teljesíthető. Az útvonal elérhető az OpenStreetMap és a mappy.com felületein is. Az erdei szakaszok miatt ajánlott okostelefonos térkép alkalmazás használata, a biztonság kedvéért pedig érdemes teljesen feltöltött akkumulátorral vagy powerbankkel felszerelkezve útnak indulni. A hegyekben a térerő ingadozó lehet, érdemes erre is felkészülni, néhány térképet szintén előre le lehet tölteni. Vízvételi lehetőség a településeken, a közkutaknál, valamint az útbelső boltoknál és vendéglátóhelyeknél lehetséges. A zarándokút természetesen saját személyes szándékra egyéni elmélyülése is lehetőséget ad, hiszen a Mátra kivételes klímája és a kidolgozott szellemi útra való mindenki számára lelki feltöltődés táplálékot nyújt. Az Egyházközségi Nővérek Társasága ugyanakkor szeretettel buzdítja a plébániai közösségeket, imacsoportokat és családokat, hogy keressék fel az útvonalat, és lépéseikkel, imáikkal váljanak részeseivé ennek a fontos lelkipásztori háttérszolgálatnak. Egésznapos csendes szentségimádás lesz az egri cisztelci templomban július 23-án, csütörtökön 9-től 18 óráig, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében szeretettel várnak mindenkit. Nem sokára következik a Szent Anna búcsú Bélapátfalva mellett a Gilitka kápolnánál. Ez július 26-án lesz. A szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik majd. Bélapátfalváról a kisbuszok 9 órától a korábbi évekhez hasonlóan most is közlekednek. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban, majd augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba Jelsek. Jelentkezni a szentélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség, de kérik, azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap jelen tudnak majd lenni. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz: Mester, jelet szeretnénk tőled látni. Jézus így válaszolt: Ez a gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta 3 nap és 3 éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia 3 nap és 3 éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb van, mint Jónás. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéri ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Megmondták neked, ó ember, mi a jó, és mit kíván tőled az Úr. Semmi mást, mint hogy váltsad tettekre az igazságot, szeresd hűségesen, és járj alázatosan a te Isteneddel. A mai olvasmányban, mintha a nagypénteki panaszéneket hallanánk, melyben az Úr perbeszáll bűnös népével, és szelíd szemrehányást tesz neki. Népem, mit vétettem ellened? Vagy mivel voltam terhedre? Felelj nékem, talán azzal, hogy kihoztalak Egyiptom földjéről. Valójában persze nem Isten panasza ez, hanem a lelki furdulástól gyötört hívő ember szavai, miután tudatosult benne, hogy megbántotta alkotóját és megmentőjét. A bűnbe esett Ádám önvádja, aki lázadásával elhomályosította magában Isten képét, és félelmében a kertfái mögé rejtőzött. Amint akkor Ádámot szólította az Úr, úgy tárja most a nép elé parancsait, s ők lényegében ugyanúgy válaszolnak, mint egykor a bukott ősszülők. Mivel állhatok az Úr elé? Isten szerető közeledésére a rossz lelkiismeret válasza. Félek tőled. Ez a fajta Isten félelem nem a Szentlélek ajándéka, hanem a bűnös embernek a szívében lévő, eltorzított, Isten kép előtti pogány rettegése. A bukott ember vallása azon való kétségbe esett mesterkedés, hogy leszerelje Istent, hogy vallási gyakorlataival, áldozataival hasson rá és jó indulatra hangolja. Látjuk a fokozatokat, melyek végpontja a vallástörténet legszörnyűbb engesztelése. Saját gyermekének feláldozásával akarja Istent megnyerni magának, pedig Ábrahám óta tudhatná, hogy ő nem mások feláldozását kéri, hanem önmagunk odaadását, a minden emberi bizakodást felülmúló bizalomban. A mi Úrunk Jézus Krisztust éppen azért ölték meg, mert szakított ezzel az Istentől elvadult emberi szívből származó vallási képlettel. A béna emberhez így szólt: Bízzál, fiam, bűneid bocsánat.

0: bánatot nyertek. Zakeus is előbb részesült az Úr megtisztelő látogatásában, majd a bűnbocsánatban, s csak ezután az ingyenes isteni irgalom megtapasztalása fölött érzett örömében lát neki, hogy helyrehozza, amit évek hosszú során át elrontott, s kárpótolja azokat, akiket megkárosított, és ezt olyan túlcsorduló mértékkel teszi, mint amilyen mértékben megtapasztalta Isten megbocsátó szeretetét Jézusban. Jézus Isten áldozata értünk, Isten felénk való közeledésének végső állomása. Benne Isten maga engesztelte ki önmagával a világot, mert nem a haragvó Istent kellett lecsillapítani Jézus vérével, hanem a bűnös ember fagyos szívét felmelegíteni a határt nem ismerő, halálon túl is érvényes szeretettel.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
2: Čítanie zo Svetého Evanjelia podľa Matúša. Niektorí zákonníci a farizei povedali Ježišovi: Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba. On im povedal: Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš 3 dni a 3 noci v bruchu veľkej ryby, tak bude syn človeka 3 dni a 3 noci v lone zeme. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie a tu je niekto väčší ako Jonáš. Královna z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho, lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
3: A tunci uni farizeusso ta iscritori cadedine duma caringleste. Maestro, semno camasas te dichastutar. Obidu hosco, hae curvis ardo narado, semno camel. Pendas, Bače chutil el káver ferile Jónás profétesko semno. Ke saro Jónás proféto tríngyes, haj trín rátyas asloandele máses kirinza, kade avla vile manusesko sávo tríngyes, haj trín rátya andele púbako jílo. La nini vake mursa, opretrezona kadala narodosa, pela krísa kivráma, haj krísi kerna pekado narodo, ke von inkerde ebunipe, le bezehengi, pele Jónás eszkivorba, haj katheakának maj bároszi szaro Jónás. Le szudoszki királyisznica opretrezola, haj palúnyi kriszi, kadale naródosza kussa, haj krissola peleste, ke voj avijí, palep húvaki, maj palúnyi grányica, kajte asunel le Salamonescu godja vervorba, haj katheakának maj bároszi szar o Salamono.
1: A nap evangéliuma következik német nyelven.
4: Evangélium nach Matthäus. Einige Schriftgelehrte und Pharisäer sagten zu Jesus: Meister, wir möchten von dir ein Zeichen sehen. Er antwortete ihnen: Dieses böse und abtrünnige Volk fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein anderes gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Innern der Erde sein. Die Männer von Ninive werden bei ihm Gericht gegen dieses Volk auftreten und es verurteilen. Denn sie haben sich nach der Predigt des Jona bekehrt. Hier aber geht es um mehr als Jona. Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen dieses Volk auftreten und es verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Hier aber geht es um mehr als Salomo. Wort des lebendigen Gottes.
5: Szentek, szentéletű emberek. Antiókiai Szent Margit szűz vértanú. Antiókiában született 290 körül, és 305 körül halt meg ugyancsak Antiókiában. Margit egy tekintélyes pogánypap leánya volt. Apja nagyon szerette, anyja viszont korán meghalt, s így a kicsi Margit vidékre került egy dajkához, aki keresztény volt. Fölcseperedvén hazakerült, s apja fölismerte, hogy keresztény lett. Mindent elkövetett, hogy leányát kijózanítsa. Amikor látta, hogy semmire sem megy, iszonyúan megharagudott rá, és nem is bírta többé elviselni odahaza, elűzte a házától. Az úr azonban, aki soha nem hagyja el a benne bízókat, megvigasztalta Margitot, s oly kedvessé tette egykori dajkája előtt, hogy az leányává fogadta. Az erények közül főként az alázatosságot kapta ajándékba az úrtól. Mindenben szolgálatára állt dajkájának, még bárányait is ő hajtotta ki legelni. Ebben az időben érkezett Antiókiába Olybrius prefektus a keresztények üldözésére. Útja a legelő mellett vitt el, ahol Margit a többi lányjal együtt bárányokat őrizte. Olybrius meglátta Margitot, ő volt a legszebb közöttük, és parancsot adott szolgáinak, hogy tudják meg, ki ez a leány. A szolgák útnak eredtek, megkeresték Margitot, és a prefektus elé vitték. Eközben Margit imádkozott. A katonákkal a prefektus szállásához ért. Jelentették a katonák. Ez a leány, akit meg kellett keresnünk, kereszténynek vallotta magát, és azt vallja, hogy a zsidók által megfeszített Jézust tiszteli. Ennek hallatára a gonosz bíró nagyon megharagudott, és elrendelte, hogy sötét börtönbe zárják Isten szolgálóját, senki ne látogathassa, ételt és italt se adjanak neki. Majd megparancsolta, hogy Margitot a hajánál fogva akasszák föl, és vesszőzzék meg. Mivel Margitot sem szép szóval, sem fenyegetéssel nem tudta megtörni, hitéhez továbbra is hűségesen ragaszkodott, ezért megparancsolta, hogy ruhátlanul függesszék fel, és fáklyákkal égessék oldalát. Ekkor Margit így imádkozott. Mindenek teremtő ura, kinek szolgálnak az elemek, hallgasd meg kiáltásomat. Add meg nekem, hogy ez a tűz ne égessen el. És ime az Úr csodálatos kegyelme. Margit úgy érezte a fáklyák lángját, mintha gyenge harmat érintené. A bíró végül megparancsolta, hogy Margitot fejezzék le azokkal együtt, akik példájára és szavára keresztényekké lettek. A keresztények eljöttek, és elvitték testét, s méltó tisztelettel eltemették. Amikor az egyház visszanyerte a békét, sírja fölé bazilikát építettek az Úr Jézus Krisztus dicsőségére. Ezen a napon emlékezünk meg Illés prófétáról. Illés, héberül, Élia, azt jelenti, az Úr az én Istenem. Illés a próféták atya, az egyik legnagyobb ószövetségi szent személyiség, akit a zsidók, a keresztények és a muszlimok egyaránt tisztelnek. A kármeliták ősatja. Az Ószövetségben a Jahve kultusz harcosa és megmentője Izraelben. Az Aháb király és főleg annak felesége Izabel által szorgalmazott Bál kultusz ellen lépett föl. Népszerűségét legendás elemekkel átszőrt történetek sora tanúsítja. Csodáinak történetét a Királyok könyve őrizte meg. Aki szeretne többet tudni Illés prófétáról, olvassa el a Királyok első könyvének 17., 18., 19. és 21. fejezetét. Az Új Szövetség 33-szor említi nevét. Illés Mózessel együtt tanulja Jézus színe változásának. Amikor Jézus megmutatta ott isteni dicsőségét, akkor mellette látta Péter, Jakab és János, Illést és Mózest is. Liturgikus tisztelete a keleti egyházakban általános. A nyugati egyházban leginkább a karmelita rendben él. A karmelita rendi hagyomány Illés személyét és életének nagy eseményeit előképnek tekinti. Az életet hozó eső például a Szentlélek megtermékenyítő elejének, az égből lecsapó tűz a pünkösnek a képe, pusztai élményei engedelmessége Isten igéje iránt, harca az élő Istenért, a szemlélődők, főként a karmeliták élő példaképe. A karmelita rend alapítójaként tisztelik, ezért a kolostorok képein igen gyakran látható. A magyar néphagyományban nagyon sok mondás és különféle legendás elbeszélés kapcsolódik Illés prófétához. Aki ezeket is szeretné megismerni, a Magyar Katolikus Lexikon 5. kötetében megtalálja. Mint hallottuk, Illés, héber neve Élia, ez jelenti, az Úr az én Istenem. Mi is mondjuk gyakran, külön-külön, egyenként, az Úr az én Istenem.
6: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma július 20-án Illés napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Héber, latin, görög eredetű név, az Éliás önállósult változata, jelentése Jahve az én Istenem, az Úr az én erősségem. Isten éltesse tehát az Illéseket, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Július 20-a az év 201. napja, a Gergely naptár szerint az évből még 164 nap van hátra. A Hold napja annak emlékére, hogy az Apollo program keretében az Apollo 11 legénységének két tagja 1969-ben ezen a napon léptek a Holdra. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. Krisztus előtt 356-ban született harmadik Alexandrosz makedón király, ismertebb nevén Nagy Sándor. 1304-ben született Francesco Petrarca, az egyik legnevesebb itáliai prehumanista költő. Életműve évszázadok óta befolyást gyakorolt az olasz és az európai költészetre, hatása érződik Magyarországon is Balassi Bálinttól a kortárs Rózsássy Barbaráig. 1519-ben született 9. Ince pápa. 1755-ben látta meg a napvilágot Martinovics Ignác ferences rendi szerzetes teológiai doktor, a magyar jakobinus mozgalom főszervezője. 1822-ben született Gregor Mendel, szudéta német származású ágostonrendi szerzetes, a brünni ágostonrendi monostor apátja, botanikusa, tudományos örökléstan megalapozója. 1895-ben született Moly Nagy László magyar képzőművész. 1899-ben született Nerai Szabó István, magyar vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1908-ban ezen a napon született Baja Hugo, Európa-bajnok magyar evezős, edző. 1919-ben született Sir Edmund Hillary, új-zélandi hegymászó, a Mount Everest első meghódítója. 1920-ban született Novák István, Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész, a Debreceni Csokonai Színház örökös tagja. 1938-ban született Natalie Wood, kétszeres Golden Globe díjas, háromszoros Oscar díjjelölt amerikai színésznő. 1950-ben született I.S. Mari, magyar színésznő. 1952-ben született Bukta Imre, Kossuth és Munkácsy Mihály díjas magyar képzőművész. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1514-ben halt meg Dózsa György, az 1514-es parasztfelkelés vezére, kivégezték. 1869-ben hunyt el Vellas Antal, magyar mérnök, matematikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1903. július 20-án hunyt el 13. Leó pápa. Tevékenysége az egész világra kiterjedt, ő volt az első modern pápa. 1945-ben hunyt el Paul Valéry, francia költőfilozófus, esszéista. 1973-ban ezen a napon halt meg Bruce Lee, amerikai születésű kínai harcművész, színész. 2016-ban távozott közülünk Kéri György, Széchenyi díjas magyar biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a jelátviteli terápia nemzetközi hírű tudósa. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. Észak-Ciprusban ma a szabadság és a béke napja van, Kolumbiában a kolumbiai függetlenség napját ünneplik. 1541-ben ezen a napon Fogaras megadta magát a törököknek, Majláth István erdélyi vajdát elfogták. 1543-ban ezen a napon a törökök elfoglalták Pécset. 1795-ben Zichy Károly grófot Vég Péter váltotta fel az országbírói tisztben. 1810-ben Kolumbia kikiáltotta függetlenségét, megszűnt a spanyol gyarmati státusz. 1858-ban megszületett Erzsébet királyné zsiráfja Schönbrunnban. Ez az első zsiráf volt, amely Európában született, valamint egyben az első zsiráfja a magyarországi fővárosi állat- és növénykertnek is. 1871-ben ezen a napon Brit-Kolumbia szövetségi államként csatlakozott Kanadához. 1969-ben holtra szállt az Apollo 11 fedélzetén Neil Armstronggal és Edwin E. Aldrinnal. Armstrong az első ember, aki a holtra lépett. 1974-ben ezen a napon Törökország megszállta Észak-Ciprust. 1976-ban a Viking 1 űrszonda leszállt a Marson. 1996-ban megkezdődtek a 26. nyári olimpiai játékok Atlantában. 2011. július 20-án utolsó útjáról tért vissza az Atlantis űrrepülőgép, 42 évvel azután, hogy ember lépett a Holdra, ezzel befejeződött az amerikai űrrepülőgép program. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A parlament ma dönt az országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök kijelöléséről. Erre azért van szükség, mert az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépett rendelkezése szerint Sólyog Tamás köztársasági elnöki megbízatása megszűnt, helyette Forsthofer Ágnes házelnök gyakorolja a köztársasági elnök feladat és hatásköreit ideiglenesen. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A képviselők ismét tárgyalják az országos közlekedés szervező létrehozásáról szóló törvényjavaslatot is. Sólyog Tamás nemrég úgy értékelt, az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy az szerinte súlyosan alkotmányellenes. A miniszterelnök viszont biztosabban sikerül olyan köztársasági elnököt választani, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének megteremtésére. Magyar Péter arra kérte a pártokat, a közélet szereplőit és a magánembereket, mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a magyar köztársaságot képviselje. Közben aztán kiderült, Polgár Judit sakkozót szeretné felkérni köztársasági elnöknek a miniszterelnök. Magyar Péter a közösség oldalán jelezte, a világhírű sakkozó neve évtizedek óta a tehetség és a kitartás szimbóluma Magyarországon. Személyesen is találkozott a világhírű sakkozóval és szeretné felkérni. A miniszterelnök szerint Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, aki képes megtestesíteni a nemzeti egységet, és akire minden magyar büszke lehet. A tudomány, a kultúra és a sport 16 szereplője levélben fordult Forsthofer Ágneshez, az országgyűlés elnökéhez, amelyben Polgár Judit felkérését és megválasztását javasolják. Forsthofer Ágnes közben azt is közölte, az államfői feladatok átmeneti ellátása miatt Hallerné Nagy Anikó veszi át ideiglenesen az országgyűlés elnökének feladatait. Magyarország kőolajkészlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter a hétvégén, miután a pétfürdői kőolajtárolónál látogatást tett. Az előző kormány idején 44 napos szintre csökkent ez a szint, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készlet fenntartása, ismertette Kapitány István. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Emellett Kármán András írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a vasútvonalon telepített, Kínában régóta használt, de Európában még nem alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. Hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a beruházás állásáról. Vonatok helyett buszok közlekednek Vámos, Györk és Gyöngyös között mától augusztus 31-ig, mert a vasúti pálya felújítása miatt szünetel a vonatforgalom az érintett szakaszon, közölte a MÁV csoport. Az 1 milliárd 100 millió forintos költséggel megvalósuló munkálatok eredményeként megszűnnek a vonatok menetidejét, mint egy 3-5 perccel növelő sebességkorlátozások. Szeptembertől ismét óránkénti 80 kilométeres engedélyezett sebességgel haladhatnak majd a szerelvények. Sport. A spanyol válogatott hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a címvédő argentin csapatot az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság New Yorki döntőjében, így története során másodszor lett aranyérmes. A spanyol futball büszkesége most Ferran Torres, a VB döntő győztes gólját megszerző csatár. Végül az időjárásról, szinte zavartalan a napsütés, csapadék nem hullik, a szél sok felé élénk. A csúcshőmérséklet 28-29 fok körül alakul. Holnap több lehet a gomoly felhő, és néhol kisebb eső, zápor, esetleg zivatar kialakulhat majd. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László organaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Szent Háromság vasárnapjának vesperás himnusza az esztergomi breviáriumban az Európa szerte elterjedt O Lux Beata Trinitas című tétel. A középkori latin nyelvű esztergomi breviárium alapján készült Énekes Zsolozsma című sorozatban azonban mégsem Szent Háromság vasárnapjának liturgiájában találjuk meg, hanem az évközi diurnáléban. Abban is a szombati vesperásnál választható darabként. Innen idézem most magyar szövegét. Ó háromság, te boldog fény, te önmagadból egyvaló, már távozik a napvilág, áraszt szívünkbe fényedet. Tiéd a reggel éneke, és este téged kérlelünk, téged dicsérjen szüntelen, alázatosan glóriánk. Dicsérjük Istent, az Atyát, és egyszülöttjét, szent fiát, és lelkét, a vigasztalót, most és örökké szüntelen. Ámen. Csak természetes, hogy a himnusz latin gregorián változatából a katolikus komponisták számtalan feldolgozást készítettek. De a protestánsok sem maradtak le az ének feldolgozásával. Csak hogy ők több utat jártak be. Johann Sebastian Bach Luther Márton német átköltését és egyszerűsített dallamváltozatát vette alapul négy szólamú koráljához. Ezt korábbi adásunkban már hallhatták hallgatóim. Mai műsoromban az O Lux Beata Trinitas protestáns feldolgozásainak másik útját szeretném bemutatni. A 17. század második felében, a java barokk időszakában német nyelvterületen a legnagyobb organista Dietrich Buxtehude volt. Az észak-német organaépítészet és organaművészet igen virágzó korszakát élte abban az időben. De a Lübeckben tevékenykedő organista zeneszerzőnek ezen belül is kiemelkedő jelentősége volt. Annyira, hogy a fiatal Johann Sebastian Bach gyalogszerrel, lovaskocsival, mikor hogy, Arnstadtból zarándokolt el az észak-német mesterhez. Csak mihez tartás véget? A két város között légvonalban is 330 kilométer a távolság. De Bachnak több mint 400 kilométer volt a peregrinációja. Egyébként még éppen idejében ment Buxtehudéhoz tanulni 1705-ben, aki két évvel később halt meg. Buxtehude, csak úgy, mint az előző német egyházzenész komponista generációk, kitűnően elsajátította az egyházi koncertó és a kantáta Itáliából importált stílusát és műfajait. Éppen ezt tükrözi a zeneszerző O Lux Beata Trinitas himnusz feldolgozása is. Buxtehude csakis a latin himnusz szöveget dolgozza fel, tehát csakis a szöveget, a gregorián vagy a luteri dallamot nem. Kizárólag a saját zenei invenciójára hagyatkozik. A kompozícióban egy tipikus kisegyházi koncertót üdvözölhetünk, amelyben ráismerhetünk az olasz inspirációra, de Buxtehude egyéni stílusára is. A két szoprán énekeshez kis létszámú hangszeres csoport csatlakozik. A kottában a következőt látjuk. Három violino, mondjuk hegedűnek, fagottó, szoprán 1 és 2, basszó continuo. A Margaréta konszort felvételén azonban egy viola da gamba együttest hallunk, egy konszortot, ami azt jelenti, hogy a hangszercsaládból minden hangfekvésben megszólal egy-egy instrumentum. 11 ütemes hangszeres bevezetőt hallunk a mű elején, szinfóniát. Ez a rövid szakasz 4/4-ben van.

A következő szakasz, amelyben belépnek az énekesek a himnusz szöveggel, hármas lüktetésben, 6/8-ban van. Ezt a váltást a metrumban nem csak a zenei kontraszt indokolja. Az új lüktetés a szöveget is szemlélteti. A szent háromságról van szó. A zenei ellentét azonban a szövet megváltoztatásában is megmutatkozik. A hangszeres bevezető tömör akkordikus hangzása után most fellazul, szellősé válik a szerkesztés. Az énekes szólamok rövid motívumokkal utánozzák egymást, közös éneklésükbe, felelgetésükbe a hangszerek kis közjátékokat iktatnak.

A kisegyházi koncertó tipikus zenei elemei ezek. Csak úgy, mint az echo, visszhang, amelyet Buxtehude a harmadik-negyedik verssor feldolgozásában alkalmaz a hangszeres együttesben.

A második verszakot a második szoprán egyedül énekli a basszó kontinuóval és egyetlen hangszeres közjátékkal. A személyes név más, a latin te szócska sokszori megismétlése nagyon hangsúlyossá teszi a megszólítást. Magyar megfelelőjében tiéd a reggel éneke, és este téged kérlelünk, téged dicsérjen szüntelen, alázatosan glóriánk.

A harmadik verszakban, a doxológiában, vagyis a Szent Háromság dicsőítésében mindkét énekes énekel. A dicsőítést trombita fanfár motívumok szemléltetik. Ötletes szövegfestést alkalmaz Buxtehude az Eiusque Soli Filio sornál az ő egyetlen fiának. Az Eiusque Soli öt szótagját a két énekes unisono egy hangon énekli, és csak a filiónál válik ketté a két szólam. Mintha csak azt akarnám mondani, hogy a fiú az atyától született, és vele egy lényegű. Lehet, hogy egy ilyen zenei részlet megvilágítóbb néha, mint öt hittanóra. S persze, amikor a harmadik isteni személyhez érünk a szövegben, gyors mozgású motívumok következnek, szemléltetve a Szentlélek lobogó tüzét.

A nunk most szócskát pontszerűen egymástól élesen elválasztott akkordokkal szemlélteti Buxtehude a most és örökké szüntelen szakaszban. Ezeket az akkordokat a teljes együttes tutti adja elő.

terjedelmes szakaszt kap az ámen szócska feldolgozása. Ez a rész ismét négy negyedben van, hogy mintegy keretezze a darabot. Még érdekesebb azonban, hogy egy négyütemes, folyton ismétlődő basszus témára építve bontakoztatja ki Buxtehude a zenei anyagot, amely természetesen az énekes és hangszeres szólamokban közben változik. Ez a zenei megoldás a basszó ostinátó ismétlődő basszus. Az ámen feldolgozása

Most, hogy ízekre szedtem a művet, hogy a finomabb részletekre is rávilágítsak, hallgassuk meg egészben Buxtehude o Lux Beata Trinitas című darabját. A holland Margaréta konszortot Marit Broekroelofs vezeti. Észre fogják venni hallgatóim, hogy egy koncertfelvételt illesztettem be. A kevés és alig hallható esetlegességgel együtt is remek előadást élvezhetünk. Figyelemre méltó az is, hogy milyen gazdagon látják el a legkülönfélébb díszítésekkel a zenei anyagot mind az énekesek, mind a hangszeres zenészek. A kotta ehhez a szép élő előadáshoz képest mindössze egy csupasz váz. Ezzel búcsúzom, Isten áldja önöket!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották. Adásunkat szerdán 14 óra 35 perctől ismételjük meg.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, ma az Esterland zenekar Szemben komoly időkkel című lemezéről válogatunk. Az album a hagyományos magyar népzenét mutatja be a mezőségről, Magyar Szováton, Búzában és Melegföldváron gyűjtött zenék alapján. Ha tehetik, tartsanak velünk, jó szórakozást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az Esterland zenekar Szemben komoly időkkel című lemezéről válogatott a zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját 2026. július 20-án hétfőn. A zenéket Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikus kollégák pedig Tompos Péter és Karkus István. Nevükben is köszönt önöket a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja: olyan világban akarunk élni, ahol fel lehet számolni a szegénység okait, ahol fel lehet számolni a világunkban még mindig létező igazságtalanság okait. Ilyen egyház akarunk lenni. Kedves hallgatóink, hamarosan híreket mondunk, majd Hajrá Magyarok címmel sportösszeállításunk következik. Ezután 7 nap című regionális hírműsorunk hangzik el. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaji frekvenciáján a lélekműhellyel jelentkezünk. Az óra első felében Gabriel DeVos, kármelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéséből hangzanak el részletek. Majd Tóth Rebeka táncművész, táncpedagógus, karrierjéről és oktatói munkájáról mesél. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján 14 órakor a szülőföld kezdődik. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen a második évfolyamon 22 hallgató végzett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakon. Műsorunkban erről hallanak összeállítást. A 15 órai híreket követően a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban antiókiai Szent Margit szűzvértanú és Illés próféta életét ismerhetik meg. Majd a lélek szavában a papi hivatásról elmélkedik Lóci Tamás atya, az Egri Erseki Papnevelő Intézet spirituálisa. 15 óra 30 perckor kezdődik a hitvalló, melynek témája Mózes élete. Erről Vámosné Jocsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget. A 16 órakor elhangzó hírek után a Remény hírnökei Hitélet Nevelés Oktatás Kutatás című műsorunkat hallgathatják meg. Ő benne az egyben egyek vagyunk. 14. Leó pápa Szent Ágostontól vett idézete, amely egyúttal a Szent Atya jelmondata is. Ez volt a mottója a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójának 2025-ben. A rendezvényre Szlovákiából, Horvátországból és Ausztriából is érkeztek hallgatók. Műsorunkban erről hallanak összeállítást. Ajánlunkban Vég Zoltánt, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás elnökét hallják.
3: Azt gondolom, amit előre hirdettünk, hogy Isten különlegesen megáldja azt, amikor egységre lépnek testvérek, akik között egyébként nem volt szokásban az, hogy egységbe mozdulnak. Tehát itt Magyarországra is hívtunk minden külföldi előadót, de csak ilyen nagy nemzetekbe gondolkodtunk, én kis nemzetekben meg nem, mint a szomszédaink. Ez talán így magunkról is egy jellemzés, hogy mi kicsiknek tartjuk magunkat, ezért nagyokat hívunk. De nem, a kicsinben is nagy dolgok történnek, és akkor, ha ezt magunk nem ismerjük fel magunk, na nézzük akkor meg a környező népeket.
2: 16 óra 30 perckor kezdődik a közelkép, melyben egy felépülő függő mesél életének nehéz időszakáról és a gyógyulás útjáról. A 17 órakor elhangzó regionális hírek után meghallgathatják a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 18 órától rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk Egri stúdiójából, majd velünk imádkozhatják a nap imáját és híreket mondunk. 18 óra 40 perckor kezdődik a Legyetek Szentek című lelkiségi irodalmunk. Anselm Grün a Szépség című művének második részét Vargó Orsolya olvassa fel. A 19 órai hírek után a Nem középiskolás fokon című irodalmi műsorunkban Ady Endre életrajzát és a háború idején született verseit ismerhetik meg. Vendégünk dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezt követően a Haltündér című török mesét Császár Angéla olvassa fel. Majd a lélekszavában 19 óra 50 perckor a papi hivatásról elmélkedik Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa. 19 órakor rádiónk Tokaji frekvenciáján a Találkozás című műsorunkban Bércesi András olvassa feljegyzetét, majd Hubai Jenő, a világhírű Hubai iskola megteremtője, hegedűművész, zeneszerző életét, munkásságát mutatjuk be. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkor az Életünk című műsorunkban regionális sportösszefoglaló és regionális hírösszefoglaló hangzik el. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Egy hosszú, dísztelen korszak lezárult, a választók rendszerváltása mondtak igent, jelentette ki a miniszterelnök napirendelőt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, működő, tisztességes, független államot ígér, ugyanilyen intézményekkel, amelyek a törvényt, a közvagyont és a polgárok érdekeit védi. A jog feladata a közösség védelme, a hatalom korlátozása és az elszámoltathatóság garantálása lesz, erről szólt az alaptörvény módosítása, szögezte le a kormányfő. A kis és közepes vállalkozások számára is új jövőképet vázolt fel, amelyben a magyar fiatalok boldogulni tudnak. Erről szól az adótörvény megváltoztatása, folytatta Magyar Péter. Majd beszélt arról, hogy az ide vonzott nagyvállalatok szerződéseit, működését átvizsgálják. Példaként említette, hogy a Szegedre települt BYD-nél helyezkedett el Szijjártó Péter volt miniszter. A kormányfő hosszan taglalta, hogy mit jelent a magyar érdek. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, jelentette be Németh Balázs a közösség oldalán. Az ellenzéki párt szerint a folyamat illegitim, ezért a részvétel csak legitimálná azt, amit ócska színjátéknak neveznek, mondta a képviselő. Polgár Judit Csakkozót szeretné felkérni köztársasági elnöknek a miniszterelnök. Magyar Péter a közösség oldalán jelezte, a világhírű Csakkozó neve évtizedek óta a tehetség és a kitartás szimbóluma. Azt írta, személyesen találkozik a világ hírű sportemberrel, és szeretné tehát felkérni. Magyar Péter szerint olyan államfőre van szükség, aki képes megtestesíteni a nemzeti egységet, és akire minden magyar büszke lehet. A Tudomány, a Kultúra és a Sport 16 szereplője levélben fordult Forstoffer Ágneshez, az országgyűlés elnökéhez, amelyben Polgár Judit felkérését és megválasztását javasolják. Ukrajna kormánya elfogadta azt a rendeletet, amely mentesíti a kis létszámú finanszírozási korlátozások alól az uniós nyelveken, köztük magyarul oktatóiskolákat. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a döntés jelentős biztonságot adhat a kárpátaljai magyar oktatásnak. Magyarország kőolaj készlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter a hétvégén, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány idején ez 44 napos szintre csökkent, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készlet fenntartása, ismertette Kapitány István. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke nemrég Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat, aránytalanságokat, így az EU-s források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Emellett Kármán András írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből működjön, tette hozzá a tárcavezető. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a vasútvonalon telepített, Kínában már használt, Európában még nem alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. A miniszter hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a beruházás állásáról. Vonatok helyett buszok közlekednek Vámos-Györk és Gyöngyös között mától augusztus 31-ig, mert a vasúti pálya felújítása miatt szünetel a vonatforgalom az érintett szakaszon, közölte a MÁV csoport. Az 1 milliárd 100 millió forintos költséggel megvalósuló munkálatok eredményeként megszűnnek a vonatok menetidejét, mint egy 3-5 perccel növelő sebességkorlátozások. Szeptembertől pedig ismét óránkénti 80 kilométeres engedélyezett sebességgel haladhatnak majd a szerelvények. Benyújtotta lemondását a brit miniszterelnöki tisztségről Keir Starmer harmadik Károly királynak, a Buckingham palota bejelentése szerint az uralkodó ezt elfogadta. Végül az időjárásról. Holnap több gomoly felhő lehet felettünk, néhol kisebb eső, zápor kialakulhat, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.
5: Hajrá, magyarok!
6: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először kézilabdával, ezt követően úszással, strandfocival, a PET kupával, pilátesszel, végül pedig úszással foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Megtartották az Esterházy SC női kézilabda csapatának szezonnyitó edzését. A női kézilabda csapat felkészülési edzéssel nyitotta az új szezont. Az NB1-be nemrégiben feljutott együttes nagy várakozásokkal motiváltan indul neki az új évadnak. Az edzést a Leányka úti Esterházy csarnokban rendezték meg. A következő percekben a vezetőedzőt, Kocsis Csabát hallják.
7: Most találkozunk először így közösen, van jó pár új játékos, szerintem 6, ha jól számolom, és nyilván van új stábtag is, ezért most ismerkedünk meg egymással, illetve megbeszéljük az alapdolgokat, hogy mik várhatók a szezon következő előttünk álló részében, illetve elvégezzük azokat a felméréseket, ami az erőléti edzőnek a munkájához szükséges. Szép kihívásokkal küzdenek nem csak a sportolók, az edzők is, illetve minden ki, aki itt körülöttünk dolgozik. Egy magasabb osztályba lépünk, ahol a nagyobb követelmények, erősebb ellenfelek, erősebb klubok, jobban szervezett klubok, mint amik az alsóbb osztályokban vannak, úgyhogy ez egy ilyen komplett kihívás lesz mindenkinek, hogy megfeleljünk azoknak a követelményeknek, ami előttünk áll. Nyilván az első osztályról beszélünk, és nyilván ott a legjobb magyar csapatokkal fogunk játszani, és nyilván közöttük van olyan, aki nemzetközi szinten is az élmezőnyhöz tartozik, sőt, talán egy-két olyan csapat is, aki a Európa meg a világ legjobbjai közé tartozik. Nyilván mi nem ehhez a szinthez fogunk tartozni, de igyekszünk felvenni velük is a versenyt, illetve fejlődni szeretnénk, hogy minél közelebb kerüljünk majd ahhoz a szinthez, ami elég lesz ahhoz, hogy jövő szezon után is ebbe az osztályba maradjunk. Mikor mi a cél? Nyilván most a felkészülésnél itt sok minden szóba fog kerülni, de a legfontosabb az, hogy olyan állapotba kerüljünk, hogy el tudjuk kezdeni majd a bajnokságot kompletten, sérülések nélkül, a lehető legjobb fizikális állapotba, és nyilván el kell kezdeni majd építeni azokat a dolgokat is, ami taktikailag is olyan szintre visz minket, ahogy fel tudjuk venni a többi csapattal a versenyt, úgyhogy ez egy építkezés lesz. Sok új játékossal, ez ilyenkor mindig nehezebben indul be, de egy szép feladat. Ez a legtöbb csapat életében az így szokott lenni, tehát ritka az, amikor szezonról szezonra egy-két változás van csak egy csapaton belül.
6: Kedves hallgatóink, az előző percekben Kocsis Csabát, az Esterházy SC női kézilabda csapatának vezetőedzőjét hallották. Két éremmel tért haza Budapestről a gyermekkorosztály országos bajnokságról Szabó Regina, a Nyíregyházi Sportcentrum úszója. Urbin Tamás tanítványa a 100 méteres hátúszásban bajnoki címet szerzett, 200 háton pedig harmadikként csapott a célba. Szabó Regina a 100 háton elért teljesítményért megkapta a bajnokság legtöbbet fejlődő versenyzőjének járó külön díjat is. Urbin Tamást a Nyíregyházi Sportcentrum vezetőedzőjét hallják.
8: Nagyon-nagyon régen, emlékeim szerint 5-6 éve volt utoljára országos gyermekbajnokságon bajnoki címünk, és az, hogy még meg tudtuk a 200 háton ezt ismételni, tehát 100 háton sikerült bajnoknak lenni a Reginának, Tavaly év folyamán a 203-on volt bronzérmes, ott idén évre bronzérmes volt, de egy sokkal-sokkal másabb mezőnyben és egy nagyon jó idővel. Én úgy gondolom, emellé még az 50 gyorson is döntő tudott úszni, ötödik lett egy sprint számba, hogy nagyon jó bajnokságot zártunk, és ez tovább predesztinál minket arra, hogy a serdlőn is döntő eséllyel induljunk.
6: Budapesten a BVSC úszodában rendezték meg az országos bajnokságot. A 13-14 évesek versenyén a Nyíregyházi Sportcentrum 7 úszóval indult, akik az egyéni számok mellett 5 váltószámban is rajtkőre álltak. A 74 egyesület közel 400 sportolója között helyt álltak a nyíregyháziak, többen egyéni csúcsot úsztak. Szabó Regina 2 éremmel tért haza a fővárosból. Bár a fiatal úszóhölgy terveiben egy érem megszerzése szerepelt, egyáltalán nem bánta, hogy kétszer is felállhatott a dobogóra.
9: Elsősorban az volt a lényeg, hogy ugyanúgy, mint tavaly, egy éremmel legalább hazatérjek. Nagyon szerettem volna országos bajnok lenni, és ugye ez valóra is vált. Azt nem gondoltam volna, hogy még egy éremmel fogok hazatérni, és nagyon megörültem neki, és jól meglepődtem rajta.
6: Urbin Tamás elmondta, már körvonalazódik, hogy mely számokra helyezik majd a hangsúlyt nála, de egyelőre minden úszásnemben versenyez a 13 éves tehetség.
8: Én úgy gondolom, hogy neki az 50 és a 100 méter lesz a fő száma, de természetesen még a fiatal korára való tekintettel ússzuk minden versenyszámot és minden úszásnemet, és azt szeretnénk most a serdülőbajnokságot bizonyítani, hogy elindul a pillangótól a mellúszásig mindenben. Ami neki nagyon jól fog menni, azt erősítjük továbbra is. Jövőre EOF korosztályos lesz, tehát a 14-15 évesek első nemzetközi szintjére lép. Én nagyon bízom benne, hogy ő lesz az a hátúszó, akire elsősorban számítanak majd a válogatottnál, és ha ezt fenntartjuk, akkor innentől határa csillagos ég.
6: Kedves hallgatóink, Urbin Tamást, a Nyíregyházi Sportcentrum vezetőedzőjét hallották. Második alkalommal rendezték meg a Fatum Properti Superkupa Nemzetközi Strandlabdarúgó Fesztivált Nyíregyháza Sóston. A 300 ezer forint összdíjazású rendezvényen 7 település képviseletében 16 csapat lépett pályára. Dajka László szervezőt hallják.
10: Pest megyéből, Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből jönnek csapatok, 7 településről a megyénkből, és 12 csapat a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum Városi Kispályás labdarúgó bajnokságból érkezik erre a tornára, és egy új rendszert is kitaláltunk, hiszen tavaly az első 3 helyen végző csapat automatikusan kvalifikálta magát a jövő évi tornára, ígéretet kaptunk rá, hogy a harmadik is megrendezésre kerül, majd most viszont az első 4 helyezett fog újból indulnia hitelesen, tehát ők kvalifikálják magukat, viszont az utolsó 4 csapat majd ki fog esni. Vannak új csapatok, akik már számolhatnak azzal, hogy indulni fognak ilyen a bajnokságunkból a Bohemians FC és a Pásztor Team gárdája, akik mindenféleképpen indulni fognak a következő bajnokságba, illetve majd minden évben a két szuperkupa győztes, a szabadtéri és a terembajnokság szuperkupa győztese.
6: Az elmúlt évben megújult formában rendezték meg a sóstói strandfoci fesztivált, és mivel bevált a kezdeményezés, a szervezők idén sem változtattak a lebonyolításon. Ezúttal 16 csapat lépett a homokos borítású pályára, hogy megszerezze a győztesnek járó serleget. A torna ebben az évben is nemzetközi volt, hiszen visszajáró vendégként itt volt a szlovákiai Almás Szori csapata is, mellettük 3 vármegye képviseltette magát a rendezvényen. A futballnak nagyon sok válfaja van, de Dajka László szerint ezek közül a strandfoci a leglátványosabb.
10: Itt gyakorlatilag a levegőbe tartózkodik a labda 80%-át a mérkőzéseknek. Ráadásul, hogyha forró homok van, akkor a mozgásban is vannak a játékosok, hiszen ebben a forró homokban nem nagyon lehet ácsorogni. Mozogni kell, óriási hátra ollózások vannak, és akkor természetesen nem lehet bántani, nem lehet érinteni a játékos. Fantasztikus kapus produkciók vannak. Hát élvezetes ez a játék, és mindenki élvezi is. Nagyon megtanult már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és környezetünkbe ezt a strandfocit.
6: A torna összdíjazása 300 ezer forint volt, a győztes a kupa mellett 120 ezer forinttal gazdagodott. A gólkirály, a legjobb játékos és a legjobb kapus külön díjban részesült. Bár a torna ilyen formájában a második volt, de összességében már 11-szer látta vendégül Sóstó Gyógyfürdő a csapatokat. A rendezvény így már teljesen beépült a strand nyári programjába. Matavovszky Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
11: Itt van ugye a strandfocinak az ideje, ugye nem csak ez a strandfoci bajnokság, de számos sportvetélkedő is van itt a strand területén, valamelyik szintén hasonló nagyobb kaliberű, vannak aztán kisebb versenyek is, de hát ez a strandfoci ez minden évben meghatározó, nagyon sok vendéget vonz, ugye a versenyzőknek szurkolói, hozzátartozói, családjai utaznak ide akár messzebbről, de akár Nyíregyházáról is jönnek ki szurkolni a csapatoknak, úgyhogy mindig ez egy nagyon jó hangulatú hétvége itt a strandnak az életében.
6: Kedves hallgatóink! Matavovszky Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallották. A tavalyi országos siker után újabb kihívásra készült a Nyíregyházi Egyetem hallgatóiból álló együttes. A felsőoktatási intézmény elindult az idén első alkalommal meghirdetett egyetemi PET kupán. A Nyíregyházi Egyetem kabola állata az oroszlán is helyet kapott a dekoráción, amellyel még egyedibbé tették a hajójukat a csapat tagjai. A díszítésért a Vizuális Kultúra Intézet hallgatói feleltek, de a 10 fős csapatban voltak például tanárszakos és biológus hallgatók is. Ez a sokszínűség a versenyhajó építésénél is jól jött, mondta Markóczki Szabolcs csapatkapitány.
12: Méretkorlát van, ami beleférünk, tehát az viszonylag nagy van megadva. Az egész hajó az fából épült. A tavait, amit tanár úrék építettek, egy kicsit módosítottuk, mivel túl nehéznek találták a tetejét, és adtak egy ötletet, hogy itt vannak bambuszok, amiket fel tudunk használni, és az jóval könnyebb. És mi ezt meg is fogadtuk, ezért a tetejét bambuszból építettük. Az alján PET palackok vannak, hurkáknak nevezük őket, ilyen 650 darab van a három hurkában, 650 PET palack.
6: A csapat a tavalyi kupán újoncként kiemelkedő eredményt ért el, idén pedig kizárólag egyetemi csapattal indultak, ezúttal a Bodrogon. A kezdeményezés a környezetvédelem mellett a fenntarthatóságot és a közösségépítést is erősíti. Az egyetemi PET kupán ezúttal a Sárospataki és Olaszliszka közötti területet tisztították a PET kalózok a Bodrogon. Dobóné dr. Tóth Márta főiskolai tanár a tavalyi csapat tagja volt, ahogyan fogalmazott, a fontos környezetvédelmi feladat és kihívás mellett egy életre szóló emléket is adott számára ez a néhány nap.
13: Nagyon jó érzéseim vannak, és nagyon boldog vagyok, hogy összejött egy egyetemi csapat, és hogy mi a tapasztalatainkat és a tudásunkat átadhatjuk nekik. Igyekeztünk, már március óta szinte készülünk minden héten. Minden héten, ha nem is tudunk személyesen, de online értekezleteket, megbeszéléseket tartunk, és hát mindent átbeszéltünk, úgyhogy nekem azért volt nagyon megható akkor, mert az, hogy egy egyetem képviselhet egy ilyen nagy versenyt, egy ilyen országos és már nemzetközi hírű versenyt, ez azért egy nagyon nagy dolog. És az, hogy mi ott lehettünk, és hogy tehettünk így a környezetért, a természetért, a tiszta védelméért, ez egy másik nagyon nagyszerű dolog szerintem. És hát ez már megmarad az emléknek és a történelemnek tulajdonképpen, tehát ezért volt számomra ez nagy esemény. Remélem és bízom abban, hogy a hallgatóinak is hasonló érzéseik lesznek, és ezt nyilván elmondtuk nekik, és azt is, hogy azért ez inkább egy nagy élmény és egy nagy szórakozás, azon túl, hogy egy nagyon nagy feladat is egyben, és hát egy életre szóló emlék lesz, ez biztos.

0: támogassuk, és például szemétszedéseket és hasonló rendezvényeket tudjuk szervezni ennek keretében. Tehát ez volt az alapvető gondolat, de aztán ez egy picit túlnőtte magát, és ma már ilyen elemei is vannak, mint például az a Petkupa.
1: A Nyíregyházi Egyetemen nincs olyan hallgató, aki ne tanulna a fenntarthatóság fontosságáról és a környezetvédelemről. Talán ennek is köszönhető, hogy a fiatalok a vizsgaidőszak után a nyári szabadidejüket feláldozva önként vesznek részt a Petkupán, mondta a Nyíregyházi Egyetem oktatási elnökhelyettese dr. Vajda Ildikó.
2: Vannak olyan tantárgyaink, amelyeket minden szakon, minden hallgatónak beépítettünk a mintatantervébe, tehát kötelező teljesíteni többek között például a környezet és embertantárgyat, vagy van olyan tantárgy, a fenntartható fejlődés, amely kritérium követelménye annak, hogy ők diplomát szerezzenek. Tehát azon túlmenően, hogy a tantermekben zajlik az oktatás nagy része, a gyakorlatban szükséges ezeket az ismereteket alkalmazni, annál is inkább, hiszen közös felelősségünk a természet megóvása, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés.
1: Kedves hallgatóink, dr. Vajda Ildikót a Nyíregyházi Egyetem oktatási elnökhelyettesét hallották. A nyári hónapokban sem kell lemondani a rendszeres testmozgásról. Erre ösztönöz mindenkit idén a Mozdulj Nyíregyháza program sorozat is. Nyújtással és bemelegítéssel kezdődik minden csütörtök délután a Pilates óra, Lugosi Mónika vezetésével a Városi Stadion udvarán. Az edzésen speciális gyakorlatokat végeznek a résztvevők, amelyekkel a testtartásért felelős izmokat erősítik. Lugosi Mónika aerobik oktató, személyi edzőt hallják.
3: Az a jó, hogy igazából ez mindenkinek. Nincsen benne szögdelés, ugrálás, tehát a gerinc az többnyire a talajgyakorlatokon csúcsosodik ki, és igazából itt nincsen olyan probléma, hogy a gerincre nagy ütést mérnénk a rázkódással. Úgyhogy akinek nagyon komoly gerinc problémája van, vagy ízületi problémája van, az nem fogja tudni csinálni, de alapjába véve majdnem mindenkinek ajánlani tudom. Mindenképp a mozgást azt be kell iktatni, tehát ne hagyjuk el, mert ez nagyon fontos, az életünk részévé kell tenni. Természetesen a táplálkozás az maximálisan kell, hogy kihasználjuk, ilyenkor a gyümölcsök, a könnyű ételek fogyasztását javaslom, sok folyadékkal természetesen. Részleteiben is le lehet menni, de ezek a fő koncepciók. És a mozgásnál pedig próbáljuk az esti időszakot, illetve a hűvös időszakot, vagy a reggeli időszakot, hiszen a nagy melegben végzett mozgások azok nem egészségesek és nem hasznosak bármennyire is. Úgy gondoljuk, hogy minél jobban izzadunk, annál hatékonyabb egy mozgás. A szervezet a nagyon nagy melegben nem igazán tolerálja a mozgást.
1: Ez a mozgásforma több mint 100 éves múltra tekint vissza, de igazodva a változó életmódunkhoz folyamatosan fejlődött. Különösen azoknak lehet hasznos, akik sokat ülnek a munkájuk során. Az ingyenes foglalkozások közül jó néhány idén először nem ment nyári szünetre, ezek között van a Pilates is, amely nagy népszerűségnek örvend. Ez a mozgásforma kortól és nemtől függetlenül szinte bárkinek ajánlott. A foglalkozásokon leginkább nők vesznek részt, de férfiak is egyre gyakrabban csatlakoznak. A résztvevők életkora is rendkívül változatos, a 20-as éveikben járóktól egészen a 70 év felettiekig sokan választják ezt a mozgásformát. A szabadtéri helyszín külön élményt jelent, hiszen a Pilates egyik fontos eleme a tudatos légzés, amit a friss levegő még kellemesebbé tesz. Az edző azt javasolja, a nyári időszakban is figyeljünk a rendszeres mozgásra. A hosszú évek óta tartó Mozdulj Nyíregyháza program szervezői idén úgy döntöttek, ezúttal a nyári hónapokban is megtartanak bizonyos órákat. Így június 22 és augusztus 30-a között továbbra is ingyenes edzéseken vehetnek részt a nyíregyháziak. Hornyák Enikő, városi sportreferenst hallják.
4: Kizárólag most olyan foglalkozásokkal készülünk, ami ugye eszközöket nem igényel, hiszen szabadtérre azért kiszállítani egy boldás falat szinte lehetetlenség. Ezért főleg gerinctorna, jóga a legtöbb jellegű foglalkozás, illetve lesz egy nagy futófesztiválunk augusztus 30-án, és ezért számos olyan foglalkozást szervezünk, ami segít felkészülni, aki akár 2,5, vagy akár 21 kilométert szeretne lefutni, a nulláról elkezdheti. Reméljük, hogy találkozunk majd vele augusztus 30-án a Kossuth téren.
1: A szervezők bíznak abban, hogy a nyári foglalkozások hosszú távon is népszerűek maradnak, és egyre többen választják a rendszeres mozgást a nyári hónapokban is. Az érdeklődőket a hét minden napján várja valamilyen lehetőség, valamint még 5 nagy rendezvény is lesz a nyár végéig.

0: A hőségben sokan keresik fel a strandokat, tavakat és folyópartokat, de a kikapcsolódás mellett a biztonságra is érdemes odafigyelni. Milyen veszélyek leselkedhetnek a vízparton, és hogyan előzhetőek meg a balesetek? Erről Mádi Attila Péter, gyöngyösi úszómestert hallják.
1: Tavaly is volt már hasonlóan meleg, lehet, hogy egy 2 fok különbség volt talán emlékeim szerint, viszont akkor júliusban már megérkezett ez a dolog, most pedig ugye június végére időzített ez, tehát hamarabb érkezett meg ez a dolog. Igen, tehát megvannak ennek a maga veszélyei, itt akár, hogy ebben a hőfokban akár már egy sétve is veszélyes lehet, van egy veszélyeztetett, idősebb hozzátartozónk. Nem egy előnyös dolog, hogy kimenjen akár már ebbe az időbe, hiszen itt kapásból az ember kipárologtatja a folyadékot, és az, hogy mondjam, nem egy egészséges dolog. Itt erre még rátizva még rájön az, hogy most pont úgy itt a strandnak a veszélyéről beszélnénk, akár az otthoniakról, akár itt a mesterséges strandokról, ahol pont a víz lenne, ami hát elviekben felfrissíti és felüdíti az ember, de egyben ez is a legveszélyesebb dolog, és ebben itt az elsődleges, amit én kiemelnék mindenféleképpen az, hogy ha úszástudásunk nincsen, ez egy készség, amit ki kell alakítani az évek során, akkor ne menjünk bele a mély vízbe, mert ez nem egy játék. Sokan azt gondolják, hogy ó, persze, de hát az egyik ilyen kedvencem az, hogy szülő kint áll a parton, lehet, hogy akár talpig kifestve, itt most elnézést kérek mindenkitől, de láttam ilyet, beszélgettem is vele. Gyerkőc pedig bent a vízben, épp hogy még úgy nagyjából kapálózik, és még abban még bele sem mentünk, hogy vannak ezek a nem életmentő felszerelések, mint a karúszó, vagy ezek a kis nagyon csodálatos úszógumik, ebben a hőfokban ilyen napsugárzással a műanyag, nem tudom, néhány ember biztos, hogy nem volt fizikán, mert ez a kettő valahogy úgy nem szereti egymást, amúgy főleg ebbe a közegbe, mindegy. Tehát gyermekünk bent van a vízbe, szülőként a parton, majd kérdezem, hogy mi lehet itt az elképzelés ebben a dologban. Ó, hát eljátszik, hát mondom, ez nekem annyira nem játéknak tűnik, hanem mondom, inkább ilyen kapálózásnak. Mondom, gyereki kisfiam, semmi gond nem lesz. Miért? Hát az egyik és legfontosabb az, hogy nem váltom ki magát, illetve a kollégáim se a családfőnek, vagy ott a családnak a szerepét. Tehát megosztik a felelősség, nekem nem az a lényeg, hogy én ott egy ilyen kindergartent vezetek, és akkor én mindenkinek hirtelen nyilván az apja vagy hozzátartozója leszek, hanem itt mindenkinek egy saját felelősség, hogyha kijövünk a kis családdal, igenis figyelek a gyerekre, főleg, hogyha kisebb, ha nagyobb is, időközönként azért ránézek, ez a minimum, ez a legalja a dolognak, de az, hogy egy ilyen veszélyes közegbe, tehát ő benne van a vízbe, ő kint van, mire már belép érte, oké, rendben van, tegyük fel, ha talán ő nem süllyed el, és nem kell őt csak kiszedni, akkor ki tudja tolni a partra, de az egy gyereknek egy életre szóló negatív élmény, amit mi kerülni szeretnénk, és én is, és inkább, és kollégáim is inkább preventívek vagyunk, és megelőzni próbáljuk ezt, reális vagyok, hogyha tényleg látok olyan embert bent a mély vízben, akinek rossz a mozgás koordinációja, és higgyük el, egy év távlatából azért már meg tudom különböztetni ezt, ne maradjon benne. Ne ott kísérletezzünk, menjünk el egy úszóoktatóhoz, van rengeteg, aki itt a Gyöngyösi városában is működik, tanuljunk meg biztosan úszni.
0: Az előző percekben Mádi Attila Péter, gyöngyösi úszómestert hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jóvételt, kellemes rádiózást kívánok.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Tuza Györgyöt és dr. Vég Attilát választotta alpolgármesterré a gyöngyösi képviselőtestület csütörtöki rendkívüli ülésén. A képviselők a személyi döntések mellett átalakították a bizottsági struktúrát, valamint az önkormányzati bérlakások szabályainak szigorításáról is határoztak. A változásokról szó Kovács Péter polgármestert hallják.
1: Egy hosszú folyamatnak a végéhez értünk. Folyamatos egyeztetéseket végeztem a képviselőtestület tagjaival, illetve áttekintettük a jelenlegi helyzetet, illetve az elkövetkezendő időszakot, milyen feladatok állnak előttünk. Amikor a frakciókkal, a képviselőkkel ez az áttekintés, ez a helyzetértékelés megtörtént, akkor arra tettem javaslatot a rendkívüli testületi ülésen, hogy két alpolgármestert válasszon meg a képviselőtestület, és én azt érzem, hogy ez az egyeztetés valóban olyan mélységig ment, hogy a képviselőtestület nagy többséggel, mint Tuza Györgyöt, mint pedig dr. Vég Attilát alkalmasnak találta arra, hogy alpolgármesterként, vezetőként segítse a város működését, segítse az én munkámat. Dr. Vég Attila jogi végzettségű szakember, több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, és azt látni kell, hogy az országgyűlés munkájában számos olyan jogszabályi változás következik be, amely az önkormányzatiság a város működéséhez kapcsolódó jogi feladatokat vetít előre. Ezért fontosnak tartottam, és nagyon nagy tisztelettel köszönöm, hogy elfogadta ezt a fajta kihívást, és a város érdekében, a városért közösen fogunk dolgozni. Tuza György szintén vezetői tapasztalatokkal rendelkezik. Az ő szakterülete, az ő feladata lesz a város üzemeltetés, ami szintén nagyon-nagyon fontos terület, hisz ő fog kapcsolatot tartani a hivatal városüzemeltetés részével, az önkormányzati cégek vezetőivel, munkatársaival, valamint azokkal a szolgáltatókkal, külső szolgáltatókkal, akik különböző a város üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokkal segítik a városnak a működését.

0: Eredményes évet zárt a Sárospataki távhőszolgáltató, a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. A társaság stabilan és biztonságosan működik, miközben a jövő kihívásaira is készül. Már zajlik egy új biokazán telepítésének tervezése, amely a fenntarthatóbb és korszerűbb hőellátást szolgálhatja. A részletekről dr. Farkas Szabolcs polgármestert hallják.
1: Távhő előző évi beszámolóját tárgyalta a rendkívüli testületülés keretében a képviselőtestület. Ez egy kicsit megcsúszott adminisztrációs problémák miatt, de a lényeg az, hogy megszületett ez a beszámoló, és a tartalma még fontosabb, az pedig azt mutatta meg, hogy soha nem látott eredményességgel sikerült az elmúlt évet zárni a gazdasági társaságnak, ami ugyebár 100% önkormányzati tulajdonban van. Ez a gazdasági társaság egyébként egy furcsa finanszírozási keretek között működik, hiszen ugye egy közszolgáltatásról van szó, meg non-profit jellege van, tehát ez nem egy eredményorientált gazdasági társaság, de ettől függetlenül nekünk arra kell törekednünk, hogy minél eredményesebben működtessük ezt a gazdasági társaságot. Az eredményesség pedig azt akarja, hogy olyan szabályokat, olyan kontrollrendszert vezetünk be a gazdasági társaság működése során, ami alapján tudunk spórolni, hiszen azért függetlenül attól, hogy állami normatíva alapján, ugye itt a fűtés támogatások kapcsán, ami ráadásul egy rögzített ár, tehát nem a piac határozza meg, hogy mennyit kell fizetnünk egy giga joule energiáért. Szóval nekünk ott a legfontosabb feladatunk az, hogy a gazdasági társaságot minél eredményesebb munkavégzésre ösztökéljük. Azért azt tudni kell, hogy a távhő rendszerben vannak olyan kazánok, amelyek már majdnem velünk idősek, szóval nem fiatalok. És február volt is egy komoly probléma, egy viszmajor helyzetet jelentettünk, mert a télkelés közepén az egyik kazánunk az megadta magát. Ennek a lebonyolítása mindig folyamatban is, bízunk benne, hogy ki tudjuk használni, de múlt héten az egyik olyan gazdasági szereplő, a Green Energy Kft. Azzal keresett meg és tett látogatást nálam a polgármester hivatal majd a helyszínen. Velük egyébként kapcsolatban is állunk, mert ilyen gázmotorokat telepítettek már korábban a Patakhő Energiaszolgáltató Kft. Telephelyre, hogy van egy olyan lehetőségük most, hogy biokazán üzemet telepítsenek a Patakhő telephelyére. Ez egy 500 millió forintos beruházás. Tehát abszolút nem mindegy, hogy milyen korszerű technológiával állunk neki akár a következő téli szezonnak. Tehát mi abban vagyunk érdekeltek, főleg úgy, hogyha ebbe egyébként meg komoly beruházási költséggel nem is kell, hogy rendelkezzünk, hanem van egy szolgáltató, aki ezt letelepíti és biztosítja még a fűtéshez szükséges anyagot is, úgyhogy vannak ilyen lehetőségeink, ahol megkeresnek bennünket azzal, hogy vannak olyan alternatívák, amelyel ezt még eredményesebben, még gazdaságosabban tudjuk majd üzemeltetni.

0: A gyöngyöshalászi polgárőrség önkéntesei nem csak saját településükön, hanem a környező falvakban is rendszeresen teljesítenek szolgálatot. A szabadidejüket feláldozva járőröznek, rendezvényeket biztosítanak és segítik a rendőrség munkáját, hozzájárulva a térség közbiztonságához. A polgárőrök tevékenysége az önkéntességre és a közösség iránti elkötelezettségre épül. Huszár Zoltánt, az egyesület elnökét hallják.
1: A polgárőrség már közel 30 éve létezik, tehát én közel egy pár hónapja vagyok elnöke, de vezetője voltam évekig, és egy tragikus esemény következett, hogy új elnököt kellett választani, és én lettem az új elnök a polgárőrségnek. 26 fő a létszám a polgárőrségnek, ez egy ilyen 2600 fős kis település, viszont Gyöngyös közelsége, tehát a város közelsége elég nagy terhet óránk. Be is segítünk, tehát vannak megállapodási szerződéseink, tehát a környékbeli polgárőrséget, tehát közvetlen Gyöngyös, és tehát a rendezvényeken megfordulnak a mi polgárőreink is, tehát, illetve ez kölcsönös, tehát ők is jönnek. Tehát a Gyöngyös, Hatkár, Vámos, György, Kadács és Karácsonddal van egy ilyen szerződés, ami rendezvényekre, illetve a szolgálatok alatt egymás településeken teljesítünk szolgálatot. Sokan tévesen értelmezik, hogy miért nincsenek ott polgárok, ez teljesen önkéntes alapon működik. Tehát mi a szabadidőnket, illetve a polgárok szabadidőjüket áldozzák fel, hogy kint vannak esténként, hogy ezek szervezett dolgok, vannak spontán események, mikor telefonhívásra megyünk, ezek balesetek, át volt, hogy bűncselekmény gyanúja merült fel, vagy gyanús személyek, tehát Gyöngyösház az elmúlt időkben nagyon nagy fejlődésen esett át. Tehát ez vonza olyan személyeket is, akik nem például rokonokhoz jönnek. Úgymond a bűnmegelőzés, tehát a jelenlét, hogy látják az emberek, hogy mondjuk itt leszáll valaki este 10 órakor a vonaton egy kihalt területen, és mondjuk lát két polgár. Például legutóbb volt egy tűzesetünk az Atkári úton, ott olyan polgárok mentek igazából, ők is észlelték meg perceken belül, hogy nem volt idők felöltözni, és meg is jelezték a úgymond Facebook kommentelők, hogy félmeztelen irányították. A félpályás útlezárás volt a tűzoltóság miatt, és ugye segítünk, ráadásul elfelejtettem mondani, hogy a tűzoltókkal is megállapodásunk van, tehát igazából szerencsés, mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert van több olyan önkéntes tűzoltó is, aki tagja a polgárőrségnek, a tűzoltóságnál is ott vannak.

0: A nyári tanítási szünet ideje alatt is folyamatosan dolgoznak a putnoki pedagógiai szakszolgálat munkatársai. A részletekről Farkas Ágnes igazgatót hallják.
1: Nálunk nincs kicsengetés. Nyilván vannak olyan területek, szakfeladatok, ahol a gyerekellátás szünetel egy kicsit, de a nyár folyamán is, amikor a kollégák nem szabadságon vannak, szakvizsgálatok vagy a vizsgálatok zajlanak továbbra is, gyerekeket berendelünk, ahol ugyanúgy vizsgál a gyógypedagógus és a pszichológus, illetve a korai fejlesztésben folyamatos marad a gyerekellátás, amikor a kolléga nem szabadságon van, előre megbeszélt időpontban tudja a szülőket és a gyerekeket fogadni. Januártól pedig, ami számunkra legfontosabb esemény, és szerintem széles körben hasznos akár a partnereinknek, akár a klienseinknek, az a szakszolgálati hétnek a programja, ahol minden szakterületen vállalják a kollégák, hogy valamilyen fórumot szerveznek a szülőknek, a járás köznevelési, közoktatási intézményeiben dolgozóknak, vagy olyan társintézményeknek, akik szorosan kapcsolódnak a feladat ellátásainkhoz. Tehát itt meg szoktak jelenni a védőnők, a szociális szférában dolgozók, a családsegítők, úgyhogy számukra szoktunk szervezni programot. Vannak már hagyományosan megrendezett programjaink, ilyen például a Ne várjuk meg, még baj lesz, ez most harmadjára került megszervezésre. Külső segítségünk Mező Gábor volt, rendőr, főtörzsőrmester, nyomozó, és a drogellenes feladatok terén támogatott minket. Erről tartott előadást, a kollégáknak szintén előadást tartott Hentesné Ficere Melinda, pszichológusunk, Kis Dorottya pszichopedagógus és pszichológus hallgató. Úgyhogy ez volt az egyik fontos, már többször megrendezett programunk. A következő fontos lépés, amikor a járásban az összes harmadik osztályosoknak a képességszűrését elvégezzük, ez történik anyanyelvi, matematikai területen, figyelmi területen, és szintén tehetség ígéreteket keresünk, úgyhogy van néhány anyanyelvi területen történő olyan feladat beiktatva, amiben az anyanyelvi kreativitást tudjuk mérni. Ugye a képességszűrés viszont azért szükséges, mert harmadik osztály ezért ez egy fontos lépcső a gyerekek számára, hisz még ott van esetleg a negyedik osztály az alsó tagozaton, de a felső tagozatban már az önálló tanulást várjuk el, és várja el a tanmenet, a tanrend is tőlük. Tehát, hogy fontos, hogy jól tudjanak olvasni, reflektív legyen az olvasás, ez legyen alátámasztva az önálló tanulásnak a lehetősége, mind matematika területén, mind anyanyelvi területen, tehát hogyha még itt ki tudjuk szűrni a nehézségeiket, időben be tudunk avatkozni.

0: A negyedik Miskolci Árszakra Fesztivált rendezik meg ősszel, amelynek lélekemelő programkínálatát a szervezők csütörtökön ismertették a Városháza dísztermében. A keresztény kulturális értékeket felvonultató országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva Miskolcon mintegy 55 hitmélyítő alkalmat szerveznek a város legfontosabb szakrális helyszínein. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a helyi keresztény alkotók bemutatkozása mellett nagyszabású közösségi napok és az Isten dicsőségét hirdető zenei ősbemutatók is várják a híveket és a látogatókat. A részletekről Dragonics Márta, az Árszakra Alapítvány kuratóriumi elnöke adott tájékoztatást.
1: Nagy-nagy örömmel jövök mindig Miskolcra, mert már szinte hazajárok az Árszakra Fesztivál keretén belül, és egy olyan lelki közösséget érzek a Miskolci Árszakra Fesztivál szervezőivel, ami egy ilyen dinamikus növekedést mutat az Árszakra Fesztiválnak. Exupérynek azzal a gondolatával köszöntök mindenkit, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ha igaz, hogy jól csak a szívével lát az ember, akkor mi bizony vakok vagyunk, mondta ezt Ratzinger bíboros, még mielőtt pápává szentelték volna. És ezen a vakságon próbál segíteni az Árszakra Fesztivál, hogy a szépség által megnyisse a szíveket, befogadóvá tegye a legfőbb szépség iránt. Korunk emberét egy vers, egy festmény, egy koncert, egy film vagy egy színházi előadás jobban megérinti, mint egy érvelés. A művészet ugyanis egyetemes nyelv, amely terjeszti a szépséget, közösségeket hoz létre és harmóniát teremt. 2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Árszakra Fesztivált, és az elmúlt évek gazdagságát egy kis kiadványban foglaltuk össze, amit majd szeptember 11-én az országos megnyitón a Magyar Nemzeti Múzeumban fogunk átadni minnyájuknak. Engedjék meg, hogy ebből a kis kiadványból felvillant csak néhány oldalt, a kezdeteket, a nyitott templomokat, a zenei programokat, a pályázatokat, színdarabokat, flashmobokat, bábelőadásokat, roma festők és roma közösségek bevonását, az Árszakra Filmfesztivált, a példaképeink vándorkiállítást, aminek mind a kültéri, mind a beltéri elemei itt voltak már Miskolcon, a szakrális építészeti konferenciákat, a könyvbemutatókat, és a 2021 évi Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is helyet kapott ebbe a kiadványba, aminek a kulturális programjait az Árszakra Alapítvány szervezhette, és így kerültünk kapcsolatba Miskolc városával is. Jelenleg több száz szervezés alatt álló programból 200 nyilvános már a honlapunkon, és Miskolc élen jár ebben, mert Miskolcnak több mint 500 saját szervezésű kész programja van, úgyhogy ezúttal is egy nagy glória miskolciak feje fölé, és ez a példaértékű összefogásnak köszönhető, amit itt a városban én is tapasztalok.
0: Az esemény jelentőségéről Juhász Ferenc plébános pasztorális helynök beszélt.
2: Nem tudom, jól számolom, hogy egyedül vagyok lelki pásztor. Most képzeljék el, hogy a szakra ugye az most az én vállamon van az egész. A művészet meg eloszlik. Azért azt gondolom, hogy nem ilyen egyszerű a történet. Én is nagyon hálás vagyok azért, hogy már negyedik alkalommal mondhatok itt, szólhatok itt az Árszakra Fesztiválról, mégpedig egyfajta, az elején még olyan kedvcsinálóként szól az ember, de hát most már mindenkinek van kedve, most már tovább kell vinni a történetet, és köszönöm Mártának, hogy megemlítette, hogy az első, ötödik és a huszadik, hogy ugyanaz a mottója, a remény és a jövő. És hát azt gondolom, hogy ez mindig aktuális lesz, mint ahogy már Jeremiás próféta idejében is az volt, és valószínűleg végigvonul a történelmen, a történelmünkön, másokon keresztül is, nem csak rajtunk, hogy a remény és a jövő az úgy tartozik össze, mint ahogy egy falat kenyérre szüksége van az embernek, vagy ahogyan a művészetre szüksége van az embernek, vagy ahogy a szakralitásra szüksége van az embernek. Én papként azt szeretem ebben, és azt ki szeretném mondani is, hogy nagyon fontosnak érzem, hogy a szakralitást és a szakrumot, a szentséget, azt bár ugyan elsősorban és kifejezetten a templom vagy a templomok falai között értjük, de ennek az Arszakra Fesztiválnak az is az egyedülállósága és kiválósága, hogy kiviszi a falakon kívül, hogy a művészet a különböző megjelenési formáiban és helyszíneken képes szakrális élményt adni. És nem vagyok rá féltékeny, nem vagyok irigy, hogy hú, hát akkor kijön majd a templomba, hogyha a domboldalon is lehet imádkozni, vagy csodálkozni, vagy gyönyörködni. Isten teremtett világában mindenütt helye van, minden szépnek és jónak. Én azt kívánom mindenkinek, önöknek is, meg természetesen magamnak is, hogy a negyedik Miskolci Arszakra Fesztivál legyen hasonlóan termékeny, gazdagító, tegyen bennünket még szorosabb közösséggé.

0: Üzemeltetőt keres Sátoraljaújhely önkormányzata a Bortemplom egyes részeinek hasznosítására. A pályázat célja, hogy új funkciókkal és programokkal még jobban kihasználják az épület adottságait. Szamosföldi Péter polgármestert hallják.
1: Kiírásra került az üzemeltetésre egy pályázat, ami vendéglátást jelent elsősorban. A étterem résznek a működésbehozását jelenti, a terasz, ami az épület előtt van, a fasornál. Ott ilyen, nem kerthelység, hiszen nem kert van mellette, de mondjuk ilyen plac kávézó kialakítása szintén megtörténne. Jártába keltébe buszra vár valaki, vagy a vonatra, nincs resti a állomáson, tehát igazából egy kávét vagy egy üdítőt meginni itt lenne lehetőség, és ugye nincs 100 méterre a bejárattól. Fönt a toronyba egy nagyon jó kávégép és nagyon jó minőségű kávékkal várják majd a vendégeket. Ott nem nagy a hely, néhány négyzetméter maga az egész toronyhelyiség, viszont minden irányban fantasztikus kilátás van a hegyek felé, ugye elsősorban, tehát biztos, hogy nagyon sokan fogják használni, és egy részben föl lehet jutni nem csak gyalog, hanem lifttel is. Az utolsó szakasz, ahol lépcső van, de az már egyébként nem különösebben nagy probléma. És hát a konyhát is ezekkel együtt persze, hogy használnak. Ez egyik része a pályázatnak, a kiírásnak, a másik része pedig a pincéknek a hasznosítása lenne, ami akár borraktárként, de adott esetben bor kóstolással és bor eladással is foglalkozna maga a győztes, természetesen az újhelyi Aszubölcső Egyesület borászainak a bevonásával, tehát a szakmát azt mindenképpen várjuk, és szeretném is, hogy ez nekik legyen az otthonuk. Mert hogy Bortemplom, akkor a borászoknak ott helyük van, és bizományban is ott hagyhatják a bort majd a borászok, az alapján pedig a vásárlás után, amikor eljött az idő, akkor elszámolnak egymással. Nagyon-nagyon nagy lehetőség van, hiszen több borásztól hallottuk, hogy elfogy a raktárkapacitás. Ugye hát valakinek van egy, mondjuk egy régi fajta pincéje, ami az a szokásos boltíves 10-15-20 méter hosszú pince, amiben vannak részben hordók, most már krómacél tartályok leginkább, és a palackok, ami jó helyen van, csak hogy a 3 évig nem tud sokat eladni belőle, akkor megtelt a pince, és nem tudja hova tenni. Tehát kell egy másik pince. De ha másik is megtelhet, viszont itt több mint 1000 négyzetméter, talán 16 ággal, abszolút hosszú időre alkalmas és nagyobb befogadó képessége, tehát megmarad a múzeum rész, az úgy evidencia, úgyhogy attól nem térünk el. Szeretnénk a földszinti részt kisebb, nagyobb előadásokra és használni, illetve az üresen álló irodahelységeket is meg fogjuk hirdetni, kibérelhető lesz, akár vállalkozók, vállalkozások számára is, másrészt pedig kisebb-nagyobb konferenciákhoz is alkalmas az épület, tehát nagyon-nagyon sokrétű, nagyon sok lehetőség van benne.

0: Több turistautat is felújítanak országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. A program célja, hogy a jelzések biztonságosan és jól követhetően vezessék a kirándulókat a legnépszerűbb útvonalakon. A fejlesztésekből a zempléni régió sem marad ki. A térségben több túraútvonal jelzése újul meg a következő időszakban. Makár Rihárd elnökségi tagot hallják.
1: Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidülésekről meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ezekben is fogunk ilyeneket festeni. Illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét. Ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, ez egy, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel-e ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részen, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárajáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni. Idén a legnagyobb rész, az szerintem a zempléni rész lesz, ott van egy régóta fennmaradó adóságunk, a Pusztafalu környéke, ahol nagyon sok turistajelzés van, sok olyan, amit nem is általunk lettek festve, és különböző jelzési képek vannak elhelyezve, ami aztán tényleg nem szabványos, és akkor ezeket az utakat átnéztük, hogy ebből mi az, ami tényleg jól járható, szép is, tehát érdemes oda menni. Ezeket új jelzésképpel, de ezeket fel fogjuk itt újítani. Tehát mondom, a legnagyobb munkánk itt lesz, illetve Sátoralja új helyen, hogy elkészült a híd, az összetartozás hídja, tehát illetve a Sátoralja Újhely várára se vezet turistaút, tehát ezt mind a két dolgot próbáljuk bekapcsolni a turistajelzés hálózatba is, hiszen nagyon sokan érkeznek ide, és nem csak kirándulók, hanem így a turistáknak is akkor utána lesz egy további útvonal az ottani attrakció megnézése után.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Egy hosszú, dicstelen korszak lezárult, a választók a rendszerváltásra mondtak igent, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, működő, tisztességes, független államot ígér, ugyanilyen intézményekkel, amelyek a törvényt, a közvagyont és a polgárok érdekeit védik. A jog feladata a közösség védelme, a hatalom korlátozása és az elszámoltathatóság garantálása lesz, erről szól az alaptörvény módosítása, szögezte le a kormányfő. A kis és közepes vállalkozások számára is új jövőképet vázolt fel, amelyben a magyar fiatalok boldogulni tudnak, erről szól az adótörvény változtatása, folytatta Magyar Péter, majd beszélt arról, hogy az ide vonzott nagyvállalatok szerződéseit, működését átvizsgálják, példaként említette, hogy a Szegedre települt BYD-nél helyezkedett el Szijjártó Péter volt miniszter. A kormányfő hosszan taglalta, mit jelent a magyar érdek. Magyar Péter sokat beszélt a következő államfő megválasztásáról, de konkrét nevet nem említett. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, valamint Bóka János a Fidesz képviseletében arra hívták fel a figyelmet, hogy az 1990 óta tartó jogállam gyakorlatilag megszűnt, egy személyben a miniszterelnök dönt. A Fidesz nem is vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, jelentette be Németh Balázs a közösségi oldalán. Az ellenzéki párt szerint a folyamat illegitim, ezért a részvétel csak legitimálná azt, amit úcska színjátéknak tartanak, mondta a képviselő. Holnap már el is fogadhatja az országgyűlés a független közmédia testület alapító kiratát. Az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot a Tiszás Hantosi István benyújtotta a parlamentnek, ahhoz kivételességi javaslatot is csatolt. Polgár Judit Csakkozót szeretné felkérni köztársasági elnöknek a miniszterelnök. Magyar Péter a közösség oldalán jelezte, a világhírű sportoló neve évtizedek óta a tehetség és a kitartás szimbóluma. Azt írta, személyesen is találkoznak és szeretné felkérni. A kormányfő szerint olyan államfőre van szükség, aki képes megtestesíteni a nemzeti egységet, és akire minden magyar büszke lehet. A tudomány, a kultúra és a sport 16 szereplője is levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az országgyűlés elnökéhez, amelyben Polgár Judit felkérését, megválasztását támogatják. Ukrajna kormánya elfogadta azt a rendeletet, amely mentesíti a kislétszámú finanszírozási korlátozások alól az uniós nyelveken, köztük magyarul oktatóiskolákat. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a döntés jelentős biztonságot adhat a kárpátaljai magyar oktatásnak. Magyarország kőolajkészlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter, miután a hétvégén a pértfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány idején ez 44 napos szintre csökkent. Az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készlet fenntartása, ismertette kapitány István. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak el homarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek, mondta el Kármán András. A pénzügyminiszter beszámolt arról, egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, azoknál az önkormányzatoknál is, akik ezt bevezették korábban. Megszüntetik a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és aránytalanságokat, így az EU-s források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a tárcavezető a Facebook oldalán. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegő terhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye többek között. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a hétvégén. Vitézy Dávid elmondta, a vasútvonalon telepített, Kínában régóta használt, de Európában még nem alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. A tárcavezető hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a beruházás állásáról. Végül az időjárásról. Holnap több gomoly felhő lehet felettünk, néhol kisebb eső, zápor kialakulhat, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 10 és 15 fok között, napközben aztán 27-29 fok körül alakul majd, a folytatásban tehát kánikulára nem kell számítanunk. Híreinket hallották.
3: Reklám. Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Reklámot hallottak.

0: Szentek, szent életű emberek.
1: Antiókiai Szent Margit szűz vértanú. Antiókiában született 290 körül, és 305 körül halt meg ugyancsak Antiókiában. Margit egy tekintélyes pogány pap leánya volt. Apja nagyon szerette, anyja viszont korán meghalt, s így a kicsi Margit vidékre került egy dajkához, aki keresztény volt. Fölcseperedvén hazakerült, s apja fölismerte, hogy keresztény lett. Mindent elkövetett, hogy leányát kijózanítsa. Amikor látta, hogy semmire sem megy, iszonyúan megharagudott rá, és nem is bírta többé elviselni odahaza, elűzte a házától. Az úr azonban, aki soha nem hagyja el a benne bízókat, megvigasztalta Margitot, s oly kedvessé tette egykori dajkája előtt, hogy az leányává fogadta. Az erények közül főként az alázatosságot kapta ajándékba az úrtól. Mindenben szolgálatára állt dajkájának, még bárányait is ő hajtotta ki legelni. Ebben az időben érkezett Antiókiába Olybrius prefektus a keresztények üldözésére. Útja a legelő mellett vitt el, ahol Margit a többi lányjal együtt bárányokat őrizte. Olybrius meglátta Margitot, ő volt a legszebb közöttük, és parancsot adott szolgáinak, hogy tudják meg, ki ez a leány. A szolgák útnak eredtek, megkeresték Margitot, és a prefektus elé vitték. Eközben Margit imádkozott. A katonákkal a prefektus szállásához ért. Jelentették a katonák. Ez a leány, akit meg kellett keresnünk, kereszténynek vallotta magát, és azt vallja, hogy a zsidók által megfeszített Jézust tiszteli. Ennek hallatára a gonosz bíró nagyon megharagudott, és elrendelte, hogy sötét börtönbe zárják Isten szolgálóját, senki ne látogathassa, ételt és italt se adjanak neki. Majd megparancsolta, hogy Margitot a hajánál fogva akasszák föl, és vesszőzzék meg. Mivel Margitot sem szép szóval, sem fenyegetéssel nem tudta megtörni, hitéhez továbbra is hűségesen ragaszkodott, ezért megparancsolta, hogy ruhátlanul függesszék fel, és fáklyákkal égessék oldalát. Ekkor Margit így imádkozott. Mindenek teremtő ura, kinek szolgálnak az elemek, hallgasd meg kiáltásomat. Add meg nekem, hogy ez a tűz ne égessen el. És ime az Úr csodálatos kegyelme. Margit úgy érezte a fáklyák lángját, mintha gyenge harmat érintené. A bíró végül megparancsolta, hogy Margitot fejezzék le azokkal együtt, akik példájára és szavára keresztényekké lettek. A keresztények eljöttek, és elvitték testét, s méltó tisztelettel eltemették. Amikor az egyház visszanyerte a békét, sírja fölé bazilikát építettek az Úr Jézus Krisztus dicsőségére. Ezen a napon emlékezünk meg Illés prófétáról. Illés, héberül, Élia, azt jelenti, az Úr az én Istenem. Illés a proféták atya, az egyik legnagyobb ószövetségi szent személyiség, akit a zsidók, a keresztények és a muszlimok egyaránt tisztelnek. A kármeliták ősatja. Az ószövetségben a Jahve kultusz harcosa és megmentője Izraelben. Az Aháb király és főleg annak felesége Izabel által szorgalmazott Bál kultusz ellen lépett föl. Népszerűségét legendás elemekkel átszőrt történetek sora tanúsítja. Csodáinak történetét a Királyok könyve őrizte meg. Aki szeretne többet tudni Illés prófétáról, olvassa el a Királyok első könyvének 17., 18., 19. és 21. fejezetét. Az Új Szövetség 33-szor említi nevét. Illés Mózessel együtt tanulja Jézus színe változásának. Amikor Jézus megmutatta ott isteni dicsőségét, akkor mellette látta Péter, Jakab és János, Illést és Mózest is. Liturgikus tisztelete a keleti egyházakban általános. A nyugati egyházban leginkább a karmelita rendben él. A karmelita rendi hagyomány Illés személyét és életének nagy eseményeit előképnek tekinti. Az életet hozó eső például a Szentlélek megtermékenyítő elejének, az égből lecsapó tűz a pünkösnek a képe, pusztai élményei, engedelmessége Isten igéje iránt, harca az élő Istenért, a szemlélődők, főként a karmeliták élő példaképe. A karmelita rend alapítójaként tisztelik, ezért a kolostorok képein igen gyakran látható. A magyar néphagyományban nagyon sok mondás és különféle legendás elbeszélés kapcsolódik Illés prófétához. Aki ezeket is szeretné megismerni, a Magyar Katolikus Lexikon 5. kötetében megtalálja. Mint hallottuk, Illés, héber neve Élia, ez jelenti, az Úr az én Istenem. Mi is mondjuk gyakran, külön-külön, egyenként, az Úr az én Istenem.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, műsorunkban a papi hivatásról elmélkedik Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára. Adásunk egy korábbi műsorunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is.
2: Első látásra nem is érzékeljük, hogy a most vasárnapi evangéliumban milyen fontos dolog is történik. Van egy igazi krízishelyzet, egy töréspont, ami nagyon sok minden múlt az egyház jövőjét tekintve. Mi is zajlik ebben az evangéliumban? Hát van egy nagy tömeg, ami Jézust követi, egyre többen vannak. Struktúrálatlanul, masszában. És valahogy kezelni kell ezt a tömeget. És Jézus ebben az időben hoz egy döntést. Egy nagyon egyértelmű struktúrát, hierarchiát ad az ő közösségének. Ezt onnan tudjuk, hogy ő választ ki, mondhatnánk önkényesen, egyedül vezetőket, név szerint, és nem szavazássá teszi, nem önjelöltneket választ ki erre a feladatra. Megtehette volna, hogy másképp rendezi a helyzetet, de ő teljesen szuverén módon úgy döntött, pásztorokat rendel a nyáj fölé. Az egyház ezt a struktúrát őrzi 2000 éve, és nem teheti meg, hogy változtasson rajta, mert az szembe menne az alapító akaratával. Ezért minden olyan gondolkodás, ami a demokráciát akarná az egyházra ráerőltetni a korszellem alapján, az eleve rossz megközelítés, hiszen épp a legfontosabb személy az alapító akaratával megy szembe. De vegyük észre, hogy ez a struktúra, a hierarchia nem egy vak és értelmetlen, lelketlen, aláfölé rendeltséget jelent, hanem értünk van. Szentek és kiváló emberek ezreit nevelte és segítette az egyház történelme során. Igenis, ez az egyház ezzel a struktúrával kapcsolatot tud teremteni Isten és az ember között. Elsősorban a szentségeink keresztül hatékony, kegyelmi eszközöket tud adni mindazoknak, akik az Istenhez akarnak fordulni. De az egész történet azzal kezdődik, hogy Jézusnak megesett a szíve az embereken. Ilyen figyelmes és együttérző a mi Istenünk. Hogyan vádolhatna ezek után bárki is az Urat azzal, hogy érzéketlen vagy közömbös a mi küzdelmeinkkel szemben? Az is érdekes, hogy mielőtt intézkedik, még egy sokat mondó dolgot tesz, arra hívja fel követői figyelmét, hogy kérjenek és imádkozzanak pásztorokért. Bár ő a döntéshozó, mégis egyfajta közös felelősségvállalásra indít ezzel minket, mindenkori hívőket. Úgy elképzeltem magam előtt, Jézus mielőtt kiválasztja az apostolokat, kéri, hogy imádkozzanak pásztorokért, és biztos, hogy voltak néhányan olyan buzgók, akik lelkesen, rögtön elkezdtek magukban imádkozni is erre a célra. És lám, mi történt? Egyből kaptak is 12 munkást az aratásba. Milyen hamar tud teljesülni egy kérői ma? Csak talán jobban kellene bíznunk és hinnünk ebben. Sokszor tekintünk úgy korunkra, mint ami már megérett a pusztulásra. Egyre kevesebb a hívő, és megcsappant a papi hivatások száma is. Bár csak zárójelben hozzáteszem, hogy ez csak a mi kontinensünkre, meg talán Észak-Amerikára jellemző. A világ többi részén igenis egyértelműen növekszik a katolikus hívők száma és a papi szerzetesi hivatások száma is. De valóban mi itt helyben ezt tapasztaljuk. Jézusnak a mai kijelentése viszont azt sugallja, hogy tulajdonképpen sosem volt elég pásztor. Mert a maga korában, amikor mindenki vallásos volt, arra kéri az embereket, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Jelen idejű mondatával egy fontos állapot

ezt akarjuk, hozzá is kell járulni ahhoz, hogy ezek az értékek fennmaradhassanak mindenki számára elérhető módon a jövőben is. De itt jön be az, hogy sokan nem hisznek az ima erejében. Ha csak egy pillanatra is meglátnánk, milyen erők lépnek mozgásba oda át a túlvilágon imádságainkra, nem kételkednénk többé imáink hatékonyságában és szükségességében. A következő ige az a magához hívta. Bár mi kérünk, ez igaz, de Isten az, aki kiválaszt. Az ő szuverén döntése, hogy kiket hív magához. Önjelölteknek, kalandoroknak itt nincs helye. Nem lehet jogot formálni a papságra. Jézus, akiket kiválaszt, azokat magához hívja, hogy vele legyenek. Érdekesképpen ez egyetlen kritérium az apostolságra, nem a teológiai végzettség, nem az imádságos lelkület, nem a templomban eltöltött idő, hanem hogy vele legyenek. A Krisztussal eltöltött idő és a vele kialakított mély kapcsolat formálja igazán pappá a jelöltet. Ezt sosem szabad elfelejteni a mai szemináriumoknak sem, meg szerzetesi növendékházaknak. Ki kell alakulnia ennek az együtt gondolkodásnak Jézussal, hiszen a pap, a szerzetes tulajdonképpen a jelenben tovább élő Krisztus. Végül pedig a harmadik ige, hogy küldi őket mindenfelé. Nem áll meg ezen a ponton a kiválasztás és a velelevés, hanem szétküldi őket, különösen is az elveszett juhokhoz. Az itt felsorolt tevékenységek a pásztori szolgálat legfontosabb elemei. Menni, hirdetni, gyógyítani, feltámasztani, megtisztítani. Bármilyen időszakos feladata is van egy papnak, bármilyen hivatalt visel éppen az egyház érdekében, ezek az alapszolgálatok nem maradhatnak el, mert akkor az illető már nem Isten embere többé, hanem valami másé. Hazánkban hagyományosan ez időtájt zajlanak a papszentelések. Az újonnan felszenteltek Isten ajándékai az egész anyaszent egyház számára. Olyanok ők, akiket nem érdemeltünk meg, akikhez nincs jogunk, de akiknek formálódásában részünk lehet, ha követjük Krisztus akaratát. Szülők, miért tekintjük sorscsapásnak, ha gyermekünk érdeklődik a papi hivatás iránt? Fiatalok, a kortársak miért bizonytalanítják el a tiszta szándékú fiatalt? Attól, hogy mi nem értjük, ehhez még nincs jogunk. Súlyosan vétkezik, aki akadályt gördít Isten terve elé. És kegyetlen az, aki nem enged kibontakozni egy hivatást. Higgyük el, hogy Isten terve velünk egyúttal a mi saját személyes önmegvalósításunk, azaz boldogságunknak is az alapja. Jézus név szerint ismeri és személyesen választja ki az apostolokat. Teszi ezt ma is a legkisebb szerepkörökre is. Téged is ő hívott meg követőjének, Krisztus hívőnek. Mi keresztények sem önjelöltek vagyunk, és nem arra kaptunk meghívást, hogy önmagunkat valósítsuk meg, hanem hogy őt vigyük az embereknek. A mai kor kimerült és levert pásztor nélküli embereinek. Mert az általános papság révén erre minden Krisztus hívő meghívást kapott. Az evangelizáció nem csak a papok feladata. Jézus küldetést ad azoknak, akiket kiválaszt, tehát mindannyiunknak. Azt kéri, hogy ne csak működtessük ezt az egyházat. Küldetésünk legyen, ne csak hivatalunk. A kérések, amiket megfogalmaz Jézus, gyógyítsátok a betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki gonosz lelkeket, már akkor is meghaladta az apostolok hétköznapi képességeit. Ebből értjük meg, hogy az apostolok nem saját érdemeik alapján lettek kiválasztva. Így te se szerénykedj, keresztény testvér, amikor nem akarod teljesíteni az ő küldetését. Sosem leszünk boldogok addig, amíg közvetlenül a boldogságot hajkurásszuk, mert az csak valami nálunk nagyobb, rajtunk túlmutató szolgálatában kapható meg. A boldogság igazából az elvégzett, a beteljesedett küldetés mellékterméke. Amíg önmagunkat keressük, önmagunkat akarjuk megvalósítani, addig csak tengünk-lengünk a világban, sodródunk az eseményekkel. Amint felismerjük és elfogadjuk küldetésünket, amit fölülről kapunk, és ami nem vezethető le belőlünk, irányba áll életünk. Megszűnik a szétforgácsolódás. Na ez az igazi energiahatékonyság. Urunk Istenünk, adj nekünk szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. És hagyj fejezzem be egy személyes vallomással, én egy ilyen boldog, önfelett, elkötelezett, szabad pap vagyok immár 22 éve.

0: Kedves hallgatóink! A papi hivatásról elmélkedett Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára. További tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban Mózes életéről beszélget Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. Műsorunk a 2025. november 17-i adásunk ismétlése.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban két különleges történetet idézünk fel, amelyek bár időben távol vannak egymástól, mégis ugyanarról szólnak, Isten szeretetéről, hűségéről, és arról, hogy hogyan segíthetjük egymást a hit útján. Az Ószövetség egyik legfontosabb eseményéhez utazunk vissza, Mózes történetéhez, amikor felmegy a Sínai hegyre, hogy találkozzon Mózes Istennel, és onnan lehozza a két kőtáblán a 10 parancsolatot. Ezután végig kísérjük a választott nép 40 éves vándorlását, amíg eljutnak az ígéret földjének határáig. Kedves gyerekek, akkor kezdjük Mózes történetével. A múltkori adásban Mózesnek a születését vettük, meg a fiatalkorát, és most pedig áttérünk a következő részre, amikor Mózes a Sínai hegyen szövetséget köt Istennel. Miután Mózes Isten segítségével kivezette a népet Egyiptomból, hosszú, nehéz út vált rájuk a pusztaságon keresztül. Emlékeztek-e rá, a múltkori adásban már beszélgettünk róla, hogy hogyan vezette ki Egyiptomból a népét Mózes. Nóri?
4: Egyiptomra 10 csapás sújtott.
2: Így van, Isten 10 csapással tette próbára a fáraót, hogy elengedje Izrael népét. Azt kérte Isten Mózestől, hogy bocsásd el az én népemet, hogy ünnepet üljenek nékem a pusztában. És ekkor a fáraó azt válaszolta, hogy nem bocsátja el őket, nem engedi. Ekkor az Isten 10 csapást mért az egyiptomiakra. El tudnátok-e mondani, hogy mik voltak a 10 csapások? Bíborka.
5: Első, béré változtak a folyóvizek. Második, békák lepték el Egyiptomot. Harmadik, tetvák. Negyedik, vadállatok vagy kártékony rovarok. 5. Dögvész az állatok között. 6. Fekélyek borították az emberek testét. 7. Jégeső verte el a termés nagyját. 8. Sáskahad. 9. 3 napos sötétség. 10. Meghalt minden elsőszülött egyiptomi ember állat.
2: Így van, köszönöm szépen, nagyon ügyesen mondtad, és emlékeztek-e arra, hogy az egyiptomiaknak a gyermekei meghaltak, meg az állatai, de a hébereknek a gyerekei nem. Miért? Nóri?
4: Úgy tudtak védekezni ellene, hogy egy bárányt megöltek, és a vérét felkenték az ajtóra.
2: Így van, és akkor jött az Isten angyala, ügyes voltál, jó mondtad.
4: És elment a házak mellett.
2: Így van, köszönöm szépen, és a héber gyerekek megmaradtak épségben. És az egyiptomi fáraó akkor már nagyon mérges lett, és elengedte a népet. Emlékeztek erre? Milyen csoda történt a Vörös-tengeren? Zéti.
6: Mózes a botjával ketté szakította a tengert, és átkeltek a héberek. És utána jöttek az egyiptomiak, de azok már nem tudtak átkelni, mert a tenger összecsukódott.
2: Így van, pontosan. A héberek szárazában át tudtak menni, az egyiptomiak meg odavesztek. Amikor kijutottak Egyiptomból végre a választott nép, a héberek zúgolódtak, nem volt mit enniük, inniuk. És időnként panaszkodtak Mózesnek, hogy milyen az ő istenük, hogy nem történik velük semmi, nincsen mit enniük, szeretnének jólétben élni. Zétény.
6: Nem volt elég ennivalójuk. Mózes imájára fűrjek lepték el a tábort, amelyeket könnyen megfoghattak, s ételt készítettek belőlük. A földön különös fehér ételt találtak, amelyből kenyeret süthettek maguknak. Szenvedtek a szomjúságtól. Mózes Isten parancsára botjával ráütött egy sziklára, s abból víz tört elő, így ihatott a nép. Elfáradtak a hosszú vándorlásban. Időről időre megálltak egy-egy oázisban, hogy megpihenhessenek. Ellenséges népek támadták meg őket. Az Úr győzelmet adott nekik a csatában.
2: Így van, köszönöm szépen. Tehát időről időre zúgolódtak, de az Isten mindig megsegítette őket. A csapások nem egy gyors egymás után következtek, hanem elnyújtva. Zéti?
6: És ez fél évig tartott, mert 6 hónap az fél év.
2: Így van. És a fáraó elgondolkozhatott ez idő alatt, elengedhetné a
6: népet. Mert ha elengedte volna, akkor nyilván, hogy már nem zúdult több csapás Egyiptomra, de nem tette meg. Úgyhogy meghalt az első szülöttje is.
2: Igen, pontosan, és ez egy nagy bánata volt, nagy fájdalma. Hát, igaz? Mindenkinek, hogyha meghal a
6: gyermek.
2: Igen. Isten mégis hűséges maradt hozzájuk, a választott néphez, nappal felhő, éjjel tűzoszlop vezette őket. És amikor éheztek, ahogy Zéti te is mondtad, mannát és fűrjeket adott nekik eledelül. Egy napon Isten azt mondta Mózesnek, jöjj föl hozzám a Sínai hegyre, mert szövetséget kötök a népemmel. Mi történt ezután?
4: Mózes felment a hegyre, ahol felhő borította be a hegyet, és villámok, mendörgés és kürt zengés jelezte Isten jelenlétét. A nép tisztelettel és félelemmel állt a hegy lábánál, mert tudták, az Úr közel van.
2: És akkor figyelték Mózest. Ott a hegyen Isten 2 kőtáblára írta fel a 10 parancsolatot.

0: Mi volt ez a 10 parancsolat? Ki emlékszik rá?
1: A 10 parancsolat Mózes 2. könyve 20. rész. És akkor hallható szóval ezeket az igéket mondta az Úr. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről és szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek lenn a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az engem gyűlölő atyák vétkét, a fiakban harmad és negyed íziglen. De irgalmasságot cselekszem azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálódjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja. Semmi dolgot ne tegyél azon a napon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se jószágod, se jövevényed, aki a kapuidon belül van. Mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Ezért megáldotta az Úr a szombat napját és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tegyél fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátodnak házát. Ne kívánd fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami fele barátodé. A nép pedig látta és hallotta a mennydörgést, és kürtzengést, a villámlást és füstölgést, mire rémülten hátrált, és azt mondták Mózesnek. Te beszélj velünk, de Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk. Mózes pedig így felelt a népnek. Ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy őt tiszteljétek, és ne vétkezzetek. A nép akkor távolabb állt, Mózes pedig közelebb lépett a felhőhöz, amelyben Isten volt.
0: Ez lett a szövetség alapja. Isten megígérte, hogy velük lesz és vezeti őket, ha ők is hűségesen követik parancsait. Ugye nálunk, katolikusoknál a vasárnap az ünnepnap, a zsidóknál a szombat.
1: Nekünk vasárnap mindig szentmise van.
0: Igen.
1: És szokott lenni évfolyam mise is, és az is vasárnap van. Tehát minden vasárnap van egy mise, ami az Úrról szól, hogy akkor pihent meg.
0: Így van,
1: pontosan. És azért van az a mise, hogy mindig megértetik veled, hogy akkor pihent meg, és ő teremtette meg a földet.
0: Így van, és hogy hálát is adunk, nagyon jól mondtad
1: és
0: Istennek.
1: És hálát adhatunk neki, mert akkor mi se lennénk, ha ő nincs.
0: Így van, nagyon ügyes vagy. És ezért szoktunk szentmisére is járni, megszenteljük azt a napot, nem dolgozunk, próbáljuk úgy beütemezni, hogy 6 nap alatt mi is úgy, mint az Isten elvégezze a dolgát, és a vasárnapi napot szentelje meg. Itt a zsidóknál meg ugye a szombatot. Még mire emlékezünk, hogy vasárnap, ki támadt fel vasárnap?
1: Jézus feltámadt az írások szerint. Ezt minden misén elmondják, hogy harmadnapra föltámadott az írások szerint, és most felment a mennybe, és ott ül az atyának jobbján, és várjuk, amíg dicsőségben el nem jön.
0: Nagyon ügyes vagy. Mondjuk el most, hogy mit csinált a nép, amíg Mózes fölment a hegyre. Az aranybolyú történetét mondjuk el, Fruzsi.
2: Amíg Mózes a hegyen volt, a nép lent türelmetlenkedni kezdett. Azt mondták Áronnak, Mózes testvérének, készíts nekünk Istent, aki előttünk járhat, mert nem tudjuk, mi lett ezzel a Mózessel. Áron összegyűjtötte az aranyat, és egy aranyborjút formált belőle. A nép pedig táncolt és énekelt körülötte, azt gondolva, hogy ez az új Istenünk. Elfelejtették az élő Istent, aki megszabadította őket. Isten a hegyen látta, mi történik, és így szólt Mózeshez. Menj le gyorsan, mert a nép elfordult tőlem. Mózes imádkozott értük, kérte Isten irgalmát, és Isten megbocsátott. De amikor Mózes meglátta az aranyborjút, annyira elszomorodott, hogy összetörte a két kőtáblát. Ez jelképezte, hogy a nép megszegte a szövetséget Istennel. Ezután Mózes elégette az aranyborjút, és porrá zúzta, majd újra felment a hegyre. Isten újra megírta a törvényt, és megújította a szövetséget. Amikor Mózes lejött a hegyről, arca ragyogott, mert az Úr dicsősége tükröződött rajta. Ez a történet megtanít bennünket arra, hogy bár néha elfordulunk Istentől, ő mindig visszavár és megbocsát,

0: emlékeztek a történetben, a néplent mit csinál?
1: Bálványt csináltuk, és ugye ahogy összetört a kőtáblát, Isten megint megformálta a kőtáblát, arra megint belevéste a 10 parancsolatot, amikor lejött a hegyről, mindenkinek megmutatta, hogy ez a 10 parancsolat, és ezt ha nem tartjátok be, akkor is meg fog bocsájtani, de
0: ezek
1: igen,
0: a törvények szerint meg
1: hát akkor könyörögni kell neki, ha azt nem tartod be.
0: Igen, és ki tudja, mennyi volt az első kőtáblán, hány parancsolat, és mennyi a másodikon? Nóri.
2: Az első kőtáblán 3 parancsolat volt, mert az Istenről szól,
0: így
2: az Úrról, és a második táblán pedig a többi 7.
0: Így van. Köszönöm szépen, ők az emberekről szólnak. Tehát a 40 éves vándorlás, a hűség próbája. A szövetség után a nép tovább indult a pusztán át az ígéret földje felé. De ez az út nem volt könnyű. Sokszor panaszkodtak, féltek, kételkedtek Istenben. A 40 év vándorlás az emberi élet jelképe is. Tele van próbákkal, de Isten mindig velünk van, ha hiszünk benne. Mózes nem lépett be az ígéret földjére, de megérte a küldetését. Istenhez vezette a népet. A Sínai hegytől a pusztán át, egészen a határáig Isten tanította őket hűségre, bizalomra, reményre. Miért fontos szerintetek, gyerekek, hogy Isten törvényt adott az embereknek? Zéti.
1: Azért fontos, mert ebből is megalapulhat a mi életünk.
0: Igen, pontosan. Tehát... szabályok szerint kellene élnünk, mert ha nem lenne szabály, akkor mi lenne?
1: Hát igen, ezeket is lehet választani, hogy ebből is tudsz építeni olyan köveket, amik lehet, hogy még később fontosak lesznek számodra.
0: Nagyon jó.
1: Nagykorodba, öregkorodba. Lehet, hogy majd ezekre visszaemlékezel, és tényleg belátod, hogy ez fontos.
0: Így van, pontosan. Szabályok szerint, törvények szerint élünk. Miért imádkozott Mózes akkor is, amikor a nép vétkezett, szerintetek, gyerekek?
1: Azért,
0: Zéti.
1: Mert Mózesnek ilyen rendszer volt, hogy imádkozzon, mert ha imádkozol, lehet, hogy jobbra fordul az életed, és akkor kell igazán imádkozni, amikor valamelyik családtagod vagy barátod vétkezik, mert az nem jó dolog.
0: És mi mit tehetünk, ugyanúgy, mint Mózes, imádkozhatunk?
1: Azt tehetjük, hogy imádkozunk, hogy ne legyen ez, és én már próbálgattam többször is, és sikerült.
0: Nagyon jó. Meghallgatta az Isten a kérésedet. Miért szoktunk még imádkozni? Most ilyen kisebb dolgokra is gondoljunk. Jól sikerüljön például a matek dolga. Szoktatok ilyenért imádkozni? Fruzsi?
3: Hát például azért is, hogy ugye jól sikerüljön a matek dolga, és nekem ugye tegnap írtunk matek dolgozatot, és imádkoztam még este, ugye, amikor készültem rá, hogy sikerüljön, és 5-ös kapjak, és 5-ös kaptam.
0: Jaj,
3: tényleg.
0: De jó. Mit tehetünk mi, ha hibázunk, de szeretnénk újra Istenhez térni? Mert már voltál első áldozó. Mit szoktunk csinálni, mondjuk havonta, vagy 2 havonta? Hova szoktunk elmenni? Fruzsi.
3: Gyónni.
0: Így van, pontosan. És akkor ott letesszük a vétkeinket, elmondjuk a papbácsinak. A mai adásunkban láthattuk, hogy Mózes története valójában ugyanarról szól. Az Istenhez való hűségről, a szeretetről, és arról, hogy az ember akkor lesz boldog, ha Isten útját járja. Mózes a hegyen kapta meg a törvényt, hogy a népet a szeretet útjára vezesse. Példája arra tanít minket, hogy a hit nem csak szó, hanem cselekedet. Ha Isten törvénye szerint élünk, ha mások felé fordulunk, akkor mi is a remény és a szeretet zarándokai leszünk a mai világban. Uram, taníts meg minket a Te utadon járni. Adj nekünk kitartást, mint Mózesnek, és nyitott szívet, hogy észrevegyük, hol vár ránk valaki a szeretetünkre. Segíts, hogy minden nap a Te békédet és jóságodat vigyük a világban. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Ámen.

Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2025. november 17-i adásunk ismétlése volt. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 16 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A feltétel nélküli hazaszeretetet jelölte meg a következő köztársasági elnök jelölt előtt lényeges követelményként a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter az államfő választásról azt mondta, tiszta lappal indulunk, nem kötnek minket a korábbi paktumok vagy éppen szokások. Egy hosszú, dicstelen korszak lezárult, a választók a rendszerváltásra mondtak igent, jelentette ki a kormányfő. Azt mondta, működő, tisztességes, független államot ígér ugyanilyen intézményekkel, amelyek a törvényt, a közvagyont és a polgárok érdekeit védik. A jog feladata a közösség védelme, a hatalom korlátozása és az elszámoltathatóság garantálása lesz, erről szól az alaptörvény módosítása, szögezte le. Kiváló államfőjelöltnek nevezte Polgár Juditot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt arra nem akart válaszolni, hogy Polgár Judit mellett más név is felmerülte a frakcióülésen. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, jelentette be Németh Balázs a közösség oldalán. Az ellenzéki párt szerint a folyamat illegitim, ezért a részvétel csak legitimálná azt, amit ócska színjátéknak neveznek, mondta a fideszes képviselő. A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol köztársasági elnöknek, közölte újságírókkal Dugró Dóra a parlamentben. A Mi Hazánk mozgalom elnök helyettese úgy fogalmazott, Súlyog Tamás megfutamodott azzal, hogy szó nélkül és gyakorlatilag szolgalelkűen aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Holnap már el is fogadhatja az országgyűlés a független közmédia testület alapító okiratát. Az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot a Tiszás Hantosi István benyújtotta a parlamentnek, ahhoz kivételességi javaslatot is csatolt. Ukrajna kormánya elfogadta azt a rendeletet, amely mentesíti a kislétszámú finanszírozási korlátozások alól az uniós nyelveken, köztük magyarul oktatóiskolákat. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a döntés jelentős biztonságot adhat a kárpátaljai magyar oktatásnak. Magyarország kőolajkészlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be a hétvégén a gazdasági és energetikai miniszter, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Ez az előző kormány idején 44 napos szintre csökkent, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készlet fenntartása, ismertette kapitány István. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek, ismertette a pénzügyminiszter. Mint Kármán András a Facebookon megírta, egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik például az ebrendészeti hozzájárulást. A bevándorlási különadót is megszüntetik, és a települési adókat, valamint a kiváltságokat és aránytalanságokat, így az uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a tárcavezető. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalap kedvezménye. A bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik, emellett fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből működjön, tette hozzá a pénzügyminiszter. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid elmondta, a vasútvonalon telepített, Kínában régóta használt, de Európában még nem alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. Hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a beruházás állásáról. Vonat helyett buszok közlekednek Vámos, György és Gyöngyös között mától augusztus 31-ig, a vasúti pálya felújítása miatt szünetel a vonatforgalom. 1 milliárd 100 millió forintból megszüntetik a lassú jeleket, szeptembertől majd újra óránkénti 80 kilométeres sebességgel haladhatnak a szerelvények. Benyújtotta lemondását a brit miniszterelnöki tisztségről Keir Starmer, harmadik Károly királynak. A Buckingham palota bejelentése szerint az uralkodó ezt elfogadta. A döntés már korábban ismert volt, a hivatalos procedúra kezdődött meg ezzel. Végül az időjárásról, holnap több gomoly felhő lehet felettünk, néhol kisebb eső, zápor kialakulhat, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 10 és 15 fok között, napközben aztán 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
6: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Ő benne, az egyben egyek vagyunk. 14. Leó pápa Szent Ágostontól vett idézete, amely egyúttal a Szent Atya jelmondata is volt a mottója a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójának. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás a szomszédos nemzetekből kért fel előadókat, akik maguk is mind a nemzetközi karizmatikus mozgalom tagjai. Így Szlovákiából, Horvátországból és Ausztriából is érkeztek előadók. A találkozó szentmiséjének főcelebránsa Varga László kaposvári megyés püspök volt. Szentbeszédében kérdésekkel fordult a résztvevőkhöz, kérve őket tartsanak lelkiismeretvizsgálatot. Akarsz-e szenté válni? Tette fel a kérdést. Műsorunkban a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójáról lesz szó. Adásunk a 2026. január 5-i műsorunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
6: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
7: Vég Zoltánt, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás elnökét kérdezzük.
8: Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. Azért örömteli, hogy majdnem teljesen megtelt a csarnok, volt bennetek aggodalom, tudom, de a Jóisten mindent elrendez. Milyen lelkülettel, szívvel, hálával vagy most itt jelen ezen az országos karizmatikus rendezvényen, találkozón?
9: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Nagy várakozások voltak bennem. Az előadóknak ugye a személyét nem ismertem, csak jó a kapcsolat a különböző országok megújulásai között. És a vezetőikkel beszéltem, hogy kit ajánlanak, tehát én sem tudtam még, hogy mire kell számítani, de minden várakozáson felül történik. Azt gondolom, amit előre hirdettünk, hogy Isten különlegesen megáldja azt, amikor egységre lépnek testvérek, akik között egyébként nem volt szokásban az, hogy egységbe mozdulnak. Tehát itt Magyarországra is hívtunk minden külföldi előadót, de csak ilyen nagy nemzetekbe gondolkodtunk, én kis nemzetekben meg nem, mint a szomszédaink. Ez talán így magunkról is egy jellemzés, hogy mi kicsiknek tartjuk magunkat, ezért nagyokat hívunk. De nem, a kicsinben is nagy dolgok történnek, és akkor, ha ezt magunk nem ismerjük fel magunkba, na nézzük akkor meg a környező népeket. És itt most eljöttek szlovákok, horvát tanító és osztrák tanító, és le a kalappal, tehát tényleg azt látjuk, hogy a Szentlélek ott is él, nagy dolgokat, nagy műveket hoz létre, és a hitüknek nagy gyümölcseik vannak.
8: Talán mondhatjuk azt, hogy a mustármag nagyon kicsi, de az Isten képes terebélyes fává növeszteni.
9: Igen, igen, tehát ők is úgy nagyon egyszerűen kezdték, mi is.
8: Az első előadó egy szlovák nővér volt, ő Helena, és ő arról beszélt, hogy legalábbis ami engem megragadott, hogy én azt adnám a címének az előadásának, hogy Isten tekintete a szeretet. Nem tudom, hogy téged mi érintett meg ebből az előadásból.
9: több minden is megérintett. Tehát ő a saját előadásának a Remény címet adta, hogy mi a remény, és akkor az a ragaszkodás az élethez. Ez is egy nagyon jó üzenet volt, ez engem is megragadott. De minden fordulat azt, amit az ébredésről mondott, hogy igen, ébredésről beszélünk, de hogy az nem minden bokorban ébredést kell így látni, és akkor rámondani arra is, hogy ez már ébredés, ami még nem az, hanem akkor türelmesen beállni az Istennek a vezetésébe, tervébe, és akkor majd, amikor eljön az ideje, és hogy ők is sokat imádkoztak, mire látták a gyümölcsöket. De aztán olyan meglepő gyümölcsök voltak Kazasztánban.
8: Igen, hogy a nővér Kazasztánban volt misszióban, és először nagyon sokáig kellett imádkozniuk, de tényleg az Jóisten megtermette a gyümölcsöket, és jöttek hívek, és lettek keresztelések, lettek keresztény emberek, mert ugye az egy muzulmán ország, ahogy a nővér is elmondta. A második szlovák testvérünk pedig egy fiatalember volt, egy családos fiatalember, Julius. Ő előadása is számomra is nagyon megható volt, dinamikus volt, és ahogy beszélt arról, hogy mi a mennyországnak a küldöttei vagyunk, ugye a küldött is egy gyönyörű kifejezés, angyal küldött, de ebből az előadásból téged mi ragadott meg, hogy a szlovák testvéreink hogyan élik a hitüket?
9: Igen, ennek minden vonatkozása az, hogy milyen bátran, tehát mi is szoktuk mondani, hogy a királyság részei vagyunk, és akkor ahol mi jelen vagyunk, ott hordoznunk kéne a királyság atmoszféráját, és akkor biztosak lenni benne, hogy itt a királyság törvényei érvényesek. Mondtuk, de valahogy nem jutott el a szívünkig, de a szlovákokon azt látjuk, hogy őnekik viszont bizony igen, tehát ők ebbe beleértik azt, hogy teljesen természetes, hogy akkor imádkoznak egy gyógyulásért, és ez megtörténik. Imádkoznak csodáért, és az a szemük előtt létrejön. Ez a gazdagsága a Szentléleknek, hogy ez legyen ilyen természetes, hogy elvárás, hogy legyünk ilyen várakozó hittel mindig jelen, hogy velünk jön az Isten királysága. Tehát, hogy higgy abba, hogy benned van Jézus, és te Jézust adod.
8: Igen, és tulajdonképpen a két előadást, ami összekötötte, a szentségimádás volt közötte, amikor Jézus körbejárt közöttünk a feltámadt valóságában. Számodra a szentségimádás, illetve a dicsőítés mit jelent a személyes életedben?
9: Igen, a szentségimádás az sokak számára lehet, hogy megfoghatatlan, én úgy fordítottam le magamba, hogy ez az a pillanat, amit nem azért élvezek, mert szeretek térden állogatni, nem. De mégis élvezem, mert amikor szentségimádás van, akkor az történik, ami a valóság. Ugye térden állunk, mi vagyunk a kicsik, az emberek, és Isten pedig a Isteni a hatalom. És ezt kifejezzük. Tehát az a pillanat, bármennyire is kényelmetlen térden állni, amikor az történik, azt jelenítjük meg, ami a valóság. Minden a helyére kerül. És akkor Isten, ez segít ahhoz, hogy Isten valóban Úr legyen az életembe. Gondolok erre sokat, de amikor szentségimádásban ezt megteszem az oltári szentség előtt, akkor ez úgy érzem, hogy ez történik, és az Úr is visszajelzi, hogy igen.

0: Helena Torkosová ferences szerzetes nővér Szlovákiából, Eperjesről érkezett. Az Istenbe vetett remény címmel tartott előadást. Elmondta, Jézus Krisztus mindig itt van velünk, ő az egyedüli kapu az atyához. Segít minket, ha már nincs hová mennünk. Soha nem hagy el bennünket. Ez a titka a feltámadásnak, a húsvétnak. Ha befogadjuk Jézust a szívünkbe, ő átformál bennünket, és aztán a világot is. A tolmács Kubovics Veronika.
1: Nagyon tetszett az előadása, amiben tulajdonképpen a reményről beszélt. Ő lelkülete szerint a remény mit jelent a remény szentévében?
2: Premiá nádej je szatoznyőnyém z Ježišom. Pretože som prešla v živote aj ťažkými.
3: Tata a remény az a számomra egyenlő Jézussal, mert az életem folyamán nagyon sok megpróbáltatáson kellett keresztül mennem. Például a szocializmus alatt üldöztek a hitemért. Jézus érezhetően mellettem volt, és átvezetett ezen az időszakon, úgyhogy egyáltalán nem kellett félnem. Ő segített abban, hogy soha ne adjam fel, és mindig bízzak benne. Tehát ahogy az előadás végén is elmondtam, a remény számomra azt jelenti, hogy életkedv, van kedvem élni. Tehát még hogyha megremegne a föld is, és bármi rossz dolog történne, akkor is ott van bennem a remény, tudom, hogy Jézus nem hagy el.
2: Božia priazeň, Božia blízkosť so mnou.
1: Bennem az ragadott meg az előadásából, hogyha én adtam volna neki a címet, akkor az lenne, hogy az Isten tekintete a szeretet. Hogy ezt a szeretetet a nehézségek közepettől hogyan éli meg?
2: To je základ Božia láska. Moja skúsenosť.
3: Ez az alap, ez a tapasztalat vele, és ez a tapasztalat indította el az életemet, és indított el a szerzetesi életben is. Én senkit sem tudok megváltoztatni, magamat sem. Csak akkor, hogyha megengedem Isten szeretetének, hogy belépjen a szívemben, mert csak Isten szeretete tudja megváltoztatni a szíveket.
2: Božia láska môže premieňať moje srdce.
1: Mondta, hogy ferences nővér, de hogy bennem a ferencesek ugye barna habitusban élnek. Ez akkor valamilyen külön ág, hogy az ő habitusuk fekete?
2: Františkánskych kongregácií ženských je veľmi veľa.
3: Női ferences ágból több van, és ebben a rendben, ahol ő van, az oficiális, az első rendű szín a fekete, és a másodrendű a barna, tehát van barna habitusa is, de feketében jár. Mivel ezt a találkozót egy nagy ünnepnek tartja, ezért van rajta a fekete-fehér, mivel ez az ünnepi habitusa. A ferencesek körében a barna az inkább munkaruhának számít.
2: Som vzala čiernu farbu, slavnostnú. Hnedá je u nás viac pracovná.
1: Ő szolgálata miben teljesedik ki, tehát mi az ő közösségüknek a karizmája konkrétan?
2: Charizma našej kongregácie je vnútorné spojenie s Bohom uprostred apoštolskej práce.
3: A legfőbb küldetés az az, hogy belső kapcsolatban élni Istennel a küldetésük teljesítésében. Tehát úgy megélni a küldetést, hogy közben az a belső kapcsolatot legyen. Az ő rendjüknek a hivatalos megnevezése ferences iskolanővérek. Elsősorban a fiatalok evangelizálásával foglalkoznak, de nem kizárólag. Nagyon sok évig középiskolai tanárként működtem, és 10 évig tanított papi szemináriumban. A fő hivatásának az evangelizálást tartja. A szívében az Isten érintése, az Isten érintésének a fényében megtapasztalta azt, hogy az a küldetése, hogy ennek a szeretetnek a tanúja legyen a világban. Azok, akik nagyon jól ismerik, azt mondják, hogy a vércsoportja az evangelizátor. Ez az ő élete.
2: Že mám krvnú skupinu evangelizátorskú.
1: És végül most itt a magyarokat, a magyar karizmatikusokat milyennek látja, hogy érzi itt magát.
2: Som nadšená, veľmi...
3: Nagyon lelkesítő, és nagyon jó lélek uralkodik itt. Nagyon nyitottak az emberek, és még inkább szeretnének betöltekezni, nyitottak az újra. Nagyon bízom benne, hogy a magyar nemzetet az Isten nagy dolgokra fogja használni. És a mi nemzeteink között is nagyobb lesz az együttműködés. Mert az Isten oda akar jönni, ahol ébredés van, ugyanúgy, ahogy csodák történtek akkor is, amikor az első keresztények együtt voltak. Tehát az ajándékainkat osszuk meg egymással, tehát a nemzetek. senki nem veszít semmit, hanem inkább azt mondom, hogy mindenki nyer. És ez lesz Isten királyságának a része.
2: Súcsász toho Božího kráľovstva na zemi.
1: Nagyon szépen köszönöm, és Isten áldja nemzeteinket.
2: Köszönöm szépen.
0: Helena Torkosova szlovák ferences szerzetes nővérrel hallottak interjút. A tolmács Kubovics Veronika volt.

0: A Szent Lélek az áttörések lelke címmel tartott előadást Julius Szlovák, aki szintén Szlovákiából érkezett. A Good Zone felépítője, dicsőítő és evangelizáló eseményeik, színdarabjaik és tanúságtételeik sikerrel szólítanak meg minden generációt, legyen az az XYZ vagy az Alfa. Az eseményen részt vett Dusan Lukács atya, aki Breznó városából érkezett, és a karizmatikus megújulás közegében tért meg. A tolmács Dick Robert.
1: Mikor volt ez a megtérés, mikor szólította meg őt a Jóisten, milyen életkörülményben?
2: A főiskolán egy illető beszélt nekem Jézusról, és amikor 29 éves voltam, kezdtem hinni Jézusba,

0: Új élet, új meghívás volt.
1: Igen, nem várt, és de viszont ott hagytam a régi életemet.
0: Az előző előadásban, amit egy szlovák testvérünk tartott, ugye volt arról szó, hogy meghallani Istennek a szavát, hallgatni rá. Ez az ő életében, a mindennapokban hogy jelenik meg?
1: Elsősorban a személyes ima, a nyelveken imádkozás nagyon segít, és hogy hallgatom az Urat, úgymond, mit a szívemben mond. És az segít úgy, hogy a négyek ki. Bizonyos sztereotípák vannak a szolgálatban, és az mellett szóval segít, hogy hát ne legyen kiégés. Mindig abban a szolgálatban legyen a élőisten, és minél jobban. És ebben segít a karizmatikus megújulás, a karizmatikus megtapasztalás, és hogy nap mint nap nyelveket tudok imádkozni.
0: Számomra a karizmatikusság azt is jelenti, hogy ugye dicsőítjük az Istent kitárt szívvel, kitárt karokkal. Számára a dicsőítés konkrétan mit jelent?
1: Én számomra azt jelent, hogy nem csak a természetes lehetőségből indulunk ki, mert mindig, hogyha átélek valamilyen dicsőítést, mindig bizonyos nehéz időkben eszembe juttatja, hogy a Isten más. És sokszor, amikor nehézségeim vannak, még rossz állapotban vagyok, akkor mindig eszembe juttatja Isten, hogy dicsérjem. Ha ezt nem ismerjük, akkor nem szoktuk ezt így csinálni, hogyha probléma van akkor, és akkor újongunk. Ebbe nyilvánul meg a karizmatikus tapasztalat. Hogy a Isten szavából ered, és nem egy egyszerű emberi megtapasztalásból.
0: A remény szentévében vagyunk. Az Atya számára mit jelent konkrétan a remény?
1: Azt jelenti számomra, hogy az Úr elkészített még nagyobb dolgokat számunkra, és segít nekünk felüdíteni a szívünkben a hitünket, hogy a mindig rosszabbodó világi helyzetben, és sok probléma van az egyházban is, a közepette, az Úr azt akarja, hogy a ő népe dicsőséggel és sugározza a reményt. Reménnyel sugározzon a népe. Így. Hát igen, sok hang van, hogy hát rossz a helyzet, és kevés az atya, és most akkor mindenki csak szóval panaszkodik. De a reményéve eszünkbe juttatja, hogy a mi életünk más eredetű. És a egyháznak az élete más eredete van. És ez az a remény, hogy az Isten igen akarja, hogy jobb legyen a helyzet, és erre adja az Isten az áldását.
2: To je ta nádej, ktorú nám Boh zjavuje, že to chce, aby bolo lepšie, aby bola budúcnosť, aby bolo požehnanie.
0: Szlovák katolikus egyházon belül a karizmatikus közösség milyen jelentőségű?
1: Nehéz megmondani, hogy hányan vagyunk, de nagyon sok a különféle lelkiségű, különféle lelkiségű közösség, igen, lelkiségű közösség, sok áramlat, így sok áramlat van, sok fajta áramlat. Hát én főleg a eredeti szólat, abba az első áradatba, amikor ugyebár még a katolikus karizmatikus közösségek alakult Szlovákián. És azért, mert pap vagyok, és az én szolgálatom a egyszerű életben mozog, és jobban arra összpontosítok, hogy ezek a szentélek ajándékai jobban beépüljenek a egyszerű életbe, a egyház egyszerű életébe, mindennapi életébe. Sokfajta lelkiség van. Például a fiatalokkal foglalkoznak, és különféle akciókat csinálnak.
0: És a szlovák püspöki kar akkor hogyan fogadja a karizmatikusokat? Ugye itt Magyarországon is vannak olyan püspökök, mint például Varga László püspök úr is, aki most misézni fog, aki itt van közöttünk, és karizmatikus lelkületű.
1: Nálunk konkrétan nincsen bekapcsolva egyetlen egy püspök direktbe. Segítkeznek és támogatják, hogy a egyház javát szolgálja. És hát iparkodunk, hogy kölcsönös megértés legyen. mindenkibe tudatosuljon az, hogy egy közös műt

0: alkotunk valójában, és egy közös munkába veszünk részt. Hogy néha ugyebár muszáj volt tanulni a engedelmességet és a szófogadást, és őnekik még meg kellett tanulni, hogy ne féljenek tőlünk, és higgyenek nekünk. Most jó a helyzet, nem a leg, de most jó a helyzet.
1: A dobrom stave, nie na vynikajúcom, ale na dobrom stačí. Dobrý.
2: A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójáról hallottak összeállítást.

0: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk a 2026. január 5-i adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
0: A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
3: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban egy felépülő függő mesél életének nehéz időszakáról. A riporter Pap Ildikó.
4: Mindig bajban vagyok ilyen beszélgetések alkalmával. Lehet, hogy egy évvel ezelőtt is így kezdtem ezt a beszélgetést, hogy bajban vagyok, hogy mennyire lehet valakinek a magánéletébe belemászni, nehézségeiről kérdezni. De mindenképpen tanulságos lehet azok számára, akik hallgatják, hogy bárhonnét fel lehet állni, lehetnek csodák az életünkben. Megválthatunk élethelyzeteket, közösségeket, és kaphatunk olyan támogatást, amivel sikerül elindulni egy teljesen más úton, mint ahol addig voltunk.
5: Régen nem beszéltem ennyit magamról, meg a dolgaimról, hanem azt mindig próbáltam egyedül megoldani, hogyha voltak problémáim. Mindig voltak gondolataim, és mindig azt hittem, hogy azok a megoldások, amik nekem vannak. És itt a rehabilitációban, így a társaim segítségével jöttem rá arra, hogy nem mindig azok a gondolatok a helyesek, amik az én fejemben vannak, de ezt csak úgy tudtam, meg ők úgy tudtak nekem segíteni, hogyha beszéltem erről nekik. És minél többet beszéltem, meg beszélünk magunkról mai napig, annál egyszerűbb az életünk. Beszélgettünk körülbelül 500 nappal ezelőtt, akkor érkeztem a rehabilitációba, akkor elmondtam mindent magamról, nem voltak titkaim, mert azon a helyen, ahol voltam, ott nincsenek titkok, de van egy olyan mondásom, hogy a titkok megölnek. Normális gyerekkorom volt, boldog gyerekkorom volt, kicsit el voltam kényeztetve a család által, első fiúnoka vagyok, a nagyszüleimnek mindig fiúnokát akartak, és akkor lányok születtek, és akkor így ezáltal, amikor megszülettem, akkor mindent megkaptam. Ez így utólag derült ki, hogy így visszavezettem az életemet, hogy éltem, hogy bármilyen csíntevés megtehettem, sose kaptam ki érte, nem kellett félnem, hogy kikapok. Bármit szerettem volna, kitaláltam valamit, azt megszereztem. És akkor ez így visszagondolva egész életembe elkísér, minden dolgomba. Hogyha fejembe veszek valamit, akkor azt mindig véghez viszem. És nem volt kontrollom, hogy az a dolog, amit én elhatároztam, hogy véghez akarok vinni, hogy az jó dolog-e, vagy nem. Nem is nagyon osztottam meg, nem is nagyon kértem ki mások véleményét, hogy az milyen. Mert hogy fixen tudtam, hogy az jó, hogyha én gondolom. Na és akkor ez változott meg, hogy nem minden úgy van, ahogy az én fejemben van. Hát nem voltam a legjobb tanuló az iskolákban. Idősebb barátaim voltak, mindig oda csapódtam az idősebbekhez, az ő társágukat kerestem, de úgy mindig meg is találtam őket. Ez jellemző volt a párkapcsolataimra is, hogy mindig idősebb barátnőim voltak. Szerhasználatot, kábítószereket kipróbáltam 20 évesen, 18-20 évesen. Ez a diszkódrogok. Szerencsére akkor nem váltam ilyen fogyasztóvá, ilyen rendszeres fogyasztóvá, hanem ez csak ilyen alkalomszerű volt. Utána volt az életről egy elképzelésem, hogy mit szeretnék csinálni, hogy kell élni egy magyar állampolgárnak, egy férfinak, hogy kell élni, hogy családot kell alapítani, hogy lakást kell venni, autó legyen, katonának kell lenni. Szóval ezek mind megvoltak, ezeket mind végigjártam. Elvitettem magam a katonának, mert szerettem volna, többi barátom az mind elintéztette, hogy ne menjen katonának. Persze. És akkor leszereltem, lett munkahelyem, alakult az életem, volt egy balesetem, és akkor abból egy fél éves felépülés volt, ez csúnyán összetörtem magam. Szerencsés alkalom jött, hogy megtanultak egy szakmát. Volt az affinitásom, meg szerettem is csinálni, és akkor csináltam egy vállalkozást, és akkor abból el tudtam indítani az életemet. Lett feleségem, született gyermekünk, és akkor éltünk rendesen, csak hát nem vettem észre, hogy egyszer csak elkezd így minden nem működni körülöttem. Elkezdett széthullani a baráti kapcsolataim, akkor elkezdett a kommunikáció megromlani köztem és a feleségem között. A végkifejletet láttam azt, hogy már nincsenek barátaim, kezdenek elkopni mellőlem barátok. Akkor a feleségemmel kezd egyre rosszabb lenne a viszony, keresek más dolgokat, amik így próbálnak boldoggá tenni. Ez akár lehetett más kapcsolat is, így fél kikacsingatva a házasságból. Akkor elkezdtek nem működni a pénz dolgok. Szóval ez minden jött így össze, és akkor egyszer csak, ja hát akkor már az alkoholfogyasztásom az már ilyen mindennapos volt, és akkor jött a feleségem döntése, hogy váljunk el, mert hogy ő ezt nem szeretné tovább folytatni, ahogy mi élünk, és akkor értetlenül álltam az egész dolog előtt, hogy ezt ő hogy gondolja, meg hogy miért, és akkor nagyon sokat hibáztattam őt emiatt, hogy amit úgy mond az én álmom volt, hogy családunk legyen, lakásunk, autónk, minden, akkor ez most is szerte foszlik. És akkor egy elég mély önsajnálatba estem, megoldásnak az alkohol találtam, folytattam az ivást, de azt már elég rendesen. És akkor próbáltam így nyugtatni magamat, hogyha ezt el tudtam érni, akkor el tudom még egyszer érni, és akkor nem tudtam elérni újra, hanem egyre mélyebben belesüllyedtem az alkoholizmusba. Voltak ilyen kétségbe esett próbálkozások, menekültem párkapcsolatba, ahol nem is voltak valódi érzelmek, csak hogy legyen mellettem valaki, csak hogy biztosítsa magam, hogy kellek valakinek, mert hogyha már feleségemnek nem kellek, próbáltam neki mutatni, hogyha neked nem kellek, másnak kellek. Eljutottam arra szintre, hogy már reggel azzal kellett fölkelnem, hogy kellett innom alkoholt, hogy el tudjam kezdeni a napomat. És akkor ez, amikor már rendszeressé vált, hogy minden reggel ezzel keltem, akkor úgy döntöttem, hogy kérek segítséget a Magyar Egészségügytől, és úgymond én elvonó kúrára mentem be, ami 10-12 napos volt. Hát ott érdemi segítséget annyit kaptam, hogy gyógyszerrel el tudtam hagyni az alkoholt, nyugtatókkal, leszedált állapotban, így nem hiányzott az alkohol. Úgy nézett ki, hogy sikeres is a dolog, 2-3 hétig, de azt vettem észre, hogy egyik pillanatról a másikra ott van a kezemben megint egy üveg vodka, és akkor mondom, hát jó, akkor ma iszok még egy kicsit, de holnap már biztos, hogy nem, és akkor ez persze mindig ezt mondjuk, meg ezt mondják a függők, meg az alkoholisták, és akkor ez kivitelezhetetlen, és másnap ugyanúgy ittam, mint az előtt, csak megmaradt mellette a gyógyszer is, nem tudtam elhagyni a gyógyszereket, és akkor utána ezt a kombót folytattam. Ja, hát jöttek a következő próbálkozások az addiktológiákon, körülbelül voltam benne 8-szor, vagy 9-szer, zárt osztályon, pszichiátriám, és akkor ott már mondták, hogy pár hónapom van hátra, olyan szinten voltam, meg olyan rosszul voltam, fizikailag is, mentálisan is, szinte nevemet, születési dátumomat alig tudtam megmondani. Annyira le voltam zűlve, és akkor az orvosok mondták, hogy 1-2 hónapom van hátra, de én olyan szinten voltam már, hogy ez nem érdekelt, hogy meg fogok halni. Bármi történjen, csak valami történjen. És húgomék találták édesanyámmal együtt, nézegették a lehetőségeket, hogy tudok ebből kimászni, vagy ki tud nekem ebbe segíteni, és akkor találtak rá ők Komlóra. Amikor oda kerültem 2017. május 31-én, akkor elég rossz állapotban voltam. Ott az első eltöltött egy hónapra szinte alig emlékszem vissza, utána kezdett így már tisztulni a kép, és akkor kezdett szépen visszajönni régi működésem, szóval normális működésem.
4: Hogy érezted magad az alatt az egy év alatt a közösségben? Sokat beszélünk kemény szeretetről. Ezt mennyire volt nehéz elfogadnod?
5: Hát igen, ez Komló Leo az nagyon híres a kemény szeretetről. Nehéz volt. én eldöntöm, hogy én milyen vagyok, meg hogy milyen dolgok vannak a fejemben, és akkor másik 11 ember, társam, akik terápiában vannak, és többi függő vagy segítő mondja neked, hogy az nem úgy van, ahogy te gondolod, és akkor 11-en vagy 12-en más mondanak, mint amit te, és akkor ott nincs mivel vitázni, hanem ott el kell fogadni, hogy, vagy legalább föl kell tenni a kezedet, hogy ez lehet, hogy tényleg úgy van, ahogy ők mondják. Így meg kell adni magadat az ő véleményüknek. Először is elfogadni azt, hogy ők milyennek látnak, eljátszani a gondolata, hogy valóban olyan is vagy, hogyha utána be is ismeri az ember, akkor utána pedig elkezdeni azzal dolgozni, hogy ne olyan legyen.
4: Hogy emlékszel erre az egy évre? Akár a fizikai változásokra, akár a lelki folyamatokra. Akivel beszélgettem eddig, meg beszélgetek, nem csak Komlón, hanem bárhol máshol szenvedélybeteg, furcsa az számomra, és lehet, hogy egy évvel ezelőtt veled is beszélgettünk erről, hogyha megkérdezem, hogy jó, most ez az állapot van, de hogyan képzeli el, hogy mi lesz vele 5-10 év múlva, akkor mindig jön egy ilyen hárítás, hogy ő nem tervez előre, hanem csak azt tudja, hogy ma még van hátra 4-5-6 óra, ma még nem fog inni, de hogy holnap mi lesz, azt nem tudja. Azért itt nem áll meg az élet. Benned milyen érzések, gondolatok, változások mentek végbe az egy év alatt?
5: Fizikai változás egyértelmű volt, ott már kis idő múlva, ott csinálunk egynapos fotót, amikor megérkezek, és akkor utána, hogy a fotók össze vannak hasonlítva az eltelt idővel, akkor ott rettentően látszik, hogy érkezik ott az ember, meg egy év múlva, hogy néz ki, meg hogyha házba visszalátogató emberek mondják a fejlődés, látszik, hogy fizikailag teljesen más lesz az ember. Szóval azt az alkoholista külsőt az ledobja, hogyha tiszta, meg nem használ. A lelki változásba ott élem meg nagyon, hogy amikor bementem, akkor hibáztattam apámat nagyon. Például apám alkoholista volt, gyerekkoromban sokszor megvert. Engem is, húgomat is. De nem azért, mert brutális ember volt, hanem hát belőle szálltotta ki az alkohol. Na és akkor a lelki változás az, hogy most nem vagyok úgy apámmal, hogy nem vagyok haraggal felé. Ugyanígy vagyok a feleségemmel, vagy volt feleségemmel, hogy elvált, hogy nem vagyok haraggal felé, hogy nem hibáztatom, nem akarom megfojtani a kanálvízbe a párjával együtt, mert most már meglátom az én részemet, hogy mi volt abban a válásban. Valószínűleg én is úgy döntöttem volna, ahogy ő, hogy én is elváltam volna magamtól, mert hogy így nem éltem volna. Szóval így más, hogy kezdi az ember látni a dolgokat, meglátja a saját részét, amit az előtt nem.
4: Említetted azt, hogy van egy kisfiad. Vele milyen a kapcsolatod?
5: Igen, van egy 12 éves kisfiam. Jó kapcsolatunk van, szeretjük egymást nagyon. Annyi, hogy most egyenlőre én maradok az ország másik felébe, és most nagy a távolság köztünk, de tartjuk a kapcsolatot, a lehetőség, ezt mértem, mindent megteszek érte, hogy tudjunk találkozni, beszélni. Látom, hogy sok minden zavarja, elhallgat dolgokat, látom, vannak kérdései, amit nem tesz fel, és én ezt felajánlottam neki most legutóbbi találkozásunknál, hogy szívesen beszélhetünk róla, mert hogy szívesen elmondom neki, mert hogy nincsenek titkaim, és akkor így fölcsillant a szeme, hogy érdekli is. És akkor mondta, hogy mik érdeklik, hogy kezdődött ez az egész alkoholizmuson például. Szóval a gyerek most olyan dolgokat elmond, amit én azt hittem, hogy ő az alkoholizmusomból semmit nem lát, mert én soha nem ittam előtte, hogy ő lássa. De nyilván látta a viselkedésemet, látta a reakcióim a dolgokra, érezte, gondolom, az alkoholnak az illatát. Szóval egy 6 éves gyerek, 7 éves gyerek az nem hülye, az tisztában van a dolgokkal.
4: Egy évig tart a terápia, vagy közel egy évig Komlón, utána van lehetőség arra, hogy úgynevezett félutas házban egyfajta ilyen átmenetet adnak felépülő függőnek, hogy fél lábbal már kint az önállóság felé, de még mindig egy picit fogják a kezét. A te kezed fogják?
5: Fogják, persze, hogyha bajba lennék, vagy segítséget szeretnék kérni, akkor tudok fordulni a házhoz, meg a társaimhoz, segítőkhöz. Tartom persze mindenkivel a kapcsolatot, felépülőkkel. Kijöttem a labéletbe, így megint látom azt, hogyha hagynám, akkor megint vissza tudnék kerülni a mókuskerékbe, amiben régen is voltam, hogy dolgozni kell azért, hogy legyen egy lakás, el tudjam tartani magamat, és akkor terápia után nem ez lenne a legelsődleges dolog, nem ez lenne a legfontosabb, hanem a felépüléssel foglalkozni, gyűlésekre járni, társakkal találkozni, társakkal programokat csinálni. És akkor érzem magam, hogy...
6: Van egy nyomás rajtad?
5: Igen, van egy nyomás, hogy ki kell fizetnem a lakbért, ki kell fizetnem az albérletet, a rezsit ki kell fizetni, kaját kell venni, a dolgaimat finanszírozni, az utazásomat. Ja, és akkor most ezen változtatni akarok, hogy a pénz most az háttérbe szoruljon egy kicsit. Gyűlésre járás az fontos. Ott tudunk beszélni magunkról, halljuk, másokat beszélnek magukról. Onnan úgy jövök el mindig, hogy fel vagyok töltődve. Így pezsgek. Amikor oda megyek sokszor, van, hogy ó, most nekem nincs kedvem elmenni, olyan fáradt vagyok, innen, és akkor elmegyek, akkor úgy jövök el mindig, hogy de jó, hogy eljöttem. És akkor egyre többet akarom most elvenni magam, hogy újra megint rendszeresen járjak. Hogy ne mindig csak a munka legyen, hogy nem megint abból állja ki, hogy dolgozok, meg hazamegyek, pihenek. Dolgozok, pihenek. Hogy ne ez legyen az életem. Ez volt előtte is. Ebből volt az alkoholizmus, meg a használat, szerhasználat, mert hogy ez nem adott boldogságot. Meg ettől nem voltam felszabadult, meg nem éreztem jól magam.
4: Családoddal milyen ma a kapcsolatod? Említetted azt, hogy az egyik húgod meg édesanyád volt az, aki elkísért végül is Komlóra. Ma milyen a kapcsolatod? Akár velük, akár egy picit tágabb rokoni környezettel?
5: Ők segítették végig, amíg bent voltam terápián, megtettek mindent, meg azért is, hogy oda kerüljek, meg amíg ott bent voltam, addig ott az én dolgaimat ezt intézték, és akkor most terápia végeztével így megváltozott minden körülöttünk, mert hogy volt a bázisom, lakás, műhely, egzisztencia, az most ott teljesen megszűnt, mert hogy környezetváltás történt, és akkor édesanyám is Budapesten telepedett le most, húgomékhoz közel, én Pécsen. Hát tartjuk a kapcsolatot, máshogy, mint azelőtt. Látok változást rajtuk is, magamon is. Hát nem tudom, biztos örülnek neki, hogy tiszta vagyok, meg józan. Egyébként, amikor az ember hoz egy döntést, hogy kitisztul, az nem mindig okoz örömet a családtagoknak, hozzátartozóknak, kapcsolatoknak, mert hogy ott fölborulnak az addigi játszmák. A játékszabályok így felborulnak, és akkor az addig használó emberrel már nem lehet azt művelni, amit azelőtt csináltak. Társfüggő kapcsolat, akármi, munkakapcsolat, nem lehet kihasználni valakit, mert mondjuk tisztán vannak az embernek döntései, véleménye, van választása, és amikor alapvető játszmáknak, amik egy függőséghez hozzátartoznak, a szabályai fel vannak rúgva, akkor azok már nem működnek tovább.
4: Megoldást jelent hát az, hogy kilépni abból a közegből, és hátat fordítani annak, hogyha nem érez az ember partnert az addigi közegben, családban, bárhol, és keresni új lehetőségeket, és új olyan társas kapcsolatokat, amiből meg erőt meríthet, hogy igen, ez is én vagyok, gyengeségemmel együtt, meg vívódásaimmal együtt, de most ezt megvívtam, ezt a harcot, és itt vagyok, és van véleményem, van akaratom, és elindultam egy úton.
5: Mindenképpen kell változtatni minden. Környezetváltást próbálja, földrajzi menekülést általában minden függő, de ez nem mindig segít. Ezt úgy mondjuk, hogy kell játszótársat, játszóteret, meg játékszereket váltani. És ebben minden benne van.
4: De jó, hogy ezt a szót mondtad. Jó, a játszótársat értem. Játszóteret, a földrajzi helyváltoztatás. Játékszer. Hallottam már ezt függőtől is, hogy ha felhagy egy szenvedélybetegséggel, akkor úgy is lesz helyette valami más. Törvényszerű az, hogy legyen helyette valami más függőség?
5: Ez törvényszerű. Mert előtte például nem használtam kábítószert, meg nem használtam alkoholt, meg gyógyszereket, hanem előtte kerékpároztam. De akkor mentem 50 kilométert egy nap, és akkor minden nap mentem. Hogyha nem azt csináltam, akkor elkezdtem régiséget gyűjteni, és akkor az utolsó filléremet is régiségre gyűjtöttem. És amikor becsúszott az alkohol, emellett a régiséggyűjtés mellett, mondjuk régi motorjaim voltak, veterán motorok, mindent gyűjtöttem, ami ehhez kapcsolódik, és akkor jött az alkohol, akkor utána el lett adva a régiség, a gyűjtemény, és akkor maradt az alkohol. Most leraktam az alkoholt, most megint jön vissza a gyűjtemény. A gyűjtés maga a függősége. A függő az függő marad. Csak meg kell tanulni kezelni ezeket a dolgokat. Hogy ne csak az maradjon, hogy minden nap biciklizek 50 kilométert ész nélkül. Ne csak az legyen, hogy állandóan a hirdetéseket böngészem, hogy hol tudom megvenni azt, amit gyűjtök. Például otthon legolcsóban. Nem mindig csak ezen járjon az embernek az agya, hanem próbáljuk mértéket megtalálni mindenbe.
4: Nemrégiben egyik kollégámmal beszélgettem, aki mondta, hogy ő az elmúlt 8 évet ő úgy kihagyná az életéből. Én hiszek abban, hogy minden a javunkra vált, amin keresztül mentünk, mindenből valamit profitáltunk. Mostani fejjel ránézve az elmúlt 15-20 évre megmásítani nem lehet. Én hiszek abban, hogy valamit profitáltál te is abból a vívódásból, nehézségből. Te erre az időszakra, ilyen távlatból hogy nézel?
5: Nekem egy dolog jár a fejembe, az, hogy választás, hogy van választásom, hogy dönthetek, hogy mit szeretnék csinálni, hogy szeretnék élni.
4: Döntöttél, én köszönöm a tanúságtételed, és kívánom, hogy kitarts ezen az úton.

Kedves hallgatóink, egy gyógyult alkoholfüggő mesélt életéről, gyógyulásának útjáról Papildikó kolléganő mikrofonja előtt.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Sikeres a Magyarok Kenyere program Borsodban, Sárospatokon várta a fiatalokat a pápai missziós művek nyári tábora. Kezdődik a Kultér piknik Gyöngyösön. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Ütemesen és sikeresen halad a búzagyűjtés Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem jótékonysági program keretében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei szervezete a korai nyári idő miatti gyors aratás tartjával egy időben megnyitotta a térségi gyűjtőpontokat, így a gazdák Sajó püspökitől Szerencség már 6 különböző helyszínen adhatják le minőségi búza felajánlásaikat. Az idei vármegyei kampány kiemelt házigazdája Hangony települése, ahol a gazdakörök képviselői megerősítették, a helyi termelők a nehezebb gazdasági körülmények ellenére is kiemelkedő szolidaritásról tesznek tanúbizonyságot, hogy az összegyűjtött és megőrölt lisztből az ősz folyamán több ezer rászoruló magyar család gyermekotthon és szociális intézmény asztalára kerülhessen friss kenyér. A részletekről Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei elnöke adott tájékoztatást.
3: Elindult a Magyarok Kenyere program, Péter Pál az aratás kezdete szokott lenni, ezen a napon elindultak a gyűjtőpontok gyűjtéssel, úgyhogy minden gyűjtőponthoz lehet vinni az adományokat. Ez már a 16. éve a Magyarok Kenyere programnak, ami egy karitatív tevékenység a gazdálkodók részéről. Rászorulóknak adományozzák azt a lisztmennyiséget, ami az összegyűjtött búzából megőrlésre kerül. Én azt gondolom, hogy mindig növekvő mennyiség volt az elmúlt években, ugye 2022-ben 62 tonnát, 25-ben már 74 tonna búzát tudtunk összegyűjteni a vármegyébe. Bízok benne, hogy az idejében ez növekvő mennyiség válik. Igaz, hogy az időjárás, az asszály, a gazdasági helyzet lehet, hogy fogja ezt nehezíteni az idei adományoknál. Pénzadományt is lehet adni a Magyarok Kenyere programnak. Ugye pénzadományt a Magyarok Kenyere program számla számára lehet átutalni. Ez a program ugye rászorulókat segíti. Itt a megyénkbe 34 intézménynek, egyesületnek, alapítványnak adtunk tavaly évben is adományt. Ebben még iskolák is voltak, azok az iskolák, ahol élelmiszeripari feldolgozást tanulnak a gyerekek, pékségeknek vagy cukrászoknak, tanuló tanműhelyeknek adományoztuk ezt a lisztadományt. Ugye a falugazdászok segítik a gazdálkodókat, hogy hol lehet leadni. Én elmondanám a gyűjtőpontok helyszíneit is. Sajó püspökén a Sajó Agrár ZRT-nél van egy átvevő hely, Szendőbe az Agroszám BT-nél, Szerencsén a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT-nél, Mérán Kurilla Gabona Kft-nél, Tiszakeszi Taskó és Társa Kft, és Herceg Kúton Kertner István gazdálkodónál vannak átvevő helyek. Én azt gondolom, most a búza jó minőségű búza, sajnos a mennyiség az láthatóan jóval kevesebb lesz, ez okozza aszályos tavaszi időjárás és a jelenlegi forróság. Péter Pál napján indult a búzagyűjtés június 29-én, és ez augusztus 20-áig várjuk a gyűjtőpontokon az adományokat. Ugye a falugazdászok mellett hírvője a programnak a Szendrő, Mezőkövest, Abolyszántó, Karcsa, Putnok, Gönc, Monok, Bükszentkereszt, Szegilong, és az idejében Hangony vállalta a házigazda szerepet. Ezt köszönöm is Kovács Szilárd polgármester úrnak, hogy ő elvállalta ezt a feladatot. Ugye az élet alapja a víz, ez a növényeknél is így van, egyik alapja a víz. Sajnos ezzel nem kényeztetett el bennünket az időjárás egész tavasszal, de már a télen is látható volt, hogy aszály problémákkal fogunk szembesülni. Még az őszi kultúrák, őszivetési kultúrák, búza, gabona, rozs, őszi árpa, titikári, ezek úgy, ahogy kifejlődtek, de a fejlődés folyamán már a csapadékhiány és a nagyon nagy meleg azért terméscsökkenést okozott minden kultúránál. Ez abban jelenik meg, hogy kevesebb lesz a hektáronkénti mennyiség, összeépsültek a szemek, beltartalmilag se több, mint valószínű, hogy nem az a beltartalom, mint általában egy normális időszakban. Sajnos eső nem jött, az öntözési lehetőségeink meg elég szűkösek a megyébe is. Ugye a csatornák, laposok ki vannak száradva, ott, ahol víznek kéne mondjuk tél végén lenni. Ez nagyon rányomja a bélyegét a tavaszi vetésű kultúrákra is, így említem a tavaszárpát, kukoricát, napraforgót. Még a napraforgó az aszályos időket azt bírja, de a kukoricánál már nagyon komoly problémát jelent. Most jött egy kis eső, de jelentéktelen ez a mennyiség, ami leesett. Dél-Borsodban egy 8 mm esett. Erre a szárazföld ez csak egy nagyon gyenge locsolást jelent, nem áztatta át a talajt. A vízvisszapótlás, ugye az elkövetkező időben én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy mit tudunk kezdeni a vizekkel, hogy tudjuk megtartani. Nem szabad volna az országból kiengedni azt a vízmennyiséget, ami bejön, meg ami itt képződik, hanem tárolókba, laposakba, silépek, műtárgyak építésével visszatartani ezeket a vizeket, és amikor van, akkor megtartani, és nyáron ez egy pozitív lenne, hűteni a környezetet, talajvíz szintet növelne, emelne. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni az elkövetkező időszakban. Pénzt kell áldozni ahhoz, hogy ezt megvalósítódjon.
2: Július 16-ától máig a pápai missziós művek nyári tábora idén Sárospatakon várta a fiatalokat. A programok középpontjában a közösségépítés, a hit megélése és a missziós lelkület erősítése állt. A közösség feladatáról és küldetéséről Teteremész Verbit atyát, a szervezet magyarországi igazgatóját, tudósítunk, Kölesár Krisztián kérdezte.
4: Most visszamenőleg ez a Szentgyermekség közösség, vagy ez missziós közösség, ez országos közösség, és 2009 óta indul újra, és azelőtt természetesen sok minden miatt megszűnt, aztán nem volt, de 2009-ben az elődöm, Sebastian atya elindította ezt, és azóta is működik, és a különböző országnak különböző részén jelen vagyunk. Mostanában ilyen, úgy emlékszem, hogy 15 közösség létezik, élő közösség, és ezek főképpen iskolában vannak, meg a katolikus iskolában, meg a görögkatolikus iskolában, meg a plébániákon is vannak. És ennek a közösségnek a jelmondata, gyermekek segítenek gyermekeknek. Tehát ez a missziós jelmondat. Tehát azért is foglalkozunk gyerekekkel, hogy már gyerekként öntsünk belük azt a missziós lelkületet, mert a világtáján vannak olyan gyerekek is, hogy akik nagyon rászorulnak, olyan szegény hátrányúak, és van szükség a segítségre, hogy külső segítségre, és miképpen ezek segítik? Úgy, hogy nem kérnek a szülektől, hogy most kérem, hogy ezt a ennyi összeget, hogy odaadnám a... Nem, hanem hogy saját zsebpénzből, vagyis saját, ami kultúrpénz van, vagy egy fagylaltra, vagy egy csokira, akkor abból, hogy lemondanak, hogy lemond valaki, hogy na, abban a héten, vagy a hónapban nem fog enni csokit, vagyis fogyit, és az az árát odadobja az egy persébe. És ott az adott helyekben vannak ilyen animátorunk, segítünk, és ők segítenek ezeket összegyűjteni, és végül összeget ide hozzák hozzám, aztán mindegyikében mi szílózzunk, hogy melyik ország van, vagy melyik közösségnek, vagy melyik gyereknek különösen segítünk, akkor így oda jutottunk az összeget. És örülök, hogy ezek a gyerekek lelkesek, és állandóan próbáljunk ezzel formálni, átformálni, és beleönteni ez a missziós lelkületet, hogy mindenki missziós lehet, akár gyerek is. És az nagyon fontos, hogy ha gyerekként foglalkozunk a gyerekekkel, akkor majd felnőttkor is bennük az érlelődik.
2: Kezdődik a kultérpiknik Gyöngyösön, a Mátra Művelődési Központ szervezésében. A helyszín minden alkalommal az intézmény kertje lesz. Ez az esemény a nyár egyik legizgalmasabb zenei programsorozata, ahol kifejezetten ínyenc zenei stílusok kerülnek elő, egyáltalán nem csak az ínyenceknek, fogalmazott Válik István rendezvényszervező.
5: Kozma Orsi fog érkezni, azt gondolom, hogy őt nem kell bemutatni, egy különleges hang, különleges énekstílus, és ő is ilyen kis csendes, egy zongora kísérettel fog slágereket előadni. Utána pedig a Kávészünet zenekar, akikről pedig azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon sok megzenésített verssel állnak színpadra, de nem csak ezzel, hanem ilyen nagyon szép, könnyed, kellemes zenével. Az egy picit átmenet a egyszálgitáros és a nagy koncert között, tehát ott azért több hangszer lesz, több zenész lesz a színpadon, de az a kis nyugodtság azért meg lesz ott is. Igen, ez abszolút ínyenc, ugye a Talamba ütőegyüttes különböző ütős hangszerekkel játszanak dalokat. Ez aztán tényleg igen, ínyenc, ez nagyon különleges, ilyet azért nem minden utcasarkon lehet, vagy minden koncertteremben hallgatni, úgyhogy szerintem az is egy érdekes dolog lesz. És aztán Kárász Eszter, ugye visszatérő vendégünk, ő egy nagyon-nagyon sokoldalú énekesnő, színésznő, és az éneklésen belül is nagyon sokféle dologgal szokott színpadra állni. Ezúttal egy jazz produkciót, egy jazz koncertet fogunk tőle hallgatni az Esztett zenekarral. Miss Chris és a Jazz Tonight nevű formáció lép színpadra. A Miss Chris, a Göbölös Krisztina egy kiváló, szerintem az egyik legalulértékeltebb énekes. A gyöngyösi közönség láthatta már színpadon többször különböző műsorokban, volt ő már a Jégvarázsból, sose tudom, az Anna és az Elza az egyik, meg énekelt már ő musicalt is itt Gyöngyösön többször. Most egy jazz formációval érkezik, szerintem nagyon-nagyon szuper lesz. És aztán az utolsó, ugye a Folk Continent duó, nekik eléggé beszédes nevük van. Kicsit folkos, kicsit népies, kicsit kontinentális, vagy hát szóval, hogy ilyen világzene dolog lesz. Az is egy nagyon egy kellemes hangú női énekhang és egy gitárkíséret, úgyhogy az is egy jó kis csillas este lesz.
2: Végül az időjárásról. Holnap több gomoly felhő lehet felettünk, néhol kisebb eső, zápor kialakulhat, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 20-án hétfőn.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. ANK átállás. Tudástár a NAV-tól. Megjelent a Mítoszok földrajza című könyv. A Nyíregyházi Egyetem zöld egyetem. Ezek műsorunk témái. Kérjük, tartsanak velünk!
0: Kora esti hírmondó.
1: Már egyetlen helyről elérhető minden alapvető és lényeges tudnivaló az ANK átállásról a NAV honlapján. A főoldalon található ANK átállás csempéről navigálva minden ügyfélkör személyre szabottan gyorsan tájékozódhat, hogy milyen alternatívákat kínál neki a NAV az ANK helyett bevallásai elküldéséhez, kötelezettségei teljesítéséhez. Emelte ki dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóság a kommunikációs referense.
2: A hatályos jogszabályok szerint 2027-től az általános nyomtatványkitöltő keretprogramot, az ANK-t teljes egészében új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. Mivel mindenki érintett a változással, legyen szó akár kisvállalkozásról, nagyvállalatról, könyvelő vagy fejlesztőről, mielőbb érdemes megtalálnia a számára legideálisabb módot, platformot azért, hogy az új érában majd akadálytalanul eleget tudjon tenni adó kötelezettségeinek, be tudja jelenteni az adatait, beküldhesse a különböző dokumentumait. A NAV különböző fórumokon már tavaly óta kommunikálja, hogy érdemes mindenkinek időben elkezdeni a felkészülést az átállásra. Ennek első lépcsője a pontos tájékozódás. Ehhez nyújt most segítséget az egyetlen helyre összegyűjtött tudásbázis is a NAV honlapján, amely felhasználói körök szerint szegmentálja az ismereteket. Így mindenkinek elegendő csak a saját adózási formájához ajánlott anyagokat áttekintenie, azért, hogy ki kiválaszta a számára a legideálisabb adózói platformot, opciót. A NAV legutóbbi fórumának fókuszában az emberi beavatkozás nélküli papírmentes gép-gép kapcsolat, az M2M állt. A szakmai találkozón a NAV szakértői személyesen tájékoztatták a szoftverfejlesztői piac szereplőit az M2M aktualitásairól, így a résztvevők első kézből hallhattak az eddigi fejlesztésekről, legfrissebb technikai publikációkról, és lehetőséget kaptak egyben a visszajelzésekre, kérdésekre, tapasztalatcserére is. A hivatal itt jelentette be, hogy a NAV M2M adastruktúra új 4.0-as verziójának publikálása július 31-én várható. Az ügyfelek igényei szerint egy hónappal korábban a tervezetnél. Az átállásig a NAV még sok találkozót tervez az ügyfelekkel, azonban a legfrissebb és legfontosabb információk otthonról is elérhetők mindenki számára. A nav.gov.hu weboldal folyamatosan frissül, mint minden információ elérhető az ANK átállásról, és itt olvashatók a hivatal leggyakoribb kérdésekre adott válasza is, és mindenki zökkenőmentesen át tud majd váltani 2027-ben. Akinek ezen túl még kérdése merül föl, fel tudja tenni és el tudja küldeni a speciális, erre a célra létrehozott e-mail címre az anyka.kiváltás@nav.gov.hu e-mail címre.
1: Megjelent a Mítoszok földrajza, utazások mítoszokon, korszakokon és önmagunkon át címmel dr. Habil Kovács Tibor könyve. A könyvről a szerzőt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársát kérdezzük. Egy olyan könyvez, amiben Tibor az utazásairól írt a személyes tapasztalatai alapján. Mi ösztönzött téged arra, hogy ezeket az utazási élményeidet megoszd az olvasókkal?
3: Ez apai örökség, hogy nagyon szeretek utazni, az meg apai anyai örökség, hogy a betű emberei vagyunk, írni és olvasni, bár ők inkább olvastak, én meg írok is, hiszen nekem részben a hivatással együtt járó kötelezettség is volt. Ugye a tudomány kapcsán, bár nagyon hosszú évekig, vagy inkább évtizedekig ez egy olyan kötelezettség volt, amit nem éreztem teljesen magaménak. Ahhoz képest most eljött a 180 fokos fordulat 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, és most ez a tevékenységem fő fókusza. Ami ebben a könyvben vannak, ezek nem a tudományos kutatásaimnak az eredményei, hanem kifejezetten az utazások eredményei. És igazából ez akkor kezdődött el, amikor alpolgármester voltam Kisújszálláson, és ott minden évben megjelentetjük a nagykun kalendáriumot. Ez hosszú évtizedek, évszázadok tradíciója, nyilván ez már modernizáltabb formában, de ugyan nagyjából ugyanaz a felépítés, ahogy egy kalendáriumot el kell képzelni, és a főszerkesztője dr. Duca Lajos helyezett rám egy szelíd nyomást, hogy ugyan írnék már erről és arról és amarról, és tulajdonképpen ezek az írások azoknak az összegyűjtött, összefűzött változatai, illetve még került bele egy korábbi írásom is, és hát sok meg kimaradt. Tehát még nincsen benne egy jó pár, amikor 2010

0: finanszíroztam, hogy legyen már ami kézbevető, összesen 20 plusz a köteles példányok készültek el belőle. Nagyon örülök, hogy egyébként, mint ilyen, a Széchenyi könyvtárba is kerül belőle, tehát ha majd egyszer az utókori nézi, hogy vajon ki lehetett ez, és miről írt, de egyébként ugye többen is követelték rajtam, amikor kiraktam a Facebookra, hogy megjelent ez a könyv, és írtam, hogy sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a 21. században most a Gutenberg galaxisból átterelődtünk a Zuckerberg galaxisba, még a magánhangzók is, tehát itt valami titoklappang. Na mindegy, szóval a Facebookon ezt közé tettem, és egyébként pedig Kisújszállásváros honlapján található meg a Kiadványaink címszó alatt, és akkor ott az egyik fül, ez a mítoszok földrajza.
1: A tavalyi országos siker után újabb kihívásra készült a Nyíregyházi Egyetem hallgatóiból álló PET csapat. A felsőoktatási intézmény elindult az idén első alkalommal meghirdetett egyetemi PET kupán. Dobróné dr. Tóth Márta főiskolai tanár a tavalyi csapat tagja volt, ahogyan fogalmazott, a fontos környezetvédelmi feladat és kihívás mellett egy életre szóló emléket is adott számára az a néhány nap.
2: Nagyon jó érzéseim vannak, és nagyon boldog vagyok, hogy összejött egy egyetemi csapat, és hogy mi a tapasztalatainkat és a tudásunkat átadhatjuk nekik. Igyekeztünk, már március óta szinte készülünk minden héten. Minden héten, ha nem is tudunk személyesen, de online értekezleteket, megbeszéléseket tartunk, és hát mindent átbeszéltünk, úgyhogy nekem azért volt nagyon megható akkor, mert az, hogy egy egyetem képviselhet egy ilyen nagy versenyt, egy ilyen országos és már nemzetközi hírű versenyt, ez azért egy nagyon nagy dolog. És az, hogy mi ott lehettünk, és hogy tehettünk így a környezetért, a természetért, a tiszta védelméért, ez egy másik nagyon nagyszerű dolog szerintem. És hát ez már megmarad az emléknek és a történelemnek tulajdonképpen, tehát ezért volt számomra ez nagy esemény. Remélem és bízom abban, hogy a hallgatóinak is hasonló érzéseik lesznek, és ezt nyilván elmondtuk nekik, és azt is, hogy azért ez inkább egy nagy élmény és egy nagy szórakozás, azon túl, hogy egy nagyon nagy feladat is egyben, és hát egy életre szóló emlék lesz, ez biztos.
1: Még 2013-ban a Felső-Tiszáról indult a PET kupa. Azóta a program neve összefort a környezet védelmével és a folyók tisztításával. Ez a felhívás jól illeszkedik a Nyíregyházi Egyetem fenntarthatósági és közösségépítő törekvéseihez. A felsőoktatási intézmény zöld egyetemként tekint magára. Ezt a hozzáállást jelzi több kezdeményezésük is. Fogalmazott dr. Kovács Zoltán, a Nyíregyházi Egyetem elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettese.
3: Ez egy olyan kezdeményezés volt évekkel ezelőtt, amelynek az volt a célja, hogy minden olyan kezdeményezést támogassunk és emeljünk ki, amit hallgatókkal és kollégákkal együtt annak érdekében tudunk tenni, hogy a környezetet, az ökológiát, azt minél inkább támogassuk, és például szemétszedéseket és hasonló rendezvényeket tudjuk szervezni ennek keretében. Tehát ez volt az alapvető gondolat, de aztán ez egy picit túlnőtte magát, és ma már ilyen elemei is vannak, mint például az a PET kupa.
1: A Nyíregyházi Egyetemen nincs olyan hallgató, aki ne tanulna a fenntarthatóság fontosságáról és a környezetvédelemről. Talán ennek is köszönhető, hogy a fiatalok a vizsgaidőszak után, a nyári szabadidejüket feláldozva, önként vesznek részt a PET kupán, mondta el a Nyíregyházi Egyetem oktatási elnök helyettese dr. Vajda Ildikó.
4: Vannak olyan tantárgyaink, amelyeket minden szakon, minden hallgatónak beépítettünk a mintatantervébe, tehát kötelező teljesíteni többek között például a környezet és embertantárgyat, vagy van olyan tantárgy, a fenntartható fejlődés, amely kritérium követelménye annak, hogy ők diplomát szerezzenek. Tehát azon túlmenően, hogy a tantermekben zajlik az oktatás nagy része, a gyakorlatban szükséges ezeket az ismereteket alkalmazni, annál is inkább, hiszen közös felelősségünk a természet megóvása, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
5: Idén is sikeres volt az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programsorozat csütörtökön kezdődött, a nyitószentmisét akkor tenni Csaba Egré.

0: esek mutatta be. A találkozó keretében előadások, tanúságtételek hangzottak el. Volt vezetett szentségi medás, imák, emellett koncertek és színpadi előadások is színesítették ezeket a napokat egészen tegnapig. A program második napján pénteken tartották a hagyományos beszédet a Szalóki tónál, melyet Lengyel Donát Ferences atya mondott. Felidézte, az első 1982-es találkozón is Szent Ferenc volt a középpontban, születésének 800. évfordulóján. A szerzetes a Ferences lelkiség egyetemességéről szólva úgy fogalmazott, minden katolikus ember bizonyos fokon ferences. Rámutatott, Szent Ferenc Betlehemet épített, hogy közelebb hozza az emberekhez a megváltás művét, ezért mondhatjuk, hogy a Betlehemet szemléve lélekben egy kicsit ferencesek leszünk. Ferenc halál előtt 2 évvel egy lelki gyakorlat alkalmával megkapta a stigmákat, ő volt az első, aki Krisztus szent sebeit igazoltan viselte, s ajándéknak tekintette, példát adva mindannyiunknak. Délután 2 fiatal tanúságtételét hallgatták meg a jelenlévők. Szabó Gréta, korábbi hittantáboros emlékét idézve elmondta, korábban félt a Szent Jónástól, de ezt legyőzve megtapasztalta Isten bizalmát, aki hibáink ellenére is szeret bennünket. Később szervezőként is kapott feladatokat, elvégezte a mustármag vezetőképzőt, sok mindent tanult, ami beépült a mindennapi életébe. Sasbirincsi Gergely hitének gyökereiről vallott, elmondta, vallásos nevelés kapott, s egyre jobban megtalálja Istent az oltár melletti szolgálatban, minisztránsként, s emellett aktív szerepet vállal az egyházközség életében. A vezetőképzőn sokakkal került kapcsolatba, akik megerősítést adtak, segítik a kapcsolatépítését Istennel. Ezt követően a szalóki találkozók szervezésében hosszú időn keresztül aktív szerepet vállaló, nemrég elhunyt Karnok Ádám emlékére fát ültettek. Az esti szentmisét Pam Gilbert Antal atya mutatta be, aki tanításában Szent Ferenc örökségét állította középpontba, elmondva, az evangéliumi életet maga az evangélium tudja értelmezni, és ez minden egyes napra érvényes. Az irgalmasságot tanulnunk kell, egyre jobban megismerve Istent Jézus Krisztusban, s megismerve magunkat. Ferenc is ezt az utat járta, s élete végére lett szenté. Az esti program folytatásaként Tronkáti Szent Mária életét felelevenítő színdarabot mutattak be. Szombaton Szent Ferenc kisnővérei vezették a reggeli imádságot, majd az azt követő kerekasztal beszélgetést. Délután Tóth Péter szalézi diakónus tartott előadást, aki Isten dicsőítésének üdvösségszerző jelentőségéről szólt, elmondva, ha ez életformánk részévé válik, közelebb kerülhetünk az Úrral való teljes találkozáshoz. A szalóki találkozó meglepetés vendége a program életre hívója, a 100. életévébe lépett Kerényi Lajos piarista szerzetes volt, aki a templomban találkozott a fiatalokkal, s buzdító szavakat intézett hozzájuk. A Rád találtam együttes koncertje után az esti szentmisét Varga József atya mutatta be, tanításában az Úrral való találkozás jelentőségéről szólt. Mint mondta, a találkozás szükséges ahhoz, hogy dicsőíteni és áldani tudjuk őt. A Jézussal való találkozás gyógyít és erőt ad, itt Szalókon is. A Szentírás számos személyes találkozást ír le, ahol örökre megváltozik valami. Jézust a találkozáskor egyetlen dolog érdekli, szeretem-e őt. Erre akkor tudok igent mondani, ha először engedem, hogy ő szeressen engem. A szombatesti szentmise fáklyás körmenettel zárult. A program utolsó napján Darányi Né dr. Szabó Eszter és Jágerné Luca Enikő teremtésvédelmi előadását hallgatták meg a fiatalok. A záró szentmisét Marosi Balázs atya, Szerencsi ifjúsági régió felelős mutatta be a Szalók benzenei szolgálatával. A lelkipásztor elmondta, korábban számos alkalommal volt a találkozó részese, különféle feladatokban, s örömének adott hangot, hogy most Kármelhegyi Boldogasszony búcsú ünnepén szólhat a hívekhez. A Kármelhegy a Szentföldön található, a szó jelentése Isten szőlőskertje. Ezen a területen számos remete élt, akikből később az istenkeresők közössége lett. Ma Egerszalókon valamennyien egy kicsit karmeliták vagyunk, mert az ő hívására vagyunk itt. Isten szülőskertjében nincs helye a szeretetlenségnek, mert kiszorítja Istent. Ahol Isten jelen van, ott béke és jóság van, Pax et Bonum, ez Szent Ferenc közösségének iránymutatása. A szívünkben is ennek kell jelen lennie, mert küldetésünk van, hogy általunk jobb legyen a világ. A szentmise végén Vizi János egyházmegyei ifjúsági referens megköszönte a szervezés segítők áldozatos munkáját, Ternyák Csaba egriesek támogatását, majd a főpásztor üzenetét továbbítva kihirdette, 2027-ben is lesz szalóki találkozó, július 15-e és 18-a között. A természet csendjét, a fizikai fáradozást és az imádságos háttérországot kapcsolja össze. Az a rendhagyó kezdeményezés, amelyet az Egyházközségi Nővérek Társasága hívott életre. A Felső Mátra legszebb lankáin kanyargó, áldott lépések elnevezésű tematikus zarándokút kifejezetten a lelkipásztorokért és az új papi hivatásokért végzett felajánlásra hívja a hívőket, írja a Magyar Kurír. Az Egyházközségi Nővérek Társasága első általános főnöknője, Künle M. Teodóra nővér emlékezetére és szellemiségében álmodták meg a zarándokutat, melyet végigjárva a zarándokok a papokért végzett imádsággal lelki támogatást nyújthatnak a papságnak. Az út során az erdők békéje, a meredekebb szakaszok nehézségei és a megérkezések öröme mind-mind felajánlhatók azokért a lelkipásztorokért, akik oly sokat fáradoznak a rájuk bízott hívekért. A megközelítőleg 12 kilométer hosszú útvonal Mátra-Szentimre bagóírtástól egészen Gajatetőig vezet. A kezdeményezés különlegessége, hogy miközben fizikai valójában a Mátra legmagasabb és legszebb szakrális pontjait köti össze, lelki értelemben a papi szolgálat és hivatás egy-egy lényegi területére koncentrál, emelkedése és közbenjáró imára buzdítva a résztvevőket. A zarándokút kiinduló pontja a Felső Mátra szívében fekvő, nagyjából 800-850 méteres tengerszint feletti magasságban, sűrű fenyvesekkel és bükkösökkel körülölelt Stella katolikus egyházi üdülő mély történelmi gyökerekkel rendelkezik. 1947-ben két kalocsai kanonok, Gyetvai Péter és Bárdi János saját örökségéből vásárolta meg a bagolyírtási épületet, hogy benne tüdőbeteg papok gyógyulását segítő szanatóriumot hozzanak létre. Ennek vezetésére és a papok gondozására hívták meg az egyházközségi nővéreket, akik az akkori nehéz időkben önfeláldozó módon, állattartással, a mindennapi élelmiszert a megállótól a hegyre a hátukon felcipelve szolgálták az ott élő beteg lelkipásztorokat. A rend alapításának 90. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséghez kapcsolódóan a nővérközösség tagjai márványtáblát helyeztettek el az épület falán, hogy az elődök hősies és szeretetteljes mátrai szolgálatának emlékét az utókor számára is megőrizzék. Az útvonal a hat állomást élint, Stella katolikus egyházi üdülő bagolyírtás, Faloskúti béke királynőjek egy templom, Mátra-Szentimrei Szent Imre templom, a három falu temploma, Szent István király templom, egy kilátópont, mely a jó úton járás megerősítésének helye, és végül a megérkezés, a beteljesedés és a háladás csúcspontja Gajatetőn, a Magyarok Nagyasszonya templom, amit a köznyelv Kodály kápolnának is nevez, mert a híres zeneszerző gyakran kirándult a környéken, és a hagyomány szerint a kápolna harmóniumán komponálta a híres Csendes Mise című művét. Kihelyezett táblák és a rajtuk található QR kód segítségével az zarándokok a helyszínen is könnyen elérhetik az állomáshoz tartozó imádságokat és szentírási gondolatokat, de könnyebbséget jelent, ha indulás előtt le is töltjük, vagy kinyomtatjuk a digitális zarándok füzetet a honlapról. Az út közepesen nehéz, körülbelül 330 méteres szintemelkedést és 220 méternyi lejtést tartalmaz. Kényelmes, az állomásokon elidőző tempóban a végigjárására legalább 4 óra menetidővel érdemes számolni. Megfordítható az irány, a zarándoklat Gajatetőről indulva bagolyírtás felé is bejárható, ez kevesebb emelkedőt tartalmaz, így fizikailag könnyebben teljesíthető. Az útvonal elérhető az OpenStreetMap és a mappy.com felületein is. Az erdei szakaszok miatt ajánlott okostelefonos térkép alkalmazás használata, a biztonság kedvéért pedig érdemes teljesen feltöltött akkumulátorral vagy powerbankkel felszerelkezve útnak indulni. A hegyekben a térerő ingadozó lehet, érdemes erre is felkészülni, néhány térképet szintén előre le lehet tölteni. Vízvételi lehetőség a településeken, a közkutaknál, valamint az útbelső boltoknál és vendéglátóhelyeknél lehetséges. A zarándokút természetesen saját személyes szándékra egyéni elmélyülése is lehetőséget ad, hiszen a Mátra kivételes klímája és a kidolgozott szellemi útra való mindenki számára lelki feltöltődés táplálékot nyújt. Az Egyházközségi Nővérek Társasága ugyanakkor szeretettel buzdítja a plébániai közösségeket, imacsoportokat és családokat, hogy keressék fel az útvonalat, és lépéseikkel, imáikkal váljanak részeseivé ennek a fontos lelkipásztori háttérszolgálatnak. Egésznapos csendes szentségimádás lesz az egri cisztelci templomban július 23-án, csütörtökön 9-től 18 óráig, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Nem sokára következik a Szent Anna búcsú, Bélapát falva mellett a Gilitka kápolnánál. Ez július 26-án lesz, a Szentmise 11:30 perckor kezdődik majd. Béla-Pátfalváról a kisbuszok 9 órától a korábbi évekhez hasonlóan most is közlekednek. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban, majd augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba Jelsek. Jelentkezni a szentélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség, de kérik, azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap jelen tudnak majd lenni.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Tompos Péter technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Kivásárolták szerződéséből és Hollandiába igazolt a közönség kedvenc debreceni labdarúgó Bárány Donát. Második alkalommal rendezték meg a Fatum Property Superkupa nemzetközi strandlabdarúgó fesztivált Nyíregyházán. Ismét különleges sporteseménynek adott otthont Adács. Gyors reagálás, elsősegélynyújtás és csapatmunka, ezek a honvédelemben is nélkülözhetetlen készségek. Ezt szolgálta a Sátoraljaújhelyen immár harmadik alkalommal megrendezett országos egészségügyi kadétverseny. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Kivásárolták szerződéséből és Hollandiába igazolt a közönség kedvenc Loki csatár Bárány Donát, aki egy frissen feljutó csapat támadója lehet. A holland délvonalbeli Ado Den Haag megállapodott a DVSC-vel az átigazolásról. A hollandok kivásárolták a támadót a debreceni szerződéséből, amit opciós lehetőséggel élve a tavasszal hosszabbított meg a Debrecen 2029-ig. Második alkalommal rendezték meg a Fatum Property Superkupa nemzetközi strandlabdarúgó fesztivált Nyíregyháza Sóston. A 300 ezer forint összdíjazású rendezvényen 7 település képviseletében 16 csapat lépett pályára. Dajka László főszervezőt hallják.
2: Pest megyéből, Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből jönnek csapatok, 7 településről a megyénkből, és 12 csapat a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum Városi Kispályás labdarúgó bajnokságból érkezik erre a tornára, és egy új rendszert is kitaláltunk, hiszen tavaly az első 3 helyen végzett csapat automatikusan kvalifikálta magát. A jövő évi tornára ígéretet kaptunk rá, hogy a harmadik is megrendezésre kerül, majd most viszont az első 4 helyezett fog újból indulnia hitelesen, tehát ők kvalifikálják magukat, viszont az utolsó 4 csapat majd ki fog esni. Vannak új csapatok, akik már számolhatnak azzal, hogy indulni fognak, ilyen a bajnokságunkból a Bohemians FC és a Pásztor Tím gárdája, akik mindenféleképpen indulni fognak a következő bajnokságba, illetve majd minden évben a 2 szuperkupa győztes, a szabadtéri és a terembajnokság szuperkupa győztesek.
1: Az elmúlt évben megújult formában rendezték meg a sóstói strandfoci fesztivált, és mivel bevált a kezdeményezés, a szervezők idén sem változtattak a lebonyolításon. Ezúttal 16 csapat lépett a homokos borítású pályára, hogy megszerezze a győztesnek járó serleget. A torna ebben az évben is nemzetközi volt, hiszen visszajáró vendégként itt volt a szlovákiai Almás Szori csapata is, mellettük 3 vármegye képviseltette magát a rendezvényen. A futballnak nagyon sok válfaja van, de Dajka László szerint ezek közül a strandfoci a leglátványosabb.
2: Itt gyakorlatilag a levegőbe tartózkodik a labda 80%-át a mérkőzéseknek. Ráadásul, hogyha forró homok van, akkor a mozgásban is vannak a játékosok, hiszen ebben a forró homokban nem nagyon lehet ácsorogni. Mozogni kell, óriási hátra ollózások vannak, és akkor természetesen nem lehet bántani, nem lehet érinteni a játékos. Fantasztikus kapus produkciók vannak. Hát élvezetes ez a játék, és mindenki élvezi is. Nagyon megtanul már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és környezetünkben ezt a strandfocit.
1: A torna összdíjazása 300 ezer forint volt, a győztes a kupa mellett 120 ezer forinttal gazdagodott. A gólkirály, a legjobb játékos és a legjobb kapus külön díjban részesült. Bár a torna ilyen formájában a második volt, de összességében már 11-szer látta vendégül Sóstó Gyógyfürdő a csapatokat. A rendezvény így már teljesen beépült a strand nyári programjába. Matavovszki Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
3: Itt van ugye a strandfocinak az ideje, ugye nem csak ez a strandfoci bajnokság, de számos sportvetélkedő is van itt a strand területén, valamelyik szintén hasonló nagyobb kaliberű, vannak aztán kisebb versenyek is, de hát ez a strandfoci ez minden évben meghatározó, nagyon sok vendéget vonz, ugye a versenyzőknek szurkolói, hozzátartozói, családjai utaznak ide akár messzebbről, de akár Nyíregyházáról is jönnek ki szurkolni a csapatoknak, úgyhogy mindig ez egy nagyon jó hangulatú hétvége itt a strandnak az életében.
1: Ismét különleges sporteseménynek adott otthont Adács. Immár második alkalommal rendezték meg a harci távlövő íjász viadalt. A versenyre az ország több pontjáról érkeztek résztvevők, akik különböző kategóriákban mérték összetudásukat. Nagy Zoltánt, az ABBA nemzetiség hagyományőrző íjászai adács vezetőjét hallják.
0: Hát az elképzelés az valójában, mivel hogy ugye íjászattal foglalkozok, először a céllövő íjászattal kezdtem. Aztán megmutatták egyszer nekem, hogy hát lehet ezzel távot is lőni, meg vannak ilyen távlövő versenyek, és akkor fogtam, elkezdtem ezt a távlövészetet. Hát olyan jó elkezdtem, hogy az első versenyem 2023-ban kezdődött, akkor beneveztem egy országos bajnokságra, volt egy nagy erős íjam, volt hozzá 5 darab vásárolt veszőm, és akkor én elmentem erre a versenyre, és hál' Istennek sikerült győzelmet aratnom, úgyhogy én lettem az országos bajnok 2023-ban. És ez váltotta ki a további folyamatot, ott megismerkedtem két barátommal, akikvel mai napig tartjuk a kapcsolatot, a mi egyesületünkben versenyeznek, és ővelük csináljuk ugye ezt a szellemiséget, tovább visszük, próbáljuk átadni majd a fiataloknak is, mindenkinek, aki részt szeretne venni egy ilyen versenybe, vagy egy ilyen íjászatba, mert ez azért másik oldala az íjászatnak. Tehát ez sokkal másabb, mint a többi, a céllövészet, vagy bármi más. Felkészülésben is sokkal nagyobb erőléti felkészülés, azért itt távlövésben vannak kategóriák, tehát van a 45 fontos, 50 fontos kategória, utána vannak a nagy kategóriák, a korlátlan kategóriák, tehát itt ahhoz, hogy az ember jó helyezést érjen el, nagyon sokat kell gyakorolni. Tehát nem mindegy, milyen szögbe lő az ember, nem mindegy, milyen nyílvesszőt készítesz, nem mindegy, a nyílvesződnek hol van a súlypontja, ezt én is az évek alatt tanultam meg. Nem olcsó sport, mint a többi sporthoz képest, tehát itt lehet olyan nyílvesszőket is vásárolni, például amik 20 000-től 60 000 forintig vannak egy darab nyílvessző. Tehát, hogyha ezt a vesszőt te fogod és kilövöd, lehet, hogy az első lövés után, ha ilyen szárazság van, mint most, bele talál ugye a földbe, 400-500 méteren, aztán eltörik a vesző, és 60 000 forint vége. A céllövésnek is megvan a maga ereje. A céllövészetben az a célja az íjásznak, hogy azt a folyamatot, amikor elkezdi a nyílvesszőt betenni az íjba, azt mindig ugyanúgy csinálja. Tehát az ismétlés ugyanolyan legyen, az fogja meghozni azt, hogy az íjász majd pontosabbá válik az íjával. Tehát itt a távlövészetben meg ennek az ellentétje van. Tehát itt nem a lassúság, megszokott mechanika, hanem itt gyorsnak kell lenni. Tehát az íjat nem szabad másodpercekre se hagyni, hogy beálljon valamilyen formára, hanem itten húzni és röpíteni kell a nyílvesszőt. Tehát ugye a lendületet ki kell használni, mert egy rugóval dolgozunk végül is.
1: Gyors reagálás, elsősegélynyújtás és csapatmunka, ezek a honvédelemben is nélkülözhetetlen készségek. Ez szolgálta a Sátoraljaújhelyen én már 3. alkalommal megrendezett országos egészségügyi kadétverseny, ahol a fiatalok valósághű helyzetekben tették próbára tudásukat. A versenyről Bodnár Csaba dandártábornokot hallják.
4: A honvédelemnek és az egészségügynek elég régóta komoly kapcsolata van. Az 1800-as évek elejéig vezethető vissza Olaszországba a Solferinoni csata, ahol először kezdtek el nagy figyelmet folytani arra, hogy a sebesülteket kihozzák a harctérről, ellássák, és igyekezzenek a gyógyulás útjára terelni. És azóta ez folyamatosan fejlődik, olyannyira, hogy a NATO-ban már komoly sztendernek vannak arra, idő meghatározásokkal, hogy a katonának mikor kell, mennyi időn belül kell a sérültnek először felcserhez, orvosi ellátáshoz, szakorvosi, majd szakosított szakorvosi ellátáshoz jutnia. Ennek a kivitelezése hatalmas erőforrásokat, nagyon komoly felkészültséget igényel, és nyilván minden hadseregnek célja az, hogy a sebesülteket mielőbb újra harcképes állapotba hozza, illetve hogy az emberi élet mint szentség, és mint legfontosabb dolog az mindenek előtt legyen. Ugye vannak felcser, vagy ilyen mai divatosabb szóval combat medic katonák, akik először alakulatszinten ők elvégeznek ilyen tanfolyamokat, és kiselegység szinten ők már ott vannak a helyszínen a társukkal együtt, és rögtön az első beavatkozásokat szakavatott módon meg tudják kezdeni. A harctéri sérülések azért külön kategória, mert ugye ezek nem hasonlíthatók a hétköznapi bokaficamhoz, vagy leestem a lépcsőn, vagy egyéb sérülésekhez, és ennek a gyakorlása nehéz. Hál' Istennek békében élünk jó ideje, ritkán van lőtsebb, vagy komoly szilánk, gránátszilánk okozta sebek kezelésére szükség, viszont erre is fel kell készülni. Egy adott fegyveres konfliktus esetén ugye ennek a rutinnak meg kell lenni, és ez olyan, mint a kerékpár, mindenkorában ne kell kezdeni ahhoz, hogy ebből vagy ezt profin felépítsük addigra, mire alkalmazni szükséges. Tehát sokkal másabb egy harctéri sérülés, mint egy hétköznapi sérülés természetesen. Végrehajtott feladatok, ugye itt, ahogy említettem a megnyitóban is, az artériás vérzésektől a különböző ficamokig, az eszméletlen sérültnek a stabil állapotba helyezéséig, egy nagyon széles spektrumban mozog. Mint a teljes kadét programban és minden kadét versenyben ugye játékosan tanulnak. Azt elmondhatom itt, hogy ez az egész kadét program egy sikertörténet. Szerencsére ez látszik itt is, harmadik alkalommal vagyok itt megnyitni ezt az eseményt, és minden évben jelentősen magasabb volt a csapatok létszáma. A mostani 29 azt hiszem, hogy egy meglehetősen impresszív. És azt hiszem, hogy a honvédelmi nevelés az nem egy intézményi keret, hanem egy társadalmi összefogás szükségessége, és ez nagyon jó példa a kadét program. Itt szerepe van az iskolának, szerepe van a honvédségnek, szerepe van a családnak, és a fiatalok játszva tanulnak, olyan kihívásokkal találkoznak, amivel a normál hétköznapokban egyébként nem. A szülők is rendkívül hálásak, hiszen ezekre az időkre azért a digitális térből egy kicsit kihozzuk a fiatalokat, és a való élet felé egy olyan képzettséget adunk nekik, amit később is tudnak használni, és amiből remélhetően a honvédség is profitál később.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. A Gyöngyösi Szent Bertalan templom Rózsafüzér társulatából imádkozunk közösen.

0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az első tizedben Leó pápa Július ima szándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiunk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A harmadik tizedben egy tiszavasvári beteg édesanya kéri a szűzanya gyógyító erejét magára, 5 dédunokájára és családjára, valamint egyház községe híveire és parókusára. Ugyanebben a tizedben egy mezőkövesdi nagymama gyógyulásáért és fájdalmainak enyhüléséért kérjük a szűzanya közbenjárását.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A negyedik tizedben egy hallgató hálát ad a szűzanyának a kapott kegyelmekért, és kéri további oltalmát családja minden tagjára, valamint közbenjárását, gyógyulásáért és egy személyes kérés meghallgatásáért. Ugyanebben a tizedben Makranc község plébánosáért és a hívek testi-lelki egészségéért kérjük a szűzanya oltalmát.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk.

0: Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Az ötödik tizedben egy daganatos beteg gyógyulásáért kérjük a Jóisten erejét és a szűzanya közben járását. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy szándékra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink! A gyöngyösi Szent Bertalan templom rózsafüzér társulatával imádkoztuk az elmúlt fél órában a rózsafüzért.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Sikerrel zajlott le idén is az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programsorozat csütörtökön kezdődött, a nyitószentmisét akkor Ternyek Csaba egriesek mutatta be. A találkozó keretében előadások, tanúságtételek hangzottak el, volt vezetett szentségimádás, imák, emellett koncertek és színpadi előadások is színesítették ezeket a napokat. Vasárnap délben aztán a búcsúszentmisét Marosi Balázs szerencsi ifjúsági régió felelős mutatta be. A szentmise végén Vízi János egyházmegyei ifjúsági referens megköszönte a szervezés segítők áldozatos munkáját, Ternyek Csaba egriesek támogatását, majd a főpásztor üzenetét továbbítva kihirdette, 2027-ben is lesz szalóki találkozó július 15-e és 18-a között. A szentmiséket rádiónk és a Szent István Televízió is közvetítette, így a YouTube csatornán ezek visszanézhetők. A feltétel nélküli hazaszeretetet jelölte meg a következő köztársasági elnök jelölt előtt lényeges követelményként a miniszterelnök napirendelőtt az országgyűlésben. Magyar Péter az államfőválasztásról azt mondta, tiszta lappal indulunk, nem kötnek minket a korábbi paktumok vagy éppen szokások. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tiszapárt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény, rögzítette Magyar Péter az egyik posztjához fűzött kommentjében. Megjegyezte, nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra. Kiváló államfőjelöltnek nevezte Polgár Judit Csakkozót a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt arra nem akart válaszolni akkor, hogy mellette más név is felmerülte a frakcióülésen. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, jelentette be Németh Balázs a közösségi oldalán. Az ellenzéki párt szerint a folyamat illegitim, ezért a részvételével csak legitimálna azt a Fidesz, amit ócska színjátéknak neveznek, mondta el a képviselő. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthofer Ágnes házelnöktől Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, a másfél éves legfőbb ügyészsége alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. Az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyében kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a legfőbb ügyészségen Magyar Péter, de szerint az addig biztosan nem fog megtörténni, amíg az előző kormánypártok bábja ott van, így fogalmazott. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának vizsgálatát kérte Velkei György László, a Tisza országgyűlési képviselője, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Szijjártó Péter munkavállalásával kapcsolatban. Mint ismert, a korábbi külgazdasági és külügyminiszter, a korábban sok állami támogatást kapó kínai BYD járműgyártó külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetője lesz. A héten már el is fogadhatja az országgyűlés a független közmédia testület alapító okiratát. Az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot a Tiszás Hantosi István benyújtotta a parlamentnek, ahhoz kivételességi javaslatot is csatolt. Ukrajna kormánya elfogadta azt a rendeletet, amely mentesíti a kislétszámú finanszírozási korlátozások alól az uniós nyelveken, köztük magyarul oktató iskolákat. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a döntés jelentős biztonságot adhat a kárpátaljai magyar oktatásnak. Végül az időjárásról. A folytatásban majd több gomoly felhő lehet felettünk, néha kisebb eső, zápor kialakulhat, olykor még az ég is megdörrenhet. A szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 10 és 15 fok között, napközben aztán 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
1: Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének második részét Varga Orsolya olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
2: Anselm Grün, Szépség. Az életöröm új spiritualitása.

szépség Dosztojevszkijnél. Miközben a szépség témájával foglalkoztam, mindenek előtt az orosz író Dosztojevszkij mondata érintett meg. A szépség menti meg a világot. Ezért ebben a fejezetben tudatosan Dosztojevszkijre és a szépségről alkotott nézeteire szeretnék figyelmet fordítani. Azt mesélik róla, hogy évente egyszer elutazott Drezdába, hogy a Sixtusi Madonna képe előtt időzzön. A kérdésre, hogy miért teszi, ezt felelte az író. Legalább évente egyszer fel kell tudnom nézni egy emberre, hogy ne rendüljön meg a hitem önmagamban és a többi emberben. A Madonna szemlélése, akit Raffaello szépnőnek festett meg, gyógyító volt az író számára. Nagy szüksége volt arra, hogy magába engedje Mária szépségét, mert a foglalkozás a szépnővel lehetővé tette számára, hogy elfogadja önmagát, és ne essen kétségbe saját törékenysége miatt. A Máriában rejlő szép bizalommal töltötte el az emberek iránt is. Dosztojevszkij nagyon sok gonosz és destruktív emberrel találkozott életében, és regényeiben meg is jelenítette őket romlottságukban és kétségbeesettségükben. Befogadva a szépséget, az megváltoztatta látásmódját e gonosz emberekkel kapcsolatban. Bennük is meglátta a lelkük mélyén rejlő szépet. A szép által merített reményt, hogy ezek az emberek is engedik, hogy megérintse őket a szép, és ezáltal legyőzzék magukban a gonoszt. A szépség témája Dosztojevszkijnél mindenek előtt a Félkegyelmű című regényében jelenik meg. Heinrich Böll az általa ismert legjobb Krisztus regénynek nevezte ezt a művet. A beteg Miskin hercegben felsejlik valami Krisztus tisztaságából és szépségéből az emberek között. A tragikus az, hogy ez a belső tisztaság korunkban, véli Dosztojevszkij, éppen egy betegember alakjában ragyog fel. A regényben az író bemutatja az ateista Ippolit és Miskin herceg beszélgetését. Ippolit így szól a herceghez. Igaz, herceg, hogy ön egyszer azt mondta, a szépség váltja meg a világot? Uraim, kiáltotta hangosan mindenkinek, a herceg azt állítja, hogy a szépség váltja meg a világot. Én meg azt állítom, azért vannak ilyen játékos gondolatai, mert most szerelmes. Uraim, a herceg szerelmes. Az imént, mihelyt bejött, tüstént meggyőződtem erről. Ne iruljon, piruljon, herceg, mert még sajnálkoznom kell önön. Micsoda szépség váltja meg a világot? Ön buzgó keresztény? A herceg nem felel a kérdésre. Carlo Maria Martini, olasz jezsuita és bíboros, aki ezt a helyet Milyen szépség menti meg a világot című könyvében megemlíti és elmélkedik róla, így értelmezi a hallgatást. Szinte azt a látszatot kelti, mintha a hallgatása azt mondaná. A szépség, amely megmenti a világot, a szeretet, amely osztozik a fájdalomban. A szavaiban bujkáló gúny ellenére Ippolit fontos témát érint. Egyrészt a szépség megmentő, gyógyító és megváltó hatását, másrészt pedig annak két feltételét, hogy higgyünk a szépség gyógyító hatásában, a szeretet és a keresztény létet. Csak az fedezi fel az emberi arcban és a természetben a szépet, aki szeret, s ehhez éppen arra a keresztény spiritualitásra van szükség, amely Isten megtestesülésében hisz. A szép, Isten egyfajta megtestesülése. Ilyenkor Isten láthatóvá válik az anyagban, a világban. Isten testté válása Jézus Krisztusban, mint egy a megtestesülés tetőpontja. Az ember Jézusban, mondja János evangéliuma. Látjuk Isten dicsőségét és szépségét. Láthatóvá válik. Ám Krisztusból kiindulva a szépség fénye is kiárad minden szépre, amelyet megcsodálhatunk az emberekben és a természetben. Nem tudtam szabadulni a mondástól, a szépség váltja meg a világot. A szépség menti meg a világot. Újra olvastam Dosztojevszkijt, és olvastam róla szóló könyveket, mindenek előtt, Romano Guardinitől és Zenta Maurinától, és elgondolkodtam a szépségről, amely megmenti a világot. Szépség.
Ez Dosztojevszkij számára a hasznosság ellentéte. A szép egyszerűen jelen van. Ha mindent a hasznosságnak vetünk alá, akkor megfosztjuk az embert méltóságától. Szépség nélkül, mondja Dosztojevszkij, az ember búskomorságba süllyed. Ezért úgy értelmezi Jézus megváltó tettét, hogy a szépséget az emberek lelkébe ülteti. Mivel Krisztus önmagában és igéjében hordozta a szépség eszményét, elhatározta, hogy elülteti azt az emberek lelkében abbéli meggyőződésből, hogy az emberek lelkükben ezen eszménnyel egymás testvéreivé válnak. Érdekes, hogy itt egyáltalán nem morális követelményről van szó, hogy szeressük fele barátunkat. Azáltal, hogy engedjük Jézusnak, hogy elültesse lelkünkben a szépség iránti érzéket, mindannyian fivérek és nővérek leszünk. Így megváltozik a kapcsolatunk. A szép felébreszti bennünk a testvérek iránti szeretetet. Kurzusaim alkalmával néha a következő gyakorlatot végeztetem el. Két ember egymással szemben áll. Az egyik becsukja a szemét, a másik a hit szemével tekint rá, amely nem értékelni, birtokba venni és ítélkezni akar, hanem a szépet akarja meglátni a másikban. E gyakorlat valóban testvérré teszi mindkét embert, akik felváltva szemlélik egymást a szépség nézőpontjából. Ha a másikban rejlő szépre tekintek, belsőleg közel kerül hozzám. Dosztojevszkij a szépségről vallott nézeteinek kifejtésekor Jézus igéjét idézi. Nem csak kenyérrel él az ember, s ebből erre a következtetésre jut. Ha csak kenyeret adunk nekik, akkor az unalomtól a legáldázabb ellenségekké válnak. A szép az, ami valóban táplálja és emberré teszi az embereket. A szép az orosz író számára nem csak esztétikai fogalom. A szépség sokkal inkább magába foglalja a jót is. Erkölcsi és vallási dimenziója van. Amikor egy bába Dosztojevszkij környezetében öngyilkosságot követett el, az író 1876. június 10-én írt levelében abban látta ennek okát, hogy csak a puszta hasznosságról prédikáltak az asszonynak. Dosztojevszkij hisz abban, hogy ez az asszony a világban lévő szépség és az emberek után vágyakozott. Arra szomjazott, hogy nemes cselekedetet vigyen végbe. Ám látásmódját kipusztították belőle. Ha nincs nemes lelkűség, akkor az életnek sincs értelme. Így írt Dosztojevszkij. E bába öngyilkossága a bizonyíték az ember lelki eredetére. Az ember nem élhet csak kenyérrel. Szépség nélkül nem tud létezni.

Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének második részét hallották, felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A Legyetek Szentek című lelkiségi irodalmunkat kedden 14:35-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A feltétel nélküli hazaszeretetet jelölte meg a következő köztársasági elnök jelölt előtt lényeges követelményként a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter az államfőválasztásról azt mondta, tiszta lappal indulunk, nem kötnek minket a korábbi paktumok vagy éppen szokások. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tiszapárt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény, rögzítette Magyar Péter az egyik posztjához fűzött kommentjében. Megjegyezte, nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra. Kiváló államfőjelöltnek nevezte Polgár Judit Csakkozót a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt arra nem akart válaszolni akkor, hogy mellette más név is felmerült a frakcióülésen. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, jelentette be Németh Balázs a közösségi oldalán. Az ellenzéki párt szerint a folyamat illegitim, ezért a részvételével csak legitimálná azt a Fidesz, amit ócska színjátéknak neveznek, mondta el a képviselő. A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol, közölte újságírókkal Dugró Dóra. A Mi Hazánk mozgalom elnök helyettese úgy fogalmazott, Súlyog Tamás megfutamodott azzal, hogy szó nélkül és gyakorlatilag szolgalelkűen aláírta az alaptörvény 17. módosítását. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló Forsthofer Ágnes házelnöktől Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, a másfél éves legfőbb ügyészsége alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. Az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyében kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a legfőbb ügyészségen Magyar Péter, de szerint az addig biztosan nem fog megtörténni, amíg az előző kormánypártok bábja ott van, így fogalmazott. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának vizsgálatát kérte Velkei György László, a Tisza országgyűlési képviselője, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Szijjártó Péter munkavállalásával kapcsolatban. Mint ismert, a korábbi külgazdasági és külügyminiszter, a korábban sok állami támogatást kapó kínai BYD járműgyártó külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetője lesz. A héten már el is fogadhatja az országgyűlés a független közmédia testület alapító okiratát. Az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot a Tiszás Hantosi István benyújtotta a parlamentnek, ahhoz kivételességi javaslatot is csatolt. Ukrajna kormánya elfogadta azt a rendeletet, amely mentesíti a kislétszámú finanszírozási korlátozások alól az uniós nyelveken, köztük magyarul oktató iskolákat. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a döntés jelentős biztonságot adhat a kárpátaljai magyar oktatásnak. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a vasútvonalon telepített, Kínában régóta használt, Európában még nem alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. A tárcavezető hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a beruházás állásáról. Vonatok helyett buszok közlekednek Vámosgyörg és Gyöngyös között a nyár végéig, mert a vasúti pálya felújítása miatt szünetel a vonatforgalom az érintett szakaszon, közölte a MÁV csoport a honlapján. Az 1 milliárd 100 millió forintos költséggel megvalósuló munkálatok eredményeként megszűnnek a vonatok menetidejét, mintegy 3-5 perccel növelő sebességkorlátozások, a lassú jelek. Szeptembertől pedig ismét óránkénti 80 kilométeres engedélyezett sebességgel haladhatnak majd a szerelvények. Az új brit miniszterelnök szerint Nagy-Britanniának meg kell győzni a világot arról, hogy képes helyreállítani a stabilitását. Andy Burnham-t elődje Keir Starmer lemondása után kérte fel harmadik Károly király az új brit kormány megalakítására. Első miniszterelnöki beszédében úgy fogalmazott, erőteljesen tudatában van annak, hogy az elmúlt 10 évben, vagyis a brit EU-tagságról 2016-ban rendezett szűk többségű népszavazás óta ő már a 7. brit kormányfő. Végül az időjárásról. A folytatásban majd több gomoly felhő lehet felettünk, néha a kisebb eső, zápor kialakulhat, olykor még az ég is megdörrenhet. A szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 10 és 15 fok között, napközben aztán 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.

0: Adi neve két ellenséges táborra osztotta az embereket. Egyszerre mindenki pontosan tudta a helyét, írta Szerb Antal. Adi öntörvényű életútja minden 20. század elejé haladó szellemi mozgalmat egyesít. Megjelenik költészetében a szecesszió, szimbolizmus, dekadencia, expresszionizmus, a nemzetféltő politikai eszmék, demokratizmus, sajátságos istenhit és a következetes háború ellenesség. Adi Endre Erdély és Magyarország határán Érmincenten született, melyet ma Adi falvának neveznek. Szomorú, szegény, eldugott kicsi hely az Adi szülő faluja. Így mutatta be asszonyának Lédának a falut, amikor 1908. szeptemberében Érmincentre utaztak. Sét a bölcsőhelyem körül. Ez itt falu, az én falum. Innen jöttem és ide térek. Mincentnek hívják hasztalan, mert minden gonosz rajta van. S itt jaj átkos, folytó az élet. Érmincent Adinak nem csak a szülőföld emlékeiből táplálkozó élményforrás volt, hanem egyetlen állandó lakóhelye, ahová ha sokszor csak hetekre, hónapokra, de mindig mindenhonnan hazatért, s ahová magával vitte a nagyvilágot is. Anyai nagyapja pap volt, apai részről az Adi család pedig a Szilágyság egyik legrégibb családja, melyben a 16. századtól kezdve egyre több, a majdnem jobbágysorsú, elszegényedett, bocskoros nemes. Adi Lőrinc és Pásztor Mária házasság kötésükkor 50 holdon kezdtek gazdálkodni. Adi Lőrinc jó gazdálkodó volt, de a föld így is sovány megélhetést biztosított. Nagyszerű úrám az apám. Családjának egyetlen tagja, aki elrúgta magától a latin iskolákat, ennek folytán zabolázhatatlan, igaz és természetes, ősi és zsarnok magyar maradt. Ezt a dacos nagyotakarást örökölhette elsősorban Adi az édesapjától. Kettőjük kapcsolatáról a Krisztus kereszt az erdőn című versben így ír.
1: Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában. Régi emlék. Csörgős szánkóval valamikor én arra jártam, holdas nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk. Apa, fiú, egy igen s egy nem, egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy röpültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott repül a szánom az éjben, s amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen. Ott repül a szánom az éjben.
0: A zsarnok erőszakos, rossz nyelvű, makacs, nőhódító Adi Lőrinc mellett sokat szenvedett a halkszavú, szelíd, korán megszomorodott felesége. Az anyám egy poétikus lelkű, gyöngéd asszony, mártírja az apámnak. Örömtelen fiatalságát korai vénségre váltotta a nagyfiáért való szüntelen aggódás is. Az anyám és én. Fénye sincs ma a szemének, feketéje a hajának. Töpörödött béna asszony az én édes jó anyám. Én kergettem a vénségbe. Nem járt tőle olyan távol senki, mint torz életével az ő szomorú fia. Amikor 1877. november 22-én Adi Endre megszületett, édesapja 26, édesanyja 19 éves volt. Az Adi porta a falu végén a temetővel volt szomszédságos. Ide jártak játszani az Adi fiúk is. Ez a környezet méltán felbolygatta az amúgy is túlérzékeny lelkű gyerek képzeletvilágát. A Bence domb köré is furcsa, kísértett históriákat költött a gyerekek fantáziája a köztudatban élő helyi és történelmi mondákból. A romos Pellei kastély alatt pedig a kincsek kincse rejtőzött. Mesékkel, mondákkal, babonákkal, titkokkal teli világban teltek a költő gyermekévei. Ma a háborús költészetével ismerkedünk meg, melyhez ihletet adhatott gyermekkora is. Adi a háború idején is hűséges volt hivatásához. Míg Petőfi lángoszlopnak tartotta magát, Adi az utolsó magyarnak, fajtája képviselőjének. Megfogalmazta a babonás félelmeket, titkokat és előérzetét, mely szerint az emberiség alól kicsúszott az erkölcsiség talaja. Az iszonyúság a lelkekre kaján örömmel ráhajolt. Az Emlékezés egy nyár éjszakára című rapszódia ezt a kétségbeesést fejezi ki.

Emlékezés egy nyár éjszakára. Az égből dühött angyal dobolt riadót a szomorú földre. Legalább 100 ifjú bomolt, legalább 100 csillag lehullott, legalább 100 párta omolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Kigyulladt öreg méhesünk, legszebb csikónk a lábát törte. Álmomban élő volt a holt, jó kutyánk burkus elveszett, s mári szolgálónk a néma, hirtelen harsnótákat dalolt. Különös, különös nyár éjszaka volt, csörtettek bátran a senkik. És meglapult az igaz ember, s a kényes rabló is rabolt. Különös, különös nyár éjszaka volt, tudtuk, hogy az ember esendő, s nagyon adós a szeretettel. Hiába mégis furcsa volt fordulása, élcs volt világnak, csúfolódóbb sose volt a hold. Sose volt még kisebb az ember, mint azon az éjszaka volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Az iszonyúság a lelkekre kaján örömmel ráhajolt. Minden emberbe beköltözött minden ősének titkos sorsa. Véres, szörnyű lakodalomban részegen indult a gondolat. Az ember büszke legénye, ki ímes senki, béna volt. Különös. Különös nyár éjszaka volt. Azt hittem, akkor azt hittem, valamely elhanyagolt Isten életre kap, s halálba visz, s íme mind mostanig itt élek, akként amaz éjszaka kivétett, s Isten várón emlékezem egy világot elsőjesztő, rettenetes éjszakára. Különös, különös nyár éjszaka volt.

Az archaizáló hatású krónikásének 1918-ból a rag rímeivel azt az érzést kelti, hogy a hit, Isten nélküli világ, maga teremt poklot maga köré, és ez így volt ősidők óta. A rút zsiványarcok ékesre derülnek, mert eljött az ő idejük. Az emberségeseknek nincs terepe többé. A tömeg megszédíthető itallal, szólamokkal, és boldogan rohan a halálba. A versen végigvonuló ülnek ragrímet megtörje a négyszer ismétlődő ölnek, hogy felhívja a figyelmet a szegény emberek nyomorúságával való visszaélésre. Szegény emberek mindent kitörölnek emlékeikből, mert csak ölnek, ölnek, szegény emberek ölnek, és csak ölnek.

Krónikás ének 1918-ból. Iszonyú dolgok mostan történülnek, népek népekkel egymás ellen gyűlnek, bűnösök és jók egyként keserülnek, s ember hitei kivált meggyöngülnek. Ember hajléki már rég nem épülnek, szívek, tűzhelyek, agyak desérülnek, kik olvasandják ezt majd elképülnek, ha ő szívükben hívérzések fülnek. Jaj, hogy szép álmok ígyen elszörnyülnek, jaj, hogy mindenek igába görnyülnek, jaj, hogy itt most már nem is lelkesülnek, s mégis idegen pokol lángjás ülnek. Itt most vérfolyók partból kitérülnek, itt most már minden leendők gyérülnek, itt régi átkok mélyesen mélyülnek, jaj, mik is készülnek, jaj, mik is készülnek. Hegedűs fickók többet hegedülnek, olcsó cécókon ezerek vegyülnek, rúd zsiványarcok ékesre derülnek, s ilyet szelédek szökve menekülnek. Lámpás szép fejek sután megszédülnek, emberségesek igen megrémülnek, ifjak kik voltak kopra megvénülnek, s a föld lakói dökhalmokba dűlnek. Búskedvű anyák keservesen szülnek, labdázó fiúk halálba merülnek, ős szép kemencék sorjukba elhűlnek, s kedvelt szüzeink utcára kerülnek. Szegény emberek mégsem csömörülnek, buták, fáradtak és néha örülnek, szegény emberek mindent kitörülnek emlékeikből, mert csak ölnek, ölnek. Szegény emberek ölnek és csak ölnek, s lázálmaikban boldogan békülnek, s reggelre kelvén megint megdühülnek, kárhoznak, halnak, vadakká törpülnek. Halálmezőkön bitófák épülnek, nagy tetejükre kövér varjak ülnek, unják a hullát, els visszaröpülnek, de az emberek meg nem csömörülnek.

Az eltévedt lovas a háromszavas címek egyike. Csupán néhány kivétel van ez alól. A számmisztikai hatás kapcsolatban áll Adi kiválasztottság tudatával. Adi Endre hatújjal született, s e szokatlan testi jel motiválhatta küldetés tudatát. A fölös számú csonttal születés a tátosságra, a sámánságra való kiválasztottság jegye volt. A költő tudott e pogány néphitről, hiszen már világra jöttekor az egész falu suttogta. Adiéknak tátos fiúk született. Érdekesség, hogy Léda leánya is ezzel a rendellenességgel született, halva. Ennek a titkok, babonák, hiedelmek, mesékbirodalmában felnőtt gyermeknek nagyszerű megnyilvánulása ez a remek mű. Ki ez az eltévedt lovas? Az értelmezések szerint az útja vesztett emberiség, a magyarság, vagy maga a költő is lehet. Úgy tűnik, valaki időtlen idők óta bolyong vakon a bozótban, ahol még felfelrémlenek az ősi nóták, önfeláldozó vitézek kísértetei. A múlt is ambivalens, hisz vitéz bús nagyapák és hajdani eszelősök képviselik. Talán mind küzdöttek-e föld megtartásáért, az életük árán is, s most minden kaotikussá vált. A jelen mégis borzalmasabb, mint a múlt, hiszen így ír. Alusznak némán a falvak, múltat álmodván dideregve. Még a múlt szellemei is veszélyben vannak, csak a félelmes borzongás örök. Ez volt tehát 1914 novemberében Adi Endre általános közérzete.

Az eltévedt lovas. Vak ügetését hallani eltévedt hajdani lovasnak. Volt erdők és ónádasok láncolt lelkei riadoznak. Hol foltokban imitt amott ő sűrűből bozót rekedt meg, most hirtelen téli mesék rémei kielevenednek. Itt van a sűrű, a bozót, itt van a régi tompa nóta, mely a süket ködben lapult vitéz bús nagyapáink óta. Kísértetes nálunk az ősz, s fogyatkozott számú az ember, s a domb kerítéses síkon köd gubában jár a november. Erdővel, náddal, pőre sík benőteti hirtelen újra novemberes ködös magát, múlt századok ködébe bújva. Csupa vérzés, csupa titok, csupa nyomások, csupa ősök, csupa erdők és nádasok, csupa hajdani eszelősök. Hajdani eltévedt utas vág neki új hínáró út,

1918-ban írta az Üdvözlet a győzőnek című versét. Beteljesült minden, amit a költő megjósolt, s ami ellen küzdött életében. A magyarságot nem tudta megóvni a ráváró katasztrófától. Hiába írta 1908-ban, nekünk Mohács kell. Ha van Isten, ne könyörüljön rajta veréshez szokott fajta. Cigány népek lanyszívű sihederje, verje csak verje, verje. Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem, én magyarnak születtem. Szent galambja nehogy zöld ágat hozzon, üssön csak, ostorozzon. Ha van Isten, föltől a fényes égig rángasson minket végig, ne legyen egy fél percnyi békességünk, mert akkor végünk, végünk. Hiába próbált a háborútól elrettenteni, szavai már nem hatoltak el a nagy politika alakítóihoz, sem a megtévesztett tömegekhez. A táltos jóslatai beteljesedtek. Üdvözlet a győzőnek. Ne taposhatok rajta nagyon, ne tiporjatok rajta nagyon, vérvesszes szegény szép szívünkön, ki íme száguldani akar. Bal jóslatú bús nép a magyar, forradalomban élt, s ránk hozták gyógyítónak a háborút, a rémet, sírjukban is megátkozott gazok. Tompán zúdnak a kaszárnyáink, ó, mennyi vérrel emlékezők, ó, szörnyű, gyászoló kripták, ravatal előttetek, ravatal. Mi voltunk a földnek bolondja, elhasznált szegény magyarok, és most jöjjetek győztesek. Üdvözlet a győzőnek.

előadásomat mégis egy programadó verse, a Góg és Magóg fia vagyok én című arszpoétikája kapcsán írott gondolatokkal zárom. Góg és Magóg törzsfők voltak. Magóg a magyarok ősapjaként szerepel. A Szittyaföldnek széle hossza igen nagy. A rajta lakó emberek soha semmiféle uralkodó hatalmának igáját nem viselték. Ez a nemzet Magóg királyról nyerte a magyar nevet. A király ivadékából sarjadt Attila király. Ad is hivatkozik rájuk egy korábbi publicisztikájában. Így ír. Elnyomottak, elmaradottak, koldusok vagyunk. De nem ez a legnagyobb átkunk, hanem az, hogy itt rettenetes munkán dolgoznak. Góg és Magóg népét éckapukkal

várták el, de Gog és Magog népe legalább döngethette ezt az érckaput. A mi népünk ezt sem teheti. Ennek leszelik a karját, hogy a pokol kapuját ne is döngethesse, hogy nyomorékul, elüszkösödött testtel guruljon a sírba.

Góg és Magóg fia vagyok én. Góg és Magóg fia vagyok én. Hiába döngetek kaput, falat, s mégis megkérdem tőletek, szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, fülembe még ős magyar darrival, szabad-e dévénél betörnöm új időknek új dalaival? Fülembe forró olmot öntsetek, legyek az új, az énekes vazul, ne halljam az élet új dalait, tiporjatok rám durván, gazul. De addig sírva, kínban, mit se várva, mégiscsak száll új szárnyakon a dal, s ha elátkozza százszor puszta szer, mégis győztes, mégis új és magyar.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg a Hal Tündér című török mesét. Felolvassa Császár Angéla.
2: Élt egyszer egy Mehemed nevű öreg halász. Abból tengette életét, hogy halászgatott, és eladogatta a halat. Egy nap azután beteg ágynak esett, és mert érezte halála közelettét, megparancsolta feleségének, hogy el ne árulja a fiának, mi volt a mestersége. Ezután még 2 napig élt, aztán meghalt. A fiú sok mindennel megpróbálkozik, semmilyen mesterséggel nem tud boldogulni. Közben meghal az asszony is, és a szegény gyerek teljesen magára marad. Bósan járkél a kunyhóban, se pénz, se étel ital a házban, keresgél a fészerben, kutatgat a padláson, hát ha rábukkanna valami eladnivalóra. Addig-addig, hogy végül is rátalál az apja hálójára. Halász lehetett az apám, gondolja a legény, fogja a hálót és lemegy vele a tengerpartra, fog 1-2 halat, eladja. Még kenyérre meg tűzre valóra is tellett belőle. Meg is szerette a mesterséget nagyon. A szerencse is pártul fogta, minden nap fogott 1-2 halat. Egyszer aztán olyan szép hal került a hálójába, hogy nem volt szíve se eladni, se pedig megenni. Ásott egy nagy gödröt az udvaron, megtöltötte vízzel, és abba tette bele a halat. Aznap este nem is evett semmit, és másnap reggel üres gyomorral ment el hazúról. Mikor este hazaért, látja ám, hogy olyan tisztára van seperve, takarítva a kunyhó, rá sem lehet ismerni. Tán a szomszédok sajnálták meg, és azok hozták rendbe a házat, gondolja a halászlegény. Reggel, mielőtt elindul, gyönyörködik egy kicsit a halacskájában, aztán fogja a hálóját, és elindul halászni. Este, mikor megjön, csodálkozva látja ám, hogy még az udvar is ragyog a tisztaságtól. Megint csak a halacskában gyönyörködik, eljátszogat vele, aztán álomra hajtja a fejét. Másnap munka közben egyre csak azon tűnődik, ki tartja vajon rendben a házát. Ki sepreget, takarít, napról napra benne. Kérdik tőle a pajtásai, min gondolkodik annyira. El is mondja nekik a dolgot, megkérdik tőle, hogy beszokta-e zárni az ajtót, és hogy van-e valaki a házban. Azt feleli nekik, hogy a kulcs nála van, és a halacskán kívül nincs egy teremtett lélek a házban. Azt tanácsolják neki a pajtásai, hogy maradjon egy napot otthon, és lesse meg a halat, hogy miféle. A halász meg is fogadja a tanácsot, kinyitja az ajtót, mintha kimenne, de aztán mégis otthon marad, és elrejtőzködik egy zugban. Egyszerre csak látja ám, hogy a halacska egyet rászkódik a vízben, és azonnal gyönyörűséges lánnyá változik. Oda siet hozzá a halász, a halbőrt a tűzbe veti, a lánykát kézen fogja, úgy vezeti be a házba. Eljegyzik egymást, és a lakodalomra készülődnek. Nagyon elcsodálkoznak az emberek a lányka szépségén. Híre megy a dolognak. Mindenki arról beszél, hogy a lány szépsége nem egy halász, hanem egy padisah szerelmére méltó. Addig-addig, hogy a padisah fülébe jut a hír, és a palotába viteti a lánykát. Keresi az ürügyet, hogyan vehetni el a halásztól. Egy nap így szól hozzá. Ha 40 nap alatt olyan palotát tudsz építeni a tengeren, hogy arannyal meg gyémánttal van kirakva, akkor a tied lehet a lány. De ha nem tudnád felépíteni, akkor az enyém. 40 napra visszaengedi a lányt a padisah a halászhoz. Búsul a halász, könnyei folynak, annyira el van keseredve. Most mit tegyen, Allah, mit tegyen? Kérdezi a lány, mi a bánata. A halász el is mondja neki. Sose búsulj, feleli a lányka, tudok én segíteni a te bajodon. Menj oda, ahol engem kifogtál a vízből, és dobd be ott egy követ. Egy arab ugrik majd elő onnan, és azt kérdi tőled, mit parancsolsz. Te csak feleld rá, hogy a leányasszony a fürdő batyujáért küldött. Erre aztán elhozza az arab a batyut, vedd át tőle, és dobd be a tengerbe ott, ahol a padisah a palotát akarja építetni. El is megy a legény a tengerhez, beledob egy követ, jön az arab, a legény átadja az üzenetet, megkapja a batyut, bedobja a tengerbe, hát
0: olyan palota támadott, hogy annál különbet még csak kívánni se lehetett volna. Hivatják a padisah, és mutatják neki a palotát. Ez még mind kevés, mondja a padisah. Kristályhíd is kell hozzá, hogy azon lehessen a palotába menni. Búna kereszti erre a fejét megint a legény. Kérdi a lány, mi a bánata. El is panaszolja neki a legény a padisah újabb kívánságát. Menj csak megint a tengerhez, és hívd az arabot, mondja a lányka, és mondd meg neki, hogy a leányasszony a párnájáért küldött. Ha elhozza, dob be a párnát a palota elé. Megy a legény a tengerhez, beledobja a követ, jön az arab, megmondja neki a leányasszony üzenetét. Hozza az arab a párnát, és amint a legény bedobja a tengerbe a palota elé, hát olyan remek kristályhíd fénylik eléje, hogy szinte rá sem lehet nézni. Szaladnak a hírrel a padisahhoz. Most még azt akarom, szólt a padisah, hogy annyi ennivalót teremts elő, hogy az egész világ jól lakjék belőle, de még maradjon is. Búsul a legény megint, kérdi a lányka újra a baját. Talán most is a padisah kér valamit? Elmondja a legény, hogy mi az újabb kívánság. Menj megint az arabhoz, mondja a lányka, és kér tőle a kávéörlőt, de vigyázz, meg ne forgasd útközben a kerekét. A legény meg is kapja az arabtól a kávéörlőt, és amint siet vele hazafelé, véletlenül megforgatja a kerekét. Hát erre annyi, de annyi tál étel hull ki belőle, hogy alig győzi szedegetni. Mégiscsak összeszedi valahogy, és megy vele a kunyhóba. Megy is a hír másnap a padisahhoz, hogy a halász kunyhójában annyi az étel, mindenki jól lakhat belőle. A padisahnak azonban újabb kívánsága van, keljen ki csikó a tojásból. Most is csak az arabhoz fordulnak, és három tojást kérnek tőle. Jól vigyázz, mondja a lányka a halásznak, hogy fel ne törd valahogy őket. Hozza a legény a három tojást, nézegeti, forgatja, és elhatározza, hogy biző csak feltöri az egyiket. Amint földhöz csapja, hát egy gyönyörű csikó ugrik ki belőle, elkezd fel alá nyargalázni, horkant jobbra, nyerít balra, aztán uzsgyé bele a tengerbe. Megszeppen a legény, és siet a másik kettővel hazafelé. Hol a harmadik? Kérdezi a lányka. Bevallja erre a legény, hogy mi történt az úton. Na nem baj, mondja a lány, és küldi a két tojással a padisahhoz. Benyit a legény a sah szobájába, és mert a lányka meghagyta neki, felhúzódik egy polcra, úgy töri fel a két tojást. Mindegyikből egy-egy csikó ugrik elő, és ha a halász nincs ott a polcon, még kárt tettek volna a padisahban. Rukkapáltak, nyargaláztak, fickándoznak, addig-addig száguldoznak föls alá, míg végül is a tengerbe vetik magukat. De még ez mind kevés volt a padisahnak. Most meg olyan újszülött csecsemőt kívánt, hogy járni is tudjon, meg beszélni is. Megint a lányhoz fordult bajával a legény. Szólj csak az arabnak, mondja a lányka. Mondd, hogy tisztelteti a leányasszony, és ha megszületett a húgának a gyermeke, hozza csak el, hogy megnézhessem. Megy a legény a tengerhez, átadja az arabnak az üzenetet. Alig telik el egy-két pillanat, hozzám az arab a csecsemőt. Ahogy megpillantja az újszülött a halász, legényt megszólal. Bátyácskám, ugye a nénémhez megyünk? Fogja a halász a csecsemőt, vezeti a lánykához. Amint megpillantja az újszülött, odaszalad a lányhoz, és nénécském, nénécském, átöleli, megcsókolja. Aztán mennek a csecsemővel a padisahhoz. Odalép az újszülött a padisahhoz, és se szó, se beszéd úgy nyakon teremti, hogy csak úgy csattan. Lehet-e 40 nap alatt gyémántos aranyos palotát építeni? Lehet-e kristályból hidat építeni? Lehet-e egy egész világot egyben jól lakatni? Lehet-e tojásból csikót költeni? És veri, csépeli közben a padisahot. Az meg csak könyörög, hogy nem akar ő már semmit. Csak mentsék meg ettől a csecsemőtől. Meg hogy az a lány is csak hadd legyen a halászlegény, én nem akar ő már semmit. Erre aztán a csecsemő eltűnik, a halászlegény eljegyzi a lánykát, a haltündért, és örömükben nagy lakodalmat csap.

Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! A Hal Tündér című török mesével búcsúztunk tőletek. Felolvasta Császár Angéla. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Műsorunkban a papi hivatásról elmélkedik Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára. Adásunk egy korábbi műsorunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is.
3: Első látásra nem is érzékeljük, hogy a most vasárnapi evangéliumban milyen fontos dolog is történik. Van egy igazi krízishelyzet, egy töréspont, ami nagyon sok minden múlt az egyház jövőjét tekintve. Mi is zajlik ebben az evangéliumban? Hát van egy nagy tömeg, ami Jézust követi, egyre többen vannak. Struktúrálatlanul, masszában. És valahogy kezelni kell ezt a tömeget. És Jézus ebben az időben hoz egy döntést. Egy nagyon egyértelmű struktúrát, hierarchiát ad az ő közösségének. Ezt onnan tudjuk, hogy ő választ ki, mondhatnánk önkényesen, egyedül vezetőket, név szerint, és nem szavazássá teszi, nem önjelöltneket választ ki erre a feladatra. Megtehette volna, hogy másképp rendezi a helyzetet, de ő teljesen szuverén módon úgy döntött, pásztorokat rendel a nyáj fölé. Az egyház ezt a struktúrát őrzi 2000 éve, és nem teheti meg, hogy változtasson rajta, mert az szembe menne az alapító akaratával. Ezért minden olyan gondolkodás, ami a demokráciát akarná az egyházra ráerőltetni a korszellem alapján, az eleve rossz megközelítés, hiszen épp a legfontosabb személy az alapító akaratával megy szembe. De vegyük észre, hogy ez a struktúra, a hierarchia nem egy vak és értelmetlen, lelketlen, aláfölé rendeltséget jelent, hanem értünk van. Szentek és kiváló emberek ezreit nevelte és segítette az egyház történelme során. Igenis, ez az egyház ezzel a struktúrával kapcsolatot tud teremteni Isten és az ember között. Elsősorban a szentségeink keresztül hatékony, kegyelmi eszközöket tud adni mindazoknak, akik az Istenhez akarnak fordulni. De az egész történet azzal kezdődik, hogy Jézusnak megesett a szíve az embereken. Ilyen figyelmes és együttérző a mi Istenünk. Hogyan vádolhatná ezek után bárki is az Urat azzal, hogy érzéketlen vagy közömbös a mi küzdelmeinkkel szemben? Az is érdekes, hogy mielőtt intézkedik, még egy sokat mondó dolgot tesz, arra hívja fel követői figyelmét, hogy kérjenek és imádkozzanak pásztorokért. Bár ő a döntéshozó, mégis egyfajta közös felelősségvállalásra indít ezzel minket, mindenkori hívőket. Úgy elképzeltem magam előtt, Jézus mielőtt kiválasztja az apostolokat, kéri, hogy imádkozzanak pásztorokért, és biztos, hogy voltak néhányan olyan buzgók, akik lelkesen, rögtön elkezdtek magukban imádkozni is erre a célra. És lám, mi történt? Egyből kaptak is 12 munkást az aratásba. Milyen hamar tud teljesülni egy kérői ma? Csak talán jobban kellene bíznunk és hinnünk ebben. Sokszor tekintünk úgy korunkra, mint ami már megérett a pusztulásra. Egyre kevesebb a hívő, és megcsappant a papi hivatások száma is. Bár csak zárójelben hozzáteszem, hogy ez csak a mi kontinensünkre, meg talán Észak-Amerikára jellemző. A világ többi részén igenis egyértelműen növekszik a katolikus hívők száma és a papi szerzetes hivatások száma is. De valóban mi itt helyben ezt tapasztaljuk. Jézusnak a mai kijelentése viszont azt sugallja, hogy tulajdonképpen sosem volt elég pásztor. Mert a maga korában, amikor mindenki vallásos volt, arra kéri az embereket, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Jelen idejű mondatával egy fontos, állandó megállapítást tesz tehát erre vonatkozóan. Azt akarja, hogy mindenkor embere érezze a pásztorok iránti ínséget. Ezután pedig felvázolja az Istennek szentelt hivatásoknak a folyamat ábráját. Ezt három igében tudjuk tetten érni. Kérjétek, magához hívta és küldte. Jézus először is azt szeretné, ha kérnénk tőle a papi hivatásokat. Ez minden Krisztus hívő kötelessége, függetlenül attól, hogy érintve van-e a kérdésben vagy nem. Egyfajta kollektív felelősség érzetet kell kialakítani magunkban az iránt, hogy az egyháznak legyenek szolgálattevői. Ha valaki részesedni akar egy közösség értékeiben, már pedig mindannyian ezt akarjuk, hozzá is kell járulni ahhoz, hogy ezek az értékek fennmaradhassanak mindenki számára elérhető módon a jövőben is. De itt jön be az, hogy sokan nem hisznek az ima erejében. Ha csak egy pillanatra is meglátnánk, milyen erők lépnek mozgásba odaát a túlvilágon imádságainkra, nem kételkednénk többé imáink hatékonyságában és szükségességében. A következő ige az a magához hívta. Bár mi kérünk, ez igaz, de Isten az, aki kiválaszt. Az ő szuverén döntése, hogy kiket hív magához. Önjelölteknek, kalandoroknak itt nincs helye. Nem lehet jogot formálni a papságra. Jézus, akiket kiválaszt, azokat magához hívja, hogy vele legyenek. Érdekesképpen ez egyetlen kritérium az apostolságra, nem a teológiai végzettség, nem az imádságos lelkület, nem a templomban eltöltött idő, hanem hogy vele legyenek. A Krisztussal eltöltött idő és a vele kialakított mély kapcsolat formálja igazán pappá a jelöltet. Ezt sosem szabad elfelejteni a mai szemináriumoknak sem, meg szerzetesi növendékházaknak. Ki kell alakulnia ennek az együtt gondolkodásnak Jézussal, hiszen a pap, a szerzetes tulajdonképpen a jelenben tovább élő Krisztus. Végül pedig a harmadik ige, hogy küldi őket mindenfelé. Nem áll meg ezen a ponton a kiválasztás és a velelevés, hanem szétküldi őket, különösen is az elveszett juhokhoz. Az itt felsorolt tevékenységek a pásztori szolgálat legfontosabb elemei. Menni, hirdetni, gyógyítani, feltámasztani, megtisztítani. Bármilyen időszakos feladata is van egy papnak, bármilyen hivatalt visel éppen az egyház érdekében, ezek az alapszolgálatok nem maradhatnak el, mert akkor az illető már nem Isten embere többé, hanem valami másé. Hazánkban hagyományosan ez időtájt zajlanak a papszentelések. Az újonnan felszenteltek Isten ajándékai az egész anyaszent egyház számára. Olyanok ők, akiket nem érdemeltünk meg, akikhez nincs jogunk, de akiknek formálódásában részünk lehet, ha követjük Krisztus akaratát. Szülők, miért tekintjük sorscsapásnak, ha gyermekünk érdeklődik a papi hivatás iránt? Fiatalok, a kortársak miért bizonytalanítják el a tiszta szándékú fiatalt? Attól, hogy mi nem értjük, ehhez még nincs jogunk. Súlyosan vétkezik, aki akadályt gördít Isten terve elé. És kegyetlen az, aki nem enged kibontakozni egy hivatást. Higgyük el, hogy Isten terve velünk egyúttal a mi saját személyes önmegvalósításunk, azaz boldogságunknak is az alapja. Jézus név szerint ismeri és személyesen választja ki az apostolokat. Teszi ezt ma is a legkisebb szerepkörökre is. Téged is ő hívott meg követőjének, Krisztus hívőnek. Mi keresztények sem önjelöltek vagyunk, és nem arra kaptunk meghívást, hogy önmagunkat valósítsuk meg, hanem hogy őt vigyük az embereknek. A mai kor kimerült és levert pásztor nélküli embereinek. Mert az általános papság révén erre minden Krisztus hívő meghívást kapott. Az evangelizáció nem csak a papok feladata. Jézus küldetést ad azoknak, akiket kiválaszt, tehát mindannyiunknak. Azt kéri, hogy ne csak működtessük ezt az egyházat. Küldetésünk legyen, ne csak hivatalunk. A kérések, amiket megfogalmaz Jézus, gyógyítsátok a betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki gonosz szelkeket, már akkor is meghaladta az apostolok hétköznapi képességeit. Ebből értjük meg, hogy az apostolok nem saját érdemeik alapján lettek kiválasztva. Így te se szerénykedj, keresztény testvér, amikor nem akarod teljesíteni az ő küldetését. Sosem leszünk boldogok addig, amíg közvetlenül a boldogságot hajkurásszuk, mert az csak valami nálunk nagyobb, rajtunk túlmutató szolgálatában kapható meg. A boldogság igazából az elvégzett, a beteljesedett küldetés mellékterméke. Amíg önmagunkat keressük, önmagunkat akarjuk megvalósítani, addig csak tengünk-lengünk a világban, sodródunk az eseményekkel. Amint felismerjük és elfogadjuk küldetésünket, amit fölülről kapunk, és ami nem vezethető le belőlünk, irányba áll életünk. Megszűnik a szétforgácsolódás. Na ez az igazi energiahatékonyság. Urunk Istenünk, adj nekünk szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. És hagyj fejezzem be egy személyes vallomással, én egy ilyen boldog, önfelett, elkötelezett, szabad pap vagyok immár 22 éve.
2: Kedves hallgatóink, a papi hivatásról elmélkedett Lóci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára. További tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Sikerrel zajlott le idén is az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programsorozat csütörtökön kezdődött, a nyitószentmisét akkor Ternyek Csaba egriesek mutatta be. A találkozó keretében előadások, tanúságtételek hangzottak el, volt vezetett szentségimádás, imák, emellett koncertek és színpadi előadások is színesítették ezeket a napokat. Vasárnap délben aztán a búcsúszentmisét Marosi Balázs Szerencsi ifjúsági régiófelelős mutatta be. A szentmise végén Vízi János egyházmegyei ifjúsági referens megköszönte a szervezés segítők áldozatos munkáját, Ternyek Csaba egriesek támogatását, majd a főpásztor üzenetét továbbítva kihirdette, 2027-ben is lesz szalóki találkozó július 15-e és 18-a között. A szentmiséket rádiónk és a Szent István Televízió is közvetítette, így a YouTube csatornán ezek visszanézhetők. A feltétel nélküli hazaszeretetet jelölte meg a következő köztársasági elnök jelölt előtt lényeges követelményként a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter az államfőválasztásról azt mondta, tiszta lappal indulunk, nem kötnek minket a korábbi paktumok vagy éppen szokások. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tiszapárt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény, rögzítette Magyar Péter az egyik posztjához fűzött kommentjében. Megjegyezte, nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra. Kiváló államfőjelöltnek nevezte Polgár Judit Csakkozót a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt arra nem akart válaszolni akkor, hogy mellette más név is felmerült a frakcióülésen. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, jelentette be Németh Balázs a közösségi oldalán. Az ellenzéki párt szerint a folyamat illegitim, ezért a részvételével csak legitimálne azt a Fidesz, amit ócska színjátéknak neveznek, mondta el a képviselő. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló Forsthofer Ágnes házelnöktől Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, a másfél éves legfőbb ügyészsége alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. Az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyében kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a legfőbb ügyészségen Magyar Péter, de szerint az addig biztosan nem fog megtörténni, amíg az előző kormánypártok bábja ott van, így fogalmazott. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának vizsgálatát kérte Velkei György László, a Tisza országgyűlési képviselője, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Szijjártó Péter munkavállalásával kapcsolatban. Mint ismert, a korábbi külgazdasági és külügyminiszter a korábban sok állami támogatást kapó kínai BYD járműgyártó külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetője lesz. A héten már el is fogadhatja az országgyűlés a független közmédia testület alapító okiratát. Az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot a Tiszás Hantosi István benyújtotta a parlamentnek, ahhoz kivételességi javaslatot is csatolt. Ukrajna kormánya elfogadta azt a rendeletet, amely mentesíti a kislétszámú finanszírozási korlátozások alól az uniós nyelveken, köztük magyarul oktató iskolákat. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a döntés jelentős biztonságot adhat a kárpátaljai magyar oktatásnak. Végül az időjárásról. A folytatásban majd több gomoly felhő lehet felettünk, néhol kisebb eső, zápor kialakulhat, olykor még az ég is megdörrenhet. A szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 10 és 15 fok között, napközben aztán 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikus kolléga pedig Somogyi Márton, a mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa gondolatával köszöntjük Önöket. Olyan világban akarunk élni, ahol fel lehet számolni a szegénység okait, ahol fel lehet számolni a világunkban még mindig létező igazságtalanság okait. Ilyen egyház akarunk lenni. Kedves hallgatóink, rövidesen a Találkozás Istennel című műsorunkban folytatjuk Pap Miklós görög katolikus atya elmélkedését, amely az életvezetés etikájáról szól. A 21 órakor elhangzó hírek után Neil Boyd Egek, mitévő legyek című regényének 12. részét Tóth Levente színművész olvassa fel a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban. 21 óra 30 perckor a Lélek útjain című műsorunkban Jézus szeretet parancsáról beszél Horváth József, a Szombathelyi Szentkereszt lelkészség kisegítő lelkésze. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Nemes Nagy Ágnes Macska című versét Jakó Beáta mondja el. Majd Tiszavalkon nézzük meg a gyékényes napot, s a kikötőjükbe is ellátogatunk. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján 21 órakor a Leltár című műsorunkban Ady Endre életrajzát és a háború idején született verseit ismerhetik meg. Vendégünk dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Majd a Haltündér című török mese hangzik el. Az óra végén a papi hivatásról elmélkedik Lóci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa. 22 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk, ezután meghallgathatják a napversét, majd a közélet ismétlését. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen a második évfolyamon 22 hallgató végzett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakon. Műsorunkban erről hallanak összeállítást. A 23 órakor elhangzó hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a hitvalló témája Mózes élete. Éjfélkor a himnusszal zárjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, Grunda János vagyok, a mai görögkatolikus összeállításunk szerkesztője. Adásunkban folytatjuk Pap Miklós görögkatolikus atya elmélkedésének bemutatását az életvezetés etikájáról. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

Én az életvezetésről ugye sokat beszélek, itt ott látjátok a videóimat, és mindegyik döntésről szól, és mindig arról beszélek, hogy én azért lettem morálteológus, elárulom nektek, mert matematikusnak készültem, és nagyon szerettem az olyan egyenleteket, ami tudjátok, ilyen három sor, van benne négy ismeretlen, és azt se tudod, hogy kezdj hozzá, tehát hogy kell fordítani a füzetet. Ezeket a sok ismeretlenes, dögnehéz egyenleteket nagyon szerettem. Aztán megértettem azt, hogy a legnehezebb egyenlet az a ti lelketek. Az emberi lélek a legbonyolultabb, egy sok ismeretlenes, minden van benne, és hogy én ezzel akarok foglalkozni, a legnehezebb egyenlettel, az életvezetéssel. És azért is lettem morálteológus, mert azt látom, hogy sokótok fejében ott van a hit, a hívők feje is tele van jó hitigasságokkal, de mikor ezt le kell fordítani az életvezetésükre, akkor tök bénák a hívők is. Tele van a feje jó, járt hittanra, megtanulta a hittant, a dogmatikát, vasárnap jár liturgiára, mégis mikor ilyen napi morális döntéseket kell hozni, akkor bénán, bután hoz döntéseket. Szóval ez a lefordítás, ez nehezen megy. Sokat beszélek a döntéshozatalról, és arról, hogy itt legyen stratégia, hogy hozzál döntéseket. És mindig beszélek arról, hogy amit Istennel döntesz el imádkozva, abban az Isten segít. Tessék imádkozni. Emberekkel sokat beszélni. Nézni kell az elitet. A jók után kell menni, nem az átlag után. Hogyha ma már mindenki így él, meg senki nem érdekel. Az elit után érdemes menni, és egy idő múlva ti váljatok elitté. Meg kell nézni a realitást, az alternatívákat. Szóval van egy stratégia, hogy kell döntést hozni, ezt akarom dadogni. És ezek között nagyon fontos a szépség. A szépről szeretnék beszélni, hogy a döntéseinket, az életünket ez hogyan segíti. Hát a történet ott kezdődik, hol kezdődik a szépséggel való történetünk? Az őskorban kezdődik. Az az érdekes, tudjátok, hogy etológiát érdemes olvasni. Az az érdekes, hogy el kell mondanunk azt, hogy az evolúciót, mint természettudományos tételt az egyház elfogadja. Jó, tehát itt nincs már egy hiszek az evolúcióban, meg nem, ez nem kérdés. Az egyház hivatalos tanítása, hogy Isten fejlődő világot teremtett. Ez a hivatalos tanítás. Nem használjuk ezt a szót, hogy evolúció, mert ez egy biológiai szakszó. Azt mondjuk, hogy Isten fejlődő világot teremtett, nincs készre teremtve a világ, ti sem. Nem vagytok készen. És az az izgalmas, hogy a növényeket, az állatokat az Isten szépen elindítja, de hogy az embert bevonja saját maga teremtésébe. Ez a döntés. Nem vagy készen, és az Isten felhív a színpadra, hogy milyen emberi akarod tenni magad. És ez egy óriási lehetőség. És ez hol kezdődik a történelemben? Hát az emberré válásunkkor. Az evolúció nem azt jelenti, fiúk, lányok, hogy a majomtól származunk. Jó, ezt néha el kell mondanom, mert még néhányan azt hiszik. Lehet ismeritek a Facebookos viccet, hogy apa, mi a majomtól származunk? Nem tudom, kisfiam, az anyád rokonsága. De hogy nem, tehát nem a majomtól származunk, jó, hanem van közös ősünk a majommal. Van közös ősünk, a legutolsó közös ősünk mondjuk 4 millió éve lehetett, a csimpánztól akkor vált el az águnk, de nem kell azon meglepődni, hogy van közös ősünk a majmokkal, van közös ősünk, ha még jobban visszamegyünk, a muslicával is. Kapu Tibor milyen állatokat vitt az űrbe kísérletezni? Muslicát. Miért? Mert a genetikai törvényszerűségek, ezért Nobel-díjat adtak, a genetikai törvényszerűségek, amik a muslicán érvényesek, ránk is érvényesek. Csak a muslica 18 naponta szaporodik, háziasszonyok tudják, ha időben nem kapod el, akkor generációk jönnek sorba. Szóval, és azon se lepődünk meg, hogy rokonok vagyunk a baktériumokkal. Tehát értitek, a jóistenhez méltóbb az az ötlet, hogy egyetlen sejtből indítja el ezt az egész mindenséget. Isteni ötlet. Szóval nem kell félnünk attól, hogy nekünk tesók az állatok. Igenis, ne szenvedjenek az állatok. Tesók az állatok és a növényvilág is. De, itt van a de. Egy biológus úgy mondja, hogy a testünket az Isten alulról szőtte évmilliókon keresztül, de a lelkünket, a személyünket, azt mindenkinek külön teremti. Ez is az egyház hivatalos tanítása, hogy a lelkünk nem az állatvilágból jön. A lelkünk Istentől van, mindenki személyét Isten külön akarta. Ez fontos tétel. Na most, mikor elindul az emberiség, tudjátok, az az izgé, hogy egyszerre 4-5 emberi faj is van. Kutatók azt mondják, talán 8 vagy 12, nincs meg az összesnek a csontja.
de hogy egyszerre akár több emberfaj is létezett, ugyanazon a mezőn, ugyanazon barlangok körül, és a Homo sapiens győzött. Miért? Hogy izmosabbak voltunk, erősebbek voltunk, nagyobb volt az agyunk, vagy tüzet használtunk, a Homo erectus is használt tüzet, meg ilyenek. Ami az izgalmas, hogy máig nem tudjuk, hogy miért egyenesedett föl a Homo sapiens. Rengetegen beszélnek kutatók arról, hogy a két kezünk mire jó, ha már fölegyenesedtünk, hogy vizet tudunk vinni messzire, ez egy nagyon nagy találmány, kaját tudunk vinni messzire, nagyon nagy találmány, hogy kőbaltát tudunk készíteni, tehát hogy ha a kezünk felszabadult, az nagyon jó, de miért egyenesedtünk föl? És akkor jönnek az elméletek, hogy magas fű, szavanna, meg mit tudom én, máig nem tudjuk, hogy miért egyenesedett föl az ember. Én teológusként mondhatom, mintha az Isten kihívta volna az embert, fölegyenesítette volna az embert. A fölegyenesítés görögül úgy hangzik, hogy anastasis, a föltámadást, a húsvétot így hívják a görögök, anastasis. Tehát az ember fölegyenesedett, és tudjátok, azóta nekünk az egyik legdrágább dolog fölegyenesedni és a végtelent nézni. Az egy csoda nagy, azt nem lehet megunni. Mikor állsz a tengerparton, az óceánparton, és nézed a nagy vizet, és ugyanaz, és bámulod, és nem unod meg. Nézed a nagy hegyet, ha elmész hegyes vidékre, és ott van a nagy hegy, és nézed, és mozdulatlan, ugyanaz, és nem bírod megunni. Nézed a csillagos eget, végtelen, és nem bírod megunni. Azóta nekünk a végtelent bámulni az egy csodálatos dolog, mert a végtelen mögött mi az Isten sejtjük. Szóval, ha nyaraltok, ha jót akartok, meg ilyenek, keressetek olyat, amikor a végtelent bámuljátok. Az emberhez ez a méltó. Na most az ember fölegyenesedik, és tudjátok, megtanították nekünk ezt a régi marxista gondolkodást, hogy a munka tett minket emberré. Marxék ezt mondták állandóan, meg az eszközkészítés tett minket emberré. Nem, az már következmény. Nem, fölegyenesedtünk. Ott kezdődik az emberlét. Isten kihívott minket. Na most azt akarom dadogni, hogy a szegény ősemberünk, tudjátok, akkor van vége a kis jégkorszaknak, fáznak, barlangok, mennek az állatok után, hogy legyen kaja. És a szépség, mutatok egy szépet, itt van egy barlangrajz, a szépség a legelejétől ott van az ősembernél. Ez a 38 ezer éves spanyolországi Altamirában van. Csak azt akarom dadogni, hogy a szépség, hölgyek, urak, nem később jött, amikor már az ember berendezkedett, van civilizáció, van wifi, és akkor majd ráérünk a széppel foglalkozni, hanem az őskortól kezdve ott van a szép. Az emberré válásunknál a legelején ott van a szép. És ez azért fontos, János Pál pápa úgy mondja, kultúra az, ami által emberebb lesz az ember. Emberebbek leszünk. És akkor mondom fordítva, kultúra nélkül elkorcsosul az ember. Vissza lefelé állatiasodik. És akkor kérdezném tőletek, hogy mikor nyittok ajtót, ablakot az igazán szépnek. Csodálkozunk, hogy idegesek vagyunk, betegek vagyunk, hogy mindig csak az ügyeinkkel, a munkánkkal, ezekkel foglalkozunk. Az emberré válik szép, nélkülözhetetlen. Tehát nagyon fontos nekünk, itt egy őskori kultúrát láttok, ahogy az ősember itt a Duna mentén jött fel a Homo sapiens, és a Duna mentén ilyen nagy közösségeket, kultúrköröket alkottak, és cserélgették egymás közt. Tudjátok, a Willendorfi Vénuszból egy csomó hasonló szobrot találtunk, nyílhegyekből, meg ilyenekből. Cserélgetik egymás közt a technológiát, és a művészetet is. Rém izgalmas, hogy hasonló barlangrajzok vannak, meg ilyenek. Szóval a legelső, amit szerettem volna nektek mondani, a széppel törődni nem úri huncutság. Nem akkor majd, ha ráérek. Majd, ha lesz jó sok pénzem, akkor majd ráérek színházba menni. Ha majd levizsgáztam, akkor ráérek József Attilával foglalkozni. Nem úri huncutság a széppel foglalkozni, hanem az ember létünkhöz tartozik a legelejétől. Izgalmas ez a barlangrajz. Azért izgalmas, mert ezt tudjátok, ez Altamirá belül van. Tehát vannak olyan barlangrajzok, ahol tényleg a vadászatot ábrázolják, de belül a barlang belsejébe, leghátul vannak ezek a bikák fölfestve, ahol nem nagyon járt az ősember. Kicsit papként azt mondanám, mintha szentély lenne. És az az izgalmas, hogy nem bikát tettek legtöbbet az ősemberek, hanem szarvas, nem is mamutot, hanem szarvas tettek, még akkor lejjebb van a hideg égkör,
és vándoroltak a szarvasok után, a rénszarvasok, és azt tettek a legtöbbet. Miért bikát ábrázolnak? Papként nekem szabad azt gondolni, mondják ezt kutatók is, hogy valami nagyot, valami nagyon erőset akarnak ábrázolni, valami nagy hatalmut. Mondhatnám azt, hogy az Istent. Hogy ez nem a vadászatról szól, hogy egy bikát fölfestenek, hanem hogy már valami sejtése van, valami tőlem nagyobb hatalomról, valami nagy erőről. Nagyon-nagyon szép. Az őskor után jönnek a görögök, és a görögök ugye arról beszélnek, hogy a jó, a szép és az igaz összeér, ez a kalokagatia, tanultátok mindannyian. A görögöknél figyeljetek, az a csúcs, amikor az ember, aki sportol, edz, fontos a gimnasztika, fontos az erényesség, és hogy okos, bölcs ember. Mind a három. Na most nem tartották a görögök szép embernek azt, aki erénytelen, bűnös. Lehet, hogy nagyon szép teste van, vagy szépen sminkelt nő, de ha bűnös nő, a görögök nem tartották szépnek. A lelked is, az erényes életed is legyen szép. A másik, hogy a szépséghez hozzátartozik a bölcsesség, az igazság. Szóval a görögöknél ez olyan szépen összeért, ha elmentek a Szépművészeti Múzeumban, ott a görög szobroknál ragadjatok le, gyönyörű szobrok vannak. Nem csak, hogy arányosak, meg esztétikailag szépek, hanem az ember lát bennük harmóniát, látja bennük a görög filozófiát, gyönyörű szép. Aztán jön a középkor, és a középkorban itt a hét szabad művészetnek látjuk az alakjait. Az egyetemre, ha bekerült valaki, hölgyek, urak, ott mindenki tanult etikát, filozófiát, esztétikát, teológiát. Mindenki. Jogásznak készültél, akkor is tanultál esztétikát. És ha kijöttél az egyetemről, akkor volt univerzális egyetemes képzettséged, mert nem csak orvos voltál, hanem tanultál etikát, filozófiát, esztétikát is. Ettől volt egyetemes tudásod. És hölgyek, urak, az fog történni, hogy jön a felvilágosodás, és Dávid Katalin ír erről, aki akár erről szépet olvasni, neki van egy ilyen könyve, hogy a szép teológiája, nem olyan nehéz és nagyon szép. Arról ír, hogy szétszakad az, ami az őskorban, a középkorban, ókorban egybe volt, az igaz, a jó és a szép szétszakadnak egymástól, és ami fontos lesz, az az igazság. Na, Robespierre meg a többi Diderot, tudjátok, ekkor kezdik írni az enciklopédiákat mázsa számra, és a tudomány, ez lesz a nagyon fontos. Ha igazat akarsz, akkor a tudósokhoz kell foglalkozni. És a széppel mi lett? A szép szórakozás lett. Mit mond Kant? Mán felejtsétek el. Azt mondja, az a szép, ami érdek nélkül tetszik. Nem, nekem van érdekem, ember akarok lenni. Nem jó ez a definíció. Az fog történni, anélkül, hogy nagyon belemennék, csak egy-két ilyen elméleti dián van, jó? Utána szépeket nézzünk, csak fontos, hogy megértsétek, hogy hol járunk most, hogy a szépség elveszítette a metafizikai tartalmát, úgy mondjuk, azaz a szépség csak szórakoztat. Hát ma itt járunk. Hogy a szép azt jelenti, hogy elmegyek egy fesztiválra, meghallgatok egy zenét, eszem egy csülköt, és akkor adtam a kultúrának. Elmegyünk szórakozni a színházakba, musicaleket hallgatunk. Az újságok hátulján van mindig a kultúra, a szórakozás területén, a sport előtt, után. Azt akarom mondani, hogy mára a szép szórakozás lett, pihenés lett, kikapcsolódás lett. És ez nincs rendben. A szép elveszítette a metafizikai tartalmát. Így az lett, hogy a mai világ elkezdi kiszolgálni az igényeteket, Spotify és az összes többi. Milyen zenét hallgatsz? Fölajánl még 100 ugyanolyat. Kiszolgálják az ízlésedet. Mire megy az ember a moziba? Olyan filmet adunk. Milyen sorozatokat néz? Nem nőjél fel hozzá, hanem toljuk neked, amit fogyasztasz, amiért fizetsz. Magyarul ez a világ kiszolgálja az ízlésedet. És ha így maradunk, ha nem foglalkozunk azzal, hogy legyen az életünkben minőségi szép. Szóval nem beszélek erről. Ennyit akarok mondani, hogy a szépségnek ma két fajtája van. Van szórakoztató szép. Nézzétek, én is hallgatok slágerrádiót, meg nem tudom, én is megnézem a kalambót. De hogy nem ennyi a szép. Úgy körbe kérdeznélek titeket, hál' Istennek sokan vagyunk, hogy minőségi széppel mikor találkoztál utoljára? A mellbevágott. Nem 5 perc. Úgy mellbevágott, hogy egy napig így kóvályogtál utána. Olyan minőségi széppel.

olyan jó lenne ötleteket adni egymásnak. Hogy a minőségi széppel találkozni, szeretném mondani, hogy programozzátok be úgy az életetekbe, hogy az nem pihenés. Tehát ha arra elmégy, előveszed, elolvasod, meghallgatod, nem tudom én, elutazol oda, az nem pihenés, az nem szórakozás. Megnézel egy jó művészfilmet, kimégy József Attila sírjához, viszel egy József Attila kötetet, ott elolvasol egy pár verset, nem jössz ki úgy a temetőből, ahogy bementél. Hogy ezekkel, ez nem pihenés. A minőségi széppel való találkozás nem pihenés, hanem ott fog valami történni. Ereignis, mondja a német, ott veled valami fog történni. Na, szeretnék mutatni néhány ilyen minőségi képet, hogy én mire gondolok, amikor azt mondom, nyissatok ajtót, ablakot a minőségi szépnek. Az első Gaudi, hát ismeri mindenki, spanyol épész, Barcelonában, ő azt mondta, hogy elég volt ezekből a kockás házakból, meg betonokból, és ő az organikus építészetet, hát mondhatom, alapította. Nincs nála egyenes fal, meg egyenes ablak, minden játékos, és kicsit a természetre hajaz, és ismeri mindenki, hogy a Sagrada Familiát ő alapozta meg. Máig azért nincs befejezve, mert azt mondta, hogy ahogy a csak adományból lehet felépíteni, pedig lenne néhány gazdag mecénás, azt mondta, nem, legyen a szegények temploma is, mindenki adjon. Ezért oda bemenni, úgy megyünk oda, hogy otthon érezzük magunkat, mert a miénk is. Belülről ilyen, mintha egy erdőbe járnánk, él a templom, és az üvegablakok olyanok, precízen vannak megtervezve, hogy szinte minden órában más fényben tündöklik az egész. Aki eljut oda közületek, bementek, adnak egy órás jegyet, vagy nem tudom, ki ne gyertek délig. Tehát be kell menni reggel, és ki ne gyertek onnan, az egy fényes dolog, ott lenni, nézni, hogy a nap jár, és minden sarokba ücsörögni egy kicsit, minden sarokba imádkozni egy kicsit, az egy fél napos dolog, nem pihenés. És mondom, mit akarok mutatni? Hát ilyen gyönyörű szép az egész, él, mozog, hogy mondjam, annyira nem ez a kockás IKEA, meg tudjátok, annyira nem ez a világ, hanem hogy élő és színes világ. Mit akarok nektek megmutatni? A bejárat fölött, ha mentek, akkor ott látszik a Szent Család, mutatom ezt nagyban, a Szent Család iki, a kis Jézus, Mária és fölötte József. Józsefről akarok beszélni. Ahogy ábrázolja Gaudi, azt látjuk, hogy nem ölelgeti Máriát és a kis Jézust, hanem ilyen oltalmazóan ott van a keze fölötte. Gyönyörű szép kézmozdulattal. Gaudi nagyon sokáig tervezte, ilyen kis szobrokat készített, hogy hogyan is kéne ezt a kézmozdulatot ábrázolni. Egészen zseniális, ahogy oltalmazóan ott van fölötte, tiszteletet érzünk fölötte. És nagyon izgalmas, hogy a keletiek, mi görögök is Józsefet karácsonykor külön szoktuk ábrázolni. Ő nem ölelgeti Máriát meg a kis Jézust, hanem távolabbra szoktuk ők megfesteni. Mit kell ezen a képen látni? Azt kell látni, hogy József nem úgy ölelgeti Máriát és a kis Jézust, hogy ők az enyémek, hanem hogy rám vannak bízva. És megérti azt József, hogy ezeknek valami saját titkuk van. Nem tudom, kinél van otthon virág, muskátli. Öntözöm a muskátlimat, és az a muskátli, ez egy élő szervezet. Ha öntözöm, akkor fog fejlődni, ha nem öntözöm, tönkre tudom tenni. A muskátliból sosem lesz banánfa, hanem az muskátli lesz, egy saját programja van. Van otthon kutyám, nem tudom, kinek van rossz csont kutyám, borzasztó kutyám van, minden nap kiássa az ötös metrót. Tehát rettenetes kutyám van, és a kutyám az szeret engem, hallgat rám, tödödön, néha rossz csont a kutyám, etetem, tudok rá vigyázni, és tönkre is tudom tenni, el tudom pusztítani. De a kutyának egy saját programja van. Nem tudom azt mondani a muskátlimra sem, és a kutyámra sem, hogy az enyém. Egy élőlényre hogy mered azt mondani, hogy a tied? Annak van egy saját programja. És fejlőd, és rád lehet bízni, és tud melletted, de tönkre is tudod tenni, de hogy az érted, az egy élő organizmus. Na most, ha egy a diófámra, a virágomra, a zöldségeimre, a kutyámra, lovamra nem mondhatom azt, hogy az enyém, hogy mondhatnám a feleségemre, hogy az enyém.

gyerekeimre, hogy az enyém. Értitek? Megtanul az ember egy olyan tiszteletet, hogy rám van bízva az a nő, hogy mellettem fejlődjön. Szokták kérdezni, atya, honnan lehet tudni, hogy igaz a szerelem? Hát onnan lehet tudni, hogy fejlődsz-e mellett, az Isten felé. Fölfelé húz, vagy lefelé húz? A bűn felé, meg az igénytelenség felé, vagy az igényesség felé húz? Onnan lehet tudni, hogy ez az üdvösségre visz ez a nő. A páromat azért bízta rám az Isten, hogy mellettem üdvözüljön, és a gyerekeket azért ajándékozta, hogy a gyerekeink üdvözüljenek. Nem az enyém a gyerek és a párom se. És akkor ez az életvezetésben miért fontos? Hogy nem birtoklod a másikat. Nem gyad neked sem a családtagod, sem a munkatársad, sem a beosztottad, sem a takarító nő a munkahelyeden, senki nem tárgy, hanem neki van egy saját titka. Tehát ahogy József ezzel a kézmozdulattal föléjük hajol, oltalmazza őket, és van benne egy nagy-nagy tisztelet, nekünk is ezzel a nagy tisztelettel kellene a másik emberhez és a titkához viszonyulni. Gyönyörű szép. Ahogy így bámuljuk, benne van az egész emberekkel való viszonyom, a hozzájuk való viszonyulásom, tisztelni a titkokat és oltalmazni őket. Ezt mondtam el. El Greco. Greco spanyol festő volt, görög festő volt, Domenikos Theotokopoulos, senki nem bírta kimondani, ezért úgy hívták a görög. És hát ő is megjárta Velencét, tanult ott is festeni, meg Rómát, meg nem tudom, aztán kikötött Madridban és Toledóban. El Greco misztikus festő volt. Nekünk Budapesten szinte egyedülálló 9 El Greco képünk van. Szép Művészeti Múzeum, tessék elmenni, ott leülni és órákig nézni. Mondom, mit kell nézni El Grecón. Abban a korban, a reneszánszban, 1500-as években vagyunk, abban a korban fedezték fel a Botticelli, meg az összes többi úgy festettek, hogy tudjátok, a párhuzamos vonalak hogy érnek össze, meg a háttérben az arányokat, az épületeket hogyan ábrázoljuk. Teljesen odáig voltak, hogy felfedezték a perspektívát, meg a téridő ábrázolást. Ott van mellette El Greco, tessék mondani, ha nézzük azt a képet, hol vagyunk. Fogalmunk sincs, hogy az hol van. Az egész, mintha lebegne. Nem számít ez az összes perspektíva meg ilyenek. El Greco belső történést festett meg. Azt mondjuk, hogy misztikus festő. Pont nem a külső érdekli. Nem fényképet akar csinálni, hanem hogy belül mi történik az emberrel, azt festi meg. Egy El Greco képet, mikor nézegetsz, akkor ott történés van megfestve. Lelki történés. Mutatom a keresztre feszítését. Nézzétek, hol vagyunk? Mindenütt szokták ábrázolni a jobb ballatot, városokat, hegyeket, akármit, és ez az egész itt nem az számít. Szent Ferencnek az ábrázolásait nagyon szerette, és El Grecóra jellemző, hogy nem glóriát fest a szentek feje köré, hanem ahogy látjátok, ott a feje fölött kitisztul az ég. Kék az ég fölötte, a kegyelemnek a színe. Mutatom a szent családot, ahogy megfesti, Mária feje fölött ott kék az ég, az a glóriája, tiszta fölötte, tiszta kék az ég. És gyönyörű szép spanyol arcot látunk. Megmutatom a legszebb spanyol arcot, amit ő festett. Senki nem tudott így festeni, mint ő. Próbálták utánozni El Grecót, a saját fia is, meg a mesterséges intelligenciába is beütöttem, hogy El Greco stílusba fest meg ezt. Borzadály volt, úgy kitöröltem, ahogy van. Mesterséges intelligencia se tudja. El Grecónak nincs követője, nincs iskolája. Senki nem tud úgy festeni. Ez a legszebb női arc, amit festett. Szép, tudod? Nem esztétikailag, nem csak úgy, hanem tudod, hogy egy szűz, erényes, tiszta, istenfélő, Kalokagatia, amiről a görög beszél, megtudta festeni, hogy nem egy csinibabát fest, egy szép nőt, hanem tudod, hogy ez lelkileg is egy tiszta nő. Ez az igazi szép. Aztán Krisztust festett így, nagy vörös ruhában, hogy megfosztják ruháitól, csak a kéztartásra szeretné utalni. Senki nem tudja, hogy miért festette így ezt a kéztartást. Ez egy ilyen titokzatos dolog. Máig kutatják, hogy vajon mi lehetett, nem tudjuk, de majd lesz jelentősége. És Mária Magdolnáról van neki több képe is. Ez egy fiatalkori képe, az meg a legutolsó Magdolna képe. És aminek nekünk megvan a Szépművészeti Múzeumban, ez, mit tudom én, vagy 2 méter magas, tehát ez egy nagy kép. Mit kell ezen látni? Nagyon szeretem ezt a képet. Lelki történés van a képen megfestve. Először is szeretném mondani, hogy itt a bűnbánó Magdolnát látjuk,
nem Mária Magdolnát. A Magdolnákat össze-vissza kutyulják az egyházban, a Biblia is. Tudjátok, olyan, mint amikor az üres sír után visszajönnek az asszonyok kétségbe esve, meg nem tudom, hogy föltámadta, ellopták, mi van vele, és akkor kérdezik, ki volt ott a sírnál? Hát azok a Marika nénik, így szoktuk mondani, meg az Erzsike nénik, akik szoktak lenni. Kutya, mindegyik más neveket mond, hogy ki volt ott a sírnál, a Marika nénik. Na, a Magdolnákat is kutyulja össze-vissza. Mária Magdolna az nem volt prostituált. Az úgy mondjuk, hogy az apostolok apostola, a keleti egyház sohasem kutyulta össze, hogy ő a bűnbánó Magdolna, az igen. De Mária Magdolna társ apostol volt, a ti fejetekbe se kutyulódjon össze, ő egy tiszta lelkű apostol volt. A bűnbánó Magdolna az a prostituált, aki megtért. Mit kell látni a képen? Azt nézze, hogy be van borulva fölött az ég, homályos, sötét van, és kitisztul egy pici területen az ég a feje fölött. A kitisztul az ég mit jelent az elgrékónál? Ahogy vízkeresztkor, tudjátok, a vízkeresztkor azt halljuk, hogy megnyílt az ég, és hallatszott az Atya szózata. Itt ugyanez történik, amíg be van borulva az ég, addig maga Jézus sem, addig ács, nem tudja, mit csináljon. És mikor megnyílik fölötte az ég, akkor fogja Jézus otthagyni a szülőházat, az ács mesterséget, és akkor kezd el tanítani. Tehát úgy mondanánk, amikor megnyílt az ég, az a startvonal Krisztus életében is. És itt is megnyílt fölötte az ég, hogy van még nekem tovább. Hogy nem kell, hogy beboruljon teljesen fölöttem az ég. Tudjátok, mikor betegek vagyunk, és hogy lesz tovább? Mikor elválunk, vagy elváltak a szüleink, hogy lesz tovább? Kirúgtak az egyetemről, nem találok állást, beteg gyerekem született. Tehát mikor ilyen iszonyatos, hogy lesz a jövő, beborul az ég, és magunk körül forgunk, és sokszor rossz megoldásokon agyalunk, és olyan jól esik, mikor végre kitisztul az ég, és elkezded látni, hogy van még neked tovább. Akármilyen bűnös is voltál, ne ásd el magad. Sajnos, elváltál, bűnös voltál, törés van az életedben, nem kell elásni magad. Csak várj egy kicsit, hogy kinyíljon az ég fölötted, és akkor majd mész. Gyönyörű. Aztán azt látjuk, hogy a kinyílt éggel szemközt van, sarokban a koponya, a halál, élet vagy halál, vagy, tehát nem is, hanem vagy. Istenhez tartozni nem lehet fél szívvel, meg fél szívvel a világba bűnösen bulizunk, meg nem tudom, bűnösen élünk, vagy. És Magdolnának azt kell eldönteni, hogy akkor mi lesz ezután. Ott hagyom a prostitúciót, és vagy, az Istenhez akarok tartozni. Tudjátok, most avattuk, és most ünnepeltük Bódi Magdolnát, és úgy elgondolkodtam rá, hogy annyi hívő fiatalunk van, akik a szüzesség megőrzésére meg így legyintenek. Tanítom az egyház hivatalos tanítása, hogy a házasság előtti szexualitás olyan bűn, fiatalok, amivel nem mehetsz áldozni. Sem a katolikus egyházban, sem az ortodoxoknál. Mindenütt súlyos, és te meg így legyintesz rá, hogy hát ez nem is olyan, én ezt nem így gondolom. Szeretjük egymást, miért ne atya? Magdolna meg az életét adta a Bódi Magdolna a szüzességért, mi meg olyan könnyen legyintünk. Szóval nincs, hogy is, kicsit ez, kicsit az. Vagy, döntsd el, hogy melyiket akarod. És neki is, itt élet vagy halál, nagyon egyszerű a képlet. Aztán azt látjuk, ahogy a gyönyörű szép női testét ő beburkolja egy kék lepelbe. Ezt csak Elgrékó tudta, de elmegy az idő. Elgrékó tudta úgy megfesteni, hogy ezt egyszerre érzed, ezt a leplet sejemnek is, nagyon finom sejemnek is, meg páncélnak is, ami megvédi. Mind a kettőnek érzed. És mi az izgéltek, hogy neki van egy gyönyörű szép női teste, és ezt ő rosszra használta. És be kell öltöztetni a gyönyörű szép női testét, mondhatnám az eroszát, be kell öltöztetni a kegyelembe. A kegyelem nem elpusztítja, tönkreteszi, hanem beöltözteti, új perspektívát, új normákat ad neki. Na most mindegyikünknek ezt kell csinálni, hogy az eroszunkat beöltöztetjük kegyelembe, hogy hogy éljem én azt meg, hogy igazán boldogítson. És túl az eroszom, azt mondom, be kell öltöztetni minden természetes adottságunkat a kegyelembe, az intelligenciádat, hogy erősebb vagy, hogy egészséges vagy, hogy kinek milyen természetes adottságai vannak, az mind a kegyelembe be kell öltöztetni. Kicsit a rosszat is. Tehát mikor azt gyónja valaki, hogy atya, nekem olyan hirtelen természetem van, én ezzel nem tudok változtatni, meg mondom, nem érdekel.
A természetedre nem lehet mutatni, hogy én ilyen hirtelen agresszív vagyok, én hirtelen ordítok a szerelmemmel, vagy meg is ütöm, vagy én azt hiszem, ilyen félős, állandóan konfliktus kerülő vagyok, ilyen a természetem, nem érdekel. Tessék kegyelembe öltöztetni. Tehát egy életen át nem lehet mutogatni, hogy nekem milyen a természetem. A természetest meg kell művelni, meg kell szentelni, dolgozni kell. Kegyelembe be kell öltözni. Gyönyörű, szép történet, és ezzel küzdködünk mindannyian, hogy a nyers adottságainkat hogyan öltöztessük kegyelembe. Aztán látjuk ezt a kéztartást, ezt a titokzatos kéztartást, ugyanaz, ami Krisztusnál volt, mintha átvenné a kegyelmet, mintha valami titkos kézfogás lenne, hogy Krisztus azt mondja, nagypénteken azért jöttem, azért hallok meg, hogy te vedd át ezt a kegyelmet, hogy neked legyen életed. Az áldozatból lesz az élet.

0: És ezt mondom úgy is, hogy ha majd szülők lesztek, mindig rácsodálkoznak a szülők. Nemrég egy orvos házaspárnak beszéltem róla, két gyerek van, és hordják, tudjátok, edzésre, iskolába, fuvolázni, minden logisztika, majd megőrülnek, hogy mennyit kell a gyereket taxizni, nem tudnak annyit dolgozni, pihenni, utazni. Mondom nekik, hogy a szülőnek lenni az áldozat is. Áldozat. És most értitek meg, amikor áldozatot hoztuk, hogy a gyerek élete menjen, a nagypénteki Krisztust, aki áldozatot hozott azért, hogy mások élete menjen. Csodaszép. Meg kell azt érteni. De ezt a nagypénteki Krisztustól vesszük át ezt a kult, ezt a kulcsot, ezt a titkot, és tudunk mi is így élni. Végül, ami izgi a képen, hát sok izgi van még, de itt alul látszik, alul, ahogy a borostyán szépen felkúszik, és felkúszik a fényig. A borostyán, mivel örök zöld, ezért az örök életnek nagyon sokszor a szimbóluma a festészetben, és azt kell látni, hogy a borostyán innen alulról indul, a sötétből, és lassan ezen a száraz sziklán kapaszkodik föl, amelyikőtök otthon birkózik borostyánnal, azt tudja, hogy ilyen kis gyökerei vannak, és minden kis részbe beteszi a kis gyökereit, és akkor így kapaszkodik fölfelé, a vakolatot leszedi a falról, de hogy így megy fölfelé, szívósan, lépésről, centiről centire, így kapaszkodik fölfelé. Hát ilyen a megtérés. Nem úgy van a megtérés, hogy innentől kezdve rendes leszek, meg nem iszom, meg rendes lesz az időbeosztásom, tanulok, meg sportolok, meg, és akkor ilyen hip-hop módon tudod, átáll az életed, mintha gép lennél. Nem vagy gép. Hanem lassan megy a megtérés, azt akarom mondani. Napról napra, szívósan, kis lépésekkel tudunk javulni, és hát itt még ezt alul nem látja senki, de aztán szépen lassan napvilágra kerül, és ott már szép zöld lesz. Szóval nézed a képet, hát megrendül az ember, hogy ez itt egy lelki történés. Mennyi minden történik benne vele, ami minket is érint. Picasso. Hát Picassónak milyen képeit, ezeket szoktuk látni, de azért hoztam ezt, csak hogy tudjatok róla, hogy ő tudott így festeni. Kritikusak vagyunk az olyan modern festőkkel, akik tudjátok, egy fehér lapra tesz egy pöttyöt, és akkor ez már művészet. Szóval Picasso igen festett más képeket, de először ilyeneket festett. Tehát átment különböző korszakokon, és aztán jutott el ide, hogy azt mondta, a festészetnek már nem kell fényképnek lennie, mert akkor jött a fényképezőgép. A művészetnek más a dolga, és akkor elkezdett új utakat keresni, az avantgárdot és a saját útjait, és ami fontos volt neki, hogy picit vissza a gyereki naivitáshoz, a gyermeki ártatlansághoz visszatérni, és úgy rajzolni, úgy festeni, hogy a gyermek látja a dolgokat. Mi ebben a szép nekünk? Az egyházban nagyon sokat beszélünk az Isten gyerekségről. Túl sokat, mondom én, a morálteológus. Hogy annak van nagy hite, aki gyerekesen viszonyul az Istenhez. Így gondolják sokan. Hogy atya, én nekem akkora hitem van, ha zsíros hajjal ülök otthon, az Isten akkor is küld nekem egy vőlegényt. Nekem akkora hitem van, ha semmit nem csinálok, Isten akkor is. Beteg vagyok, el kéne menni, inzulin kéne, nekem akkora hitem van, hogy meggyógyít az Isten, nekem nem kell orvos. Értitek? És azt hiszed, hogy nagy hited van az Isten gyerekség nevében, és a valóságban naív hited van, sőt, veszélyes hited van. Az Isten gyerekségről más, hogy a gyermeki lelkületet őrizzétek meg magatokban, azt a tiszta gyermeki ént, ezt nagyon kívánom. Én szerintem az egész élet arról szól, hogy átmegyünk itt az egész életen, feladatokon, kihívásokon, mocskon, bűnön, véren, átmegyünk, és mire jól meghalunk, a tiszta énünket meg tudtuk-e őrizni. Azt a tiszta ént, aki az Isten elé odaállhat és a szemébe nézhet. És ezt már most kell elkezdeni, amikor tudod, titokban otthon a szobádban gyertyát gyújtasz, és az Istenre nézel. És akkor kisimulnak az arc izmai, a ráncok, a feszültség, minden kisimul, belül is kisimul a lelked, és tiszta éneddel az Istenre nézel. Na ezt hogy kéne megőrizni, nyugdíjék meg azutánig, hogy ez az Isten gyermekség, a tiszta énnek a megőrzése. De a naív gyerekes hit nem. A zsinat azt mondja, hogy legyetek már nagykorúak. Tessék nagykorúak, és morálteológia, mondom, hogy vedd kezedbe az életedet, tessék döntéseket hozni, stratégiát felépíteni, csinálni az életedet, pörögni, menni, tehát hogy aktívnak lenni. Na, tehát az Isten gyermekség ezt jelenti. Picassótól azt a képet hoztam el, Guernica bombázása, mindenki ismeri, mindenki, ez egy pici spanyol város volt, amit jól lebombáztak a nácik, gyerekeket, öregeket, tehát nem csak katonai célpontokat, mindenkit végigbombáztak. És akkor festette meg ezt a képét, amit ismer mindenki. Ez valami 9 vagy 11 méter hosszú, tehát mint ez a fal, egy hatalmas nagy kép ez a kép, és ez a rémületnek a képe. Mondom, mit kell látni. Látjuk itt fönt a bikát. A bika a spanyol világban az a legnagyobb, legerősebb állat. A ősember festményeire emlékeztek, többet jelent, mint bika. Tehát a világnak a nagy elemeit is, az erőt is jelenti, és még a bika is rémült. Mi történt itt, hogy még a bika is rémülten néz kifelé, hogy mi van itt, emberek? Végig bombázták a civileket. Aztán itt alul látjuk, hogy szobrok összetörtek, a klasszikus szobrok, a régi szobrokat ledöntötték, a klasszikus huma vége van, a klasszikus emberi gondolkodásnak vége van, ledöntötték ezeket a szobrokat. Aztán itt látunk egy anyát, ahogy sír, ölében van egy gyermek, mint a Pieta. Ahogy Mária az ég felé ordít, és ott van ölében az isteni fiú. Hogy de miért? Minden anya, minden az ég felé kiáltóban ott van a Pieta. Aztán látjuk ott középen a lovat, ami ló szintén egy erős állat, és az is fájdalomtól nyerít föl. Aztán látunk ott a jobb sorokban is az ég felé kiáltó embereket, és hogy sötét van, rettenetes sötét van. Egy lámpa van itt középen, ami hajaz arra, sötét van, azért kell a lámpa, mert az emberiségnél sötét van, és ez a lámpa hajaz az isteni szemre, ami a templomban van megfestve. Ez a kép, ez minden sarkában a rémület, az iszonyatnak a képe. És tudjátok, mi az érdekes, hogy Picasso, mikor ezt megfestette, akkor nem adta ki a kezéből, míg egy utolsó dolgot rá nem festett. És ez az utolsó dolog, mutatom, hogy mi, ott egy pici virág. Ott van, hát ott van, mutatom, itt, így, ez a pici virág, akármilyen iszonyat is, egy kis vigasztalás ott van. A virág nő, majd lesz valahogy tovább. Értitek? Gyönyörű szép. Hogy nem engedi, hogy a sok, meg a szörnyűség elvegye az élet kedvemet, hanem valahogy majd lesz tovább, és a szép vigasztalni akar. Na most ez azért fontos, hogy az igazán szépben mindig van vigasztalás. Addig nem műalkotás. Amíg csak megbotránkoztak, tudjátok, polgárpukkasztó, meg ilyenek, hagyjuk már, pukkasztanak minket elég nap a híradók. Az nem azért megyek a színházba, hogy pukkasszanak. Szépet akarok. És a szőségi szépben van vigasztalás. Méghozzá olyan vigasztalás, ezt jegyezzétek meg, mert lesztek mélyponton, hogy az a szép, az nem tolakodik. A minőségi szép nem okoskodik. Na látod, így jártál, megérdemled. Na látod, nem ítélkezik a minőségi szép, hanem azt mondja, te romokban van az életed, akkor is majd valahogy van tovább. A minőségi szép nem okoskodik, nem kérdez tőled. A minőségi szép, bocsánatot kérek, hogy ilyen bibliai idézeteket neked. Hanem egyszerűen nézed, és a szép tolakodás nélkül fölemel, ez az óriási. Tolakodás nélkül. Egyszerűen odaülsz mellé, meghallgatod egy Bach, te Bachnak a zenéje, az olyan, mintha tényleg páratlan, mintha a lelkünk, amit rakódik rá a mocsok egész héten, a pletykák, a híradók, a te feszültségeid, a családod, a nem tudom, egész nap rakódik rá a mocsok, és mikor Bachot percet, mintha mocskot így lemosnál rólad. Elképesztő Bach. Bachot hallgatni kell. Más, mint az összes többi zene. Na, tehát, hogy a minőségi szép vigasztal, fölemel, tolakodás nélkül. És akkor ez azért fontos, mert mély ponton tudjátok, mit csinálunk, ti is tudjátok. A sarokba ülünk, és idegesek vagyunk. Elkeseredünk, kapkodunk, felkötöm magam, nincs más megoldás. Rossz megoldásokon jár az eszünk. Ezt morálisan én értem, hogy sarokba szorított léthelyzetben, sarokba szorítva gondolkodunk. Mindenki így működik, én is. Hogy összetörve, sarokba szorított helyzetben nagyon jól esik a szép, ami vigasztal. Hogy várj egy kicsit, van valahogy tovább. Rendkívül jól esik. Mondta nekem egyszer a nővér, aki szerzetes nővér, aki mély depresszióba esett, és azt mondja, hogy nem kellett neki, hogy okoskodjanak meg, lelkivezessék. Tudta ő, hogy mi jár, hol jár az életében. Semmi, nem kellett okoskodás. Azt mondja, ő maga is nehezen tudott imádkozni ebben a korszakban, viszont a szép éneket, az Isten dicsőítő éneket, azt tudta hallgatni. Azt mondja, leült oda oldalra, és hallgatta a szép, és az megy. A szépet nézni, hallgatni, az ilyenkor megy. Kívánom, hogy találjátok meg ezeket a szépeket, amik megvigasztalnak titeket. Van Gogh. Van Goghot is ismeri mindenki. Annyit kell róla tudni, hogy nézzétek, hát ilyen képeket festett. Ilyen képeket. És Van Goghról azt tudjuk, hogy életében talán egyetlen képet adott el, ennyit tudunk róla, azt is, hogy sörér, mert nagyon meleg volt, de hogy nem vették a képeit. Ma a világ legdrágább képei a Van Gogh képek. És nézzétek, hogy állt neki festeni ilyet, meg ilyeneket, ismeritek, hát azok a virágok, ahogy ő ezt meg tudja festeni, elképesztő. És én azt csodálom Van Goghban, hogy senki nem dicsérte, tudjátok. Ez engem megszégyenített, mikor láttam képeit, mert ti is olyanok vagytok, én is, hogy akkor dolgozunk jól, ha megfizetik. Megfizetik, akkor jól csinálom. Megköszönik, akkor jól csinálom. Ellenőrzi a főnök, be vagyok kamerázva, akkor jól csinálom. Mindannyian ilyenek vagyunk. Várjuk az elismerést, a biztatást, félünk a kontrolltól, a izétől, akkor működünk jól. Van Goghot senki nem dicsérte, senki nem fizette meg, senki nem köszönte meg. Hogy csinálta? Azt mondjuk, hogy igazi elhivatott élete volt. És azt kell mondanom, engem is megszégyenített, hogy tudod ennyire belső hivatást tudatból élni. Hogy? Na szóval, értitek, ez, mikor ilyennel találkozunk, akkor tudom én is csinálni. És az ember összekaparja magát, és nem azért csinálom jól, mert megköszönik, megfizetik, elismerik a gyerekek, nem, csinálom, nekem ez a hivatásom. Megyek és csinálom. Elképesztő morális erő van Van Goghnak a képeiben. Amit utána ő festett egy ilyet is, krumplivető emberek. És nézzétek, hol vannak a színek. Szép, harsány szín. Hol van? Megfestette ezeknek a szegény embereknek a nehéz életét. És ennek a festésnek az egyik csúcsa, amiről nagyon sokat írtak filozófiát is, a parasztcipők. Ha ezt néznétek sokáig, akkor látnátok azt az embert, aki dagasztja a sarat, dolgozik a földön, jön-megy, hány métert, hány kilométert egy nap, este lerúgja, hullafáradtan, koszosan lefekszik, hajnalban megint kell, megint megy, kiköszöni meg neki, kifizeti meg neki, megy és csinálja. És ez azért fontos, hogy Van Gogh elkezdte megfesteni az egyszerű emberek életét, amiről Pilinszky János úgy beszélt, hogy ez az evangéliumi esztétika. Az evangéliumi esztétika lényege Pilinszky szerint, hogy nem csak ábrázolok valami esztétikusan szépet, hanem mellé lépek, az embert a szenvedésében, a kicsiségében ábrázolom. Mert ott látom hősnek. És tudjátok, ettől szép, hogy igaz. Krisztus szép volt-e a kereszten? Esztétikai szempontból nem. De a szépségnek az igazi fogalma szerint, a görög fogalom szerint szép volt, mert igaz volt a szenvedése. És az evangéliumi esztétika, sok ilyen művész van, akik megfestik az egyszerű embert, a szenvedő embert, és azt érezzük, mintha fele barátja lenne a művész annak, akit megfest. Mellé lép, nem csak ábrázolja, hogy mellé lép a művészetnek, ez lesz az igazi hivatása. Olyan jó lenne a mindennapi életben látni ezeket az egyszerű szépeket, egyszerű hősöket, egyszerű szenteket észrevenni, aki névtelenül és külsőre lehetne olyan szép esztétikailag. De az a nő, az a dolgozó, az a liftes ember, az a pénztáros néni, az a nem tudom, észrevenni, akik szépek, mert igazak, szépen élnek. Jó lenne ezt észrevenni. Nem beszélek róla, az utolsó az ikonok, és befejezem. Kicsit, hogy az ikonok szépségéről is beszéljek nektek. Kezdjeket fel, akinél van otthon ikon. Ikon. Na, óriási, nagyon jó, köszönöm. Ki szokott derülni ilyenkor, mikor az ikonokról beszélek, hogy ja, nekünk is van ott a falon egy, észre sem vettem, hogy az eddig ikon. Az ikonok máshogy szépek. A római katolikusok szokták csodálni az ikonokat, de nem nagyon szokták érteni. Azt kell tudni, hogy az ikonokat fára festjük, ugye, és a fát mindig meg kell művelni, és akárki nem festhet ikont, hanem csak olyan, aki, hát hogy mondjam, szemezik az Istennel. Tehát aki imádkozik, böjtöl, erkölcsileg tiszta életet él. Tehát hogy akarod megfesteni Isten arcát, ha te nem tudsz az Istennel szemezni, mert mocskos életet élsz? Tehát az igazi ikonfestő csak az lehet, aki igyekszik tisztán élni, hiszen azt valljuk, hogy az ikont maga az Isten is festi, ő is fogja az ecsetet. Ő is részt vesz az ikon ábrázolásában. Egyszer megnyitottam egy kiállítást itt Budapesten, és arról beszéltem, hogy nálunk görögöknél ez így van, hogy akárki nem festhet ikont. Festhetsz egy darab fára képet, de azt nem hívjuk ikonnak. Ikon csak az festhet, aki imádkozik, böjtöl, tiszta életet él, és az egyház elfogadja. Na, erről beszéltem a megnyitón, és akkor utána odajött egy művész hozzám, és azt mondja, hogy ő tudja, miről beszélek. Mondom, miről beszélek? Azt mondja, hogy ő is festett ikonokat, mert ő jókezű festő, latin festő, és aztán elment Erdélybe, és ott látott ikonokat, amit szerzetesek festettek, akik egész nap szemeznek az Istennel. És azt mondja, hazajött, és kisbaltával összevágta az összes képét, mert azt mondja, arra jött rá, hogy az ő ikonjainak nincs tekintetük. Tekintetet megfesteni a legnehezebb.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Önök a görögkatolikus egyház műsorát hallották, amelyben folytattuk Pap Miklós görögkatolikus atya elmélkedésének bemutatását az életvezetés etikájáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője, Grunda János, dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A feltétel nélküli hazaszeretetet jelölte meg a következő köztársasági elnök jelölt előtt lényeges követelményként a miniszterelnök napirendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter az államfőválasztásról azt mondta, tiszta lappal indulunk, nem kötnek minket a korábbi paktumok vagy éppen szokások. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tiszapárt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény, rögzítette Magyar Péter az egyik posztjához fűzött kommentjében. Megjegyezte, nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra. Kiváló államfőjelöltnek nevezte Polgár Judit Csakkozót a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt arra nem akart válaszolni akkor, hogy mellette más név is felmerült a frakcióülésen. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, jelentette be Németh Balázs a közösségi oldalán. Az ellenzéki párt szerint a folyamat illegitim, ezért a részvételével csak legitimálna azt a Fidesz, amit ócska színjátéknak neveznek, mondta el a képviselő. A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol, közölte újságírókkal Dugró Dóra. A Mi Hazánk mozgalom elnök helyettese úgy fogalmazott, Súlyog Tamás megfutamodott azzal, hogy szó nélkül és gyakorlatilag szolgalelkűen aláírta az alaptörvény 17. módosítását. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló Forsthofer Ágnes házelnöktől Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, a másfél éves legfőbb ügyészsége alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. Az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyében kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a legfőbb ügyészségen Magyar Péter, de szerint az addig biztosan nem fog megtörténni, amíg az előző kormánypártok bábja ott van, így fogalmazott. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának vizsgálatát kérte Velkei György László, a Tisza országgyűlési képviselője, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Szijjártó Péter munkavállalásával kapcsolatban. Mint ismert, a korábbi külgazdasági és külügyminiszter a korábban sok állami támogatást kapó kínai BYD járműgyártó külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetője lesz. A héten már el is fogadhatja az országgyűlés a független közmédia testület alapító okiratát. Az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot a Tiszás Hantosi István benyújtotta a parlamentnek, ahhoz kivételességi javaslatot is csatolt. Ukrajna kormánya elfogadta azt a rendeletet, amely mentesíti a kislétszámú finanszírozási korlátozások alól az uniós nyelveken, köztük magyarul oktatóiskolákat. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a döntés jelentős biztonságot adhat a kárpátaljai magyar oktatásnak. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a vasútvonalon telepített, Kínában régóta használt, Európában még nem alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. A tárcavezető hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a beruházás állásáról. Vonatok helyett buszok közlekednek Vámos, György és Gyöngyös között a nyár végéig, mert a vasúti pálya felújítása miatt szünetel a vonatforgalom az érintett szakaszon, közölte a MÁV csoport a honlapján. Az 1 milliárd 100 millió forintos költséggel megvalósuló munkálatok eredményeként megszűnnek a vonatok menetidejét, mintegy 3-5 perccel növelő sebességkorlátozások, a lassú jelek. Szeptembertől pedig ismét óránként 80 kilométeres engedélyezett sebességgel haladhatnak majd a szerelvények. Az új brit miniszterelnök szerint Nagy-Britanniának meg kell győzni a világot arról, hogy képes helyreállítani a stabilitását. Andy Burnham-t elődje Keir Starmer lemondása után kérte fel harmadik Károly király az új brit kormány megalakítására. Első miniszterelnöki beszédében úgy fogalmazott, erőteljesen tudatában van annak, hogy az elmúlt 10 évben, vagyis a brit EU-tagságról 2016-ban rendezett szűk többségű népszavazás óta ő már a 7. brit kormányfő. Végül az időjárásról. A folytatásban majd több gomoly felhő lehet felettünk, néhol kisebb eső, zápor kialakulhat, olykor még az ég is megdörrenhet. A szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 10 és 15 fok között, napközben aztán 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
4: Kedves hallgatóink, Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című írásának 12. részét Tóth Levente előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
5: Neil Boyd, Egek, mit évő legyek?

Nél atya, mi a baj a jelenlegi gyontatószékekkel? Kartonlemezből vannak, nincsenek hangszigetelve. Egy régi egyházkerületi lapban azt olvastam, az első világháborúban állították fel őket. Régen jobb dolgokat csináltak, álmodozó nosztalgiával beszélt. Háború idején atyám mindig takarékossági intézkedésekre kerül sor, és a gyontatószékek ezek alá eshettek. Miért nem jól szolgálták az egyházközséget az utolsó 40 év során? Drámaian hallgattam. Nos, hát nem jól szolgálták? Valaki, akit nem fogok megnevezni, elment az ön gyontatószék előtt, és meghallotta, amikor az egyik híve házasságtörés gyont meg. Dalzvel atya csak nem félre nyerte borát. Hát ez nem lehet. Úgy érti, az egyházközségben nem fordult elő házasságtörés? Kérdeztem kicsit spicces gunnyal. Halkabban, Neil atya! Tekintete a hölgyekével találkozott, és kínosan mosolygott. Miss Flanagan, Miss Flanagan! A tenyere mögött elismételte. Állítom, senki, de senki nem hallhatta meg, ami a gyuntató székemben elhangzott. Atyám, tisztelettel kérdem, nem lehet, hogy a hallása már nem olyan jó, mint valaha volt? Mielőtt válaszolni tudott volna, folytattam. És az igazat megvalva, az enyém sem olyan, mint lennie kellene, atyám. Hamarosan elmegyek déli doktorhoz, hogy kifújassam a fülemet. Nehezen hallom meg mostanában, amit a gyónók mondanak. Folyton biztatnom kell őket, hogy hangosabban beszéljenek. Na, nehéz elhinni, hogy amit a gyontatószékben mondanak, Mrs. Conroy, atyám... Mi van Mrs. Conroy-jal? Csattant fel. Mrs. Conroy a hentes felesége és a temetkezési vállalkozó. A vállalkozó Mr. Batsford fogta suttogásra hangját. Az a hír járja, hogy Mrs. Conroy és a temetkezési vállalkozó... szóval tudja, Neil atya. Maga talányokba beszél, mint Dániel próféta. Mit tudok? Lenyeltem az epret. Viszonyuk van. Ez újdonság számomra, mondta Dudleswell, atya ajkába harapva és dobogva a lábával. Ha a gyontatószékben hallotta ajkait, pecsét zárja le, tudom, nem mondhatja el, hogy házasságtörést követnek-e. Fogja halkabbra a hangját, szakított dühösen félbe. Újra udvarias bólintás és mosoly a hölgyek felé. Miss Flanagan, Miss Flanagan, makacsul folytattam, hogy befejezzem, és azt sem mondhatja, hogy nem. De mondom, hogy nem. Atyám! Mondtam rekedt csuttogással. Nem azt kérem magától, hogy ítéljen egy egyházközségi botrány ügyében. Tisztában vagyok vele, soha nem tudhatom meg, hogy amit mond, gondolatban való fenntartás, vagy a nyers szépítetlen valóság. Mielőtt még közbevágott volna, folytattam. Még ha, amit mond, a tiszta szépítetlen igazság, ez is lehet egy teljesen jogos gondolati fenntartás, hogy a legjobb tehetsége szerint megvédje a gyónási titkot. Mire megy ki mindez? Na, a következőre. A botrány híre, akár van alapja, akár nincs, kiszivárgott, mert a hívők gyanítják, hogy a gyuntató székünknek fülei vannak. Az utolsó mondatot Dudleswell atya nem hallotta. Figyelme két férfi felé fordult, akik a hátsó ajtón jöttek be, és egyenesen a bár felé tartottak. Mikor elmentek az asztalunk mellett, egyszerre mondták, jó estét, atyák! Dudleswell atya gyorsan felocsúdott a számára valószínűleg kínos meglepetésből. A Neil atya, ez Batsford, a temetkezési vállalkozó. Kezet ráztam a tagba szakadt, testes emberrel, aki fekete frakkot viselt és cilindert. Ez pedig, folytatta Dudleswell atya, Mr. Conroy, Mrs. Conroy férje. Hirtelen rájött, mennyire helytelen ez a bemutatási forma, és próbálta elkenni, folytatva, a legjobb fekete piaci hentes a szakmában. Mr. Conroy mosolygott a bókra, megemelte szalmok alapját, és kezet fogott velem. Szereti az egyházközségünket, atyám? El sem tudom mondani, Mr. Conroy, mennyire érdekes itt a hivatásom gyakorlása, válaszoltam. Mr. Batsford kihasználta a véletlen találkozást, hogy eddigi papi működésem egyik vonatkozását nehezményezze. Eddig még nem küldött hozzám klienseket, Boyd, atya. Fekete szegélyű kártyát nyújtott át, mottóm... Istenhez, Batsford, segítségével menj! 10% engedmény elhunyt katolikusok számára természetesen. Nem tartjuk fel önöket, uraim, figyelmeztetett Dudleswell atya, és a hentes és a temetkezési vállalkozó elsiettek a bárba egy gyors italra. Úgy néz ki, jó haverok lehetnek, mondtam bűnbánóan.
a lehető legjobbak, Neil atya. Mindketten a hús szakmában dolgoznak a szó bizonyos értelmében. A hentes bizonyára tudná, hogy olyan emberrel iszik vagy sem, aki levetkőztette a legfontosabb oldalbordáját. Elismertem az érv erejét. Mrs. Conroy folytatta, még asszony létére is elég ostoba. De azt tudnia kell, ha bemegy a temetkezési vállalkozó szalonjába, a halálnál is rosszabb sors vár rá. Meg kell mondanom Mrs. Springnek, szavamba vágott, tudtam, hogy ő volt. Igyekeztem tárgyat változtatni, és megkérdeztem. Mr. Batsford nős? Igen, de a két gyermeke már régen elment otthonról, és a felesége meglépett egy kereskedelmi ügynökkel. Kiürítette a poharát. Szóval sok mindenért hálát kell adnia. Állával az utolsó szem eper felé bökött. Megúhatja esetleg enni? Nem gondolom, atyám. Megragadta és lenyelte. Autóval megyünk vissza a templomba, hogy kipróbáljunk dolgokat. Felállt, gyors asztali áldást mondott, azután az asztalunktól pár méternyire függő Churchill képre mutatott. Meghökkentő ember, Neil atya. Felhajtottam a kávémat, és felálltam. Igen, atyám. Ahhoz elég esze van, mondta Dudleswell atya, hitetlenül rázva a fejét, hogy megverje a hunokat, de ahhoz már nem, hogy áttérjen a katolikus hitre. Itt a hírek ideje, Neil atya. 10 perccel később voltunk, felküldött a szószékre, nyakam körül a nehéz, régi, módi Mikivel. Lenéztem rá. Kedves testvéreim Krisztusban, kezdtem olyan folytott hangon, ahogy csak tudtam. Vigyekezz, fiam! A szöveg a következő. Noé apánk sok bort ivott és berúgott, és mezítelenül feküdt a sátrában. Az üres templom többszörösen visszaverte a hangomat. Semmi kétség, szavaim elég kevéssé voltak érthetők. Dudleswell atya a fejét vakarta. Igazat mondott, Neil atya. Fülemhez tartottam a kezem. Mit mondott, atyám? Intett, hogy jöjjek le a szószékről. Mikor odamentem hozzá, magában motyogott. Olyan zagyván hangzik az egész, mint egy asszony érvelése, vagy egy ír pörkölt. Na, ez nem vitás. Na, még egyszer igénybe vette a segítségemet, most jöjjön a gyuntató székembe, és vallja be bűneit. Mikor beléptem, utánam kiáltott, és ne felejts el beismerni, hogy felfalt azt a sok epret, mikor milliók éheznek Indiában. Letérdeltem, és szinte üvöltöttem a szavakat a lehető legtisztábban tagolva. Áldj meg, atyám, mert vétkeztem. Miután nem mondta, hogy álljak meg, tovább kiabáltam. Utoljára 20 éve gyóntam. Elloptam a gyerekek édességadagját az árvaházban. Múlt hónapban nem mostam lábat. Házasságtörést követtem el. Dudleswell atya hangosan kopogott a gyóntató széken. Élvezettel hangsúlyozva minden szótagot kikiáltottam. Hallotta a házasságtörésemet? Újabb kemény kopogás és határozott parancs. Ennyi elég, Neil atya, teljesen elég. Hallja, mit mondok? Mint aki jól végezte dolgát, jöttem ki a gyóntató székből. A mosoly azonban lehervadt arcomról, mikor megláttam, kik térdelnek ájtatosan az utolsó padban. Miss Flanagan, mondta Dudleswell atya, ezúttal én is illőnek tartottam, hogy csatlakozzam a magam részéről. Miss Flanagan, Dudleswell atya halkan odasúgta. A bűnei sokkal szórakoztatóbbak, mint a prédikációi. Egyik hölgy felállt. Hangos, színpadi suttogással kérdezte, meghallgatna a gyónásunkat, Dudleswell atya? Boldogan, Miss Flanagan, boldogan, odaszólt nekem. Isten bocsássa meg nekem, hogy olyan képmutató vagyok. Iszkoljon haza! Nem engedhetem, hogy a gyóntató székem közelében oldalogjon. Ez a két drága öreg talán azt képzeli, túl sok bodzateát kínált körül. Belépett a gyóntató székbe, de visszafordult felém. Ha vacsorára nem szabadulok, hozza el ide a zabos tarisznyámat. Halk lónyerítést hallatott, majd becsapta a gyóntatószék ajtajának felső részét. Otthon a plébánián elpanaszoltam Miss Springnek, mi van a füleimmel. Azonnal a szobámba érkezett egy spirituszlámpával, egy kanállal és egy üveg olívaolajjal. Leültetett és törülközőt kötött a nyakam köré. Olívaolajat kanalazok a fülébe, hogy fellazítsam a viaszt, ami eldugaszolja.
Míg tevékenykedett, bocsánatot kértem, amiért elárultam. Beismertem, hogy megemlítettem a nevét Miss Batsford és Mrs. Conroy ügyével kapcsolatban. Vállat vont, hogy nem számít. Duddleswell atyának valahogy meg kellett tudnia. Mrs. Spring, maga tényleg meghallotta, amit Mrs. Conroy a gyuntatószékben mondott? Nem. Nem. A barátnő, Mrs. Davis, aki a Woolworths-nél dolgozik, ő hallotta. Megrendülten döbbentem rá, hogy amit én jóhiszeműen továbbítottam Duddleswell atyának, csak megalapozatlan hír volt. Mikor elmondtam Mrs. Springnek, hogy alig pár perce láttuk, amikor a hentes és a temetkezési vállalkozó baráti hangulatban fogyasztottak egy korsó sört, dühösen fogadkozott, mit fog csinálni azzal a Pimas Mrs. Davis-el, ha legközelebb találkoznak. Egyetértettem bele, hogy helyes lenne kiigazítani a hírverést. Elmentem Johnny Duddleswell atyához, mondta álmodozó hangon Mrs. Spring, de csak egyetlen egyszer. Én is, mondtam, de ez bátor dolog volt magától, Mrs. Spring. Nem éppen. Elmondtam neki pontosan, mit gondolok róla. Ez volt az egyetlen eset, amikor megbocsátott nekem. Hirtelen félbeszakította magát. Tartsa oldalra a fejét, kérem. Engedelmeskedtem. Ne felejts el, ma jön első oktatásra az áttérője. Ugyan milyen valaki? Megmagyarázta, hogy Mrs. Rawlings a pékhez ment feleségül. Wilf születésétől fogva katolikus és 2-8 éves ikerfiúk van, ami Mrs. Rawlingsot illeti, Mrs. Spring szerint Duddleswell atya azért játszotta át magának, mert azt tartja taníthatatlan, és talán életében először ebben igaza is van. Van valami fogalma, miért akar katolikussá áttérni? Köztünk maradni, atya. Bólintottam, cinkosan közelebb hajolt hozzám. Azt hiszem, szeretne pápa lenni. Még egy adag forró olaj a fülembe, egy vattadugó is épp elkészült fel, amikor Duddleswell atya megjelent. Rosszallóan nézett Mrs. Springre. Úgy látszik, nem csak Szent Johanna hallott égi hangokat. A mi saját titkos kis mindentudónk áthatul a gyóntató szék falain. Ó, csak segíteni akartam. Asszony, mondta, ha megfejne egy tehenet, a tej már savanyúan jön neki belőle. Azt akartam mondani, hogy én csak megpróbáltam, ismételte Mrs. Spring. Igen, vágott közbe Duddleswell atya, maga valóban megpróbálja az ember türelmét, de nem azért vagyok ott, hogy a maga fajta emberekkel beszélgessek a gyónási titokról. És kezdte kituszkolni az asszonyt a szobából. Mrs. Spring biggyeztett, összeszedte felszerelését, és mély sóhajjal távozott. Mikor bocsánatot kértem, hogy elhamarkodottan beszéltem, így válaszolt, semmi baj, minden gonosz dolgot hallottam, amit a sötétben mondott. Na, akkor hát beszéljen. Már érdeklődtem valamennyire, és egy prospektust húztam ki a zsebemből, amit kikapott a kezemből. A Westminster apátság mellett van egy cég, mondtam, mely nyakban lógó, elemmel működő mikiket árul, nagyon könnyűek, és csak egyre volna szüksége. Magán tarthatná egész idő alatt a misén, akár az oltárnál van, akár a szószéken, akár a korlátnál, amikor a szentséget osztja ki. Az ára? 100 font, mondtam, és gyorsan hozzátettem, de a hívek legalább meghallják majd, amikor felszólítja őket, hogy fizessék meg az árát. Majd gondolkodom rajta. Na és a gyóntatószékek mibe jönnének? 60 fontba. Darabja? Bólintottam. Hangszigeteléssel is egy hét alatt felállítják. 60 font darabja, töprengett. Láttam, hogy a viszonylag szerény ár kellő hatást tett rá. Nem túl sok arra, igaz atyám, hogy biztosítsa a gyónási titkot. Ne felejtse el, véltem hallani, szigorú takarékossági intézkedéseket kell bevezetnünk, hogy ki tudjuk fizetni. Nem lesz több tobzódás tékozló fiú módjára Nelly eprével. Amint leértünk a mikik és a gyóntató székek tárgyáról, bedugaszolt fülemmel nehezen értettem meg, mit mondott. Annyit hallottam, hogy valami eperről van szó. Visszaemlékezve a takarékosság hangoztatására a Clinton Hotelbe, ártatlanul kérdeztem, a Nelly féle eper? A hab nélkül volt, atyám. Láttam, hogy megdöbbenve néz, és leolvastam a szájáról, hogy megkérdezte, hogy érti ezt? Hogy érti ön, atyám?
Mit találhatott ebben az ártatlan megjegyzésben? Én eperre gondoltam, Neil atya. Én pedig habra. Igazán? Igazán. Akkor nincs köztünk harag. Ha lett volna, akkor sem tudtam volna, hogy miért. Feltartottam a prospektust. Magamnál tartom, és majd áttanulmányozom a szabadidőmben, és ne felejts el, ma délután Mrs. Rawlings jön magához. Nagyon jó asszony, és igazán ez az egyetlen hibája. Mivel ő lesz az első áttérője, kéznél leszek ezúttal, hogy felajánljam részvétemet. Mrs. Rawlings széke szélén ülve lelkesen, kíváncsian, izgatottan készült rá, hogy kikérdezzen. Megmagyaráztam neki a különbséget a halálos és a bocsánatos bűn között, hogy a halálos bűn, mint a gyilkosság vagy az erőszak, megszakítják Istennel a kapcsolatot, míg a bocsánatos bűn, mint a fehér hazugság vagy hat krajcár ellopása, csorbítja a kapcsolatot Istennel, de nem szakítja meg teljesen. Majd elmondtam neki, hogy eszentségnél a gyónó köteles elmondani a papnak minden halálos bűnét, számukat és természetüket. Ez mit jelent? Kérdezte reszkető hangon. Megmagyaráztam, hogy a gyónónak pontosan el kell mondania, milyen természetű halálos bűnt követett el, gyilkosságot, abortuszt, nagyobb összegellopását, és hogy hányszor követte ezt el. A katolikusoknak ilyen pontosan számon kell tartaniuk mindent? Bocsánat? Kérdeztem, és egyik fülemből kivettem a vattadugót. Pontos számadást kell vezetniük? Igen. Mondtam, és visszatettem a dugaszt a fülembe. És ha a gyilkos vagy az erőszakoló vagy a tolvaj bevallja bűnét, megbocsájtást nyer? Bólintottam. És ha meghal, az égbe megy? Örömmel magyaráztam meg, hogy Isten nagyon könyörületes. Ez lehet, viszonozta Mrs. Rawlings, de gyermekek számára az ég nem látszik nagyon biztos helynek. A katolikusoknak rendszeresen kell gyónniuk, gondolom, mivel annyi megszeghető szabály van. A vasárnapi mise, a pénteki húsevéstől való megtartóztatás, ugye, a halálos bűn számukra könnyebb lehet, mint a közönséges halandók számára. Erre nem válaszoltam. Mondjon valamit magáról, atyám. Magamról? Ismételtem némileg riadtan. Igen, maga szokott gyónni. Minden pap két hetenként gyón. Az apácák is. Ők minden héten. Folytassa, mondta. Mit tudnak ezek elkövetni, bezárva a magas falak mögé? És még gyakrabban gyónnak, mint a papok. Az apácáknak nagyon erős késztetésük kell, hogy legyen. Még a pápa is rendszeresen gyón, mondtam az apácák védelmében. Na hát, füttyentett. De maga atyám, mit szeret jobban, gyónni vagy gyóntatni? Az attól függ, kerteltem. Mitől? Nem hagytam magam behúzni a csőbe. Sok mindentől. Túl sok kérdezni valója volt ahhoz, hogy egyetlen zsákutcával sokat törődjön. Ha katolikus leszek, atyám, minden bűnömet meg kell magának gyónnom. Minden halálos bűnét, tettem hozzá sietve, vagyis természetesen, ha elkövetett ilyesmit. Megmagyarázza nekem valamit, atyám? Hát, ha tudom. Valamelyik nap valamelyik családtagom a következőkről vitatkozott a másikkal. Ha egy minisztráns fiú mérget tesz a papírra,

igazán. Az érvelés szerint a pap vagy elárulja a vallomást tett gyilkos minisztránst, vagy titokban kiönti a bort a lefolyóba és újat önt a kancsóba. De ő mit gondol, atyám? Szerintem egy papnak mindig meg kell tartani a gyónó titkát. Szóval maga meginná a mérgezett bort? Ez biztosabb lenne, mondtam. Biztosabb? Hát biztosabb a szentség szempontjából. A gyónási titkot mindenek felett meg kell őriznünk. Mrs. Rawlingsot fellelkesítette az egész dolog. Engem nagyon érdekel ez a gyónási ügy. Ennek nagyon örültem mindaddig, amíg újra a személyes területre nem terelte a kérdést. Régóta pap már? 2 vagy 3 hónapja. Akkor hát hány éves? Vonakodva beismertem, hogy most leszek 24, és nem nős. A katolikus papoknak magyaráztam, nem szabad megnősülniük. Reméltem, hogy ez mély benyomást tesz rá. Akkor hát mit ér maga a gyóntatószékben? Kivettem egyik földugómat, hogy biztos legyek benne, jól hallottam. Hogyan mondhatja az embereknek, hogy nem gyakorolhatnak születésszabályozást, ha maga, ha maga nem gyakorolja a házasságot? Kopogtattak az ajtón, és Duddleswell atya jelent meg a délutáni álmától még fátyolos szemmel. Egy másodperc alatt felmérte a helyzetet. Azt hittem már szabad, Neil atya, de látom, még rab. Jöjjön be, atyám, kérem, jöjjön be. Mrs. Rawlings épp most kérdezett a fogamzásgátlásról. Tilos, mondta. Ezt tudom, válaszolta, de miért? Mert ez súlyos bűn. Hát azért. Értem, mondta meghunyászkodva Mrs. Rawlings. Még valamit, Mrs. Rawlings, mondta Duddleswell atya, ne használja túl gyakran a miért szót. Éppen ez volt Mrs. Rawlings nyelve hegyén, mikor visszanyelte és csak ennyit mondott. Nem, atyám, a miért csúnya kis protestáns szó, érti? A katolikusok ehelyett azt mondják, krédó, hiszek mindenre, amit a pápa mond. Ha azt akarja kérdezni, miért, menjen az anglikán lelkészhez, hogy tanítsa ki a hitetlenségére, és az majd megengedi, hogy kedve szerint hajtogassa állandóan. Miért, miért, miért? Szegény Mrs. Rawlings olyan volt ezek után, mint egy lelapult bicikligumi, csak annyit tudott kérdezni. De önöknek ugye titokban kell tartaniuk, amit a gyónásban hallanak. Mrs. Rawlings, válaszolt Duddleswell atya, megenyhülve irányában. Egy papnak mindenáron meg kell őriznie a titkot. Tegyük fel, hogy ön gyónni jön hozzám. Szabad nekem elmondani a férjének, aki maga után következik a sorban mindazt, amit maga bevallott? Vagy elmondhatom Neil atyának? Szó sincs róla. A nyomaték kedvéért összecsücsörítette a száját. Még akkor sem, ha meggyónta, hogy az egész háztartás pénzét egy tál eperre herdálta el.

0: Neil Boyd Egek, mit évő legyek című írásának 12. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkesztette. A Beszélőkönyvek című műsorunkat holnap hajnalban 0 óra 35 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek útjain.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban Horváth József, a szombathelyi Szent Kereszt lelkészség kisegítő lelkésze beszél Jézus szeretet parancsolatáról.

0: parancsáról.
1: Én nem a megszokott imák ellen beszélek, félre ne értsék, majd lesz arról is szó. Tehát nem az, hogy ne imádkozzunk rózsafüzért, de azt mondja, jó Isten, hát most úgy szeretnék a lelked húrjain egy kicsit pár gondolatot veled közölni. És ami mondjuk az imánkat, az Isten nem találja meg az utat hozzánk. Mert valahol annyira elfoglaljuk magunkat, hogy a Istennek nincs lehetősége arra, hogy eltaláljon a szívünk közepébe. Én azt gondolom, hogy egyedül a Jóisten tud igazán maradandót tenni a szívünk közepébe. Én arra vagyok jó itt, és azért vagyok itt, hogy felhívjam a figyelmüket egy pár dologra, hogy mi az, amit nekünk tennünk kell. És a legelső, amire felhívom a figyelmüket, tölts időt az Istennel. Pótba vagyok, bevásárlás, szombati nap, Intespár nagy áruház, rengeteg pénztár működik, és a rengeteg pénztárnál hosszú sorok állnak, tele vagy nem tele kocsikkal, bevásárlókocsikkal. És úgy adódik valamelyik pénztárnál, pont annál, amelyiknél én álltam, hogy az illető, amit le kellett volna mérni gyümölcsöt, azt nem mérte le. Na, hogy ott van egy mérleg, ott le kell mérni, azt úgy lehet-e ráragasztani a cédulát, amit az kiköp, aztán úgy vinni a pénztárhoz, de a pénztáros azt nem fogja lemérni neki. Hát az illetőnek vissza kellett menni, két lehetősége volt, vagy ott hagyja az árut, vagy visszamegy, leméri, ráragasztja a cédulát, amit kiköp a mérleg, aztán újra megy a pénztárhoz. Ez utóbbit választotta. De mi lett ennek az eredménye? Az összes többi elkezdett morogni. Egyre hangosabban morogtak. Mert hogy veszi el az időnket, nem volt annyi esze, hogy lemérje a körtéjét, vagy almáját, vagy nem tudom mit. Most meg itten elmegy, és áll az egész sor, mikor mehetnénk előre, meg nekünk mennyi dolgunk van. Ezt én csöndesen hallgattam, hát mit mondjak erre, nem tudok mit mondani. Aztán rám került a sor, kifizettem az árukat, valaki ott megszólított, és elkezdtünk beszélgetni már a pénztárról kikerülve, aztán kb. Egy olyan 10 perc múlva ballaktam kifelé az általam vásárolt árukkal az áruházból, és a legnagyobb hangú emberek, legtürelmetlenebb emberek békésen beszélgettek az áruház előtt egymással. Ott nagyon sürgős volt, iszonyú türelmetlenek lettek, ott pedig egyszerre volt idejük. Valami nem stimmel a mi emberi viselkedésünkbe. Valami hiányzik belőle. Hiányzik belőle az Istennek a szelídsége. Hiányzik belőle az Istennek a kedvessége. Hiányzik belőle az, hogy az Isten szemével lássuk a dolgokat, amiket nekünk kell tenni. Amikor Jézus azt mondta, úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket, akkor ezzel talán azt is mondta, hogy egyedül én tudlak megtanítani téged, hogy úgy tudsz szeretni a másik embert, hogy én szeretlek téged. A tanulást mindig a mestertől kell megtanulni. Attól a mestertől, aki leginkább mesterfokon csinálja. És ezt Jézus mesterfokon csinálja. Ugye a karitásznak a jelentése szeretet. Szokták mondani, hogy mi a szeretet? Kérem, a szeretet az nem mi, hanem a szeretet az ki. A kérdés feltevés rossz. János evangélista mondja, hogy Isten a szeretet. Az Isten pedig nem mi, hanem az Isten ki. Ki a szeretet? És ha a szeretetről beszélünk, akkor csak úgy beszélhetünk, hogy akkor az Istenről beszélünk. Mert ő maga a szeretet. Istennek az egész lénye szeretet. Szeretetből teremtette ezt a csodálatos világot, ezt a mérhetetlen univerzumot, amelynek parányi kis bolygója a Föld. Voltam egy alkalommal Bakonybélbe, ahol van egy nagy obszervatórium, csillagvizsgáló. Világos nappal mentünk, és van egy olyan csodálatos távcsövük, hogy azon keresztül látni lehet a napot. És látni lehet azt, hogy a napból micsoda sugarak törnek elő, robbanások, mert ugye ez egy atomreaktor maga a nap, protuberenciáknak hívják őket, és ezek iszonyú nagyok, meg iszonyú pusztítást tudnak végezni, és azt lehetett látni messziről. Na, de 10 millió kilométerrel van innét, ez különösebben bennünket most úgy nem zavart. De ahhoz, hogy megértsem az univerzumot, megértsem a világ mindenséget, látnom kell, hogy az mekkora. De ezt nem tudom látni. Hihetetlen, mérhetetlen nagy. És akkor az jutott eszembe, hogy te, Úristen, ezt az egész univerzumot megteremtetted azért, hogy ennek a parányi földnek valahol helye legyen ebben a hatalmas mindenségben. Mert szerettél engem. Mert annyira szerettél engem, hogy körülöttem teremtetted ezt az egész világot, és megadtad nekem, hogy itt a földön éljek, és élvezem a te szeretetedet. És így lettem a képe mása az Istennek. Az Isten szeretete tükröződik vissza azon a létemen, meg azon, hogy én egyáltalán vagyok. Ez valahol valamilyen módon át kell élni. Ez vissza kell adni a jó Istennek. Úgy szoktuk mondani, hogy jó szót követ. Rossz szót követ. A jó Isten jó szava, kövessen nálam jó szót. Tudjak Istennel együtt lenni, és átélni azt, hogy én most az Isten jelenlétében vagyok. Amikor elindultunk innek énekelve, nem tudták, hogy hova megyünk. Nem is akartam úgy nagyjából közölni, csak legfőbb azt mondtam, hogy a kápolnába, de amikor kápolnába megyünk, akkor mindig megszokták ott, hogy van valami. Bemegyünk. A pap kijön a sekrestjéből, meghúzza a minisztráns a csengőt, a pap szépen felöltözve ott van az albájában, meg abban a liturgikus ruhában, amit a liturgia szabályi előírnak. Mondom, most valahogy ne így csináljuk. Érezzék át, hogy Jézus másképpen van most közöttünk. Ezért előre lementem, kitettem az oltári szentséget, meggyújtottam a gyertyákat, fölkapcsoltam a villanyokat. Azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy éljék át, hogy Jézus vár bennünket. Mert ki van világítva az ő háza? Ott van az oltárnak a trónusán. Vár bennünket. Nem azt, hogy bemegyünk, aztán majd mindenféle szertartásokkal, amit az egyház liturgikus szabályi előírnak, a pap kihelyezi az oltári szentséget. Éljék át, hogy Jézus vár bennünket. Hogy Jézus ott van, és azért van ott, mert szeretne velünk lenni. Azért van ott, mert várja, hogy mi is ott legyünk. Azért van ott, mert várja, hogy eltöltsünk vele valamennyi időt, és kitegyük magunkat az ő sugárzásának. És ez nem fizikai sugárzás, ez kegyelmi sugárzás. Valami ott elindul. És akkor meg fogják érezni, hogy most az Isten jelenlétében vannak. Ha azt mondom, hogy az előbb eltöltöttünk 20 percet, vagy 25 percet a mennyországba, lehet, hogy furcsán néznének rám, pedig eltöltöttük ezt az időt a mennyországba. A mennyország attól mennyország, hogy ott van az Isten. Mi pedig az Isten jelenlétében voltunk, tehát a mennyországban voltunk. Azt mondják, nem az Jézus van jelen az oltári szentségben, mi ezt láttuk. Hisszük azt, hogy Jézus jelen van. De amikor egy alkalommal Fülöp megkérdezte Jézus, hogy megkérte Jézus, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és akkor Jézusnak egy ilyen érdekes válasza volt, Fülöp, aki engem lát, látja az atyát is. Aki az oltári szentséget látja, az látja Jézust is. És aki Jézust látja, az látja az atyát is. Ezt nem lehet semmiféle emberi manipulációval megcsinálni. Hogy ez a látás. Látom az oltári szentséget, és látom Jézus, és látom az atyát, és látom a szent lelket. Ez nem fizikai látás. Nem az emberi szemeimmel látok ott alakokat. Ez egy belső látás, hogy látom az Istent. Mert ott vagyok az ő jelenlétében. A földi szemeimet a mennyországban nem fogom elvinni magammal. És mégis látni fogom az Istent. Egy másik fajta szemmel. Már itt a földi világban valahol meg kell tanulni azt, hogy azzal a másik szemmel lássam az Istent, akit majd a mennyországban is azzal a másik szemmel fogok látni. És ha látom az Istent, akkor az Isten látásból valami egészen mély, emberi létbe behatoló erő jár át, hogy azonosuljon velem, és én is azonosuljak vele. Bármennyire furcsa hangzik ez a mondat, de amikor egy rászoruló találkozik azzal, aki neki segít, akkor az Istennel találkozik. Éppen ezért nem mindegy, hogy milyen Istent képviselünk. Mert amilyennek bennünket látnak, olyannak látják az Istent is. Ha mi jóságosak vagyunk, kedvesek vagyunk, barátságosak vagyunk, akkor egy barátságos istenkép alakul ki. Ha mi szigorúak vagyunk, meg bevasalók vagyunk, akkor egy ilyen istenkép alakul ki. Próbáltam összeszedni azt, hogy miféle istenképe van az embernek. Hát sokféle. Majdhogy nem ahány ember, annyiféle isten elképzelés, annyiféle istenkép. Ez ugye az életünk folyamán folyamatosan kialakul bennünk, az szerint, hogy az Istenről mit hallunk, és magunk is hogyan tapasztaljuk meg az Istennek a létét. Vannak emberek, akik számára egy távoli Isten. Valahol. Lehet, hogy a világűrbe, lehet, hogy a mennyországba, de annyira távoli, hogy egyszerűen érzelmileg nem érint meg bennünket. Az Istennek a jelenléte. Lehet, hogy sokat tudunk róla agyilag, mindenféle tudásunk, ismeretünk van az Istenről, ami a kinyilatkozatásban benne van, de úgy érzelmileg nem érít meg bennünket különösen. Nem örülünk az ő jelenlétének, nem keressük az ő jelenlétét, nem érezzük magunkat jól az ő jelenlétében. Ugye, miért mennek az emberek templomba? Mert így szól a parancs, az Úr napját szenteld meg. És valahol a lelkük mélyén ezt érzik sokan, hogy elmegyek, mert eleget teszek a parancsnak. Hát itt kezdődnek a bajok. Aki az Istenhez megy, nem azért menjen, mert eleget akar tenni egy parancsnak, hanem azért menjen, mert a szeretetét akarja odavinni, és a szeretet Istennek a jelenlétébe akar lenni. És a kettő nem ugyanaz. Tehát nem lehet távoli Isten, akiről ugyan sokat tudunk, de aki nem enged bennünket közel magához, aki érzelmileg meg se érint bennünket. Aztán van, aki számára egy haveristen van. Ez a fentinek az ellentéte, amikor elfeledkezünk arról, hogy a Jóistennel nem lehet bratyizni. Jóistennel lehet tisztelettel, szeretettel beszélgetni, de ő nem haver. Van, aki úgy gondolja, hogy az Isten olyan, mint egy jóságos nagypapa, aki úgy szeret, ahogy vagyok, és nem támaszt semmiféle követelményt. Nem ilyen az Isten. Van, aki úgy gondolja, és nagyon sokan vannak ilyenek, hogy az Isten egy kemény bíró, aki elítél, akinek soha nem lehet igazán megfelelni. Aki mindig keres és talál bennem valami hibát. Az Isten nem ilyen. Van, aki úgy gondolja, az Isten olyan, mint egy könyvelő, aki mindent beír az élet könyvébe, és a végén számon kéri, és nincs megbocsátás, és nincs újrakezdés. Van, aki úgy gondolja, hogy az Isten az egy teljesítményre vadászó Isten, akinek csak az számít, amit megtettél. A pihenés, a játék, a beszélgetés, a betegség, a lábadozás ideje a teljesítmény Isten előtt értéktelen. Nem az számít, aki vagy, hanem az számít, amit megteszel. Rengeteg ember úgy gondolja, és ez nagyon sokan vannak, akik teljesítmény Istenbe hisznek. Megtettem, ott voltam, imaórát tartottam, imádkoztam, rózsafüzét, naponta sokszor elimádkoztam. De ebben nem egy személyes, érzelmi, baráti kapcsolatot látnak, hanem egy teljesítmény Istenbe hisznek, aki úgy gondoljuk, hogy azt várja, hogy minél többet tegyek. Van, aki egy tűzoltó Istenben gondolkodik, akit csak fel kell hívni, amikor nagy baj van, de különben nincs rá szükség. Szóval mindezek a torz istenképek, akár a távoli Isten, akit nem tudok elérni, akár a haveristen, akivel lehet bratyizni, akár a jóságos nagypapa, aki mindent elfogad és nem támaszt követelményeket, akár a kemény bíró, aki elítél, akinek soha nem lehet megfelelni, a könyvelő Isten, aki mindent beír az életnek a könyvébe, aztán majd számon kéri a végén, a teljesítmény Isten, akinek csak teljesítményekre van szüksége, és a tűzoltó Isten, akit csak akkor kell hívni, ha nagy baj van, egyébként nincs rá szükség. Milyen Isten képe volt Jézusnak? Milyennek mutatta be Jézus nekünk az Istent, a mennyei atyát? Nagyon érdekes. Jézus nem beszél úgy az Istenről, mint ahogy mi beszélünk, hanem úgy beszél az Istenről, a mennyei atyáról, mint akivel élő kapcsolata van. Egy olyan kapcsolata van, amely egy nagyon meghitt, szeretetteljes kapcsolat. Valahol ez nagyon érthető, ugyanis Jézus a második isteni személy, aki az Istennel való együttlétét öröktől fogva éli át. Aki az Istennek a képe mása. Ugye a teológia próbálja megmagyarázni a Szent Háromságon a titkát, hogy hogyan van az Atya, a Fiú meg a Szentlélek dolga, hogy egy Isten van és mégis három személy van. De talán ez a legjobb, amikor Jézus úgy mutatja be az Atyát, mint akinek ő a képe mása. Aki engem lát, látja az Atyát is, hangzott már ma már el, és újra ismétlem. Milyen Istent mutat be nekünk Jézus? Milyen Isten tapasztalatot él elénk Jézus? Hogyan éli meg Jézus, hangsúlyozom, mint ember, a mennyei Atyával való közösségét? Úgyhogy bizalmas hozzá. Úgyhogy megkeresi azokban a nehéz pillanatokban, amik az ő emberi mi voltának a legnehezebb pillanatai. Sok ilyen nehéz pillanat volt, kettőt szeretnék idézni. Az egyik, amikor az olajfák hegyén vért izzadott, és imádkozott. És akkor mit imádkozott Jézus? Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Tehát Jézus egy olyan Istenben bízott, akire teljesen rá tudta bízni magát, mint ember. Most azért valamit el kell mondanom, szóval az ne úgy tessék elképzelni, hogy a Jézus emberré lett, és már a magzati állapottól kezdve úgy élt, aki úgy az Isten is, meg ember is. Jézus Isten és ember volt egy szemében, de emberként élt a földön, és minden emberi dolognak része volt. Ugye Pál apostol írja, hogy mindenben hasonló lett hozzánk a bűnt kivéve. A kísértésnek is ki volt téve, a kudarc élménynek is ki volt téve, a fájdalomnak is ki volt téve, a fáradtságnak is ki volt téve. Tehát ő nem Istenként, hanem emberként élt a földön. És mint ember alakította ki az Atyával való kapcsolatát, azt a kapcsolatot, amelyet ő öröktől fogva már átélt. De mint embernek ez valahogy újra kellett élnie, és újra kellett dolgoznia. Na most Jézus, amikor életének a mélypontja volt, már pedig két ilyen mélypont volt az életében, az egyik az olajfák hegye, a másik pedig a kereszthalál előtti állapot. És az olajfák hegyén átéli valamiképpen azt, ami rá vár. Ha csak józan emberileg gondolkodik, akkor is pontosan tudja, hogy ő kívta a zsidó főtanácsnak a ellenszenvét. Olyannyira kiprovokálta a főtanácsnak az ellenszenvét, hogy elhatározták, hogy megölik. Mert ezt az embert likvidálni kell, ezt az embert félre kell tenni, ezzel az emberrel nem lehet együtt dolgozni. Miért nem tudott a zsidó főtanács Jézussal együtt dolgozni? Azért, mert a zsidó főtanácsnak volt egy istenképe, és az istenképe az volt, hogy aki az Isten parancsait teljesíti, megtartja a szombatot, a tíz parancsolatot, az akármelyiket, az tökéletes. Tehát a külső dolgokra mentek rá. Jézus egy egészen más istenképet élt elénk, és ezt a más istenképet nem tudták elfogadni. Most Jézus pontosan tudta azt, hogy emberileg nézve az ő élete egy kudarc. És ez különösképpen átéli az olajfák hegyén. Ugye nagyon érdekesen érte át Jézus, ma visszatérek ez a gondolathoz, amikor megkísértette a sátán. Tulajdonképpen sátán Jézus vágyaira épített. Jézus éhes volt. Mi volt a vágya? Hogy egyen. 40 nap és 40 éjjel böjtölt. És ezt a vágyát mondta ki a sátán, tett, hogy a kövek kenyérré váljanak. Tehát valami olyasmit mondott a sátán, a kísértés ugye erről szól, hogy ami amúgy is bennem van, ami az én vágyam. Mi volt a második? Fölvitte a templom oromzatára. Vesd le magad. Ott lent kavarog a nép. Látnak téged. Úgy képzelik el a mesiás, hogy a mennyből jön. Vesd le magad. És leborul előtted mindenki. Mi volt Jézus vágya? hogy leboruljon előtte és az atya előtt mindenki. Harmadik kísértés, megmutatta neki a világ összes országát és gazdaságát, mindezt neked adva leborulva imádsz engem. Mit akart Jézus? Hogy az atyának meghódítsa az egész világot. Tehát a sátán egy könnyű utat kínált fel ahhoz, hogy Jézusnak a szíve, akkor éppen szíve mélyén lévő vágyai beteljesedjenek. De Jézus pontosan tudta, hogy ez a könnyű út sehova se vezet. Ezzel nem az Isten akarata teljesedik, hanem egy másik hatalomé, a gonoszság hatalmáé, és mindaz, amiért jött, akkor össze fog omlani. Jézus annyira az Istenben élt, hogy azt is látta, hogy így a földi élete kudarccal fog végződni. És ezt a kudarcot élte meg valamiképpen az olajfák hegyén, amikor vérrel verejtékezett, mert átlátta az ő földi kudarcát. És mit mondott? Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Tudta, hogy ebből a mélypontból ki fog jönni, harmadnapra föltámadok, mondta korábban, de most el kell fogadni ezt az állapotot, amit a Jóisten valamiképpen készített neki. És itt egy másik gondolatra megyek át, de vissza fogok térni ehhez, hogy minden élethelyzet egy olyan állapot, amit a Jóisten azért készített, vagy azért engedett odajutni, hogy ott valami történjék velem, és valamit tegyek. A betegség az rossz, de türelemre tanít. De egy kicsit átalakítja és átformálja a lelket. Amit én agyilag nem tudok megtenni, azt a betegséggel a Jóisten szinte kikényszeríti belőlem. Minden élethelyzet az Istennek az ajándéka. És minden élethelyzetből az Isten akar és tud valami jót kihozni, ha én képes vagyok együttműködni vele. Jézus pontosan tudta, hogy ez a kudarc, amit ő most átél, hogy utána jön az elfogadás, a megalázás, a bíróságítélet, az ő gyötrése, a kereszthalál, egyebek, azokat neki mind el kell fogadni, így, ahogy vannak, töményen, kudarcostul, mindenestől. Jézus bízott az atyában. Tudta, hogy az atyának ő fontos. Most azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy az Istenben bízzak. Minden helyzetben és minden körülmények között és minden állapotban. Úgy azzal a bizalommal legyek iránta, amilyen bizalommal Jézus volt iránta.

Kedves hallgatóink, Horváth Józsefet, a szombathelyi Szentkereszt lelkészség kisegítő lelkészét hallották. Műsorunkat megismételjük csütörtökön 16:05-től.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Sikerrel zajlott le idén is az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programsorozat csütörtökön kezdődött, a nyitószentmisét akkor Ternyek Csaba egriesek mutatta be. A találkozó keretében előadások, tanúságtételek hangzottak el, volt vezetett szentségimádás, imák, emellett koncertek és színpadi előadások is színesítették ezeket a napokat. Vasárnap délben aztán a búcsúszentmisét Marosi Balázs Szerencsi ifjúsági régiófelelős mutatta be. A szentmise végén Vizi János egyházmegyei ifjúsági referens megköszönte a szervezés segítők áldozatos munkáját, Ternyek Csaba egriesek támogatását, majd a főpásztor üzenetét továbbítva kihirdette, 2027-ben is lesz szalóki találkozó július 15-e és 18-a között. A szentmiséket rádiónk és a Szent István Televízió is közvetítette, így a YouTube csatornán ezek visszanézhetők. A feltétel nélküli hazaszeretetet jelölte meg a következő köztársasági elnök jelölt előtt lényeges követelményként a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter az államfőválasztásról azt mondta, tiszta lappal indulunk, nem kötnek minket a korábbi paktumok vagy éppen szokások. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tiszapárt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény, rögzítette Magyar Péter az egyik posztjához fűzött kommentjében. Megjegyezte, nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra. Kiváló államfőjelöltnek nevezte Polgár Judit Csakkozót a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt arra nem akart válaszolni akkor, hogy mellette más név is felmerült a frakcióülésen. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, jelentette be Németh Balázs a közösségi oldalán. Az ellenzéki párt szerint a folyamat illegitim, ezért a részvételével csak legitimálná azt a Fidesz, amit ócska színjátéknak neveznek, mondta el a képviselő. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló Forsthofer Ágnes házelnöktől Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, a másfél éves legfőbb ügyészsége alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. Az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyében kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a legfőbb ügyészségen Magyar Péter, de szerint az addig biztosan nem fog megtörténni, amíg az előző kormánypártok bábja ott van, így fogalmazott. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának vizsgálatát kérte Velkei György László, a Tisza országgyűlési képviselője, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Szijjártó Péter munkavállalásával kapcsolatban. Mint ismert, a korábbi külgazdasági és külügyminiszter, a korábban sok állami támogatást kapó kínai BYD járműgyártó külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetője lesz. A héten már el is fogadhatja az országgyűlés a független közmédia testület alapító okiratát. Az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot a Tiszás Hantosi István benyújtotta a parlamentnek, ahhoz kivételességi javaslatot is csatolt. Ukrajna kormánya elfogadta azt a rendeletet, amely mentesíti a kis létszámú finanszírozási korlátozások alól az uniós nyelveken, köztük magyarul oktató iskolákat. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a döntés jelentős biztonságot adhat a kárpátaljai magyar oktatásnak. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a vasútvonalon telepített, Kínában régóta használt, Európában még nem alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. A tárcavezető hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a beruházás állásáról. Az új brit miniszterelnök szerint Nagy-Britanniának meg kell győzni a világot arról, hogy képes helyreállítani a stabilitását. Andy Burnham-t elődje, Keir Starmer lemondása után kérte fel harmadik Károly király az új brit kormány megalakítására. Első miniszterelnöki beszédében úgy fogalmazott, erőteljesen tudatában van annak, hogy az elmúlt 10 évben, vagyis a brit EU-tagságról 2016-ban rendezett szűk többségű népszavazás óta ő már a 7. brit kormányfő. Végül az időjárásról. A folytatásban majd több gomoly felhő lehet felettünk, néha kisebb eső, zápor kialakulhat, olykor még az ég is megdörrenhet. A szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 10 és 15 fok között, napközben aztán 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. július 20-a hétfő van. Az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen a második évfolyamon 22 hallgató végzett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakon. Műsorunkban erről hallanak összeállítást. Kérjük, tartsanak velünk!

0: A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakról Domjánné dr. Nyizsalovszki Ritával, az EKKE turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélgetünk.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Itt az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen már a második év folyam végzett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakon. A műsor folytatásában majd hallgatókkal is hallanak interjúkat a hallgatók, de mégis kezdjük a legelején. Ez már a második évfolyam, ezek szerint akkor volt igény a hallgatóság részéről, tehát mennyien jelentkeztek, mennyien végeztek most?
2: Eredetileg 27-en jelentkeztek, és abból 22-en végeztek most. A maradék 5 hallgató közben sajnos abba hagyták a tanulmányaikat mindenféle adminisztratív személyes okokkal. A lényeg az, hogy gyakorlatilag ez a 22 fő sikeresen teljesítette is az államvizsgát méghozzá kitűnő eredménnyel. Ezzel gyakorlatilag megdupláztuk az előző évnek a végzett és a jelentkezett évfolyamának a létszámát, és úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá, hogy ennyi hallgatónk végzett, és főleg arra, hogy nagyon sikeres teljesítményt nyújtottak az államvizsgán is.
1: Az előző évfolyamhoz képest az oktatás rendjében, tematikájában mik voltak az újdonságok?
2: Minden éven úgy indulunk neki a képzésnek, hogy én már az év elején kérem a hallgatókat arra, hogy a képzéssel kapcsolatos kritikáikat, észrevételeiket, javaslataikat, azokat fogalmazzák meg felém, és ennek alapján ugye az első évfolyamunktól szerzett tapasztalatokat, visszajelzéseket tudtuk beépíteni már a második évfolyam képzéseibe. Éppen ezért pár változtatást sikerült is véghez vinni. Az egyik az volt a kérésük, hogy tegyük még ökumenikusabbá a képzésünket, és éppen ezért sikerült bevonni a képzésbe Róna Ivánt, aki a Mazsihisz turisztikai igazgatója, és ő jött előadást tartani gyakorlatilag a zsidó kultúrához, zsidó vallásturisztikai értékekhez kapcsolódó, a zsidó vallást, a zsidó kultúrát, az ehhez kapcsolódó viselkedési normákat mutatta be. Volt még egy változtatásunk méghozzá, van egy ilyen tantárgyunk, hogy vendéglátás, szállásadás a vallási turizmusban, a szállásadás részéhez sikerült egy új kolléganőt bevonnunk ebben a képzésben, hogy még inkább gyakorlatorientált tudást tudjunk átadni a hallgatóknak, illetve ezen az éven próbáltuk a szakmai tanulmányutunkat is egy kicsit átvariálni, hogy most ne ugyanazokat a helyszíneket látogassuk meg. Így jutottunk most el ebben az évben plusz megállóként például a felújított Veszprémi Várnegyedet, ennek a vallásturisztikai értékeit tekintettük meg középpontban például, és itt egy vezetett túrán is vettünk részt a várbörtönnel, ahol többek között Mindszenty József bíboros is raboskodott, és különlegessége volt ennek a helyszínnek, hogy papokat, kispapokat szentelt. Itt nagyon különleges élmény volt itt végigjárni ezeket a helyszíneket, illetve még egy másik programpont is került bevonásra. Talán kevesek számára tudott, hogy a Felvidék bővelkedik a svábokhoz, németekhez kapcsolódó vallásturisztikai értékekkel, kálváriákkal, és az egyik nagyon szép állapotban megmaradt, illetve felújított kálváriát tekintettük meg, és hallgattuk meg az ottani polgármesterasszonynak az előadásában azt, hogy milyen szerepet játszanak ezek az úgynevezett szakrális kísértékek a Balaton felvidéknek a kulturális és vallásturisztikai kínálatában.
1: Ahogy láttam az évfolyamot, elég nagy volt a szórás az év, a születési év tekintetében, akár a 30 évestől a 70 évesekig is voltak. Szerintem ez is újdonság volt.
2: Igen, nagyon örültünk neki, meg is lepődtünk azon, hogy Varga Antal Tóni bácsi 70 évesen is belevágott ebbe a képzésbe, de nagyon szépen teljesítette. Ő volt az, aki egyébként, akinek a közvetítésével megismerhettük ezeket a balatonfelvidéki kálváriákat, hiszen ő ebben a Via Kálvária mozgalomban egy nagyon oszlopos és nagyon tevékeny tag. Voltak hallgatóink tényleg az országnak a különböző részeiről, Dunántúról, Tiszán innen, Tiszán túl, Észak-Magyarországról több hallgatónk volt az Egri Főegyház megyéből, és hál' Istennek a külföldi hallgatóinknak a száma is 50%-kal nőtt. A Nagyváradi püspökség mellett a Szatmárnémeti püspökségről is érkeztek hallgatóink, akik szintén sikeresen teljesítették a követelményeket, leállamvizsgáztak és elkészítették a portfóliójukat is.
1: Illetve még egy református lelkész is volt.
2: Kettő református lelkészünk volt, igen, az egyik a Prókai Árpádi, a Boldvai lelkész, ez Edelénytől nem messze egy kis település, kis, de nagyon különleges település, hiszen a halotti beszéd itt készült el, és ennek nyomán most kisebb vallásturisztikai fejlesztések is történtek, ami segít bemutatni, hogy a halotti beszéd hogyan, milyen körülmények között keletkezett, illetve Gartner Györgyi, aki a zsinatnál dolgozik.
1: Többnyire olyan emberek jöttek erre a képzésre, akik már egyébként is ezen a szakterületen dolgoznak?
2: Igen, voltak olyanok is, akik már ezen a szakterületen, vagy valamilyen módon a turizmus vendéglátásban dolgoznak, de eddig mondjuk csak így a perifériáját tapasztalták meg a vallási turizmusnak, viszont nagyon érdeklődőnek és nyitottnak mutatkoztak a téma iránt. Voltak közöttük, akik szállásadással foglalkoznak, ugye volt nyugdíjas, voltak tanárok, voltak nekünk is egyetemi kollégáink, úgyhogy nagyon-nagyon széles volt a spektrum, akiket hál' Istennek meg tudtunk szólítani.
1: Ez a képzés is egy záróvizsgával készült portfóliót kellett készíteniük a hallgatóknak. Itt milyen témákat választottak?
2: De 22 hallgató természetesen nem egy kolléga mentorált a portfóliójának. Ez gyakorlatilag, ez a portfólió, ez olyan, mint egy szakdolgozatot lehet elképzelni. Tehát több kolléga menedzselte le ezt a 22 hallgatót. Nekem 4 hallgatón volt, aki nálam írt, tehát leginkább az én témaköreimben tudom elmondani, hogy milyen anyagok születtek, de természetesen a záróvizsgán, mivel ezeket az anyagokat PPT előadás formájában is be kellett mutatni, van rálátásom a többiekre is. Mindenki nyilván a saját lakóhelyéhez, saját munkahelyéhez, vagy esetleg érdeklődési köréhez kapcsolódóan próbált portfólió témát megválasztani, és annak külön örültem, hogy többen olyan témát választottak, ami nem csak szimpla leíró téma volt, tehát egy meglevő vallásturisztikai helyszínnek, kegyhelynek, zarándokhelynek a bemutatása, hanem igenis igyekeztek olyan feladatokat választani, amivel jobbá tudják tenni azokat a helyszíneket, kvázi turisztikai termékfejlesztési célokat, eszközöket tudtak bemutatni. Például az egyik hallgató, ő a Vajdahunyadvárban lévő Jáki templom másolatában dolgozik, és ő is egy termékfejlesztési csomagot mutatott be arra nézve, hogy hogyan lehetne ezt még inkább felhasználóbaráttá tenni, még inkább bemutatni ezeket az értékeket. Külön büszke vagyok az egyik saját tanítványomra, a Rauch Anitára, aki a Nagyváradi püspökségnek a munkatársa, mivel hogy az ő általa elkészített portfóliós dolgozat gyakorlatilag már élesbe is megvalósításra került. Ő a Nagyváradi püspökségnek a területén található Szent Jobbi apátság turisztikai termékfejlesztési lehetőségeit dolgozta fel. Ez külön öröm számunkra olyan szempontból is, hogy a Szent Jobbi apátság, illetve maga Szent Jobb, ugye a neve is mutatja, hogy nagyon sokáig itt őrizték Szent István királyunknak a jobbját. Az elmúlt években, évtizedekben sajnos feledésbe merült Szent Jobbnak a neve, illetve a hozzá kapcsolódó értékek. Hál' Istennek ez most egy projekt keretében megtörtént, ezeknek a felújítása, illetve a turisztikai termékfejlesztési anyagot, az Anita által készített portfólió volt ennek az alapja, tehát elmondhatjuk, hogy ez egy olyan terv, ami már rögtön megvalósításra is került.
1: Jövőre indul-e ez a képzés, van-e már valami hír a következő tanévről?
2: Mi tervezzük, hogy indítjuk ezt a képzést továbbra is, úgyhogy mindenki figyelmébe ajánlom, minden információt az egyetemnek a honlapján lehet megtalálni. Vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzést kell beütni, és akkor meg lehet látni, hogy mik a feltételek. A beiskolázásnál szélesre tártuk a kaput, tehát bármilyen BA-s, vagyis alapszakos diplomával be lehet lépni a képzésre, nem feltétel a nyelvvizsga, tehát bárkit várunk szeretettel, érdeklődőket. Engem már többen megkerestek telefonon is, hogy szeretnének jelentkezni. 5 fő felett fogjuk indítani a képzést, minden egyéb részletet tényleg a honlapon, vagy hogyha engem személy szerint a nizsalovszki.rita@unikoteszterházi.hu címen megkeresnek, én mint szakfelelős természetesen mindenkinek közvetlen információkkal is tudok segíteni. Én nagyon remélem, hogy a következő évben is tudjuk indítani a képzést.

0: A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakot két református lelkész is elvégezte. Most Prókai Árpád boldvai református lelkipásztorral beszélgetünk.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak záróvizsgája után van most ön, itt beszélgetünk. Hát lelkészként gondolom adódott a helyzet, hogy ön jelentkezik erre a képzésre, de mégis mi ösztönözte, hogy jelentkezzen, illetve hol hallott erről a képzésről?
2: Erről a képzésről egy vallásturisztikai fórumon hallottam először, és mint egy olyan templomnak a lelkipásztora, amely a Kárpát-medence egyik legrégebben épült temploma, fontosnak tartottam, hogy ne csak lelki

0: Az egyik, és a másik pedig a szakrális helyek, amelyek akár a világban, akár itt Magyarországon vannak, azoknak a bemutatása, róla beszélgetés, ez nagyon érdekes volt, és jó volt.
1: Boldván, milyen az idegenforgalom, mennyire keresik fel ezt a Borsod-Abói-Zemplén vármegyei települést?
0: Istennek hála, egyre többen csoportok, fiatalok, idősek jönnek, de családok is bejelentkeznek, megnézik. 2011-től van egy úgynevezett barátok háza a templom mellett, ez egy látogató központ, amit az önkormányzat tart fönt, ahol a halotti beszédről van kiállítás, és ezt a kettőt együtt szoktuk bemutatni, és ezek érdekesek azok számára, akik ide érkeznek. Fontos, hogy megismerjék nem csak a templom történetét, hanem az első nyelvemlékünk történetét is. A Prahai Kódexben található a halotti beszéd és könyörgés. Ez egy olyan beszéd, ami az első összefüggő nyelvemlékünk, magyar nyelvemlékünk, és abban az időben ugye latin volt a mise nyelve, és ezt a könyörgést, halotti beszédet, ezt temetésen mondták el a szerzetesek, ahol végre magyarul hallhatták a szavakat azok, akik valamelyik szeretőket temették éppen.
1: A boldvai református templomnak mi a különlegessége?
0: A különlegessége az, hogy ott mesél a múlt. Az egyik része a templomunknak, ugye ez egy bencés monostori templomnak épült, és van a szentély része, hajó része. A szentélyben megtalálták egy cölöpfalunak a nyomait, ami 5000 évvel ezelőtt állt ott, tehát innen indul a története a templomnak, és a mai napig élő közösség. Tehát ez a gyülekezet temploma, minden gyülekezeti, istentiszteleti alkalom itt van a templomban.
1: És azért Boldvához ugye történelmi személyiségek is kapcsolódnak, akik még ellátogatnak Boldvára, mit érdemes még ott megnézniük?
0: Igen, nagyon fontos, hogy Szatmári király Ádám, aki második Rákóczi Ferencnek volt a napló írója és apródja, ő itt élt, miután hazajött a számüzetésből, emléktáblája is van a templomban, de meg kell említenünk a Szentléleki Zsóri család emléktábláját is. Szentléleki Zsóri család boldvai család volt, de Mezőkövesden is éltek, és Szentléleki Zsóri Lajos volt az, aki 1938-ban Mezőkövesden egy gyógyfürdőt hozott létre. Ma Mezőköves tulajdona a városi, de nevében a családot említi meg, és ők is boldvaiak voltak, reformátusok voltak, ők is. És még van egy harmadik személy, akinek emléktáblája van a templomunkban, az pedig Ablonci Menyhért, aki az első prédikátora volt a gyülekezetnek, Wittenbergben tanult, és onnan hozta haza a reformáció eszméit, és lett reformátussá a gyülekezet 1578-ban.
1: Református lelkipásztorként mik a tapasztalatai, hogyha így érkeznek önökhöz? Hát nevezhetjük őket turisták, vagy zarándokoknak. Tehát, hogy mennyire nyitottak a transzcendens felé, mennyire nyitottak az egyház értékkincsei felé?
0: Ez egy érdekes dolog. Ezt azon is le lehet mérni. Bemegyek a templomba egy csoporttal, fél óra alatt végzek, vagy két óra alatt végzek, mert látszik azokon, akik odaérkeznek, hogy csak egy templomot, egy kulturális helyet szeretnének látni, és többre nem kíváncsiak, de olyan jó, amikor lelki dolgokról is el tudunk beszélgetni, megkérdezem, hogy milyen felekezőtőek, és akkor innen elindulhat egy beszélgetés, és sokkal mélyebbre tudunk néhány emberrel jutni. Ez embere válogatja.
1: Ön számára összességében ez a képzés mit adott? Mi az, amivel úgy érzi, hogy akkor talán most így szakmailag, tehát mint turisztikai szakember is, még jobban tovább tudja adni a tudását, vagy jobb módszert annal?
0: Azt gondolom, hogy amiben segítségemre volt, az, hogy ezt tanultuk itt, a terméket jobban eladni. Ha ez egy csúnya kifejezés, mert hát egy templom, egy szakrális hely nem termék, de mégis fontos, hogy jobban tudjuk reklámozni, jobban tudjunk hívogatni embereket, és ehhez viszont nagyon jó támpontokat kaptunk itt, nagyon jó segítség.

0: kaptunk.
1: Saját tapasztalatára vagyok kíváncsi, hogy amikor ön lelkészként mondjuk bemutatja a templomukat, a református templomot Boldván, tehát akkor tényleg érzi ezt a nyitottságot esetleg így az emberekbe, hogy tud a Szentlélek erejével rájuk hatni?
0: Igen. Tehát van, amikor nagyon jó nyitott beszélgetéseink alakulnak ki, sőt, olyan kapcsolatok, hogy következő évben is visszajönnek, mert kaptak egy olyan spirituális lelki élményt, hogy vágynak vissza újra találkozni a templomban, akár velem, akár a helyjel.
1: És végül kiknek ajánlaná ezt a képzést? Ugye itt, ahogy beszélgettem a évfolyam tagjaival, elég sokféle alapvégzettséggel rendelkező emberek alkották az évfolyamot. Szerinte ön szerint kinek jó ez a képzés?
0: Úgy gondolom mindenkinek. Valóban vannak közöttünk biológus végzettségűek, tanárok, lelkész végzettségű, de ebben az országban annyi csodálatos vallási értékünk van, hogy ha laikusként, idézőjelben laikusként foglalkozunk ezzel és tanulunk, mi is gazdagabbak leszünk, és talán odahaza, abban a helyen, ahonnan jöttünk, tudunk segíteni a helyi lelkipásztornak, tudunk segíteni ott a templomban, azon a szent helyen bemutatni. Tehát mindenképp gazdagodunk ezáltal a képzés által.
1: Köszönöm szépen, és Isten áldja.
0: Köszönöm szépen én is.

0: Bernát Magdolna Gyöngyöspatárról érkezett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakra, és turizmussal foglalkozik, valamint borászkodik.
1: Egy éves volt ez a képzés, már másodjára hirdette meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Mi vonzotta ide erre a szakra?
2: Hát elsősorban gondoltam, hogy még életemben utoljára tanulok valamit, valami olyat, ami engem érdekel. És miután sokáig idegen vezettem, és magam is turizmussal foglalkozom, és nálunk van egy fantasztikus templom, egy gyönyörű templom, ezért ez nem állt messze tőlem ez a téma, és gondoltam, hogy akkor megnézem azért, mert az ember erről a témakörről tud valamit az életében, itt-ott felszed, de így egy csokorban, szisztematikusan összeszedve gondoltam, hogy ezt érdemes lesz megnéznem.
1: Melyik ez a gyönyörű templom?
2: Ez a gyöngyöspatai templom, és hát a Jesse oltára az világhírű, az művészettörténeti ritkaság, és most teljes pompájában látható, csodálatosan felújított minden részletében.
1: Igen, Ternyák érsek úr nemrég áldotta meg újra ezt a templomot, és mi az, amit itt tanult ebben a tanévben, ebben az egy tanévben itt újdonságként?
2: Hát elég sok dolog volt. Volt, ami a helyére került a fejemben. A vallásturizmus nálunk, ha úgy tetszik, akkor ez egy új vonal, egy új szegmense a turizmusnak, és nálunk ez most van kialakulóban. Vannak az országban olyan részek már, ahol ezt profi módon és üzleti szemlélettel is végzik, nyilván a hely szellemét megőrizve, de hogy itt egy kis rácsodálkozásom is volt, hogy mi minden rejlik egy vallási vagy egy szakrális központban.
1: Igen, és itt tulajdonképpen az is a lényeg, vagy az a lényeg, hogy a szakrálison keresztül, tehát az idegeneket, vagy a érdeklődőket, zarándokokat elvezessük a transzcendenshez.
2: Úgy van. És akkor nekünk most ez lehetőségünk adott, de én a saját vendégeimet is mindig elviszem a templomba. Lehet, hogy csak olyanok járnak hozzám, akiket abóvó érdekel, nem tudom, de mindig elviszem őket. Egyébként is van néhány látnivaló, de van, hogy misére is elmegyünk együtt, vagy van, hogy én megmondom nekik, hogy én elmegyek, és mikor jövök vissza. De sok érdeklődő van, és nem áll távol az emberektől egy-egy szép szakrális helynek a megtekintése.
1: És ahogy mondta, hogy borászként is dolgozik, tehát tulajdonképpen a bor gasztronómia is lehet a turizmusnak egy ága, tehát akár a gasztronómián keresztül, a boron keresztül is lehet az embereket hát közelebb vinni az Istenhez is, meg a valláshoz is.
2: Hát természetesen. Nem véletlenül van például a János áldás, ugye? Hogy a bor a művészetek minden területén jelen van, és hát minden misén is ott van. Tehát, hogy ez természetes, normális része az életünknek.
1: Igen, fontos mindig a terménynek a megáldása is. És most, ahogy az államvizsga, az áróvizsga után beszélgetünk, miből állt ez az áróvizsga?
2: Ó, hát szerintem a Jóisten velem volt, mert azt húzatta ki velem. Én a szállodákat húztam ki, és hát jó érzés volt. Jó érzés volt, nagyon kellemes hangulatban telt a vizsga is, és akkor mivel a szálloda nem állt tőlem messze, meg készültem is persze, tehát hogy jó érzéssel jöttem ki. És jó volt, hogy eljöttem, de lehet, hogy az életem utolsó vizsgája, de ismeretek bővítésére még biztos, hogy becsatlakozok valahová.
1: Ránézve már túl vagy a 70-en, de majd megmondod pontosan, hogy mégis hány éves vagy pontosan. Honnan hallottál erről a képzésről?
2: Hát egy fiatal kollégám, aki egyébként a Patai templomnak a felújítását vezette, csak összefutottunk, azt mondja, mit csinálok, nem megyek Elegerbe a vallásturizmus tanulni? Fú, mondom, tök jó, pont ide készülök. Ennyi volt.
1: Két fél év alatt nyilván megvoltak a tantárgyak, voltak beadandók. Összességében milyennek látta ezt a képzést?
2: Hát elég sokat kellett tanulni, maradjunk abba, hogy ez nem egy sétaút volt. Sokat kellett, mert más dolog, amikor az ember mindennapjaiban jön, megy, lát és beszélget róla, és más, amikor szakmai szemmel rendszerbe kell tenni valamit. Ne adj Isten, tehát az én korosztályom nem a számítógépen nőtt fel, És akkor itt egyúttal szerkesztőnek is kell lenni. Tehát ezúttal simán írhatunk egy könyvet, mert ami a fiataloknak természetes, azt komolyan kellett tanulni. Jó, egy csomó rácsodálkozásom is volt. Voltak tantárgyak, amelyekkel például sose foglalkoztam. Meg a világvallásait összeszedte a rendszer, hogy kik, mikor, honnan jöttek, mentek, mennyien vannak, mi a tendencia. Nagyon érdekes volt.
1: Kiknek ajánlanád ezt a képzést?
2: Én azt gondolom, hogy aki érdeklődik a szakrális értékek iránt egyszer, aki a turizmusban van, és van egy kicsit vallási lelkületem, ez anélkül nem fog menni, mert a kívül, tehát nem lehet kibicnek lenni egy ilyen tanulmányi folyamatban. És aki az ismereteit szeretné bővíteni, annak is, és majdnem minden korosztálynak ajánlom. Tehát, hogy az, hogy az ember hogyan bővíti az ismereteit, amíg épp elménk van, ott nem érdekes a kor.
1: 76 évesként te számítottál rongidősnek?
2: Hát nem tudták egyébként az osztálytársaim. Azt hiszem, ketten vannak, akik nem lehetnének a gyerekeim, de ez így teljesen rendben van.
1: Gratulálok akkor, és további Köszönöm. Eredményes munkát, idegenvezetést és borászkodást kívánok.
2: Köszönöm szépen.

0: Varga Antal nyugdíjasként 69 évesen ült be az egyetem padjába. A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakra a Veszprém vármegyei Olaszfaluból érkezett. Portfólióját a Veszprém vármegye kálváriáiból írta, amelyekkel már régóta foglalkozik.
1: Honnan hallott erről, és jó messziről Veszprém megyéből eljött ide Egerbe tanulni?
2: Ugye nagyon pici Magyarország, és aki a Veszprém megyei honismeret egyesület elnöke. Őket a Veszprém megye főlevéltárosa volt, ami nem nyugdíjazták, hát ő mindent tud, és az érseki főiskolán Veszprémben ott egyszer kiírták tavaly, hogy indul egy ilyen szak. És mivel mi előtte évben fejeztük be vele, karöltve a Via Kálváriát, akkor gondoltuk, hogy igen. És jelentkeztünk is, de a szak nem indult el. Hanem utána kaptuk az értesítést, hogy ott nem, viszont Egerben igen. És akkor most az lett a munkamegosztás, hogy én már tényleg nyugdíjas vagyok, ő most készül nyugdíjba, és akkor én vállaltam be ezt, hogy akkor átutazom 24-szer szép Magyarországunkat.
1: És megérte az átutazás? Mit tanult ebben ezen az képzésen, ebben az egy évben?
2: Nagyon megérte. Én tényleg a teremtő ajándékának gondolom ezt a képzést, hogy egyáltalán megtaláltuk, meg az, hogy magát a Via Kálváriát is megcsinálhattuk. Na most azt, ő levéltáros volt. Én egyébként gazdasági szakember pénzügyesként éltem az aktív életemet, mellette foglalkoztam azért értékteremtéssel, de klasszikusan, autodidakta módon raktuk össze, amit az érzéseink, amit a tudásunk, a kapcsolatunk adott, ezt a kálvária rendszert. És mikor hallottuk ezt, akkor most úgy fogalmaztam magamban, hogy amit autodidakta módon megcsináltuk, azt most egy picit a magyarországi és európai vagy világkonszektusba helyeztük bele. Tehát amit mi gyártottunk, egy mini zarándoklat, az most hogy ül be a magyarországi viszonyok között, hogy ül be az európai, és hogy ül be a világ viszonyok között. Tehát ezt a mi kis mini pályákat tudásilag, érzelmileg és minden tekintetben el tudtam helyezni.
1: Melyik volt a kedvenc tantárgya itt az egy év során?
2: A pénzügy számvitel, mert mivel pénzügyes voltam, nem kellett vizsgáznom. Egyébként a világ vallásturisztikai térképe, mert az emberek volt fogalma arról, hogy lent a szigetvilágban milyen vallások vannak, hogy uralkodnak, de azért rendszerezve. És ez egy picit még az általános kultúra része is. Tehát így rendszerezve, azért így még nem kaptuk meg. Meg az zarándoklat szempontjai, ki hogy zarándokol, miért zarándokol, az is. Tehát egyfajta rendszerezettség, egyfajta kitekintés, tehát ahhoz, amit mi civilként elképzeltünk, ez egy nagyon szép adalék volt.
1: Említette, hogy akkor a portfólióját a Veszprém vármegyei kálváriákból írta. Hány kálvária található ott, és milyen állapotban vannak? Tehát akkor ezt mennyi idő alatt lehet végig zarándokolni?
2: Mindösszesen 45 kálvária van Veszprém megyében. Nos, ebből sajnos azt kell mondani, mivel azért a vallás úgy európai szinten és magyarországi szinten is azért mind kevesebb vallásgyakorló ember van, tehát a kálváriák sem annyira látogatottak, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt. És ebből 15 kálváriát tudtunk úgy kiválasztani, ahol partnerségre is találtunk a helyi szereplők között, ez volt civil szervezet, vagy a polgármesterek, vagy így. Tehát 15-öt tudtunk úgy kiválasztani, akiket fel lehetett fűzni, egyet három irányba fűztük fel őket, ők voltak a partnerek. Na most őket egy virtuális térképre tettük. De nem azt akartuk, hogy most egyszer megjelenek a térképen, és akkor soha nem történik, hanem utána ezekhez, a kálváriákhoz eseményeket rendeltünk folyamatosan. Meg volt, hogy ki a márciusi, a passió, a húsvéti események utána. Az egyéb események akkor, ahol volt például a Mária naphoz kapcsolódó kálváriák, akkor oda, tehát egy picit élővé akartuk tenni ezt, tehát nem egy statikus helyzetfelmérés, nem egy statikus térképkészítés, hanem ennek egy kis, ebbe egy kis életet leheltünk.
1: És akkor azt jelenti, hogy például ez a 15 a 45-ből, ez mind felújított kálvária, vagy ezek milyen állapotúak ezek a kálváriák Veszprém vármegyében?
2: Ők viszonylag jók. ők viszonylag jók. Most nem úgy válogattunk, hogy egyiket ki a szép, meg ki a nem szép, hanem ahol tényleg partnerséget találtunk, tehát inkább ez volt a fő motiváció, de ők egyébként igen. Tehát valószínű, valaki nem újítja fel, és vagy hivatal, vagy civil elhanyagolja, ő akkor nem is jelentkezett volna nálunk. Tehát igazából ugye, ahol aktivitás volt, ők azért aktív, voltak aktívak, mert egy csak kálváriájukat karban tartják. Tehát úgy hátul jött az aktivitás.
1: Ezek a kálváriák többsége hogy néz ki?
2: Pici kis kápolnák, kétszer-két méteres kápolnák, jellemzően ugye kőből, téglából építettek, és minden fedett részben van egy kép. Most vannak az úgynevezett, ezek a stációk, Jézus szenvedésének a stációi, van, ahol hírt stációs, de a többség az 14 stációs, tehát avval, hogy megjelenik Pilátus előtt, tehát ahogy segítik Jézust, és a vége a Golgota. Tehát a legjellemzőbb a 14, tehát 14 pici kis, de nagyon pici kápolnát kell érteni alatt, ami gyakorlatilag egy ember számára egybeálló. És ebből van egy 14, és a legtöbb helyen, hála Istennek, a végén van a Golgota. Tehát ott azért ott megjelenik a Jézus meg a két lator. De az már az út vége.
1: Akkor ezek tulajdonképpen ezek keresztútak, keresztút?
2: Egészen pontosan keresztútak. És általában, és ez is szerencse, általában a település mellett valami dombon, tehát ha volt nekik dombjuk, akkor oda tették. És a mi programunk úgy szólt, hogy kálváriak és csendhegyek, mert ezek igazából amellett, hogy kálvária és keresztút, és van egy üzenete, amellett csendhegy is. Tehát ha én felmegyek, ott csend van. És ott tudok meditálni, tehát a kettő az emberbe összekapcsolódik.
1: És akkor tulajdonképpen ezek a keresztutak, kálváriák gyakorlatban is használva vannak, tehát gondolom római katolikusok legalább nagybőti időszakban kizarándokolnak és végigjárják Krisztus útját, szenvedésének az útját.
2: Igen, igen, tehát valóban így történik. Több-kevesebb aktivitással láttunk ilyet, és láttunk olyat is. Igen, és akkor én is már végigimádkoztam az összes stációt. Tehát igen, ez egy élő vallás gyakorlat.
1: Akkor tulajdonképpen önnek nagyon szakmába vágott ez a képzés. Kiknek ajánlaná végül ezt a képzést, hogyha indul jövőre is?
2: Nem kell kálvária építőnek lenni egyéb iránt. Én azt mondom, aki fogékony arra, és nem feltétlenül szakralitás. Tehát mi az imént beszélgettünk róla, hogy ha kimondolok egy csendes helyre, az önmagában már egy lelki békét terem, megbékélek magamat, keresem a lelki békémet. Tehát hogy az ilyen típusú ismereték, meg inkább lelki megközelítés, amit itt is kaptunk, ez nem kell feltétlenül vallásosnak lenni. Tehát bárki, aki úgy gondolja, hogy ez egyfajta meditációs lehet. Rengeteg ismeretet kapok, szemléletet sugároznak, és ezzel ugyanúgy tudom a saját lelkemet ápolni.
1: Ön azt hogy látja, hogy például így a Veszprém vármegyébe és ezek iránt, a kálváriák iránt az egyszerű turisták mennyire érdeklődnek, tehát felkeresik a szakrális helyeket az ön tapasztalata szerint?
2: Ez egy érdekes kérdés, tehát vannak úgynevezett sztárhelyek. Most például nálunk ugye Sümeg a sok tekintetben az, mert a vár, meg a kálvária, meg az érseki palota, tehát itt önmagában azért a turisztikai látványossága van zerőd, de nagyon sok olyan kis település van, ahol a kálvária van, és a templom. És nincs több említéssel méltó. Tehát, hogyha valamerre át szeretnék menni, és meg szeretnék nézni, mondjuk éjszakra mondom a Boldva völgyét, akkor ami ott útbe esik, azt megnézem, és a kis településen templom és kálvária. Tehát ő a látványosság, ő az épített örökségünk része, és őt lehet megnézni, egyébként nincs más.
1: De akkor ezek szerint meg is nézik?
2: Meg is nézik, igen, igen, igen. Tehát igazából nem tudok neki más mutatni. Nem tudok neki más mutatni, hanem azt mondja, eljövök a településre, itt ez van, itt ez van, itt ez van, és ezek régiek, tehát tényleg 100 meg 200-300 évesek, tehát ez az épített örökségünk, ha van szakrális tartalma, ezeknek van.
0: Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakjáról.

Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Huszonhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A feltétel nélküli hazaszeretetet jelölte meg a következő köztársasági elnök jelölt előtt lényeges követelményként a miniszterelnök napirendelőtt az országgyűlésben. Magyar Péter az államfőválasztásról azt mondta, tiszta lappal indulunk, nem kötnek minket a korábbi paktumok vagy éppen szokások. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tiszapárt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény, rögzítette Magyar Péter az egyik posztjához fűzött kommentjében. Megjegyezte, nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra. Kiváló államfőjelöltnek nevezte Polgár Judit Csakkozót a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt arra nem akart válaszolni akkor, hogy mellette más név is felmerülte a frakcióülésen. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, jelentette be Németh Balázs a közösségi oldalán. Az ellenzéki párt szerint a folyamat illegitim, ezért a részvételével csak legitimálna azt a Fidesz, amit ócska színjátéknak neveznek, mondta el a képviselő. A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol, közölte újságírókkal Dugró Dóra. A Mi Hazánk mozgalom elnök helyettese úgy fogalmazott, Sólyog Tamás megfutamodott azzal, hogy szó nélkül és gyakorlatilag szolgalelkűen aláírta az alaptörvény 17. módosítását. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló Forsthofer Ágnes házelnöktől Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, a másfél éves legfőbb ügyészsége alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. Az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyében kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a legfőbb ügyészségen Magyar Péter, de szerint az addig biztosan nem fog megtörténni, amíg az előző kormánypártok bábja ott van, így fogalmazott. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának vizsgálatát kérte Velkei György László, a Tisza országgyűlési képviselője, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Szijjártó Péter munkavállalásával kapcsolatban. Mint ismert, a korábbi külgazdasági és külügyminiszter, a korábban sok állami támogatást kapó kínai BYD járműgyártó külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetője lesz. A héten már el is fogadhatja az országgyűlés a független közmédia testület alapító okiratát. Az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot a Tiszás Hantosi István benyújtotta a parlamentnek, ahhoz kivételességi javaslatot is csatolt. Ukrajna kormánya elfogadta azt a rendeletet, amely mentesíti a kis létszámú finanszírozási korlátozások alól az uniós nyelveken, köztük magyarul oktató iskolákat. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a döntés jelentős biztonságot adhat a kárpátaljai magyar oktatásnak. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a vasútvonalon telepített, Kínában régóta használt, Európában még nem alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. A tárcavezető hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a beruházás állásáról. Vonatok helyett buszok közlekednek Vámos, György és Gyöngyös között a nyár végéig, mert a vasúti pálya felújítása miatt szünetel a vonatforgalom az érintett szakaszon, közölte a MÁV csoport a honlapján. Az 1 milliárd 100 millió forintos költséggel megvalósuló munkálatok eredményeként megszűnnek a vonatok menetidejét, mintegy 3-5 perccel növelő sebességkorlátozások, a lassú jelek, szeptembertől pedig ismét óránként 80 kilométeres engedélyezett sebességgel haladhatnak majd a szerelvények. Az új brit miniszterelnök szerint Nagy-Britanniának meg kell győzni a világot arról, hogy képes helyreállítani a stabilitását. Andy Burnham-t elődje, Keir Starmer lemondása után kérte fel harmadik Károly király az új brit kormány megalakítására. Első miniszterelnöki beszédében úgy fogalmazott, erőteljesen tudatában van annak, hogy az elmúlt 10 évben, vagyis a brit EU-tagságról 2016-ban rendezett szűk többségű népszavazás óta ő már a 7. brit kormányfő. Végül az időjárásról. A folytatásban majd több gomoly felhő lehet felettünk, néha kisebb eső, zápor kialakulhat, olykor még az ég is megdörrenhet. A szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 10 és 15 fok között, napközben aztán 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Reklámot hallottak.
5: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Hétfői adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor: vegyük észre a jót, bízunk Istenben, és kövessük az evangéliumi életstílust. Leó pápa: ne feledkezzünk el a háborútól szenvedőkről, és imádkozzunk a békéért. 14. Leó adja át a róla elnevezett fenntarthatósági érmet. Szent Szék: senkit sem szabad magára hagyni az AIDS megelőzésében és kezelésében.
1: Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor: vegyük észre a jót, bízzunk Istenben, és kövessük az evangéliumi életstílust. Az a hivatásunk, hogy evangéliumi stílust vegyünk föl, anélkül, hogy sietve arrogáns ítélkezéssel ellenkeznénk, anélkül, hogy hatalommal és erővel uralnánk másokat, anélkül, hogy elveszítenénk a bizalmunkat Isten működésében, mondta július 19-én a Déli Máriai Ma elmondásakor a Szentatya. 14. Leó pápa vasárnap délben Castel Gandolfóban az apostoli palota előtti Szabadság téren imádkozta el az úrangyala imádságot, a meleg ellenére nagy számban összegyűlt hívők és zarándokok részvételével. Gondolatait a napi evangéliumi szakaszhoz fűzte, amelyben Jézus a mennyek országát mutatja be példázatokon keresztül. Leó pápa így kezdte beszédét:
2: dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina.
1: A magvető példázata után Jézus tovább beszél a tömeghez képeken keresztül: a jó búza és a konkoly, a mustármag, a kovász a lisztben. Három kis példabeszédről van szó, amelyek felhívják a figyelmet Isten országának eljövetelére a történelemben, működésére az emberek életében, ahogy növekszik, kiterjed és belülről átalakítja a világot. Ezekkel az elbeszélésekkel Jézus óvaint minket a kísértéstől, hogy úgy gondoljunk Istenre, mint egy hatalmas alakra, aki erővel kényszeríti rá akaratát másokra, aki elfoglalja a területet, hogy uralkodjon, és aki győztesként érkezik. Ellenkezőleg, Isten a kicsinységet kedveli, diszkrét szeretete jeleként, aki hagyja, hogy szabadon elfogadjuk, vagy visszautasítsuk, aki utat keres magának a konkoly között, rejtve és láthatatlanul működik, mint a legkisebb mag és a kobásza tésztában, anélkül, hogy zajt csapna. Kedves testvérek! Jézus ezekkel a példázatokkal valami fontosat mond nekünk arról, ahogy Isten működik az életünkben és a történelemben. Olykor valami feltűnő dolgot várunk, olyan Istenre vágyunk, aki felülről közbelép, és azonnal kitépi a rossz konkolyt. Egy erős és hatalmas Istent képzelünk, és sajnos ehhez a képhez igazítjuk a mi keresztény mi voltunkat és az egyházét is.
2: Invece il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia.
1: Ehelyett azonban Isten országa a konkoly között is terjed, és azt kéri, hogy tekintetünkkel képesek legyünk észrevenni a jót, ami a rossz sötétjében is kicsirázik, anélkül, hogy mindent és azonnal elítélnénk. Úgy nő, mint a legkisebb mag, és türelmet kér, hogy végigkísérjük a folyamatokat, felismerve a hétköznapi átlagos élet kicsinségében és egyszerűségében. Láthatatlanul növekszik, mint lisztben a kovász, és így megszabadít minket a csüggedéstől, és arra szólít, hogy bízzunk, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy Isten távol marad. Mert valójában ő mindig elkísér minket, és szeretete mindig működik értünk. Istennek ez a stílusa kell, hogy egyénekként és egyházként is meghatározza azt a módot, ahogyan a minket körülvevő valóságot belakjuk, mutatott rá a Szent Atya.
2: Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza.
1: Az a hivatásunk, hogy evangéliumi stílust vegyünk föl, anélkül, hogy sietve arrogáns ítélkezéssel ellenkeznénk, anélkül, hogy hatalommal és erővel uralnánk másokat, anélkül, hogy elveszítenénk a bizalmunkat Isten működésében. Ahogy annak idején 2000-ben Ratzinger bíboros mondta, arról van szó, hogy alávetjük magunkat a mag logikájának, ami nem a siker és a nagyság logikája, hanem azt kéri tőlünk, hogy kicsinyek legyünk, és szolgáljuk a személyek életét. Így módon mi magunk is olyanokká válunk, mint az evangéliumi kis mag, mely kicsirázik, és mint a szeretet kovásza, ami átalakítja a világ tésztáját.
2: Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi.
1: Imádkozzunk Szűz Máriához, aki be tudta fogadni a kicsinségben az ige magvát, hogy ő támogasson minket utunkon, és közben járjon értünk. Fohászkodott végül az úrangyala elimádkozása előtt 14. Leó pápa.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen. Amen.
1: Leó pápa, ne feledkezzünk el a háborútól szenvedőkről, és imádkozzunk a békéért. A pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozása után köszöntötte Castel Gandolfo lakóit. Újra imákat kért a békéért a háború sújtotta országok számára, és üdvözölte a zarándok csoportokat. 14. Leó pápa hálásan köszöntötte Castel Gandolfo lakóit, akik között nyári pihenését tölti, majd üdvözölte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat.
2: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
1: Aggodalommal követjük mindazt, ami számos országban történik, melyeket háború és erőszak dúl. Ne feledkezzünk el azokról, akik szenvednek és meghalnak a konfliktusok miatt, és állandó imáinkkal is kísérjük a békéért való nagy lelkű elkötelezettséget, buzdította Szentatya. A pápa köszöntötte az Elvira anya cenákulum közösséget, mely Saluzzóban gyűlt össze az élet ünnepe alkalmából. 1983-ban alapította Olaszországban Elvira Petrozzi nővér a keresztény lelkiségű közösséget, mely kábítószer és alkoholfüggő, valamint reményvesztett fiatalokat fogad be. A Szentatya üdvözölte a Focolare mozgalom új családjait, akik nemzetközi képzési programjukat tartják. A mexikói diákokat, akik a Regina Apostolorum pápai fakultás nyári egyetemén vesznek részt, és a Regnum Christi mozgalom nyári képzésének csoportját.
2: I extend my greetings to the young adult Regnum Christi members who are participating in the International Formators course.
1: A Szentatya angolul üdvözölte a Regnum Christi fiatal felnőtt tagjait, akik a nemzetközi képzési tanfolyamon vesznek részt. A pápa köszöntése szólt az ausztrál Anthony Percy segédpüspök vezette oroszlán zarándoklat tagjainak is. 14. Leó pápa üdvözölte továbbá az Etienne Perni atya és Luigi Giussani lelkiségét követő római nagyboldogasszony szeretett nővéreihez tartozó családokat és gyermekeket, a római jeruzsálemi szent megváltó plébániáról érkezett fiatalokat, a bovolentai Szent Ágoston plébánia gyerekcsoportját és a Zsesovi liturgikus akadémia zarándokait. Mindannyiuknak szép vasárnapot kívánva búcsúzott a zarándokoktól.
0: A 14. Leó adja át a róla elnevezett fenntarthatósági érmet. A 14. Leó pápa fenntarthatósági érem az amerikai Villanova Egyetem által létrehozott új nemzetközi kitüntetés. A fenntarthatóság és az átfogó emberi fejlődés érdekében kiemelkedő munkát végző vezetők elismerésére felállított kitüntetés a 2026-os Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencián mutatkozik be Rómában és Castel Gandolfóban, és maga a Szent Atya adja át. A Villanova Egyetem és fenntarthatósági irodája létrehozta a 14. Leó pápa fenntarthatósági érmet, egy új nemzetközi kitüntetést, amely olyan személyeket ismer el, akiknek vezetői tevékenysége előmozdította a fenntarthatóságot, az ökológiai felelősségvállalást és az átfogó emberi fejlődést. Az érem azokat kívánja kitüntetni, akiknek munkája a fenntarthatóság egészére figyelő szemléletmódot testesít meg, tehát magában foglalja a környezetvédelem, a társadalmi igazságosság, a kiszolgáltatott lakosság iránti aggodalom, valamint a gazdasági és természeti erőforrások felelős kezelését, olvasható az Amerikai Katolikus Felsőoktatási Intézmény sajtóközleményében. Az Egyesült Államokban működő Ágoston Rendi Egyetem hozzátette, hogy a pusztán technikai mutatók helyett az átfogó ökológiát értékeli. A kitüntetettek bármely területről vagy tudományágból érkezhetnek, és a fenntarthatóbb és méltányosabb világ előmozdításában mutatott, bizonyított hatásuk alapján választják ki őket. Az első, 14. Leó pápa fenntarthatósági érmet a Szent Atya adja át Castel Gandolfóban a Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencia keretében, melynek címe Válasz a Föld és a Szegények Kiáltására. A tanácskozást október 12-e és 15-e között rendezik meg. Közel 300 résztvevőt, köztük akadémikusokat, kutatókat, egyházi képviselőket, alapítványokat, valamint a köz- és magánszektor vezetőit várnak a konferenciára, amelynek célja, hogy a párbeszédtől a konkrét együttműködő cselekvés felé haladjon. Az első érem nyertesét 2026. szeptemberében hirdetik ki, a konferencia és a hivatalos díjátadó ünnepség előtt a Castel Gandolfóban található Laudato Si faluban. A 14. Leó pápa fenntarthatósági érem a Villanova Egyetem mélyen gyökerező hitét tükrözi, hogy a közös otthonunkról való gondoskodás és az egymásról való gondoskodás elválaszthatatlan, nyilatkozta Peter Donohue atya, az amerikai Villanova Egyetem elnöke. Azáltal, hogy elismerjük azokat a vezetőket, akiknek munkája előmozdítja mind a környezetvédelem, mind a közjó ügyét, reméljük, hogy érdemi és tartós hatást érhetünk el a világ közösségeiben. 14. Leó világi nevén Robert Prevost 1977-ben matematika szakon szerzett diplomát a Villanova Egyetemen, majd az egyetem 2014-ben díszdoktori címet adományozott neki. A pápa tiszteletére most alapított érmet két évente adja majd át a Villanova Egyetem, az intézmény globális fenntarthatósági kezdeményezések előmozdítása és az átfogó ökológia előmozdítása iránti elkötelezettségének részeként. A kitüntetést a Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencia hivatalos programjának részeként adják át. Az első 2026-os díjra a jelölteket az Egyetem Fenntarthatósági Vezetői Tanácsának tagjai által lefolytatott felülvizsgálati folyamat során választották ki. A 2026-os Nemzetközi Fenntarthatósági Konferenciát a római Patrisztikum és a Castel Gandolfóban található Borgo Laudato Si-ben lévő Laudato Si felsőoktatási központ rendezi meg. A tanácskozást számos intézményi partnerrel párbeszédben szervezik, köztük az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériummal és a Laudato Si felsőoktatási központtal, amelyet Ferenc pápa hozott létre az átfogó ökológiai képzés, a fenntarthatóságra nevelés és a Laudato Si kezdetű enciklika által ösztönzött kezdeményezések előmozdítása érdekében. Fábio Baggio Bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ igazgatója üdvözölte a kezdeményezést, mondván, hogy a fenntarthatósági érem olyan személyeket tüntet ki, akiknek élete tanúskodik a teremtett világ iránti törődés és az emberi méltóság előmozdítása közötti elválaszthatatlan kötelékről, amely hitünk fényében gyökerezik. E rendkívüli elkötelezettség elismerésével az érem azokat a vezetőket ünnepli, akiknek példája arra ösztönzi a jövő nemzedékeit, hogy olyan átfogó ökológiát fogadjanak el, amely reménnyel válaszol mind a föld, mind a szegények kiáltására, hangsúlyozta Bádzsó Bíboros. Szentszék, senkit sem szabad magára hagyni az AIDS megelőzésében és kezelésében. Az ENSZ HIV AIDS-szel foglalkozó magas szintű tanácskozásán a Szentszék kiemelte a betegség elleni küzdelemben elért eredményeket, miközben nagyobb erőfeszítéseket sürget a kezeléshez való hozzáférés biztosítása érdekében mindenki, különösen a gyermekek és a veszélyeztetett közösségek számára. A Szentszék megújult globális elkötelezettséget szorgalmaz az AIDS felszámolása érdekében. Üdvözli a HIV vírus megelőzésében és kezelésében elért eredményeket, miközben hangsúlyozza, hogy sokan, különösen a fejlődő országokban továbbra sem férnek hozzá az életmentő ellátáshoz. Az ENSZ 2026-os HIV AIDS-szel foglalkozó magas szintű találkozóján július 10-én pénteken New Yorkban a Szentszék állandó megfigyelő missziója megegyezte, hogy az új HIV-fertőzések száma a legtöbb régióban csökkent 2010 óta, és hogy az antiretrovirális kezeléshez való szélesebb körű hozzáférés lehetővé tette a HIV vírussal élők számára, hogy hosszabb és egészségesebb életet éljenek. A szentszéki küldöttség szerint az egészségügyi rendszerekbe, az orvosi kutatásba és a gyógyszerek helyi előállításába való folyamatos beruházás elengedhetetlen ahhoz, hogy mindenki számára folyamatos ellátást biztosítsanak. 14. Leó pápát idézve a szentszék óvaintett attól, hogy figyelmen kívül hagyjuk azokat, akik a társadalom peremén maradnak. El sem tudunk képzelni egy olyan társadalmat, amely teljes sebességgel rohan előre, a jólét hamis mítoszaiba kapaszkodva, miközben figyelmen kívül hagyja a szegénység és a kiszolgáltatottság oly sok helyzetét. A nyilatkozat különös hangsúlyt fektetett a gyermekekre. Felhívta a figyelmet, hogy bár a HIV vírussal élő embereknek mindössze 3%-át teszik ki, a HIV-vel összefüggő halálesetek 12%-át képviselik a diagnózis és a kezelés terén továbbra is fennálló hiányosságok miatt. A szentszéki misszió hangsúlyozta továbbá a minőségi terhes gondozás, a szülés körüli és a szülés utáni ellátás fontosságát az anyák számára, a korai tesztelést és a gyermekbarát gyógyszereket, hogy javítsák az eredményeket a HIV-vel élő gyermekek számára. A szentszék a felszólalás végén megerősítette az egyház elkötelezettségét a betegség által érintett emberek gondozása iránt. A katolikus egészségügyi intézmények, amelyek világszerte a HIV vírussal kapcsolatos összes ellátás közel negyedét nyújtják, továbbra is kiveszik a részüket annak érdekében, hogy minden HIV vírussal élő ember a vele született emberi méltóságával összhangban lévő kezelésben és ellátásban részesüljön, hangsúlyozta a szentszéki küldöttség a New York-i ENSZ ülésen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban Mózes életéről beszélget Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. Műsorunk a 2025. november 17-i adásunk ismétlése.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban két különleges történetet idézünk fel, amelyek bár időben távol vannak egymástól, mégis ugyanarról szólnak, Isten szeretetéről, hűségéről, és arról, hogy hogyan segíthetjük egymást a hit útján. Az Ószövetség egyik legfontosabb eseményéhez utazunk vissza, Mózes történetéhez, amikor felmegy a Sínai hegyre, hogy találkozzon Mózes Istennel, és onnan lehozza a két kőtáblán a 10 parancsolatot. Ezután végigkísérjük a választott nép 40 éves vándorlását, amíg eljutnak az ígéret földjének határáig. Kedves gyerekek, akkor kezdjük Mózes történetével. A múltkori adásban Mózesnek a születését vettük, meg a fiatalkorát, és most pedig áttérünk a következő részre, amikor Mózes a Sínai hegyen szövetséget köt Istennel. Miután Mózes Isten segítségével kivezette a népet Egyiptomból, hosszú, nehéz út vált rájuk a pusztaságon keresztül. Emlékeztek-e rá, a múltkori adásban már beszélgettünk róla, hogy hogyan vezette ki Egyiptomból a népét Mózes. Nóri?
4: Egyiptomra 10 csapás sújtott.
2: Így van, Isten 10 csapással tette próbára a fáraót, hogy elengedje Izrael népét. Azt kérte Isten Mózestől, hogy bocsásd el az én népemet, hogy ünnepet üljenek nékem a pusztában. És ekkor a fáraó azt válaszolta, hogy nem bocsátja el őket, nem engedi. Ekkor az Isten 10 csapást mért az egyiptomiakra. El tudnátok-e mondani, hogy mik voltak a 10 csapások? Bíborka.
4: Első, béré változtak a folyóvizek. Második, békák lepték el Egyiptomot. Harmadik, tetvák. Negyedik, vadállatok vagy kártékony rovarok. 5. Dögvész az állatok között. 6. Fekélyek borították az emberek testét. 7. Jégeső verte el a termés nagyját. 8. Sáskahad. 9. Háromnapos sötétség. 10. Meghalt minden elsőszülött egyiptomi ember állat.
2: Így van, köszönöm szépen, nagyon ügyesen mondtad, és emlékeztek-e arra, hogy az egyiptomiaknak a gyermekei meghaltak, meg az állatai, de a hébereknek a gyerekei nem. Miért? Nóri?
5: Úgy tudtak védekezni ellene, hogy egy bárányt megöltek, és a vérét felkenték az ajtóra.
2: Így van, és akkor jött az Isten angyala, ügyes voltál, jó mondtad.
5: És elment a házak mellett.
2: Így van, köszönöm szépen, és a héber gyerekek megmaradtak épségben. És az egyiptomi fáraó akkor már nagyon mérges lett, és elengedte a népet. Emlékeztek erre? Milyen csoda történt a Vörös-tengeren? Zéti.
6: Mózes a botjával ketté szakította a tengert, és átkeltek a héberek. És utána jöttek az egyiptomiak, de azok már nem tudtak átkelni, mert a tenger összecsukódott.
2: Így van, pontosan. A héberek szárazában át tudtak menni, az egyiptomiak meg odavesztek. Amikor kijutottak Egyiptomból végre a választott nép, a héberek zúgolódtak, nem volt mit enniük, inniuk. És időnként panaszkodtak Mózesnek, hogy milyen az ő istenük, hogy nem történik velük semmi, nincsen mit enniük, szeretnének jólétben élni. Zétény.
6: Nem volt elég ennivalójuk, Mózes imájára fűrjek lepték el a tábort, amelyeket könnyen megfoghattak, s ételt készítettek belőle.

0: A földön különös fehér ételt találtak, amelyből kenyeret süthettek maguknak. Szenvedtek a szomjúságtól. Mózes Isten parancsára botjával ráütött egy sziklára, s abból víz tört elő, így ihatott a nép. Elfáradtak a hosszú vándorlásban. Időről időre megálltak egy-egy oázisban, hogy megpihenhessenek. Ellenséges népek támadták meg őket. Az Úr győzelmet adott nekik a csatában.
1: Így van, köszönöm szépen. Tehát időről időre zúgolódtak, de az Isten mindig megsegítette őket. A csapások nem egy gyors egymás után következtek, hanem elnyújtva. Zéti?
0: És ez fél évig tartott, mert 6 hónap az fél év.
1: Így van. És a fáraó elgondolkozhatott ez idő alatt, elengedhetné a
0: népet. Mert ha elengedte volna, akkor nyilván, hogy már nem zúdult több csapás Egyiptomra, de nem tette meg. Úgyhogy meghalt az elsőszülöttje is.
1: Igen, pontosan, és ez egy nagy bánata volt, nagy fájdalma. Hát, igaz? Mindenkinek, igen. Hogyha meghal a
0: gyermeke.
1: Igen. Isten mégis hűséges maradt hozzájuk, a választott néphez, nappal felhő, éjjel tűz oszlop vezette őket. És amikor éheztek, ahogy Zéti, te is mondtad, mannát és fűrjeket adott nekik eledelül. Egy napon Isten azt mondta Mózesnek, jöjj föl hozzám a Sínai hegyre, mert szövetséget kötök a népemmel. Mi történt ezután?
2: Mózes felment a hegyre, ahol felhő borította be a hegyet, és villámok, mendörgés és kürt zengés jelezte Isten jelenlétét. A nép tisztelettel és félelemmel állt a hegy lábánál, mert tudták, az Úr közel van.
1: És akkor figyelték Mózest. Ott a hegyen Isten 2 kőtáblára írta fel a 10 parancsolatot.

0: Mi volt ez a 10 parancsolat? Ki emlékszik rá?
1: A 10 parancsolat Mózes 2. könyve 20. rész. És akkor hallható szóval ezeket az igéket mondta az Úr. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről és szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek lenn a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az engem gyűlölő atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen. De irgalmasságot cselekszem azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálódjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja. Semmi dolgot ne tegyél azon a napon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se jószágod, se jövevényed, aki a kapuidon belül van. Mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Ezért megáldotta az Úr a szombat napját és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tegyél fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátodnak házát. Ne kívánd fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami fele barátodé. A nép pedig látta és hallotta a mennydörgést, és kürtzengést, a villámlást és füstölgést, mire rémülten hátrált, és azt mondták Mózesnek. Te beszélj velünk, de Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk. Mózes pedig így felelt a népnek. Ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy őt tiszteljétek, és ne vétkezzetek. A nép akkor távolabb állt, Mózes pedig közelebb lépett a felhőhöz, amelyben Isten volt.
0: Ez lett a szövetség alapja, Isten megígérte, hogy velük lesz és vezeti őket, ha ők is hűségesen követik parancsait. Ugye nálunk, katolikusoknál a vasárnap az ünnepnap, a zsidóknál a szombat.
1: Nekünk vasárnap mindig szentmise van.
0: Igen.
1: És szokott lenni évfolyam mise is, és az is vasárnap van. Tehát minden vasárnap van egy mise, ami az Úrról szól, hogy akkor pihent meg.
0: Így van,
1: pontosan. És azért van az a mise, hogy mindig megértetik veled, hogy akkor pihent meg, és ő teremtette meg a földet.
0: Így van, és hogy hálát is adunk, nagyon jól mondtad
1: és
0: Istennek.
1: És hálát adhatunk neki, mert akkor mi se lennénk, ha ő nincs.
0: Így van, nagyon ügyes vagy. És ezért szoktunk szentmisére is járni, megszenteljük azt a napot, nem dolgozunk, próbáljuk úgy beütemezni, hogy 6 nap alatt mi is úgy, mint az Isten elvégezze a dolgát, és a vasárnapi napot szentelje meg. Itt a zsidóknál meg ugye a szombatot. Még mire emlékezünk, hogy vasárnap, ki támadt fel vasárnap?
1: Jézus feltámadt az írások szerint. Ezt minden misén elmondják, hogy harmadnapra föltámadott az írások szerint, és most felment a mennybe, és ott ül az atyának jobbján, és várjuk, amíg dicsőségben el nem jön.
0: Nagyon ügyes vagy. Mondjuk el most, hogy mit csinált a nép, amíg Mózes fölment a hegyre. Az aranybólyú történetét mondjuk el, Fruzsi.
2: Amíg Mózes a hegyen volt, a nép lent türelmetlenkedni kezdett. Azt mondták Áronnak, Mózes testvérének, készíts nekünk Istent, aki előttünk járhat, mert nem tudjuk, mi lett ezzel a Mózessel. Áron összegyűjtötte az aranyat, és egy aranyborjút formált belőle. A nép pedig táncolt és énekelt körülötte, azt gondolva, hogy ez az új Istenünk. Elfelejtették az élő Istent, aki megszabadította őket. Isten a hegyen látta, mi történik, és így szólt Mózeshez. Menj le gyorsan, mert a nép elfordult tőlem. Mózes imádkozott értük, kérte Isten irgalmát, és Isten megbocsájtott. De amikor Mózes meglátta az aranyborjút, annyira elszomorodott, hogy összetörte a két kőtáblát. Ez jelképezte, hogy a nép megszegte a szövetséget Istennel. Ezután Mózes elégette az aranyborjút, és porrá zúzta, majd újra felment a hegyre. Isten újra megírta a törvényt, és megújította a szövetséget. Amikor Mózes lejött a hegyről, arca ragyogott, mert az Úr dicsősége tükröződött rajta. Ez a történet megtanít bennünket arra, hogy bár néha elfordulunk Istentől, ő mindig visszavár és megbocsát,

0: emlékeztek a történetben, a néplent mit csinál?
1: Bálványt csináltuk, és ugye ahogy összetört a kőtáblát, Isten megint megformálta a kőtáblát, arra megint belevéste a 10 parancsolatot, amikor lejött a hegyről, mindenkinek megmutatta, hogy ez a 10 parancsolat, és ezt ha nem tartjátok be, akkor is meg fog bocsájtani, de igen,
0: ezek a törvények szerint meg
1: hát akkor könyörögni kell neki, ha azt nem tartod be.
0: Igen, és ki tudja, mennyi volt az első kőtáblán, hány parancsolat, és mennyi a másodikon? Nóri.
2: Az első kőtáblán 3 parancsolat volt, mert az Istenről szól,
0: így
2: az
0: van.
2: Orral, és a második táblán pedig a többi 7.
0: Így van. Köszönöm szépen, ők az emberekről szólnak. Tehát a 40 éves vándorlás, a hűség próbája. A szövetség után a nép tovább indult a pusztán át az ígéret földje felé. De ez az út nem volt könnyű. Sokszor panaszkodtak, féltek, kételkedtek Istenben. A 40 év vándorlás az emberi élet jelképe is. Tele van próbákkal, de Isten mindig velünk van, ha hiszünk benne. Mózes nem lépett be az ígéret földjére, de megérte a küldetését. Istenhez vezette a népet. A Sínai hegytől a pusztán át, egészen a határáig Isten tanította őket hűségre, bizalomra, reményre. Miért fontos szerintetek, gyerekek, hogy Isten törvényt adott az embereknek? Zéti.
1: Azért fontos, mert ebből is megalapulhat a mi életünk.
0: Igen, pontosan. Tehát... szabályok szerint kellene élnünk, mert ha nem lenne szabály, akkor mi lenne?
1: Hát igen, ezeket is lehet választani, hogy ebből is tudsz építeni olyan köveket, amik lehet, hogy még később fontosak lesznek számodra.
0: Nagyon jó.
1: Nagykorodba, öregkorodba. Lehet, hogy majd ezekre visszaemlékezel, és tényleg belátod, hogy ez fontos.
0: Így van, pontosan. Szabályok szerint, törvények szerint élünk. Miért imádkozott Mózes akkor is, amikor a nép vétkezett, szerintetek, gyerekek?
1: Azért,
0: Zéti.
1: Mert Mózesnek ilyen rendszer volt, hogy imádkozzon, mert ha imádkozol, lehet, hogy jobbra fordul az életed, és akkor kell igazán imádkozni, amikor valamelyik családtagod vagy barátod vétkezik, mert az nem jó dolog.
0: És mi mit tehetünk, ugyanúgy, mint Mózes, imádkozhatunk?
1: Azt tehetjük, hogy imádkozunk, hogy ne legyen ez, és én már próbálgattam többször is, és sikerült.
0: Nagyon jó. Meghallgatta az Isten a kérésedet. Miért szoktunk még imádkozni? Most ilyen kisebb dolgokra is gondoljunk. Jól sikerüljön például a matek dolga. Szoktatok ilyenért imádkozni? Fruzsi?
3: Jó, hát például azért is, hogy ugye jól sikerüljön a matek dolga, és nekem ugye tegnap írtunk matek dolgozatot, és imádkoztam még este ugye, amikor készültem rá, hogy sikerüljön, és 5-ös kapjak, és 5-ös kaptam.
0: Jaj,
3: tényleg.
0: De jó. Mit tehetünk mi, ha hibázunk, de szeretnénk újra Istenhez térni? Mert már voltál első áldozó. Mit szoktunk csinálni, mondjuk havonta, vagy 2 havonta? Hova szoktunk elmenni? Fruzsi.
3: Gyónni.
0: Így van, pontosan. És akkor ott letesszük a vétkeinket, elmondjuk a papbácsinak. A mai adásunkban láthattuk, hogy Mózes története valójában ugyanarról szól. Az Istenhez való hűségről, a szeretetről, és arról, hogy az ember akkor lesz boldog, ha Isten útját járja. Mózes a hegyen kapta meg a törvényt, hogy a népet a szeretet útjára vezesse. Példája arra tanít minket, hogy a hit nem csak szó, hanem cselekedet. Ha Isten törvénye szerint élünk, ha mások felé fordulunk, akkor mi is a remény és a szeretet zarándokai leszünk a mai világban. Uram, taníts meg minket a Te utadon járni. Adj nekünk kitartást, mint Mózesnek, és nyitott szívet, hogy észrevegyük, hol vár ránk valaki a szeretetünkre. Segíts, hogy minden nap a Te békédet és jóságodat vigyük a világban. Ámen. Az Atya,
4: a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2025. november 17-i adásunk ismétlése volt. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
1: Napbúcsúztató.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Pár perc múlva ívfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. 0 óra 5 perckor a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című regényének 12. részét Tóth Levente színművész olvassa fel. 0 óra 35 perckor a Közelkép című műsorunkban egy felépülő függő mesél életének nehéz időszakáról és a gyógyulás útjáról. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor kezdődik a Mindennapi Egészségünk című műsorunk. Vendégünk dr. Harangozó Hajnalka, egri fogorvos, akivel gyakori fogászati problémákról, a megelőzés lehetőségeiről, fogszabályozásról és fogfehérítésről is szólunk. 3 óra 5 perckor a közéletet ismételjük meg. Ebben arról lesz szó, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen 22 hallgató végzett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakon. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg megtisztelő figyelmüket. Olyan világban akarunk élni, ahol fel lehet számolni a szegénység okait, ahol fel lehet számolni a világunkban még mindig létező igazságtalanság okait. Ilyen egyház akarunk lenni. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Birincsik Márton, Berec Renáta, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Pap Péter, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tompos Péter, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya, és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Te védj meg Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szentlélek, aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mi a lelkünk kívánsága, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Az ember nem fogadja el önmagát annak, ami, pedig alapjában véve nagyon egyszerű. Az ember nem Isten, az ember nem állat, az ember ember. De ebbe a megváltozhatatlanba nem nyugszik bele. Ez tragikus, valami katasztrofális öntudat zavar él az egész emberiség tudatalatti világában. Az ember azt szeretne lenni, ami nem lehet. Közben az sem lesz, ami pedig lehetne. Tulajdonképpen ez az ember tragédiája. Az Ószövetség az ember ősei elbukását mégsem tragédiának fogja fel, hanem küzdelemnek. Világra szóló nagy küzdelemnek. Ez a küzdelem pedig nem reménytelen, sőt, végső győzelemmel fog végződni. Mi már tudjuk, hogy az ember istenülési vágyálma is teljesül, csak módosultan, úgy, ahogy lehet. Isten ember született a földre, és magába öleli, teljes testévé teszi az emberiséget. Nyílt lelkű emberek azáltal akarják önmagukat biztosítani, hogy valami magas célt tűznek ki maguk elé. A legmagasabb cél mindig Isten szeretete marad. Aki magát erre a célra állítja rá, és rendületlenül kitart mellette, egységessé tudja tenni belső világát, és a legnagyobb erőket ébreszti fel önmagában. Egyszer majd örömét találja abban, hogy 60 évesen is hű maradt 20 éves korának álmaihoz. És ez valóban lehetséges, mivel nem csak az ember kíván Istennel találkozni és neki szolgálni, hanem Isten is így van az emberrel. Istenünk, Atyánk, Fiad a nagy igazságot közölte velünk, Te mennyei Atyánk vagy. Te vagy az eredet, mindenek teremtője és forrása. Te irányítod az emberi sorsokat, a történelmet, az általad létrehozott erők csodálatos fejlődését, az emberi értelem és szív mind tökéletesebb kivirágzását. Mindezeken túl Te mindig megértő, gondoskodó, és a kicsiny embert magadhoz ölelő atya vagy. Atyám, nem kérek tőled erőt, hatalmat és gazdagságot. Irgalmadért és világosságodért esedezem csupán. Ebben reménykedem.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Sikerrel zajlott le idén is az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programsorozat csütörtökön kezdődött, a nyitószentmisét akkor Ternyek Csaba egriesek mutatta be. A találkozó keretében előadások, tanúságtételek hangzottak el, volt vezetett szentségimádás, imák, emellett koncertek és színpadi előadások is színesítették ezeket a napokat. Vasárnap délben aztán a búcsúszentmisét Marosi Balázs Szerencsi ifjúsági régiófelelős mutatta be. A szentmise végén Vízi János egyházmegyei ifjúsági referens megköszönte a szervezés segítők áldozatos munkáját, Ternyek Csaba egriesek támogatását, majd a főpásztor üzenetét továbbítva kihirdette, 2027-ben is lesz szalóki találkozó július 15-e és 18-a között. A szentmiséket rádiónk és a Szent István Televízió is közvetítette, így a YouTube csatornán ezek visszanézhetők. A feltétel nélküli hazaszeretetet jelölte meg a következő köztársasági elnök jelölt előtt lényeges követelményként a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter az államfőválasztásról azt mondta, tiszta lappal indulunk, nem kötnek minket a korábbi paktumok vagy éppen szokások. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tiszapárt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény, rögzítette Magyar Péter az egyik posztjához fűzött kommentjében. Megjegyezte, nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra. Kiváló államfőjelöltnek nevezte Polgár Judit Csakkozót a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt arra nem akart válaszolni akkor, hogy mellette más név is felmerült a frakcióülésen. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, jelentette be Németh Balázs a közösségi oldalán. Az ellenzéki párt szerint a folyamat illegitim, ezért a részvételével csak legitimálna azt a Fidesz, amit ócska színjátéknak neveznek, mondta el a képviselő. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló Forsthofer Ágnes házelnöktől Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, a másfél éves legfőbb ügyészsége alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. Az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyében kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a legfőbb ügyészségen Magyar Péter, de szerint az addig biztosan nem fog megtörténni, amíg az előző kormánypártok bábja ott van, így fogalmazott. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának vizsgálatát kérte Velkei György László, a Tisza országgyűlési képviselője, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, Szijjártó Péter munkavállalásával kapcsolatban. Mint ismert, a korábbi külgazdasági és külügyminiszter, a korábban sok állami támogatást kapó kínai BYD járműgyártó külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetője lesz. A héten már el is fogadhatja az országgyűlés a független közmédia testület alapító okiratát. Az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot a Tiszás Hantosi István benyújtotta a parlamentnek, ahhoz kivételességi javaslatot is csatolt. Ukrajna kormánya elfogadta azt a rendeletet, amely mentesíti a kis létszámú finanszírozási korlátozások alól az uniós nyelveken, köztük magyarul oktató iskolákat. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a döntés jelentős biztonságot adhat a kárpátaljai magyar oktatásnak. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a vasútvonalon telepített, Kínában régóta használt, Európában még nem alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. A tárcavezető hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a beruházás állásáról. Az új brit miniszterelnök szerint Nagy-Britanniának meg kell győzni a világot arról, hogy képes helyreállítani a stabilitását. Andy Burnham-t elődje, Keir Starmer lemondása után kérte fel harmadik Károly király az új brit kormány megalakítására. Első miniszterelnöki beszédében úgy fogalmazott, erőteljesen tudatában van annak, hogy az elmúlt 10 évben, vagyis a brit EU-tagságról 2016-ban rendezett szűk többségű népszavazás óta ő már a 7. brit kormányfő. Végül az időjárásról. A folytatásban majd több gomoly felhő lehet felettünk, néhol kisebb eső, zápor kialakulhat, olykor még az ég is megdörrenhet. A szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 10 és 15 fok között, napközben aztán 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink, Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című írásának 12. részét Tóth Levente előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
3: Neil Boyd, Egek, mit évő legyek?

Nél atya, mi a baj a jelenlegi gyontatószékekkel? Kartonlemezből vannak, nincsenek hangszigetelve. Egy régi egyházkerületi lapban azt olvastam, az első világháborúban állították fel őket. Régen jobb dolgokat csináltak, álmodozó nosztalgiával beszélt. Háború idején atyám mindig takarékossági intézkedésekre kerül sor, és a gyontatószékek ezek alá eshettek. Miért nem jól szolgálták az egyházközséget az utolsó 40 év során? Drámaian hallgattam. Nos, hát nem jól szolgálták? Valaki, akit nem fogok megnevezni, elment az ön gyóntatószék előtt, és meghallotta, amikor az egyik híve házasságtörés gyónt meg. Dalloswell atya csak nem félrenyerte borát. Hát ez nem lehet. Úgy érti, az egyházközségben nem fordult elő házasságtörés? Kérdeztem kicsit spicces gunnyal. Halkabban, Neil atya! Tekintete a hölgyekével találkozott, és kínosan mosolygott. Miss Flanagan, Miss Flanagan! A tenyere mögött elismételte. Állítom, senki, de senki nem hallhatta meg, ami a gyuntató székemben elhangzott. Atyám, tisztelettel kérdem, nem lehet, hogy a hallása már nem olyan jó, mint valaha volt? Mielőtt válaszolni tudott volna, folytattam. És az igazat megvalva, az enyém sem olyan, mint lennie kellene, atyám. Hamarosan elmegyek déli doktorhoz, hogy kifújassam a fülemet. Nehezen hallom meg mostanában, amit a gyónók mondanak. Folyton biztatnom kell őket, hogy hangosabban beszéljenek. Na, nehéz elhinni, hogy amit a gyóntatószékben mondanak, Mrs. Conroy, atyám... Mi van Mrs. Conroy-jal? Csattant fel. Mrs. Conroy a hentes felesége és a temetkezési vállalkozó. A vállalkozó Mr. Batsford fogta suttogásra hangját. Az a hír járja, hogy Mrs. Conroy és a temetkezési vállalkozó... szóval tudja, Neil atya. Maga talányokba beszél, mint Dániel próféta. Mit tudok? Lenyeltem az epret. Viszonyuk van. Ez újdonság számomra, mondta Dalloswell, atya ajkába harapva és dobogva a lábával. Ha a gyóntatószékben hallotta ajkait, pecsét zárja le, tudom, nem mondhatja el, hogy házasságtörést követnek-e. Fogja halkabbra a hangját, szakított dühösen félbe. Újra udvarias bólintás és mosoly a hölgyek felé. Miss Flanagan, Miss Flanagan, makacsul folytattam, hogy befejezzem, és azt sem mondhatja, hogy nem. De mondom, hogy nem. Atyám! Mondtam rekedt csuttogással. Nem azt kérem magától, hogy ítéljen egy egyházközségi botrány ügyében. Tisztában vagyok vele, soha nem tudhatom meg, hogy amit mond, gondolatban való fenntartás, vagy a nyers szépítetlen valóság. Mielőtt még közbevágott volna, folytattam. Még ha, amit mond, a tiszta szépítetlen igazság, ez is lehet egy teljesen jogos gondolati fenntartás, hogy a legjobb tehetsége szerint megvédje a gyónási titkot. Mire megy ki mindez? Na, a következőre. A botrány híre, akár van alapja, akár nincs, kiszivárgott, mert a hívők gyanítják, hogy a gyóntató székünknek fülei vannak. Az utolsó mondatot Dalloswell atya nem hallotta. Figyelme két férfi felé fordult, akik a hátsó ajtón jöttek be, és egyenesen a bár felé tartottak. Mikor elmentek az asztalunk mellett, egyszerre mondták, jó estét, atyák! Dalloswell atya gyorsan felocsúdott a számára valószínűleg kínos meglepetésből. A Neil atya, ez Batsford, a temetkezési vállalkozó. Kezet ráztam a tagba szakadt, testes emberrel, aki fekete frakkot viselt és cilindert. Ez pedig, folytatta Dalloswell atya, Mr. Conroy, Mrs. Conroy férje. Hirtelen rájött, mennyire helytelen ez a bemutatási forma, és próbálta elkenni, folytatva, a legjobb fekete piaci hentes a szakmában. Mr. Conroy mosolygott a bókra, megemelte szalmok alapját, és kezet fogott velem. Szereti az egyházközségünket, atyám? El sem tudom mondani, Mr. Conroy, mennyire érdekes itt a hivatásom gyakorlása, válaszoltam. Mr. Batsford kihasználta a véletlen találkozást, hogy eddigi papi működésem egyik vonatkozását nehezményezze. Eddig még nem küldött hozzám klienseket, Boyd, atya. Fekete szegélyű kártyát nyújtott át, mottóm, Istenhez, Batsford segítségével menj. 10% engedmény elhunyt katolikusok számára természetesen. Nem tartjuk fel önöket, uraim, figyelmeztetett Dalloswell atya, és a hentes és a temetkezési vállalkozó elsiettek a bárba egy gyors italra. Úgy néz ki, jó haverok lehetnek, mondtam bűnbánóan.
a lehető legjobbak, Neil atya. Mindketten a hús szakmában dolgoznak a szó bizonyos értelmében. A hentes bizonyára tudná, hogy olyan emberrel iszik vagy sem, aki levetkőztette a legfontosabb oldalbordáját. Elismertem az érv erejét. Mrs. Conroy folytatta, még asszony létére is elég ostoba. De azt tudnia kell, ha bemegy a temetkezési vállalkozó szalonjába, a halálnál is rosszabb sors vár rá. Meg kell mondanom Mrs. Springnek, szavamba vágott, tudtam, hogy ő volt. Igyekeztem tárgyat változtatni, és megkérdeztem. Mr. Batsford nős? Igen, de a két gyermeke már régen elment otthonról, és a felesége meglépett egy kereskedelmi ügynökkel. Kiürítette a poharát. Szóval sok mindenért hálát kell adnia. Állával az utolsó szem eper felé bökött. Megúhatja esetleg enni? Nem gondolom, atyám. Megragadta és lenyelte. Autóval megyünk vissza a templomba, hogy kipróbáljunk dolgokat. Felállt, gyors asztali áldást mondott, azután az asztalunktól pár méternyire függő Churchill képre mutatott. Meghökkentő ember, Neil atya. Felhajtottam a kávémat, és felálltam. Igen, atyám. Ahhoz elég esze van, mondta Dudleswell atya, hitetlenül rázva a fejét, hogy megverje a hunokat, de ahhoz már nem, hogy áttérjen a katolikus hitre. Itt a hírek ideje, Neil atya. 10 perccel később voltunk, felküldött a szószékre, nyakam körül a nehéz, régi, módi Mikivel. Lenéztem rá. Kedves testvéreim Krisztusban, kezdtem olyan folytott hangon, ahogy csak tudtam. Vigyekezz, fiam! A szöveg a következő. Noé apánk sok bort ivott és berúgott, és mezítelenül feküdt a sátrában. Az üres templom többszörösen visszaverte a hangomat. Semmi kétség, szavaim elég kevéssé voltak érthetők. Dudleswell atya a fejét vakarta. Igazat mondott, Neil atya. Fülemhez tartottam a kezem. Mit mondott, atyám? Intett, hogy jöjjek le a szószékről. Mikor odamentem hozzá, magában motyogott. Olyan zagyván hangzik az egész, mint egy asszony érvelése, vagy egy ír pörkölt. Hát, ez nem vitás. Na, még egyszer igénybe vette a segítségemet, most jöjjön a gyuntató székembe és vallja be bűneit. Mikor beléptem, utánam kiáltott, és ne felejts el beismerni, hogy felfalt azt a sok epret, mikor milliók éheznek Indiában. Letérdeltem, és szinte üvöltöttem a szavakat a lehető legtisztábban tagolva. Áldj meg, atyám, mert vétkeztem. Miután nem mondta, hogy álljak meg, tovább kiabáltam. Utoljára 20 éve gyóntam. Elloptam a gyerekek édességadagját az árvaházban. Múlt hónapban nem mostam lábat. Házasságtörést követtem el. Dudleswell atya hangosan kopogott a gyóntató széken. Élvezettel hangsúlyozva minden szótagot kikiáltottam. Hallotta a házasságtörésemet? Újabb kemény kopogás és határozott parancs. Ennyi elég, Neil atya, teljesen elég. Hallja, mit mondok? Mint aki jól végezte dolgát, jöttem ki a gyóntató székből. A mosoly azonban lehervadt arcomról, mikor megláttam, kik térdelnek ájtatosan az utolsó padban. Miss Flanagan, mondta Dudleswell atya, ezúttal én is illőnek tartottam, hogy csatlakozzam a magam részéről. Miss Flanagan, Dudleswell atya halkan odasúgta. A bűnei sokkal szórakoztatóbbak, mint a prédikációi. Egyik hölgy felállt. Hangos, színpadi suttogással kérdezte, meghallgatna a gyónásunkat, Dudleswell atya? Boldogan, Miss Flanagan, boldogan, odaszólt nekem. Isten bocsássa meg nekem, hogy olyan képmutató vagyok. Iszkoljon haza! Nem engedhetem, hogy a gyóntató székem közelében oldalogjon. Ez a két drága öreg talán azt képzeli, túl sok bodzateát kínált körül. Belépett a gyóntató székbe, de visszafordult felém. Ha vacsorára nem szabadulok, hozza el ide a zabostarisznyámat. Halk lónyerítést hallatott, majd becsapta a gyóntató szék ajtajának felső részét. Otthon a plébánián elpanaszoltam Miss Springnek, mi van a füleimmel. Azonnal a szobámba érkezett egy spirituszlámpával, egy kanállal és egy üveg olívaolajjal. Leültetett és törülközőt kötött a nyakam köré. Olívaolajat kanalazok a fülébe, hogy fellazítsam a viaszt, ami eldugaszolja.
Míg tevékenykedett, bocsánatot kértem, amiért elárultam. Beismertem, hogy megemlítettem a nevét Miss Batsford és Mrs. Conroy ügyével kapcsolatban. Vállat vont, hogy nem számít. Duddleswell atyának valahogy meg kellett tudnia. Mrs. Spring, maga tényleg meghallotta, amit Mrs. Conroy a gyuntatószékben mondott? Nem. Nem. A barátnő, Mrs. Davis, aki a Woolworths-nél dolgozik, ő hallotta. Megrendülten döbbentem rá, hogy amit én jóhiszeműen továbbítottam Duddleswell atyának, csak megalapozatlan hír volt. Mikor elmondtam Mrs. Springnek, hogy alig pár perce láttuk, amikor a hentes és a temetkezési vállalkozó baráti hangulatban fogyasztottak egy korsó sört, dühösen fogadkozott, mit fog csinálni azzal a pimasz Mrs. Davis-el, ha legközelebb találkoznak. Egyetértettem bele, hogy helyes lenne kiigazítani a hírverést. Elmentem Johnny Duddleswell atyához, mondta álmodozó hangon Mrs. Spring, de csak egyetlen egyszer. Én is, mondtam, de ez bátor dolog volt magától Mrs. Spring. Nem éppen. Elmondtam neki pontosan, mit gondolok róla. Ez volt az egyetlen eset, amikor megbocsátott nekem. Hirtelen félbeszakította magát. Tartsa oldalra a fejét, kérem. Engedelmeskedtem. Ne felejts el, ma jön első oktatásra az áttérője. Ugyan milyen valaki? Megmagyarázta, hogy Mrs. Rawlings a pékhez ment feleségül. Wilf születésétől fogva katolikus és 2-8 éves ikerfiúk van, ami Mrs. Rawlingsot illeti, Mrs. Spring szerint Duddleswell atya azért játszotta át magának, mert azt tartja taníthatatlan, és talán életében először ebben igaza is van. Van valami fogalma, miért akar katolikussá áttérni? Köztünk maradnél, atya? Bólintottam, cinkosan közelebb hajolt hozzám. Azt hiszem, szeretne pápa lenni. Még egy adag forró olaj a fülembe, egy vattadugó is épp elkészült fel, amikor Duddleswell atya megjelent. Rosszallóan nézett Mrs. Springre. Úgy látszik, nem csak Szent Johanna hallott égi hangokat. A mi saját titkos kis mindentudónk áthatul a gyóntató szék falain. Ó, csak segíteni akartam. Asszony, mondta, ha megfejne egy tehenet, a tej már savanyúan jön neki belőle. Azt akartam mondani, hogy én csak megpróbáltam, ismételte Mrs. Spring. Igen, vágott közbe Duddleswell atya, maga valóban megpróbálja az ember türelmét, de nem azért vagyok ott, hogy a maga fajta emberekkel beszélgessek a gyónási titokról. És kezdte kituszkolni az asszonyt a szobából. Mrs. Spring biggyeztett, összeszedte felszerelését, és mély sóhajjal távozott. Mikor bocsánatot kértem, hogy elhamarkodottam, beszéltem, így válaszolt, semmi baj, minden gonosz dolgot hallottam, amit a sötétben mondott. Na, akkor hát beszéljen. Már érdeklődtem valamennyire, és egy prospektust húztam ki a zsebemből, amit kikapott a kezemből. A Westminster apátság mellett van egy cég, mondtam, mely nyakban lógó, elemmel működő mikiket árul, nagyon könnyűek, és csak egyre volna szüksége. Magán tarthatná egész idő alatt a misén, akár az oltárnál van, akár a szószéken, akár a korlátnál, amikor a szentséget osztja ki. Az ára? 100 font, mondtam, és gyorsan hozzátettem, de a hívek legalább meghallják majd, amikor felszólítja őket, hogy fizessék meg az árát. Majd gondolkodom rajta. Na és a gyóntatószékek mibe jönnének? 60 fontba. Darabja? Bólintottam. Hangszigeteléssel is egy hét alatt felállítják. 60 font darabja, töprengett. Láttam, hogy a viszonylag szerény ár kellő hatást tett rá. Nem túl sok arra, igaz atyám, hogy biztosítsa a gyónási titkot. Ne felejtse el, véltem hallani, szigorú takarékossági intézkedéseket kell bevezetnünk, hogy ki tudjuk fizetni. Nem lesz több tobzódás tékozló fiú módjára Nelly Eprével. Amint leértünk a mikik és a gyóntató székek tárgyáról, bedugaszolt fülemmel nehezen értettem meg, mit mondott. Annyit hallottam, hogy valami eperről van szó. Visszaemlékezve a takarékosság hangoztatására a Clinton Hotelbe, ártatlanul kérdeztem, a Nelly féle eper? A hab nélkül volt, atyám. Láttam, hogy megdöbbenve néz, és leolvastam a szájáról, hogy megkérdezte, hogy érti ezt? Hogy érti ön, atyám?
Mit találhatott ebben az ártatlan megjegyzésben? Én eperre gondoltam, Níl atya. Én pedig habra. Igazán? Igazán. Akkor nincs köztünk harag. Ha lett volna, akkor sem tudtam volna, hogy miért. Feltartottam a prospektust. Magamnál tartom, és majd áttanulmányozom a szabadidőmben, és ne felejts el, ma délután Mrs. Rawlings jön magához. Nagyon jó asszony, és igazán ez az egyetlen hibája. Mivel ő lesz az első áttérője, kéznél leszek ezúttal, hogy felajánljam részvétemet. Mrs. Rawlings széke szélén ülve lelkesen, kíváncsian, izgatottan készült rá, hogy kikérdezzen. Megmagyaráztam neki a különbséget a halálos és a bocsánatos bűn között, hogy a halálos bűn, mint a gyilkosság vagy az erőszak, megszakítják Istennel a kapcsolatot, míg a bocsánatos bűn, mint a fehér hazugság vagy hat krajcár ellopása, csorbítja a kapcsolatot Istennel, de nem szakítja meg teljesen. Majd elmondtam neki, hogy eszentségnél a gyónó köteles elmondani a papnak minden halálos bűnét, és számukat és természetüket. Ez mit jelent? Kérdezte reszkető hangon. Megmagyaráztam, hogy a gyónónak pontosan el kell mondania, milyen természetű halálos bűnt követett el, gyilkosságot, abortuszt, nagyobb összegellopását, és hogy hányszor követte ezt el. A katolikusoknak ilyen pontosan számon kell tartaniuk mindent? Bocsánat? Kérdeztem, és egyik fülemből kivettem a vattadugót. Pontos számadást kell vezetniük? Igen. Mondtam, és visszatettem a dugaszt a fülembe. És ha a gyilkos vagy az erőszakoló vagy a tolvaj bevallja bűnét, megbocsájtást nyer? Bólintottam. És ha meghal, az égbe megy? Örömmel magyaráztam meg, hogy Isten nagyon könyörületes. Ez lehet, viszonozta Mrs. Rawlings, de gyermekek számára az ég nem látszik nagyon biztos helynek. A katolikusoknak rendszeresen kell gyónniuk, gondolom, mivel annyi megszeghető szabály van. A vasárnapi mise, a pénteki húsevéstől való megtartóztatás, ugye, a halálos bűn számukra könnyebb lehet, mint a közönséges halandók számára. Erre nem válaszoltam. Mondjon valamit magáról, atyám. Magamról? Ismételtem némileg riadtan. Igen, maga szokott gyónni. Minden pap két hetenként gyón. Az apácák is. Ők minden héten. Folytassa, mondta. Mit tudnak ezek elkövetni, bezárva a magas falak mögé? És még gyakrabban gyónnak, mint a papok. Az apácáknak nagyon erős késztetésük kell, hogy legyen. Még a pápa is rendszeresen gyón, mondtam az apácák védelmében. Na hát, füttyentett. De maga, atyám, mit szeret jobban, gyónni vagy gyóntatni? Az attól függ, kertelte. Mitől? Nem hagytam magam behúzni a csőbe. Sok mindentől. Túl sok kérdezni valója volt ahhoz, hogy egyetlen zsákutcával sokat törődjön. Ha katolikus leszek, atyám, minden bűnömet meg kell magának gyónnom. Minden halálos bűnét, tettem hozzá sietve, vagyis természetesen, ha elkövetett ilyesmit. Megmagyarázza nekem valamit, atyám.

gyónni. Nem a bűneit ment meggyógyni, csak kárőrvendeni akart, milyen súlyos problémát okoz a papnak. Tehát, mivel nem gyónt meg igazán, az érvelés szerint a pap vagy elárulja a vallomást tett gyilkos minisztránst, vagy titokban kiönti a bort a lefolyóba és újat önt a kancsóba. De ő mit gondol, atyám? Szerintem egy papnak mindig meg kell tartani a gyónó titkát. Szóval maga meginná a mérgezett bort? Ez biztosabb lenne, mondtam. Biztosabb? Hát biztosabb a szentség szempontjából. A gyónási titkot mindenek felett meg kell őriznünk. Mrs. Rawlingsot fellelkesítette az egész dolog. Engem nagyon érdekel ez a gyónási ügy. Ennek nagyon örültem mindaddig, amíg újra a személyes területre nem terelte a kérdést. Régóta pap már? 2 vagy 3 hónapja. Akkor hát hány éves? Vonakodva beismertem, hogy most leszek 24, és nem nős. A katolikus papoknak magyaráztam, nem szabad megnősülniük. Reméltem, hogy ez mély benyomást tesz rá. Akkor hát mit ér maga a gyóntatószékben? Kivettem egyik földugómat, hogy biztos legyek benne, jól hallottam. Hogyan mondhatja az embereknek, hogy nem gyakorolhatnak születésszabályozást, ha maga, ha maga nem gyakorolja a házasságot? Kopogtattak az ajtón, és Duddleswell atya jelent meg a délutáni álmától még fátyolos szemmel. Egy másodperc alatt felmérte a helyzetet. Azt hittem már szabad, Neil atya, de látom, még rab. Jöjjön be, atyám, kérem, jöjjön be. Mrs. Rawlings épp most kérdezett a fogamzásgátlásról. Tilos, mondta. Ezt tudom, válaszolta, de miért? Mert ez súlyos bűn. Hát azért. Értem, mondta meghunyászkodva Mrs. Rawlings. Még valamit, Mrs. Rawlings, mondta Duddleswell atya, ne használja túl gyakran a miért szót. Éppen ez volt Mrs. Rawlings nyelve hegyén, mikor visszanyelte és csak ennyit mondott. Nem, atyám. A miért csúnya kis protestáns szó, érti? A katolikusok ehelyett azt mondják, krédó, hiszek mindenre, amit a pápa mond. Ha azt akarja kérdezni, miért, menjen az anglikán lelkészhez, hogy tanítsa ki a hitetlenségére, és az majd megengedi, hogy kedve szerint hajtogassa állandóan. Miért, miért, miért? Szegény Mrs. Rawlings olyan volt ezek után, mint egy lelapult bicikligumi, csak annyit tudott kérdezni. De önöknek ugye titokban kell tartaniuk, amit a gyónásban hallanak. Mrs. Rawlings, válaszolt Duddleswell atya, megenyhülve irányában. Egy papnak mindenáron meg kell őriznie a titkot. Tegyük fel, hogy ön gyónni jön hozzám. Szabad nekem elmondani a férjének, aki maga után következik a sorban, mindazt, amit maga bevallott? Vagy elmondhatom Neil atyának? Szó sincs róla. A nyomaték kedvéért összecsücsörítette a száját. Még akkor sem, ha meggyónta, hogy az egész háztartás pénzét egy tál eperre herdálta el.

0: Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című írásának 12. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkesztette. Kedves hallgatóink, műsorunkban Horváth József, a szombathelyi Szent Kereszt lelkészség kisegítő lelkésze beszél Jézus szeretet parancsáról.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: A lélek útjain.
1: Én nem a megszokott imák ellen beszélek, félre ne értsék, majd lesz arról is szó. Tehát nem az, hogy ne imádkozzunk rózsafüzért, de azt mondja, jó Isten, hát most úgy szeretnék a lelket húrjain egy kicsit pár gondolatot veled közölni. És ami mondjuk az imánkat, az Isten nem találja meg az utat hozzánk. Mert valahol annyira elfoglaljuk magunkat, hogy a Istennek nincs lehetősége arra, hogy eltaláljon a szívünk közepébe. Én azt gondolom, hogy egyedül a Jóisten tud igazán maradandót tenni a szívünk közepébe. Én arra vagyok jó itt, és azért vagyok itt, hogy felhívjam a figyelmüket egy pár dologra, hogy mi az, amit nekünk tennünk kell. És a legelső, amire felhívom a figyelmüket, tölts időt az Istennel. Pótba vagyok, bevásárlás, szombati nap, Intespár nagy áruház, rengeteg pénztár működik, és a rengeteg pénztárnál hosszú sorok állnak, tele vagy nem tele kocsikkal, bevásárlókocsikkal. És úgy adódik valamelyik pénztárnál, pont annál, amelyiknél én álltam, hogy az illető, amit le kellett volna mérni gyümölcsöt, azt nem mérte le. Na, hogy ott van egy mérleg, ott le kell mérni, aztán úgy lehet ráragasztani a cédulát, amit az kiköp, aztán úgy vinni a pénztáros, de a pénztáros azt nem fogja lemérni neki. Hát az illetőnek vissza kellett menni, két lehetősége volt, vagy ott hagyja az árut, vagy visszamegy, leméri, ráragassza a cédulát, amint kiköp a mérleg, aztán újra megy a pénztárhoz. Ez utóbbit választotta. De mi lett ennek az eredménye? Az összes többi elkezdett morogni. Egyre hangosabban morogtak. Mert hogy veszi el az időnket, nem volt annyi esze, hogy lemérje a körtéjét, vagy almáját, vagy nem tudom mit, most meg itten elmegy, és áll az egész sor, mikor mehetnénk előre, meg nekünk mennyi dolgunk van. Ezt én csöndesen hallgattam, hát mit mondjak erre, nem tudok mit mondani. Aztán rám került a sor, kifizettem az árukat, valaki ott megszólított, és elkezdtünk beszélgetni már a pénztárról kikerülve. Aztán kb. Egy olyan 10 perc múlva ballaktam kifelé az általam vásárolt árukkal az áruházból, és a legnagyobb hangú emberek, legtürelmetlenebb emberek békésen beszélgettek az áruház előtt egymással. Ott nagyon sürgős volt, iszonyú türelmetlenek lettek, ott pedig egyszerre volt idejük. Valami nem stimmel a mi emberi viselkedésünkbe. Valami hiányzik belőle. Hiányzik belőle az Istennek a szelídsége. Hiányzik belőle az Istennek a kedvessége. Hiányzik belőle az, hogy az Isten szemével lássuk a dolgokat, amiket nekünk kell tenni. Amikor Jézus azt mondta, úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket, akkor ezzel talán azt is mondta, hogy egyedül én tudlak megtanítani téged, hogy úgy tudsz szeretni a másik embert, hogy én szeretlek téged. A tanulást mindig a mestertől kell megtanulni. Attól a mestertől, aki leginkább mesterfokon csinálja. És ezt Jézus mesterfokon csinálja. Ugye a karitásznak a jelentése szeretet. Szokták mondani, hogy mi a szeretet? Kérem, a szeretet az nem mi, hanem a szeretet az ki. A kérdés feltevés rossz. János evangélista mondja, hogy Isten a szeretet. Az Isten pedig nem mi, hanem az Isten ki. Ki a szeretet? És ha a szeretetről beszélünk, akkor csak úgy beszélhetünk, hogy akkor az Istenről beszélünk. Mert ő maga a szeretet. Istennek az egész lénye szeretet. Szeretetből teremtette ezt a csodálatos világot, ezt a mérhetetlen univerzumot, amelynek parányi kis bolygója a Föld. Voltam egy alkalommal Pakonybélbe, ahol van egy nagy obszervatórium, csillagvizsgáló. Világos nappal mentünk, és van egy olyan csodálatos távcsövük, hogy azon keresztül látni lehet a napot. És látni lehet azt, hogy a napból micsoda sugarak törnek elő, robbanások, mert ugye ez egy atomreaktor maga a nap, protuberenciáknak hívják őket, és ezek iszonyú nagyok, meg iszonyú pusztítást tudnak végezni, és azt lehetett látni messziről. Na, de 10 millió kilométerrel van innét, ez különösebben bennünket most úgy nem zavart. De az, hogy ahhoz, hogy megértsem az univerzumot, megértsem a világ mindenséget, látnom kell, hogy az mekkora. De ezt nem tudom látni. Hihetetlen, mérhetetlen nagy. És akkor az jutott eszembe, hogy te, Úristen, ezt az egész univerzumot megteremtetted azért, hogy ennek a parányi földnek valahol helye legyen ennek a, ebben a hatalmas mindenségben. Mert szerettél engem. Mert annyira szerettél engem, hogy körülöttem teremtetted ezt az egész világot, és megadtad nekem, hogy itt a földön éljek, és élvezem a te szeretetedet. És így lettem a képe mása az Istennek. Az Isten szeretete tükröződik vissza azon a létemen, meg azon, hogy én egyáltalán vagyok. Ez valahol valamilyen módon át kell élni. Ez vissza kell adni a jó Istennek. Úgy szoktuk mondani, hogy jó szót követ. Rossz szót követ. A jó Isten jó szava, kövessen nálam jó szót. Tudjak Istennel együtt lenni, és átélni azt, hogy én most az Isten jelenlétében vagyok. Amikor elindultunk innek énekelve, nem tudták, hogy hova megyünk. Nem is akartam úgy nagyjából közölni, csak legfőbb azt mondtam, hogy a kápolnába, de amikor kápolnába megyünk, akkor mindig megszokták ott, hogy van valami. Bemegyünk. A pap kijön a sekrestyéből, meghúzza a minisztráns a csengőt, a pap szépen felöltözve ott van az albájában, meg abban a liturgikus ruhában, amit a liturgia szabályi előírnak. Mondom, most valahogy ne így csináljuk. Érezzék át, hogy Jézus másképpen van most közöttünk. Ezért előre lementem, kitettem az oltári szentséget, meggyújtottam a gyertyákat, fölkapcsoltam a villanyokat. Azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy éljék át, hogy Jézus vár bennünket. Mert ki van világítva az ő háza? Ott van az oltárnak a trónusán. Vár bennünket. Nem az, hogy mi bemegyünk, aztán majd mindenféle szertartásokkal, amit az egyház liturgikus szabályi előírnak, a pap kihelyezi az oltári szentséget. Éljék át, hogy Jézus vár bennünket. Hogy Jézus ott van, és azért van ott, mert szeretne velünk lenni. Azért van ott, mert várja, hogy mi is ott legyünk. Azért van ott, mert várja, hogy eltöltsünk vele valamennyi időt, és kitegyük magunkat az ő sugárzásának. És ez nem fizikai sugárzás, ez kegyelmi sugárzás. Valami ott elindul. És akkor meg fogják érezni, hogy most az Isten jelenlétében vannak. Ha azt mondom, hogy az előbb eltöltöttünk 20 percet, vagy 25 percet a mennyországba, lehet, hogy furcsán néznének rám, pedig eltöltöttük ezt az időt a mennyországba. A mennyország attól mennyország, hogy ott van az Isten. Mi pedig az Isten jelenlétében voltunk, tehát a mennyországban voltunk. Azt mondják, nem az Jézus van jelen az oltári szentségben, mi ezt láttuk. Hisszük azt, hogy Jézus jelen van. De amikor egy alkalommal Fülöp megkérdezte Jézus, hogy megkérte Jézus, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és akkor Jézusnak egy ilyen érdekes válasza volt, Fülöp, aki engem lát, látja az atyát is. Aki az oltári szentséget látja, az látja Jézust is. És aki Jézust látja, az látja az atyát is. Ezt nem lehet semmiféle emberi manipulációval megcsinálni. Hogy ez a látás. Látom az oltári szentséget, és látom Jézus is, látom az atyát, és látom a szent lelket. Ez nem fizikai látás. Nem az emberi szemeimmel látok ott alakokat. Ez egy belső látás, hogy látom az Istent. Mert ott vagyok az ő jelenlétében. A földi szemeimet a mennyországban nem fogom elvinni magammal. És mégis látni fogom az Istent. Egy másik fajta szemmel. Már itt a földi világban valahol meg kell tanulni azt, hogy azzal a másik szemmel lássam az Istent, akit majd a mennyországban is azzal a másik szemmel fogok látni. És ha látom az Istent, akkor az Isten látásból valami egészen mély emberi létbe behatoló erő jár át, hogy azonosuljon velem, és én is azonosuljak vele. Bármennyire furcsa hangzik ez a mondat, de amikor egy rászoruló találkozik azzal, aki neki segít, akkor az Istennel találkozik. Éppen ezért nem mindegy, hogy milyen Istent képviselünk. Mert amilyennek bennünket látnak, olyannak látják az Istent is. Ha mi jóságosak vagyunk, kedvesek vagyunk, barátságosak vagyunk, akkor egy barátságos istenkép alakul ki. Ha mi szigorúak vagyunk, meg bevasalók vagyunk, akkor egy ilyen istenkép alakul ki. Próbáltam összeszedni azt, hogy miféle istenképe van az embernek. Hát sokféle. Majdhogy nem ahány ember, annyiféle isten elképzelés, annyiféle istenkép. Ez ugye az életünk folyamán folyamatosan kialakul bennünk, az szerint, hogy az Istenről mit hallunk, és magunk is hogyan tapasztaljuk meg az Istennek a létét. Vannak emberek, akik számára egy távoli Isten. Valahol. Lehet, hogy a világűrbe, lehet, hogy a mennyországba, de annyira távoli, hogy egyszerűen érzelmileg nem érint meg bennünket. Az Istennek a jelenléte. Lehet, hogy sokat tudunk róla agyilag, mindenféle tudásunk, ismeretünk van az Istenről, ami a kinyilatkozatásban benne van, de úgy érzelmileg nem érít meg bennünket különösen. Nem örülünk az ő jelenlétének, nem keressük az ő jelenlétét, nem érezzük magunkat jól az ő jelenlétében. Ugye, miért mennek az emberek templomba? Mert így szól a parancs, az Úr napját szenteld meg. Így valahol a lelkük mélyén ezt érzik sokan, hogy elmegyek, mert eleget teszek a parancsnak. Hát itt kezdődnek a bajok. Aki az Istenhez megy, nem azért menjen, mert eleget akar tenni egy parancsnak, hanem azért menjen, mert a szeretetét akarja odavinni, és a szeretet Istennek a jelenlétébe akar lenni. És a kettő nem ugyanaz. Tehát nem lehet távoli Isten, akiről ugyan sokat tudunk, de aki nem enged bennünket közel magához, aki érzelmileg meg se érint bennünket. Aztán van, aki számára egy haver Isten van. Ez a fentinek az ellentéte, amikor elfeledkezünk arról, hogy a jó Istennel nem lehet bratyizni. Jó Istennel lehet tisztelettel, szeretettel beszélgetni, de ő nem haver. Van, aki úgy gondolja, hogy az Isten olyan, mint egy jóságos nagypapa, aki úgy szeret, ahogy vagyok, és nem támaszt semmiféle követelményt. Nem ilyen az Isten. Van, aki úgy gondolja, és nagyon sokan vannak ilyenek, hogy az Isten egy kemény bíró, aki elítél, akinek soha nem lehet igazán megfelelni. Aki mindig keres és talál bennem valami hibát. Az Isten nem ilyen. Van, aki úgy gondolja, az Isten olyan, mint egy könyvelő, aki mindent beír az élet könyvébe, és a végén számon kéri, és nincs megbocsátás, és nincs újrakezdés. Van, aki úgy gondolja, hogy az Isten az egy teljesítményre vadászó Isten, akinek csak az számít, amit megtettél. A pihenés, a játék, a beszélgetés, a betegség, a lábadozás ideje a teljesítmény Isten előtt értéktelen. Nem az számít, aki vagy, hanem az számít, amit megteszel. Rengeteg ember úgy gondolja, és ez nagyon sokan vannak, akik teljesítmény Istenbe hisznek. Megtettem, ott voltam, imaórát tartottam, imádkoztam, rózsafüzét, naponta sokszor elimádkoztam. De ebben nem egy személyes, érzelmi, baráti kapcsolatot látnak, hanem egy teljesítmény Istenbe hisznek, aki úgy gondoljuk, hogy azt várja, hogy minél többet tegyek. Van, aki egy tűzoltó Istenben gondolkodik, akit csak fel kell hívni, amikor nagy baj van, de különben nincs rá szükség. Szóval mindezek a torz istenképek, akár a távoli Isten, akit nem tudok elérni, akár a haveristen, akivel lehet bratyizni, akár a jóságos nagypapa, aki mindent elfogad és nem támaszt követelményeket, akár a kemény bíró, aki elítél, akinek soha nem lehet megfelelni, a könyvelő Isten, aki mindent beír az életnek a könyvébe, aztán majd számon kéri a végén, a teljesítmény Isten, akinek csak teljesítményekre van szüksége, és a tűzoltó Isten, akit csak akkor kell hívni, ha nagy baj van, egyébként nincs rá szükség. Milyen Isten képe volt Jézusnak? Milyennek mutatta be Jézus nekünk az Istent, a mennyei atyát? Nagyon érdekes. Jézus nem beszél úgy az Istenről, mint ahogy mi beszélünk, hanem úgy beszél az Istenről, a mennyei atyáról, mint akivel élő kapcsolata van. Egy olyan kapcsolata van, amely egy nagyon meghitt, szeretetteljes kapcsolat. Valahol ez nagyon érthető, ugyanis Jézus a második isteni személy, aki az Istennel való együttlétét öröktől fogva éli át. Aki az Istennek a képe mása. Ugye a teológia próbálja megmagyarázni a Szent Háromságon a titkát, hogy hogyan van az Atya, a Fiú meg a Szentlélek dolga, hogy egy Isten van és mégis három személy van. De talán ez a legjobb, amikor Jézus úgy mutatja be az Atyát, mint akinek ő a képe mása. Aki engem lát, látja az Atyát is, hangzott már ma már el, és újra ismétlem. Milyen Istent mutat be nekünk Jézus? Milyen Isten tapasztalatot él elénk Jézus? Hogyan éli meg Jézus, hangsúlyozom, mint ember, a mennyei Atyával való közösségét? Úgyhogy bizalmas hozzá. Úgyhogy megkeresi azokban a nehéz pillanatokban, amik az ő emberi mi voltának a legnehezebb pillanatai. Sok ilyen nehéz pillanat volt, kettőt szeretnék idézni. Az egyik, amikor az olajfák hegyén vért izzadott, és imádkozott. És akkor mit imádkozott Jézus? Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Tehát Jézus egy olyan Istenben bízott, akire teljesen rá tudta bízni magát, mint ember. Most ezért valamit el kell mondanom, szóval az ne úgy tessék elképzelni, hogy Jézus emberré lett, és már a magzati állapottól kezdve úgy élt, aki úgy az Isten is, meg ember is. Jézus Isten és ember volt egy szemében, de emberként élt a földön, és minden emberi dolognak része volt. Ugye Pál apostol írja, hogy mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt kivéve. A kísértésnek is ki volt téve, a kudarc élménynek is ki volt téve, a fájdalomnak is ki volt téve, a fáradtságnak is ki volt téve. Tehát ő nem Istenként, hanem emberként élt a földön. És mint ember alakította ki az Atyával való kapcsolatát, azt a kapcsolatot, amelyet ő öröktől fogva már átélt. De mint embernek ez valahogy újra kellett élnie, és újra kellett dolgoznia. Na most Jézus, amikor életének a mélypontja volt, már pedig két ilyen mélypont volt az életében, az egyik az olajfák hegye, a másik pedig a kereszthalál előtti állapot. És az olajfák hegyén átéli valamiképpen azt, ami rá vár. Ha csak józanul emberileg gondolkodik, akkor is pontosan tudja, hogy ő kívta a zsidó főtanácsnak a ellenszenvét. Olyannyira kiprovokálta a főtanácsnak az ellenszenvét, hogy elhatározták, hogy megölik. Mert ezt az embert likvidálni kell, ezt az embert félre kell tenni, ezzel az emberrel nem lehet együtt dolgozni. Miért nem tudott a zsidó főtanács Jézussal együtt dolgozni? Azért, mert a zsidó főtanácsnak volt egy istenképe, és az istenképe az volt, hogy aki az Isten parancsait teljesíti, megtartja a szombatot, a tíz parancsolatot, az akármelyiket, az tökéletes. Tehát a külső dolgokra mentek rá. Jézus egy egészen más istenképet élt elénk, és ezt a más istenképet nem tudták elfogadni. Most Jézus pontosan tudta azt, hogy emberileg nézve az ő élete egy kudarc. És ez különösképpen átéli az olajfák hegyén. Ugye nagyon érdekesen érte át Jézus, mert visszatérek ez a gondolathoz, amikor megkísértette a sátán. Tulajdonképpen sátán Jézus vágyaira épített. Jézus éhes volt. Mi volt a vágya? Hogy egyen. 40 nap és 40 éjjel böjtölt. És ezt a vágyát mondta ki a sátán, tett, hogy a kövek kenyérré váljanak. Tehát valami olyasmit mondott a sátán, a kísértés ugye erről szól, hogy ami amúgy is bennem van, ami az én vágyam. Mi volt a második? Fölvitte a templom oromzatára. Vesd le magad. Ott lent kavarog a nép. Látnak téged. Úgy képzelik el a messiás, hogy a mennyből jön. Vesd le magad. És leborul előtted mindenki. Mi volt Jézus vágya? hogy leboruljon előtte és az atya előtt mindenki. Harmadik kísértés, megmutatta neki a világ összes országát és gazdaságát, mindezt neked adva leborulva, imádsz engem. Mit akart Jézus? Hogy az atyának meghódítsa az egész világot. Tehát a sátán egy könnyű utat kínált fel ahhoz, hogy Jézusnak a szíve, akkor éppen szíve mélyén lévő vágyai beteljesedjenek. De Jézus pontosan tudta, hogy ez a könnyű út sehova se vezet. Ezzel nem az Isten akarata teljesedik, hanem egy másik hatalomé, a gonoszság hatalmáé, és mindaz, amiért jött, akkor össze fog omlani. Jézus annyira az Istenben élt, hogy azt is látta, hogy így a földi élete kudarcra fog végződni. És ezt a kudarcot élte meg valamiképpen az olajfák hegyén, amikor vérrel verejtékezett, mert átlátta az ő földi kudarcát. És mit mondott? Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Tudta, hogy ebből a mélypontból ki fog jönni, harmadnapra föltámadok, mondta korábban, de most el kell fogadni ezt az állapotot, amit a Jóisten valamiképpen készített neki. És itt egy másik gondolatra megyek át, de vissza fogok térni ehhez, hogy minden élethelyzet egy olyan állapot, amit a Jóisten azért készített, vagy azért engedett odajutni, hogy ott valami történjék velem, és valamit tegyek. A betegség az rossz, de türelemre tanít. De egy kicsit átalakítja és átformálja a lelket. Amit én agyilag nem tudok megtenni, azt a betegséggel a Jóisten szinte kikényszeríti belőlem. Minden élethelyzet az Istennek az ajándéka. És minden élethelyzetből az Isten akar és tud valami jót kihozni, ha én képes vagyok együttműködni vele. Jézus pontosan tudta, hogy ez a kudarc, amit ő most átél, hogy utána jön az elfogadás, a megalázás, a bíróságítélet, az ő gyötrése, a kereszthalál, egyebek, azokat neki mind el kell fogadni, így, ahogy vannak, töményen, kudarcostul, mindenestől. Jézus bízott az atyában. Tudta, hogy az atyának ő fontos. Most azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy az Istenben bízzak. Minden helyzetben és minden körülmények között és minden állapotban. Úgy azzal a bizalommal legyek iránta, amilyen bizalommal Jézus volt iránta.

0: Kedves hallgatóink, Horváth Józsefet, a szombathelyi Szentkereszt lelkészség kisegítő lelkészét hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Egy óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Sikeres a Magyarok Kenyere program Borsodban, Sárospatokon várta a fiatalokat a pápai missziós művek nyári tábora. Kezdődik a Kultér piknik Gyöngyösön. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Ütemesen és sikeresen halad a búzagyűjtés Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem jótékonysági program keretében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei szervezete a korai nyári idő miatti gyors aratás tartjával egy időben megnyitotta a térségi gyűjtőpontokat, így a gazdák Sajó püspökitől Szerencség már 6 különböző helyszínen adhatják le minőségi búza felajánlásaikat. Az idei vármegyei kampány kiemelt házigazdája Hangony települése, ahol a gazdakörök képviselői megerősítették, a helyi termelők a nehezebb gazdasági körülmények ellenére is kiemelkedő szolidaritással tesznek tanúbizonyságot, hogy az összegyűjtött és megőrölt lisztből az ősz folyamán több ezer rászoruló magyar család gyermekotthon és szociális intézmény asztalára kerülhessen friss kenyér. A részletekről Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei elnöke adott tájékoztatást.
4: Elindult a Magyarok Kenyere program. Péter Pál az aratás kezdete szokott lenni. Ezen a napon elindultak a gyűjtőpontok gyűjtéssel, úgyhogy minden gyűjtőponthoz lehet vinni az adományokat. Ez már a 16. éve a Magyarok Kenyere programnak, ami egy karitatív tevékenység a gazdálkodók részéről. Rászorulóknak adományozzák azt a lisztmennyiséget, ami az összegyűjtött búzából megőrlésre kerül. Én azt gondolom, hogy mindig növekvő mennyiség volt az elmúlt években, ugye 2022-ben 62 tonnát, 25-ben már 74 tonna búzát tudtunk összegyűjteni a vármegyébe. Bízok benne, hogy az idejében ez növekvő mennyiségé válik. Igaz, hogy az időjárás, az asszály, a gazdasági helyzet lehet, hogy fogja ezt nehezíteni az idei adományoknál. Pénzadományt is lehet adni a Magyarok Kenyere programnak. Ugye pénzadományt a Magyarok Kenyere program számla számára lehet átutalni. Ez a program ugye rászorulókat segíti. Itt a megyénkbe 34 intézménynek, egyesületnek, alapítványnak adtunk tavaly évben is adományt. Ebben még iskolák is voltak, azok az iskolák, ahol élelmiszeripari feldolgozást tanulnak a gyerekek, pékségeknek vagy cukrászoknak tanuló tanműhelyeknek adományoztuk ezt a lisztadományt. Ugye a falugazdászok segítik a gazdálkodókat, hogy hol lehet leadni. Én elmondanám a gyűjtőpontok helyszíneit is. Sajó püspökén a Sajó Agrár ZRT-nél van egy átvevő hely, Szendőbe az Agroszám BT-nél, Szerencsén a Szerencsé mezőgazdasági ZRT-nél, Mérán Kurilla Gabona Kft-nél, Tiszakeszi Taskó és Társa Kft, és Herceg Kúton Kertner István gazdálkodónál vannak átvevő helyek. Én azt gondolom, most a búza jó minőségű búza, sajnos a mennyiség az láthatóan jóval kevesebb lesz, ez okozza a asszályos tavaszi időjárás és a jelenlegi forróság. Péter Pál napján indult a búzagyűjtés június 29-én, és ez augusztus 20-áig várjuk a gyűjtőpontokon az adományokat. Ugye a falugazdászok mellett hírvője a programnak a Szendrő, Mezőkövest, Abolyszántó, Karcsa, Putnok, Gönc, Monok, Bükszentkereszt, Szegilong, és az idejében Hangony vállalta a házigazda szerepet. Ezt köszönöm is Kovács Szilárd polgármester úrnak, hogy ő elvállalta ezt a feladatot. Ugye az élet alapja a víz, ez a növényeknél is így van, egyik alapja a víz. Sajnos ezzel nem kényeztetett el bennünket az időjárás egész tavasszal, de már a télen is látható volt, hogy asszály problémákkal fogunk szembesülni. Még az őszi kultúrák, őszivetési kultúrák, búza, gabona, rozs, őszi árpa, titikári, ezek úgy, ahogy kifejlődtek, de a fejlődés folyamán már a csapadékhiány és a nagyon nagy meleg azért terméscsökkenést okozott minden kultúránál. Ez abban jelenik meg, hogy kevesebb lesz a hektáronkénti mennyiség, összeépsültek a szemek, beltartalmilag se több, mint valószínű, hogy nem az a beltartalom, mint általában egy normális időszakban. Sajnos eső nem jött, az öntözési lehetőségeink meg elég szűkösek a megyébe is. Ugye a csatornák, laposok ki vannak száradva, ott, ahol víznek kéne mondjuk tél végén lenni. Ez nagyon rányomja a bélyegét a tavaszi vetési kultúrákra is, így említem a tavaszárpát, kukoricát, napraforgót. Még a napraforgó az aszályos időket azt bírja, de a kukoricánál már nagyon komoly problémát jelent. Most jött egy kis eső, de jelentéktelen ez a mennyiség, ami leesett. Dél-Borsodban egy 8 mm esett. Erre a szárazföld, ez csak egy nagyon gyenge locsolást jelent, nem áztatta át a talajt. A víz visszapótlás, ugye az elkövetkező időben én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy mit tudunk kezdeni a vizekkel, hogy tudjuk megtartani. Nem szabad volna az országból kiengedni azt a vízmennyiséget, ami bejön, meg ami itt képződik, hanem tárolókba, laposakba, silépek, műtárgyak építésével visszatartani ezeket a vizeket, és amikor van, akkor megtartani, és nyáron ez egy pozitív lenne, hűteni a környezetet, talajvíz szintet növelne, emelne. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni az elkövetkező időszakban. Pénzt kell áldozni ahhoz, hogy ezt megvalósítódjon.
3: Július 16-ától máig a pápai missziós művek nyári tábora idén Sárospatakon várta a fiatalokat. A programok középpontjában a közösségépítés, a hit megélése és a missziós lelkület erősítése állt. A közösség feladatáról és küldetéséről Tete Remész Verbit atyát, a szervezet magyarországi igazgatóját tudósítunk, Kolesár Krisztián kérdezte.
2: Most visszamenőleg ez a Szentgyermekség közösség, vagyis missziós közösség, ez országos közösség, és 2009 óta indul újra, és az előtt természetesen sok minden miatt megszűnt, aztán nem volt, de 2009-ben az elődöm, Sebastian atya elindította ezt, és azóta is működik, és a különböző országnak különböző részén jelen vagyunk. Mostanában ilyen, úgy emlékszem, hogy 15 közösség létezik, élő közösség, és ezek főképpen iskolában vannak, meg a katolikus iskolában, meg a görögkatolikus iskolában, meg a plébániákon is vannak. És ennek a közösségnek a jelmondata, gyermekek segítenek gyermekeknek. Tehát ez a missziós jelmondat. Tehát azért is foglalkozunk gyerekekkel, hogy már gyerekként öntsünk belük azt a missziós lelkületet, mert a világtáján vannak olyan gyerekek is, hogy akik nagyon rászorulnak, olyan szegény hátrányúak, és van szükség a segítségre, hogy külső segítségre. És miképpen ezek segítik? Úgy, hogy nem kérnek a szülektől, hogy most kérem, hogy ezt a ennyi összeget, hogy odaadnám a... Nem, hanem hogy saját zsebpénzből, vagyis saját, ami költőpénz van, vagy egy fagylaltra, vagy egy csokira, akkor abból, hogy lemondanak, hogy lemond valaki, hogy abban a héten, vagy a hónapban nem fog enni csokit, vagyis fogyit, és az az árát odadobja az egy persébe. És ott adott helyekben vannak ilyen animátorunk, segítünk, és ők segítenek ezeket összegyűjteni, és végül összeget ide hozzák hozzám, aztán mindegyikében mi szílózunk, hogy melyik ország van, vagy melyik közösségnek, vagy melyik gyereknek különösen segítünk, akkor így oda jutottunk az összeget. És örülök, hogy ezek a gyerekek lelkesek, és állandóan próbáljunk ezzel formálni, átformálni, és beljönteni ez a missziós lelkületet, hogy mindenki missziós lehet, akár gyerek is. És az nagyon fontos, hogy ha gyerekként foglalkozunk a gyerekekkel, akkor majd felnőttkor is belük az érlelődik.
3: Kezdődik a kultérpiknik Gyöngyösön, a Mátra Művelődési Központ szervezésében. A helyszín minden alkalommal az intézmény kertje lesz. Ez az esemény a nyár egyik legizgalmasabb zenei programsorozata, ahol kifejezetten ínyenc zenei stílusok kerülnek elő, egyáltalán nem csak az ínyenceknek, fogalmazott Válik István rendezvényszervező.
5: Kozma Orsi fog érkezni, azt gondolom, hogy őt nem kell bemutatni, egy különleges hang, különleges énekstílus, és ő is ilyen kis csendes, egy zongora kísérettel fog slágereket előadni. Utána pedig a Kávészünet zenekar, akikről pedig azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon sok megzenésített verssel állnak színpadra, de nem csak ezzel, hanem ilyen nagyon szép, könnyed, kellemes zenével. Az egy picit átmenet a egyszálgitáros és a nagy koncert között, tehát ott azért több hangszer lesz, több zenész lesz a színpadon, de ez a kis nyugodtság azért meg lesz ott is. Igen, ez abszolút ínyenc, ugye a Talamba ütőegyüttes különböző ütős hangszerekkel játszanak dalokat. Ez aztán tényleg igen, ínyenc. Ez nagyon különleges, ilyet azért nem minden utcasarkon lehet, vagy minden koncertteremben hallgatni, úgyhogy szerintem az is egy érdekes dolog lesz. És aztán Kárász Eszter, ugye visszatérő vendégünk, ő egy nagyon-nagyon sokoldalú énekesnő, színésznő, és az éneklésen belül is nagyon sokféle dologgal szokott színpadra állni. Ezúttal egy jazz produkciót, egy jazz koncertet fogunk tőle hallgatni az Esztett zenekarral. Miss Chrissy és a Jazz Tonight nevű formáció lép színpadra. A Miss Chrissy, a Göbölös Krisztina egy kiváló, szerintem az egyik legalulértékeltebb énekes. A gyöngyösi közönség láthatta már színpadon többször különböző műsorokban, volt ő már a Jégvarázsból, sose tudom, az Anna és az Elza az egyik, meg énekelt már ő musicalt is itt Gyöngyösön többször. Most egy jazz formációval érkezik, szerintem nagyon-nagyon szuper lesz. És aztán az utolsó, ugye a Folk Continent duó, nekik eléggé beszédes nevük van. Kicsit folkos, kicsit népies, kicsit kontinentális, vagy hát szóval, hogy ilyen világzene dolog lesz. Az is egy nagyon egy kellemes hangú női énekhang és egy gitárkíséret, úgyhogy az is egy jó kis csilles este lesz.
3: Végül az időjárásról. Holnap több gomoly felhő lehet felettünk, néhol kisebb eső, zápor kialakulhat, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 20-án hétfőn.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. ANK átállás. Tudástár a NAV-tól. Megjelent a Mítoszok földrajza című könyv. A Nyíregyházi Egyetem zöld egyetem. Ezek műsorunk témái. Kérjük, tartsanak velünk!
0: Kora esti hírmondó.
1: Már egyetlen helyről elérhető minden alapvető és lényeges tudnivaló az ANK átállásról a NAV honlapján. A főoldalon található ANK átállás csempéről navigálva minden ügyfélkör személyre szabottan gyorsan tájékozódhat, hogy milyen alternatívákat kínál neki a NAV az ANK helyett bevallásai elküldéséhez, kötelezettségei teljesítéséhez. Emelte ki dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Heves vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
2: A hatályos jogszabályok szerint 2027-től az általános nyomtatványkitöltő keretprogramot, az ANK-t teljes egészében új korszerű digitális megoldások váltják fel a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. Mivel mindenki érintett a változással, legyen szó akár kisvállalkozásról, nagyvállalatról, könyvelő vagy fejlesztőről, mielőbb érdemes megtalálnia a számára legideálisabb módot, platformot azért, hogy az új érában majd akadálytalanul eleget tudjon tenni adó kötelezettségeinek, be tudja jelenteni az adatait, beküldhesse a különböző dokumentumait. A NAV különböző fórumokon már tavaly óta kommunikálja, hogy érdemes mindenkinek időben elkezdeni a felkészülést az átállásra. Ennek első lépcsője a pontos tájékozódás. Ehhez nyújt most segítséget az egyetlen helyre összegyűjtött tudásbázis is a NAV honlapján, amely felhasználói körök szerint szegmentálja az ismereteket. Így mindenkinek elegendő csak a saját adózási formájához ajánlott anyagokat áttekintenie, azért, hogy ki kiválaszta a számára a legideálisabb adózói platformot, opciót. A NAV legutóbbi fórumának fókuszában az emberi beavatkozás nélküli papírmentes gép-gép kapcsolat, az M2M állt. A szakmai találkozón a NAV szakértői személyesen tájékoztatták a szoftverfejlesztői piac szereplőit az M2M aktualitásairól, így a résztvevők első kézből hallhattak az eddigi fejlesztésekről, legfrissebb technikai publikációkról, és lehetőséget kaptak egyben a visszajelzésekre, kérdésekre, tapasztalatcserére is. A hivatal itt jelentette be, hogy a NAV M2M adastruktúra új 4.0-as verziójának publikálása július 31-én várható. Az ügyfelek igényei szerint egy hónappal korábban a tervezetnél. Az átállásig a NAV még sok találkozót tervez az ügyfelekkel, azonban a legfrissebb és legfontosabb információk otthonról is elérhetők mindenki számára. A nav.gov.hu weboldal folyamatosan frissül, mint minden információ elérhető az ANK átállásról, és itt olvashatók a hivatal leggyakoribb kérdésekre adott válasza is, és mindenki zökkenőmentesen át tud majd váltani 2027-ben. Akinek ezen túl még kérdése merül föl, fel tudja tenni és el tudja küldeni a speciális, erre a célra létrehozott e-mail címre az anyk.kiváltás@nav.gov.hu e-mail címre.
1: Megjelent a Mítoszok földrajza, utazások mítoszokon, korszakokon és önmagunkon át címmel dr. Habil Kovács Tibor könyve. A könyvről a szerzőt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársát kérdezzük.
3: Egy olyan könyv ez, amiben Tibor az utazásairól írt a személyes tapasztalatai alapján. Mi ösztönzött téged arra, hogy ezeket az utazási élményeidet megoszd az olvasókkal?
4: Ez apai örökség, hogy nagyon szeretek utazni, az meg apai anyai örökség, hogy a betű emberei vagyunk, írni és olvasni, bár ők inkább olvastak, én meg írok is, hiszen nekem részben a hivatással együtt járó kötelezettség is volt. Ugye a tudomány kapcsán, bár nagyon hosszú évekig, vagy inkább évtizedekig ez egy olyan kötelezettség volt, amit nem éreztem teljesen magaménak. Ahhoz képest most eljött a 180 fokos fordulat 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, és most ez a tevékenységem fő fókusza. Ami ebben a könyvben vannak, ezek nem a tudományos kutatásaimnak az eredményei, hanem kifejezetten az utazások eredményei. És igazából ez akkor kezdődött el, amikor alpolgármester voltam Kisújszálláson, és ott minden évben megjelentetjük a Nagykun kalendáriumot. Ez hosszú évtizedek, évszázadok tradíciója, nyilván ez már modernizálta a formában, de ugyan nagyjából ugyanaz a felépítés, ahogy egy kalendáriumot el kell képzelni, és a főszerkesztője dr. Duca Lajos helyezett rám egy szelíd nyomást, hogy ugyan írnék már erről és arról és amarról, és tulajdonképpen ezek az írások azoknak az összegyűjtött, összefűzött változatai, illetve még került bele egy korábbi írásom is, és hát sok meg kimaradt. Tehát még nincsen benne egy jó pár, amikor 2016-ban Kínában jártam, vagy a tavalyi akár krakkói út, vagy az írországi út, vagy az új-zélandi út, tehát még sok minden hiányzik, még egy ilyen kötetecske megtelne, azt majd akkor, hogyha nyugdíjas leszek és lesz időm erre a tudományos tevékenységek mellett.
3: Tehát ajánljuk ezt a könyvet a hallgatóknak, de ugye ezt nem csak így kézben, hagyományos könyvformájában lehet elolvasni, az interneten hol érhető el?
4: Sőt, ezt igazából mondjuk úgy, hogy a saját szórakoztatásomra nyomtattam ki. Egyébként innen is nagy köszönet Kisújszállásváros önkormányzatának, amely erkölcsi legsegítette a kötet kiadását, illetve Olá Verának a szerkesztését, polgármester úrnak az erkölcsi támogatásért és az előszóért. De egyébként ezt én finanszíroztam, hogy legyen már ami kézbevető, összesen 20 plusz a köteles példányok készültek el belőle. Nagyon örülök, hogy egyébként, mint ilyen, a Széchenyi könyvtárba is kerül belőle, tehát ha majd egyszer az utókori nézi, hogy vajon ki lehetett ez, és miről írt, de egyébként ugye többen is követelték rajtam, amikor kiraktam a Facebookra, hogy megjelent ez a könyv, és írtam, hogy sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a 21. században most a Gutenberg galaxisból átterelődtünk a Zuckerberg galaxisba, még a magánhangzók is, tehát itt valami titoklappang. Na mindegy, szóval a Facebookon ezt közé tettem, és egyébként pedig Kisújszállásváros honlapján található meg a kiadványaink címszó alatt, és akkor ott az egyik fül, ez a mítoszok földrajza.
1: A tavalyi országos siker után újabb kihívásra készült a Nyíregyházi Egyetem hallgatóiból álló PET csapat. A felsőoktatási intézmény elindult az idén első alkalommal meghirdetett egyetemi PET kupán. Dobróné dr. Tóth Márta főiskolai tanár a tavalyi csapat tagja volt, ahogyan fogalmazott, a fontos környezetvédelmi feladat és kihívás mellett egy életre szóló emléket is adott számára az a néhány nap.
5: Nagyon jó érzéseim vannak, és nagyon boldog vagyok, hogy összejött egy egyetemi csapat, és hogy mi a tapasztalatainkat és a tudásunkat átadhatjuk nekik. Igyekeztünk, már március óta szinte készülünk minden héten. Minden héten, ha nem is tudunk személyesen, de online értekezleteket, megbeszéléseket tartunk, és hát mindent átbeszéltünk, úgyhogy nekem azért volt nagyon megható akkor, mert az, hogy egy egyetem képviselhet egy ilyen nagy versenyt, egy ilyen országos és már nemzetközi hírű versenyt, ez azért egy nagyon nagy dolog. És az, hogy mi ott lehettünk, és hogy tehettünk így a környezetért, a természetért, a tiszta védelméért, ez egy másik nagyon nagyszerű dolog szerintem. És hát ez már megmarad az emléknek és a történelemnek tulajdonképpen, tehát ezért volt számomra ez nagy esemény. remélem és bízom abban, hogy a hallgatóinak is hasonló érzéseik lesznek, és ezt nyilván elmondtuk nekik, és azt is, hogy azért ez inkább egy nagy élmény és egy nagy szórakozás, azon túl, hogy egy nagyon nagy feladat is egyben, és hát egy életre szóló emlék lesz, ez biztos.
1: Még 2013-ban a Felső-Tiszáról indult a PET-kupa. Azóta a program neve összeforrt a környezet védelmével és a folyók tisztításával. Ez a felhívás jól illeszkedik a Nyíregyházi Egyetem fenntarthatósági és közösségépítő törekvéseihez. A felsőoktatási intézmény zöld egyetemként tekint magára. Ezt a hozzáállást több kezdeményezésük is. Fogalmazott dr. Kovács Zoltán, a Nyíregyházi Egyetem elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettese.
6: Ez egy olyan kezdeményezés volt évekkel ezelőtt, amelynek az volt a célja, hogy minden olyan kezdeményezést támogassunk és emeljünk ki, amit hallgatókkal és kollégákkal együtt annak érdekében tudunk tenni, hogy a környezetet, az ökológiát, azt minél inkább támogassuk, és például szemétszedéseket és hasonló rendezvényeket tudjuk szervezni ennek keretében. Tehát ez volt az alapvető gondolat, de aztán ez egy picit túlnőtte magát, és ma már ilyen elemei is vannak, mint például az a PET-kupa.
1: A Nyíregyházi Egyetemen nincs olyan hallgató, aki ne tanulna a fenntarthatóság fontosságáról és a környezetvédelemről. Talán ennek is köszönhető, hogy a fiatalok a vizsgaidőszak után a nyári szabadidejüket feláldozva önként vesznek részt a PET-kupán, mondta el a Nyíregyházi Egyetem oktatási elnök helyettese dr. Vajda Ildikó.
7: Vannak olyan tantárgyaink, amelyeket minden szakon, minden hallgatónak beépítettünk a mintatantervébe, tehát kötelező teljesíteni többek között például a környezet és embertantárgyat, vagy van olyan tantárgy, a fenntartható fejlődés, amely kritérium követelménye annak, hogy ők diplomát szerezzenek. Tehát azon túlmenően, hogy a tantermekben zajlik az oktatás nagy része, a gyakorlatban szükséges ezeket az ismereteket alkalmazni, annál is inkább, hiszen közös felelősségünk a természet megóvása, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
8: Idén is sikeres volt az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programsorozat csütörtökön kezdődött, a nyitószentmisét akkor Ternyák Csaba egriesek mutatta be. A találkozó keretében előadások, tanúságtételek hangzottak el. Volt vezetett szentségimádás, imák, emellett koncertek és színpadi előadások is színesítették ezeket a napokat egészen tegnapig. A program második napján pénteken tartották a hagyományos beszédet a Szalóki tónál, melyet Lengyel Donát Ferences atya mondott. Felidézte, az első 1982-es találkozón is Szent Ferenc volt a középpontban, születésének 800. évfordulóján. A szerzetes a Ferences lelkiség egyetemességéről szólva úgy fogalmazott, minden katolikus ember.

mindent tanult, ami beépült a mindennapi életébe. Sasbirincsi Gergely hitének gyökereiről vallott, elmondta, vallásos nevelés kapott, és egyre jobban megtalálja Istent az oltár melletti szolgálatban, minisztránsként, s emellett aktív szerepet vállal az egyházközség életében. A vezetőképzőn sokakkal került kapcsolatba, akik megerősítést adtak, segítik a kapcsolatépítését Istennel. Ezt követően a szalóki találkozók szervezésében hosszú időn keresztül aktív szerepet vállaló, nemrég elhunyt Karnok Ádám emlékére fát ültettek. Az esti szentmisét Pam Gilbert Antal atya mutatta be, aki tanításában Szent Ferenc örökségét állította középpontba, elmondva, az evangéliumi életet maga az evangélium tudja értelmezni, és ez minden egyes napra érvényes. Az irgalmasságot tanulnunk kell, egyre jobban megismerve Istent Jézus Krisztusban, s megismerve magunkat. Ferenc is ezt az utat járta, s élete végére lett szenté. Az esti program folytatásaként Tronkáti Szent Mária életét felelevenítő színdarabot mutattak be. Szombaton Szent Ferenc kisnővérei vezették a reggeli imádságot, majd az azt követő kerekasztal beszélgetést. Délután Tóth Péter szalézi diakónus tartott előadást, aki Isten dicsőítésének üdvösségszerző jelentőségéről szólt, elmondva, ha ez életformánk részévé válik, közelebb kerülhetünk az Úrral való teljes találkozáshoz. A szalóki találkozó meglepetés vendége a program életre hívója, a 100. életévébe lépett Kerényi Lajos piarista szerzetes volt, aki a templomban találkozott a fiatalokkal, s buzdító szavakat intézett hozzájuk. A Rád találtam együttes koncertje után az esti szentmisét Varga József atya mutatta be, tanításában az Úrral való találkozás jelentőségéről szólt. Mint mondta, a találkozás szükséges ahhoz, hogy dicsőíteni és áldani tudjuk őt. A Jézussal való találkozás gyógyít és erőt ad, itt Szalókon is. A Szentírás számos személyes találkozást ír le, ahol örökre megváltozik valami. Jézust a találkozáskor egyetlen dolog érdekli, szeretem-e őt. Erre akkor tudok igent mondani, ha először engedem, hogy ő szeressen engem. A szombatesti szentmise fáklyás körmenettel zárult. A program utolsó napján Darányi Né dr. Szabó Eszter és Jágerné Luca Enikő teremtésvédelmi előadását hallgatták meg a fiatalok. A záró szentmisét Marosi Balázs atya, Szerencsi ifjúsági régió felelős mutatta be a Szalók benzenei szolgálatával. A lelkipásztor elmondta, korábban számos alkalommal volt a találkozó részese, különféle feladatokban, s örömének adott hangot, hogy most Kármelhegyi Boldogasszony búcsűünnepén szólhat a hívekhez. A Kármelhegy a Szentföldön található, a szó jelentése Isten szőlőskertje. Ezen a területen számos remete élt, akikből később az istenkeresők közössége lett. Ma Egerszalókon valamennyien egy kicsit karmeliták vagyunk, mert az ő hívására vagyunk itt. Isten szőlőskertjében nincs helye a szeretetlenségnek, mert kiszorítja Istent. Ahol Isten jelen van, ott béke és jóság van, Pax et Bonum, ez Szent Ferenc közösségének iránymutatása. A szívünkben is ennek kell jelen lennie, mert küldetésünk van, hogy általunk jobb legyen a világ. A szentmise végén Vizi János egyházmegyei ifjúsági referens megköszönte a szervezés segítők áldozatos munkáját, Ternyák Csaba egriesek támogatását, majd a főpásztor üzenetét továbbítva kihirdette, 2027-ben is lesz szalóki találkozó, július 15-e és 18-a között. A természet csendjét, a fizikai fáradozást és az imádságos háttérországot kapcsolja össze, az a rendhagyó kezdeményezés, amelyet az Egyházközségi Nővérek Társasága hívott életre. A Felső Mátra legszebb lankáin kanyargó, áldott lépések elnevezésű tematikus zarándokút kifejezetten a lelkipásztorokért és az új papi hivatásokért végzett felajánlásra hívja a hívőket, írja a Magyar Kurír. Az Egyházközségi Nővérek Társasága első általános főnöknője, Künle M. Teodóra nővér emlékezetére és szellemiségében álmodták meg a zarándokutat, melyet végigjárva a zarándokok a papokért végzett imádsággal lelki támogatást nyújthatnak a papságnak. Az út során az erdők békéje, a meredekebb szakaszok nehézségei és a megérkezések öröme mind-mind felajánlhatók azokért a lelkipásztorokért, akik oly sokat fáradoznak a rájuk bízott hívekért. A megközelítőleg 12 km hosszú útvonal Mátra-Szentimre bagóírtástól egészen Gajatetőig vezet. A kezdeményezés különlegessége, hogy miközben fizikai valójában a Mátra legmagasabb és legszebb szakrális pontjait köti össze, lelki értelemben a papi szolgálat és hivatás egy-egy lényegi területére koncentrál, emelkedése és közbenjáró imára buzdítva a résztvevőket. A zarándokút kiinduló pontja a Felső Mátra szívében fekvő, nagyjából 800-850 méteres tengerszint feletti magasságban, sűrű fenyvesekkel és bükkösökkel körülölelt Stella katolikus egyházi üdülő, mély történelmi gyökerekkel.

0: fegyverekkel rendelkezik. 1947-ben két kalocsai kanonok, Gyetvai Péter és Bárdi János saját örökségéből vásárolta meg a bogóirtási épületet, hogy benne tüdőbeteg papok gyógyulását segítő szanatóriumot hozzanak létre. Ennek vezetésére és a papok gondozására hívták meg az egyházközségi nővéreket, akik az akkori nehéz időkben önfeláldozó módon, állattartással, a mindennapi élelmiszert a megállótól a hegyre a hátukon felcipelve szolgálták az ott élő beteg lelkipásztorokat. A rend alapításának 90. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséghez kapcsolódóan a nővérközösség tagjai márványtáblát helyeztettek el az épület falán, hogy az elődök hősies és szeretetteljes mátrai szolgálatának emlékét az utókor számára is megőrizzék. Az útvonal 6 állomást élint, Stella katolikus egyházi üdülő bagolyírtás, Faloskúti béke királynőjek egy templom, Mátra Szent Imrei Szent Imre templom, a három falu temploma, Szent István király templom, egy kilátópont, mely a jó úton járás megerősítésének helye, és végül a megérkezés, a beteljesedés és a háladás csúcspontja Gajatetőn, a Magyarok Nagyasszonya templom, amit a köznyelv Kodály kápolnának is nevez, mert a híres zeneszerző gyakran kirándult a környéken, és a hagyomány szerint a kápolna harmóniumán komponálta a híres Csendes Mise című művét. Kihelyezett táblák és a rajtuk található QR kód segítségével az zarándokok a helyszínen is könnyen elérhetik az állomáshoz tartozó imádságokat és szentírási gondolatokat, de könnyebbséget jelent, ha indulás előtt le is töltjük, vagy kinyomtatjuk a digitális zarándok füzetet a honlapról. Az út közepesen nehéz, körülbelül 330 méteres szintemelkedést és 220 méternyi lejtést tartalmaz. Kényelmes, az állomásokon elidőző tempóban a végigjárására legalább 4 óra menetidővel érdemes számolni. Megfordítható az irány, a zarándoklat Gajatetőről indulva bagolyírtás felé is bejárható, ez kevesebb emelkedőt tartalmaz, így fizikailag könnyebben teljesíthető. Az útvonal elérhető az OpenStreetMap és a Mappy.com felületein is. Az erdei szakaszok miatt ajánlott okostelefonos térkép alkalmazás használata, a biztonság kedvéért pedig érdemes teljesen feltöltött akkumulátorral vagy powerbankkel felszerelkezve útnak indulni. A hegyekben a térerő ingadozó lehet, érdemes erre is felkészülni, néhány térképet szintén előre le lehet tölteni. Vízvételi lehetőség a településeken, a közkutaknál, valamint az útbelső boltoknál és vendéglátóhelyeknél lehetséges. A zarándokút természetesen saját személyes szándékra egyéni elmélyülése is lehetőséget ad, hiszen a Mátra kivételes klímája és a kidolgozott szellemi útra való mindenki számára lelki feltöltődést, táplálékot nyújt. Az egyházközségi nővérek társasága ugyanakkor szeretettel buzdítja a plébániai közösségeket, imacsoportokat és családokat, hogy keressék fel az útvonalat, és lépéseikkel, imáikkal váljanak részeseivé ennek a fontos lelkipásztori háttérszolgálatnak. Egésznapos csendes szentségimádás lesz az egri cisztelci templomban július 23-án, csütörtökön 9-től 18 óráig, az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Nem sokára következik a Szent Anna búcsú, Bélapát falva mellett a Gilitka kápolnánál. Ez július 26-án lesz, a Szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik majd. Bélapát falváról a kisbuszok 9 órától a korábbi évekhez hasonlóan most is közlekednek. A Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görög Katolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban, majd augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba Jelsek. Jelentkezni a szentélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség, de kérik, azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap jelen tudnak majd lenni.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Tompos Péter technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17:15 jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Kivásárolták szerződéséből és Hollandiába igazolt a közönség kedvenc debreceni labdarúgó Bárány Donát. Második alkalommal rendezték meg a Fatum Property Superkupa nemzetközi strandlabdarúgó fesztivált Nyíregyházán. Ismét különleges sporteseménynek adott otthont Adács. Gyors reagálás, elsősegélynyújtás és csapatmunka, ezek a honvédelemben is nélkülözhetetlen készségek. Ezt szolgálta a Sátoraljaújhelyen immár harmadik alkalommal megrendezett országos egészségügyi kadétverseny. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Kivásárolták szerződéséből és Hollandiába igazolt a közönség kedvenc Loki csatár Bárány Donát, aki egy frissen feljutó csapat támadója lehet. A holland délvonalbeli Ado Den Haag megállapodott a DVSC-vel az átigazolásról. A hollandok kivásárolták a támadót a debreceni szerződéséből, amit opciós lehetőséggel élve a tavasszal hosszabbított meg a Debrecen 2029-ig. Második alkalommal rendezték meg a Fatum Property Superkupa nemzetközi strandlabdarúgó fesztivált Nyíregyháza Sóston. A 300 ezer forint összdíjazású rendezvényen 7 település képviseletében 16 csapat lépett pályára. Dajka László főszervezőt hallják.
2: Pest megyéből, Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből jönnek csapatok, 7 településről a megyénkből, és 12 csapat a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum Városi Kispályás labdarúgó bajnokságból érkezik erre a tornára, és egy új rendszer is kitaláltunk, hiszen tavaly az első 3 helyen végzett csapat automatikusan kvalifikálta magát. A jövő évi tornára ígéretet kaptunk rá, hogy a harmadik is megrendezésre kerül, majd most viszont az első 4 helyezett fog újból indulnia hitelesen, tehát ők kvalifikálják magukat, viszont az utolsó 4 csapat majd ki fog esni. Vannak új csapatok, akik már számolhatnak azzal, hogy indulni fognak, ilyen a bajnokságunkból a Bohemians FC és a Pásztor Tím gárdája, akik mindenféleképpen indulni fognak a következő bajnokságba, illetve majd minden évben a 2 szuperkupa győztes, a szabadtéri és a terembajnokság szuperkupa győztese.
1: Az elmúlt évben megújult formában rendezték meg a sóstói strandfoci fesztivált, és mivel bevált a kezdeményezés, a szervezők idén sem változtattak a lebonyolításon. Ezúttal 16 csapat lépett a homokos borítású pályára, hogy megszerezze a győztesnek járó serleget. A torna ebben az évben is nemzetközi volt, hiszen visszajáró vendégként itt volt a szlovákiai Almás Szori csapata is, mellettük 3 vármegye képviseltette magát a rendezvényen. A futballnak nagyon sok válfaja van, de Dajka László szerint ezek közül a strandfoci a leglátványosabb.
2: Itt gyakorlatilag a levegőbe tartózkodik a labda 80%-át a mérkőzéseknek. Ráadásul, hogyha forró homok van, akkor a mozgásban is vannak a játékosok, hiszen ebben a forró homokban nem nagyon lehet ácsorogni. Mozogni kell, óriási hátra ollózások vannak, és akkor természetesen nem lehet bántani, nem lehet érinteni a játékos. Fantasztikus kapus produkciók vannak. Hát élvezetes ez a játék, és mindenki élvezi is. Nagyon megtanul már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és környezetünkbe ezt a strandfocit.
1: A torna összdíjazása 300 ezer forint volt, a győztes a kupa mellett 120 ezer forinttal gazdagodott. A gólkirály, a legjobb játékos és a legjobb kapus külön díjban részesült. Bár a torna ilyen formájában a második volt, de összességében már 11-szer látta vendégül Sóstó Gyógyfürdő a csapatokat. A rendezvény így már teljesen beépült a strand nyári programjába. Matavovszki Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
3: Itt van ugye a strandfocinak az ideje, ugye nem csak ez a strandfoci bajnokság, de számos sportvetélkedő is van itt a strand területén, valamelyik szintén hasonló nagyobb kaliberű, vannak aztán kisebb versenyek is, de hát ez a strandfoci ez minden évben meghatározó, nagyon sok vendéget vonz, ugye a versenyzőknek szurkolói, hozzátartozói, családjai utaznak ide akár messzebbről, de akár Nyíregyházáról is jönnek ki szurkolni a csapatoknak, úgyhogy mindig ez egy nagyon jó hangulatú hétvége itt a strandnak az életében.
1: Ismét különleges sporteseménynek adott otthont Adács. Immár második alkalommal rendezték meg a harci távlövő íjász viadalt. A versenyre az ország több pontjáról érkeztek résztvevők, akik különböző kategóriákban mérték összetudásukat. Nagy Zoltánt, az ABBA nemzetiség hagyományőrző íjászai Adács vezetőjét hallják.
0: Hát az elképzelés az valójában, mivel hogy ugye íjászattal foglalkozok, először a céllövő íjászattal kezdtem. Aztán megmutatták egyszer nekem, hogy hát lehet ezzel távot is lőni, meg vannak ilyen távlövő versenyek, és akkor fogtam, elkezdtem ezt a távlövészetet. Hát olyan jó elkezdtem, hogy az első versenyem 2023-ban kezdődött, akkor beneveztem egy országos bajnokságra, volt egy nagy erős íjam, volt hozzá 5 darab vásárolt veszőm, és akkor én elmentem erre a versenyre, és hál' Istennek sikerült győzelmet aratnom, úgyhogy én lettem az országos bajnok 2023-ban. És ez váltotta ki a további folyamatot, ott megismerkedtem két barátommal, akikvel mai napig tartjuk a kapcsolatot, a mi egyesületünkben versenyeznek, és ővelük csináljuk ugye ezt a szellemiséget, tovább visszük, próbáljuk átadni majd a fiataloknak is, mindenkinek, aki részt szeretne venni egy ilyen versenybe, vagy egy ilyen íjászatba, mert ez azért másik oldala az íjászatnak. Tehát ez sokkal másabb, mint a többi, a céllövészet, vagy bármi más. Felkészülésben is sokkal nagyobb erőléti felkészülés, azért itt távlövésben vannak kategóriák, tehát van a 45 fontos, 50 fontos kategória, utána vannak a nagy kategóriák, a korlátlan kategóriák, tehát itt ahhoz, hogy az ember jó helyezést érjen el, nagyon sokat kell gyakorolni. Tehát nem mindegy, milyen szögbe lő az ember, nem mindegy, milyen nyílvesszőt készítesz, nem mindegy, a nyílvesződnek hol van a súlypontja, ezt én is az évek alatt tanultam meg. Nem olcsó sport, mint a többi sporthoz képest, tehát itt lehet olyan nyílvesszőket is vásárolni, például amik 20 000-től 60 000 forintig vannak egy darab nyílvessző. Tehát, hogyha ezt a vesszőt te fogod és kilövöd, lehet, hogy az első lövés után, ha ilyen szárazság van, mint most, bele talál ugye a földbe, 400-500 méteren, aztán eltörik a vessző, és 60 000 forint vége. A céllövésnek is megvan a maga ereje. A céllövészetben az a célja az íjásznak, hogy azt a folyamatot, amikor elkezdi a nyílvesszőt betenni az íjba, azt mindig ugyanúgy csinálja. Tehát az ismétlés ugyanolyan legyen, az fogja meghozni azt, hogy az íjász majd pontosabbá válik az íjával. Tehát itt a távlövészetben meg ennek az ellentétje van. Tehát itt nem a lassúság, megszokott mechanika, hanem itt gyorsnak kell lenni. Tehát az íjat nem szabad másodpercekre se hagyni, hogy beálljon valamilyen formára, hanem itten húzni és röpíteni kell a nyílvesszőt. Tehát ugye a lendületet ki kell használni, mert egy rugóval dolgozunk végül is.
1: Gyors reagálás, elsősegélynyújtás és csapatmunka, ezek a honvédelemben is nélkülözhetetlen készségek. Ez szolgálta a Sátoraljaújhelyen immár harmadik alkalommal megrendezett országos egészségügyi kadétverseny, ahol a fiatalok valósághű helyzetekben tették próbára tudásukat. A versenyről Bodnár Csaba dandártábornokot hallják.
4: A honvédelemnek és az egészségügynek elég régóta komoly kapcsolata van. Az 1800-as évek elejéig vezethető vissza Olaszországba a Solferinoni csata, ahol először kezdtek el nagy figyelmet folytani arra, hogy a sebesülteket kihozzák a harctérről, ellássák, és igyekezzenek a gyógyulás útjára terelni. És azóta ez folyamatosan fejlődik, olyannyira, hogy a NATO-ban már komoly sztendernek vannak arra, idő meghatározásokkal, hogy a katonának mikor kell, mennyi időn belül kell a sérültnek először felcserhez, orvosi ellátáshoz, szakorvosi, majd szakosított szakorvosi ellátáshoz jutnia. Ennek a kivitelezése hatalmas erőforrásokat, nagyon komoly felkészültséget igényel, és nyilván minden hadseregnek célja az, hogy a sebesülteket mielőbb újra harcképes állapotba hozza, illetve hogy az emberi élet mint szentség, és mint legfontosabb dolog az mindenek előtt legyen. Ugye vannak felcser, vagy ilyen mai divatosabb szóval kombatmedik katonák, akik először alakulatszinten ők elvégeznek ilyen tanfolyamokat, és kiselettség szinten ők már ott vannak a helyszínen a társukkal együtt, és rögtön az első beavatkozásokat szakavatott módon meg tudják kezdeni. A harctéri sérülések azért külön kategória, mert ugye ezek nem hasonlíthatók a hétköznapi bokaficamhoz, vagy leestem a lépcsőn, vagy egyéb sérülésekhez, és ennek a gyakorlása nehéz. Hál' Istennek békében élünk jó ideje, ritkán van lőtsebb, vagy komoly szilánk, gránátszilánk okozta sebek kezelésére szükség, viszont erre is fel kell készülni. Egy adott fegyveres konfliktus esetén ugye ennek a rutinnak meg kell lenni, és ez olyan, mint a kerékpár, mindenkorában ne kell kezdeni ahhoz, hogy ebből vagy ezt profin felépítsük addigra, mire alkalmazni szükséges. Tehát sokkal másabb egy harctéri sérülés, mint egy hétköznapi sérülés természetesen. Végrehajtott feladatok, ugye itt, ahogy említettem a megnyitóban is, az artériás vérzésektől a különböző ficamokig, az eszméletlen sérültnek a stabil állapotba helyezéséig, egy nagyon spektrumban mozog. Mint a teljes kadét programban és minden kadét versenyben ugye játékosan tanulnak. Azt elmondhatom itt, hogy ez az egész kadét program egy sikertörténet. Szerencsére ez látszik itt is, harmadik alkalommal vagyok itt megnyitni ezt az eseményt, és minden évben jelentősen magasabb volt a csapatok létszáma. A mostani 29 azt hiszem, hogy egy meglehetősen impresszív. És azt hiszem, hogy a honvédelmi nevelés az nem egy intézményi keret, hanem egy társadalmi összefogás szükségessége, és ez nagyon jó példa a kadét program. Itt szerepe van az iskolának, szerepe van a honvédségnek, szerepe van a családnak, és a fiatalok játszva tanulnak, olyan kihívásokkal találkoznak, amivel a normál hétköznapokban egyébként nem. A szülők is rendkívül hálásak, hiszen ezekre az időkre azért a digitális térből egy kicsit kihozzuk a fiatalokat, és a való élet felé egy olyan képzettséget adunk nekik, amit később is tudnak használni, és amiből remélhetően a honvédség is profitál később.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A feltétel nélküli hazaszeretetet jelölte meg a következő köztársasági elnök jelölt előtt lényeges követelményként a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter az államfőválasztásról azt mondta, tiszta lappal indulunk, nem kötnek minket a korábbi paktumok vagy éppen szokások. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tiszapárt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény, rögzítette Magyar Péter az egyik posztjához fűzött kommentjében. Megjegyezte, nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra. Kiváló államfőjelöltnek nevezte Polgár Judit Csakkozót a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt arra nem akart válaszolni akkor, hogy mellette más név is felmerült a frakcióülésen. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, jelentette be Németh Balázs a közösségi oldalán. Az ellenzéki párt szerint a folyamat illegitim, ezért a részvételével csak legitimálna azt a Fidesz, amit ócska színjátéknak neveznek, mondta el a képviselő. A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol, közölte újságírókkal Dugró Dóra. A Mi Hazánk mozgalom elnök helyettese úgy fogalmazott, Súlyog Tamás megfutamodott azzal, hogy szó nélkül és gyakorlatilag szolgalelkűen aláírta az alaptörvény 17. módosítását. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló Forsthofer Ágnes házelnöktől Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, a másfél éves legfőbb ügyészsége alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. Az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyében kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a legfőbb ügyészségen Magyar Péter, de szerint az addig biztosan nem fog megtörténni, amíg az előző kormánypártok bábja ott van, így fogalmazott. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának vizsgálatát kérte Velkei György László, a Tisza országgyűlési képviselője, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Szijjártó Péter munkavállalásával kapcsolatban. Mint ismert, a korábbi külgazdasági és külügyminiszter, a korábban sok állami támogatást kapó kínai BYD járműgyártó külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetője lesz. A héten már el is fogadhatja az országgyűlés a független közmédia testület alapító okiratát. Az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot a Tiszás Hantosi István benyújtotta a parlamentnek, ahhoz kivételességi javaslatot is csatolt. Ukrajna kormánya elfogadta azt a rendeletet, amely mentesíti a kislétszámú finanszírozási korlátozások alól az uniós nyelveken, köztük magyarul oktató iskolákat. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a döntés jelentős biztonságot adhat a kárpátaljai magyar oktatásnak. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a vasútvonalon telepített, Kínában régóta használt, Európában még nem alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerben szoftver